Szent Lélek nevében. Áldalak téged, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy mindezeket elrejtetted a bölcsek és az okosak elől. Fatimai látnokok gyermekek voltak, akik nem is sejtették talán, hogy mibe csöppennek. Vagy éppen mégis, pont a gyermek lelkűségük miatt természetes volt számukra a találkozás. Ezt majd megtudjuk. Minden esetre kettejük gyermekkorukba elköltözött ebből a világból. A másikba, az örökbe. Tudjuk, hogy Lúcia nővér még sokáig élt. Most itt vagyunk együtt szívben és lélekben. Amikor szentségimádásra gondolunk, akkor sok mindenre gondolhatunk. Én régebben arra gondoltam, hogy a szentségimádás egy olyan lelki cselekvés, amelynek keretében térdelünk az eukarisztia előtt, és kívülre adunk figyelmet és imádást, és kívülről várunk kegyelmet, érzéseket, meglátásokat, megvilágosodásokat. Mára kissé módosult e nézetem, melynek kialakulásához a boldog emlékezetű Mincenti József bíboros atya egyik mondata segített megtenni az első lépést. Ez így szólt, az egyik anyagunkra föltettük, mint mottó. Ne keressetek az égben csodákat. A csoda az emberben van. Így alakul ki lassan az emberben a befelé fordulás, a meditáció, a szív mélyén való istenkeresés útja, aminek persze nincs vége a földi élettel. Most vasárnap hallottuk János evangéliumából az alábbi részt. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogy mondhatod hát, Fülöp, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Vagy Jánosnál másképp, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Íme a talány már nem is talány. Itt vagyunk az eukarisztiánál, ahogy a katekézisünk mondja, csúcs és forrás. Tehát itt vagyunk a csúcsnál és a forrásnál egyszerre. Olvassuk, kezébe vette a kenyeret és hálát adott. Megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Eukarisztia. Az EU görögben jót jelent. A káris, kegyelem, kegyelmi adomány, talán sokaknak a karizma innen ismerős lehet. Eukarisztészás. Azt jelenti, hogy hálát adunk, jó kegyelmet. De hogyan adhatunk hálát? Most az egész órát, amit most együtt fogunk tölteni, kicsit olyanná formáltuk, mintha egy misén lennénk, úgyhogy most a bűnbánati ének jöhet, Kyrie eleison, Szent Kereszt mise első részlete.

Ne keressetek az égben csodákat, a csoda az emberben van. Amikor itt vagyunk az eukarisztia előtt, a jó kegyelem előtt, akkor talán azért vagyunk itt, mert tükröződni akar bennünk. Rávilágítani arra, hogy a szívünk mélyén Isten fiai és leányai vagyunk. Jézus az első szülött. Mi a második, a milliomodik, a milliárdodik. Isten tudja. De egy biztos. Az utat mindenkinek magának kell végigjárnia. Amit Jézus mond, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez nem egy általános valóság, hanem ez egy személyes tény, hogy Jézus az út. Bennem, önökben, ti bennetek, mindannyiukban. De ezt az utat csak egyedül lehet megtalálni, abban a személyes közösségben, amit pont az eukarisztia akar a szívünkbe vetíteni, beültetni. Amikor a Szentmiséről, az eukarisztiáról beszélünk, akkor mindig az áldozás jut az eszünkbe. Egy Clarissa nővér egy korábbi elmékedésében így gondolkodott itt Magyarországon. Amikor áldozunk, akkor magunkhoz vesszük Krisztus testét. Ezt így gondoljuk, és így jól is van. De a háttérben sajnos nem gondolunk arra, hogy Jézus magához vesz mindannyiunkat. Belevisz abba a láthatatlan világba, ami a valóság, ami az életünknek a valósága. Mert nem az az igazi valóság, amikor bánkódunk, bár az is benne van. Nem az az valódi, amikor szenvedünk, bár az is benne van, hanem az a nagy kimondhatatlanság, ami Isten örök létét jelenti, ami a mi szívünkben el van rejtve, felette nagy titok. Hogyan adjunk hálát? Azzal adhatunk hálát többek között, hogy elhisszük, hogy az Atyában vagyunk. Ha elhisszük azt, hogy vagyunk, hogy vagyok, aki van, micsoda kinyilatkoztatása az Istennek. Vagyok, aki van. Most. Ebben a pillanatban, mindnyájan, vissza kell találnunk eredeti önazonosságunkhoz, identitásunkhoz, amit Jézus elképzelt rólunk, hiszen az életünk ő benne van elrejtve. Ehhez a titokhoz segít minket Fatima sok-sok üzenete. Így hát, akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Azzal adhatunk igazán hálát, hogy épp úgy adjuk magunkat, amint Jézus tette. Azzal adhatunk hálát, ha igyekszünk a titkot magunkban megtalálni és megélni, méghozzá pont ebben a világban. Ennek a megtalálásnak és megélésnek talán az egyik legnagyobb ellensége a félelem. A szeretetben nincsen félelem, mondja János. És mégis hajlamosok vagyunk félni. És talán ez így belénk van talán kódolva. Igen, félünk az ismeretlentől,
ami az örök élet, és ezért kell itt a földön megbarátkoznunk. Úrunk, engedd, hogy ne féljünk, hogy a félelem tovasszájon, de hogy tudjunk a félelmeinkkel szembenézni is.

Üres a sír, el van görgetve a kő, nem gondolhatjuk igazán, hogy azért, hogy Jézus onnan kijöjjön, hanem azért, hogy mi bemenjünk, és pont a félelmeinkkel a sötétségben nézzünk szembe. Nézzünk szembe azzal, hogy halandóak vagyunk, de a halálon túl és a halálunkban, itt a Földön vár bennünket a bennünk élő Isten. Tulajdonképpen bennünk van, mi pedig ő benne. Francisco, az egyik látnok azt mondta 2017. október 16-án a napcsodában, hogy ott álltunk lángolva abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten, nem lehet elmondani. Igen, mihez ezt soha nem tudjuk elmondani.

Hozz a mennyből szép tiszta fényt. Az előbb gondolkodtunk az identitásunkról, az önazonosságunkról, és itt hadd hozzam ide egy nagyon régi és nem túl régi nagy gondolkoznak a rövid gondolatát azzal kapcsolatban, hogy valójában kik vagyunk mi. És ő, Thomas Merton, a Belső tapasztalat című írásában a következőképpen gondolkodik. Mivel egyek vagyunk Krisztussal, felismerjük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Felismerjük, hogy másik Krisztusok vagyunk. Tudatára ébredünk annak az erőnek és szeretetnek, amellyel annak a névtelen és rejtett valakinek a csodálatos jelenléte ruház fel bennünket, akit Szentléleknek hívunk. Az Atya maga is Szent Lélek, de Atya a neve. A Fiú maga is Szent Lélek, de Fiú a neve. A Szentléleknek olyan neve van, amelyet csak az Atya és a Fiú ismer. De nem lehetséges-e, hogy amikor magához vonz, és a Fiú által egyesít minket az Atyával, bennünk lakozva magára veszi a mi titkos nevünket? Elképzelhető-e, hogy az ő kimondhatatlan neve a mi saját nevünk lesz? Elképzelhető-e, hogy önmagunk számára megtudhatjuk a Szentlélek nevét, amikor kinyilvánítja nekünk ő benne fennálló önazonosságunkat? Hiába tudom feltenni ezeket a kérdéseket, válaszom nincs rájuk. A következő ima Ferenctől való, amit énekelni fogunk. Én Istenem, én mindenem. Talán ezekre a kérdésekre ebben tudjuk megtalálni a választ. Jöjj Szent Lélek, itt az eukarisztia előtt, a fatemiai titoknak a jelenlétében. Taníts meg bennünket arra, hogy megismerjük a mi nevünket. Szent Ferenchez csatlakozva, szívünk mélyéből fakadjon fel az önazonosságunk valódi tudata. Uram, ki vagy te, és ki vagyok én, mondogatta Ferenc. Meg énekeljük, hogy Deus meus et omnia.

Eucharistesas. Hálaadás. Karizma, jóság. Nemrég itt volt Henri Bullard, jezsuita atya, nagy bőt betartott előadást. Elmesélte, hogy egy lélekben és testben sérült kisfiú, aki mindig bántotta az iskolába a társait, mert ő nem focizhatott, tolószékben ült, mindig csipkelődött és bosszantotta az egészségeseket. És amikor már semmi nem vált be, akkor azt mondta, gyere be, bejött a kisfiú hozzá, és azt mondta, hogy te jó vagy. Hogy te jó vagy. Átölelte, és mondogatta neki. És onnantól fogva abba hagyta a csipkelődést. Valaki mondta, hogy senkit sem lehet jóvá pofozni. Úgyhogy most az eukarisztiában haladjunk tovább abban, hogy szent vagy, egy jól ismert ének.

és most így végéhez közeledve ennek az órának, azzal a dallal fejezzük be, ami Paray-le-Monial-ba, Jézus szíve tisztelet városában indult el bennem, és jó 3-4 éven keresztül íródott, és valójában a szeretetről szól, van elcsépelt ez a szó, ne keressetek az égben csodákat, a csoda az emberben van.

lángba, abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten? Nem lehet elmondani. Igen, mi ezt sosem tudjuk elmondani. Francisco. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Kedves hallgatóink, a Máre Rádió budapesti kápolnájából hallottak imádságot.
1: A Boanergis együttes szentségimádását hallották, amely a Mária Rádió kápolnájában került rögzítésre.

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
2: Dr. Hargitay Emil, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottsága titkárának gondolatait hallják.

Nem azon fordul a dolog, aki erőlködik vagy törekszik, hanem a könyörülő Istenen. Az én számomra azt jelenti, nem egy ilyen teológiai talány, hanem azt, hogyha akárhogy is rohanunk a hétköznapi rohanásban és a tülekedésben, meg a sikertelenségekben, meg a sikerekben is, ezek közül a zűrzavaros dolgok közül föltekintve itt a menedék, hogy majd az Isten az elrendezi valahogyan, mert nála van az előre tudás. Amikor meghaltak a szüleim, nem sokkal egymás után. Ez fontos dolog egy fiatal ember életében, azt hiszem mindig, hogy a második szülője is meghal, akkor úgy egyedül érzi magát a világban. És akkor gondolja azt, ha már nem olyan fiatal, hogy miért nem mentem oda többet, meg mindig mondták, hogy mi van velem, hogy vagyok. Jobban ki kellett volna használni az időt, meg kellett volna kérdezni tőlük sok mindent. Látszik egy embernek az életpályája, az életpályának az első szakasza, hogy amikor kilép a szülői házból, pláne családot is alapít, mint én, akkor hirtelen nagyon sok dolga lesz, kezdőként a munkájával is, és a szüleire nem fordít annyi gondot, mint kellene, vagy legalábbis olyan kapcsolata már nincsen, mint korábban volt, azt hiszem ez általában így van, és amikor történik egy ilyen baj, aminek meg kell történni, akkor hirtelen egyedül érzi magát is. Az volt egy olyan pillanat, emlékszem, amikor ez jelentette, ez a Bibliában itt kifejezett helye azt, hogy hát ennek így kell lenni. Ráadásul fordítva egy sokkal szörnyűbb dolog, tehát ennek így kell lenni, és ebben a sorrendben.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek te

0: test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak gugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben a készen hagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami

0: Jézus Krisztusra, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Elmesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették, minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus, Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam. És te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám. Imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnem, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz.
1: Uram, irgalmazz.
2: Krisztus, kegyelmezz.
1: Krisztus, kegyelmezz.
2: Uram, irgalmazz.
1: Uram, irgalmazz.
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
2: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
3: Szeptember 9-én a Börtönpostában ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a Rácsokon túl is folytatódott. Bécivel és Virággal beszélgetünk. Műsorunk második felében a mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és toleranciáról. Hallgassunk bele a műsorba!
4: Félelmeim voltak, hogy mi lesz. Hát egy társadalomtól elzárt emberrel majd hogy fogtok ti, meg a világ gondolni, meg esetleg nézni, tudod, hogy... És olyan meglepetések kaptak, hogy hihetetlen, hogy mintha én nem is lettem a társadalomból kirekesztve, nem is úgy bánatok vele. Ugyanúgy, mint egy normális ember, nem normális ember, aki nincsen bezárva, érted? Ez olyan benyomást adott nekem, hogy mintha nem is lettem volna börtönben, mint egy család.
5: Vadhegyvidéken sétáltam, és egy vadállatot pillantottam meg. Közelebb mentem, és láttam, hogy nem vadállat, hanem egy ember. Még közelebb mentem, és láttam, hogy a testvérem. Tehát megismerni nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye attól félünk, amit nem ismerünk. Messziről látjuk, és idegen, és az emberben az első reakció, ami teljesen normális egyébként, ez a sztereotípia, hogy jaj, fenyegetést jelent számomra. De ha vesszük a bátorságot, és közelebb megyünk hozzá, akkor látjuk, hogy nem fenevad, hanem egy ember, és ha még közelebb, akkor még észre fogom venni, hogy sokkal több bennünk a közös, mint az, ami elválaszt.
6: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.
7: Dr. Kálmán Antal atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
8: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel. És számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendbe vagyunk, Isten előtt csendbe vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozzunk ekkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a Te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek Téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és Téged tudjanak követni. Amen.
7: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján. Mária Rádió.

Séta a muzsika kertjében. A mikrofonnál Strauss Kálmán. Sok szeretettel köszöntöm hallgatóimat a mai adásban. Nagyon régóta gondolkodom azon, hogy egyszer valami olyasmit kellene önöknek megmutatnom, ami talán ritkán áll az érdeklődés középpontjában. A zeneszerzők szempontjából talán egy mise szövegét illetően a legnehezebben megzenésíthető részlet az a krédó, hiszen csupa szentenciát tartalmaz, nagyon nehéz úgy kezelni a szövegeket, hogy zenei karaktereket lehessen hozzáutalni. Nagyon sok zeneszerző azt a megoldást választja, többek között igen gyakran maga Wolfgang Amadeus Mozart is, hogy egy hangon vagy egy harmónián egyszerűen elmondják, majdnem mint egy prózát a szöveget. Ilyen például a koronázási misének a krédója. Van azonban egy másik megoldás is, és ennek iskola példája és talán utolérhetetlen mestere Johann Sebastian Bach. Az ő miséjét, a hámol misét vesszük ma górcső alá, egész pontosan abból is csak a krédót. Az az érdekessége ennek a tételnek, hogy Bach szinte minden egyes sorát a krédónak külön-külön megzenésíti. No, ezt vesszük most sorra. Következzék először tehát a kezdő, a Credo in unum Deum.

Hát az az igazság, hogy ilyen fenséges zene után nagyon nehéz újra megszólalni, de azért néhány kulisszatitkot talán érdemes elárulnom. Bach több mint 20 évig írta ezt a darabot. Az is nagyon érdekes, hogy Bach ugye a német nyelvű egyházi zenének az apostola, és mégis idős korára a latin, az eredeti mise szöveghez folyamodott. Így születik ez a monumentális mű. Azt is érdemes tudni róla, hogy nem minden tétel azonos apparátusra épült. Ezt talán hallották az imént is. Ami nagyon érdekes még, hogy felcsendül és fúga témaként csendül fel rögtön a kezdetben a Gregorián Credo in Unum Deum, azaz hiszek egy Istenben. A folytatás az Et in Unum Dominum szövegre készült. Az az érdekes benne, hogy az előző hatalmas apparátus után most egy kisebb zenekar szól, két női szólista kíséreteként.

Ezután következik az egész művet tekintve a legtitokzatosabb tétel, az et incarnatus est, a megtestesülés titka. Tessék kérem hallgatni, hogy micsoda titokzatos harmóniák szólnak itt, hogy mennyire nyomon követhető, hogy itt nem az emberi, hanem az isteni alkotásról van szó. Jézus Krisztus megtestesülése és megszületése Szűz Máriától.

Ezután következik ennek a krédónak a legfontosabb, legközpontibb eleme, a krucifixus, azaz a keresztre feszítés, valamint az utána következő feltámadásról szóló rész, az et resurrexit. A krucifixusról még annyit talán érdemes mondanom, hogy érdekes, ám a barokkban sokszor alkalmazott technikát figyelhetünk meg, az úgynevezett passzakáját. Ez azt jelenti, hogy a tételnek a basszus szólama az mindig egy visszatérő dallamot játszik. Következzék tehát először a krucifixus, majd utána az et resurrexit kezdetű tétel.

Bach krédója minden tekintetben, így az időtartam tekintetében is a leghatalmasabb. Mintegy 40 perc előadás függő ez persze, de általában 40 perc az előadás ideje. Sajnos a mi műsorunknak a hossza is 40 perc, ezért aztán az egészet nem fogom tudni megmutatni. Most következzék a Confiteor. Hiszek az egykerességben és a bűnök bocsánatában.

Bach ezzel a művével tulajdonképpen egészen haláláig foglalkozott. Élete főművének lehet tekinteni, úgy gondolom, még akkor is, amikor sokan azt mondják, hogy nem is igazándiból teljesen végigkomponált mű ez, hiszen más tételeket, más darabokból használ. Ez igaz, de azt azért tegyük hozzá, hogy azokat is ő írta. Így született a valaha írt legnagyobb egyházzenei alkotás, a Hámolmise. Ebben a műben nyomon követhetjük Bach tudástárának teljességét. Minden olyan zeneszerzői technika nyomon követhető benne, amit valaha is egész életében alkalmazott. Néhány példát engedjenek meg. Például a Credo legelején, a kezdőtételben elhangzik a Gregorian Credo dallamnak 7 hangja. És érdekes módon az a tétel 7 szólamú. Vagy ha az Et Incarnatust nézzük, ott egészen addig, amíg a Szentlélek erejéről van szó, az fölülről lefelé szálló dallamokat jelent. De amikor a Homo Factus Est, azaz emberélet szöveget halljuk, akkor ez a dallam ismét fölfelé emelkedik. Nagyon sok alkalommal pedig régi zeneszerzői technikákra utal vissza, mint például a Cantus Firmus technikára. Ez azt jelenti, kicsit ironizálva, hogy talán neki nem volt elég nehéz fúgát írnia, és ezért a fúgáiban még plusz Cantus Firmusokat is alkalmaz. És lehetne folytatni ezt a sort. Úgy gondolom, hogy ennyi talán azért, ami a technikákat illeti, elegendő. Azt is szokták mondani erről a műről, hogy ez tulajdonképpen a barokk zene apoteózisa. Én is úgy gondolom, hogy ez az. Ezennel én búcsúzom önöktől, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és találkozunk ismét egy hónap múlva. Viszont hallásra!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az utolsó ezidei, már iskolaévi hittanóra témája a 10 parancsolatból a 8. Ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy, a többieket már csoportosítva, de már átvettük. Ez maradt utoljára, amelyik szó szerint a kivonulás könyvében úgy van, hogy ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen. És hát az új szövetségben pedig az Úr Jézus azt mondja, hogy hallottátok a régieknek szóló parancsot, ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. És akkor utána még az Úr Jézus az emberi beszédről is szól, hogy ti ne esküdjetek, beszédetek legyen, igen, igen, nem, nem. Ez az a parancsolat, ami ellen úgy gondolom, ilyen-olyan formában mindenki vétett már. Amikor első áldozókat tanítottam, és a 10 parancsolatról is szó volt, akkor föltettem mindig a kérdést, hogy van-e olyan köztetek, aki sose hazudott, vagy nem füllentett még? A becsületesek voltak a gyerekek, mert soha egyetlen egyszer sem történt meg az, hogy valaki föltette volna a kezét, ezek ugyan 8 év körüli gyerekek voltak, hogy ők soha nem hazudtak, nem füllentettek. De hát ez azt lehet mondani, hogy gyerekkorúktól már ismert vétek és bűn, a mostani időkre meg burjánzik, hiszen egymásnak nyíltan mondják az emberek, hogy ez hazudik, ne hazudjatok, és így tovább. A Bibliában egyébként az első igazi bűn, amikor a gonosz lélek hazugsággal ráveszi az őszülőket, hogy hát ne hallgassatok az Istenre, mert hogyha ti vesztek a tiltott fa gyümölcséről, akkor semmi rossz nem következik be, hanem annak lesztek, mint az Isten. És az utolsó könyvében, a Bibliában, ott is a hazug sátánról van szó, amint löveli ki a hazugságot a Jelenések könyvében. Tehát maga a Biblia is mutatja, hogy az első könyvtől az utolsókig végig kíséri az emberiségnek a történetét. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy az ördög, a gonosz lélek a hazugságnak az atya. És az igazság forrása maga az Isten. Ez az Ószövetségnek is a meggyőződése már. A Zsoltáros számtalanszor megénekli, hogy a hűsége, igazsága örök és el nem múlik az Istennek, és az Úr Jézus is magát azt mondja, magáról állítja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és Pilátusnak pedig mondja, hogy azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Tehát az ő egész élete az Isten igazságáról való tanúságtétel volt, és miután ugye az igazmondás az mindig kapcsolható a kommunikációval, az emberi kapcsolatteremtéssel, hiszen az ember legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy beszél. Ugye, mert itt kezdődött az ember lét, úgyhogy hogy tudtunk beszélni. Úgyhogy volt, aki azt mondta az egyházatyák közül is, hogy ez olyan nagy dolog, hogy szinte az Isten maga tanította meg az embert a beszédre, mert az állatoknak vannak ugyan jelzéseik egymás irányába, de úgy, hogy gondolatokat kifejezzenek, érzelmeket kifejezzenek, úgy csak az ember tud beszélni és kommunikálni önmagáról. Na most, hogyha már a kommunikációnál vagyunk, akkor azt mondták, hogyha egyszer Jézus maga az igazság, és azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról, akkor ő a legtökéletesebb kommunikátor. Mert amit az atyától kapott, átadott, azonosult magával az igazsággal. Jól lehet mondja, hogy még sok mondani valom volna, de még nem tudjátok megérteni, majd eljön az igazság lelke, és teljessé teszi azt a, így mondjuk, hogy kinyilatkoztatást, amit hoztam nektek. És az igazságnak a szeretete az a legfőbb erények közé tartozott a kereszténységben, de talán lehetne mondani, hogy a világ jobbik részének az erkölcsében is, mert akik az igazságért meg tudtak halni, azokat mindjárt nem is, de utólag tisztelte az emberiség, hogy annyira komolyan vették az igaz beszédet. Tehát a vértanúknak a tanúságtétele pontosan erről szól. Ugye, az egy összetett szó a vértanú. Mi mindig csak úgy használjuk ezt a szót. Benne van a tan, valaminek a tanítása, Jézus Krisztusé. És ők ennek életet adtak azáltal, hogy ezt megélték és vallották. De annyira vallották, hogy még az életükkel is képesek voltak alátámasztani. Ugye minden vértanú ezt bizonyítja. Ugye Pascalnak ezért volt egy döntő érv Krisztus föltámadása mellett a vértanú apostolok. Mert azt mondta, hogy hiszek a tanúknak, akik életüket adták tanúságukért. És ez az igazság ismerete, szeretete, megvallása, ez mindig is központba, középpontba került a keresztény erkölcstanban. Ebből adódóan az igazság elleni vétkeknek sokféle formája van, amit mi ismerünk a keresztény erkölcstanból. Hát miután úgy van először az Ószövetségben, hogy hamis tanúságot ne tégy, ugyanis a zsidóknál nagyon gyakori volt az, hogy perre mentek, pereskedtek, és akkor tanúkat hívtak, vagy pedig esküvel is alátámasztották. Nagyon sokszor esküdöztek, mondta az Úr Jézus, hogy ti azonban ne esküdözzetek, hanem beszédetek legyen, igen, nem, nem. Tehát ne tanúskodj hamisan, ne tegyél olyan esküt, ami nem állja ki az igazság próbáját. Vagy pedig, ha jövőre vonatkozik az eskü, mondjuk egy fogadalom, akkor azt az esküt megtartsd meg. Tehát a hamis eskü, vagy a eskü meg nem tartása, ez is ebbe a téma körbe tartozik. Aztán, hát ugye, mi a hazugság? A hazugság az igazságtól való eltérés, mégpedig úgy, hogy abból kár még kár is származik. Mert nyilván, hogy egy viccelődésben a hazugság egy áprilisi témá, április elsői tréfa, az nem úgy számít, mint amikor valakinek a becsülete, a vagyona, az élete kárt val a másik hazugsága miatt. Ide tartozik aztán a másik hírnevének a tiszteletben tartása. Hát ennek aztán ma nagy hiány vagyunk, hogy a másik jó hírnevét tiszteletbe tartanánk. A meggondolatlan ítélkezés, tehát hallottam valakitől, hallottam, tehát ő nincs meggyőződve róla, de hát ugye a pletyka az hozza, és akkor ő maga is ítélkezik. Ide tartozik a megszólás is, ami nem föltétlen az igazság ellen való, csak a más hibájának a fölösleges kibeszélése. Szokták mondani az emberek, hogy hát mindig szóba kerülnek mások, hát próbálj meg a jót is elmondani a másik emberről. Tehát a megszólásban benne van az, hogy rossz indulatúan tárom föl a másiknak a hiányosságait, vagy hibáit, bűneit. Ide tartozik a rágalmazás. Abban már bűn is van, vagy olyasmi is, ami már kimondott hazugság is. Mert a rágalom az nem csupán azt foglalja magába, hogy elmondja egyik ember a másikáról, hogy mit csinált, hanem ráfog dolgokat, ami meg se történt. Ez nyilván, hogy minősített bűnözés vagy bűn a 8. parancsolat ellen. És hát végül is a beszédnek sokféle fajtájával lehet az a hízelgés, a talpnyalás, a kétszínűség. Ezek is mind ebben a 8. parancsolat körébe tartoznak, vagy a kérkedés, a dicsekvés, a fölösleges dicsekvés, mondjuk az irónia, ami a másiknak fájdalmat okoz olyan módon, hogy a körülményei ezáltal rosszabbá válnak. Én nem szeretem a kabarét. Megmondom, miért nem szeretem a kabarét, mert az mások kigúnyolása. Tehát annak idején se szerettem, mert ugye hülyének nézték a proli embert, amikor a Hofi parodizált, vagy a parasztot, és akkor, ami nem úgy volt, tehát, mert más a olyan műsor, amiben szellemesség van a másik gúnyolása nélkül. De a kabaréban mindig az van, mikor ilyen influencerek nekiállnak, és akkor hol ezt a politikust, hol azt a politikust parodizálják, de ha őt parodizálják, akkor meg van sértve, ugye? Tehát ezzel is vigyázni kell. Aztán a hazugságnak hát a súlyossága az attól függ, hogy milyen fokon térünk el az igazságtól, és mekkora kárt okoz. Mert nyilván, hogy egy koncepciós perben a hazugság az életet is tönkre tud tenni. De, hogy amikor valaki másoknak az életét, akár börtönre ítélését idézi elő a hazugságával. És hát ebben a vétekben a 20. század nagyon-nagyon jeleskedett. Mert olyan dolgok történtek, amik korábban nem fordultak így elő. Először is voltak a koncepciós perek. Tehát eleve kitűzték, hogy ezzel és ezzel vádolni fogjuk az illetőt. Meg volt előre szerkesztve már egy Grősz József, egy Mincenti, vagy sokan mások koncepciós perek áldozatai lettek. Tehát előre legyártották, és azt hamis tanúkkal kellett a koncepciós perekben bizonyítani. Emlékszem rá, ez még ugye rendszerváltáskor volt, ott egy Jakovlev nevű miniszter, aki visszatekintett a Szovjetunió 70-72 évére, vagy mennyit, ugye 17-től 91-ig, és akkor azt mondta, hogy mi mindig hazudtunk, magunk közt tudtuk, hogy sose mondunk igazat. Nem hittünk abba az eszmébe, amit hirdettünk. De mégis mondtuk, mert ez volt az egzisztenciánknak az alapja. Tehát össze is dőlt egy rendszer, mert arra épült, hogy hazugságra épült. Aztán ugye most megint előhozzák ezeket a ügynök aktákat, beszervezéseket. Ugye azt mondják, hogy majd október 22-én feltárják. Ez eleve hibás. Azért merem mondani, mert én tudom azt, katonakoromtól kezdve többszörösen megkörnyékeztek, hogy legyek besúgó. Hála a jó Istennek ellen tudtam állni. De ugye voltak kemény esetek, amikor embereket tudtak zsarolni. Ki akart szökni a határon, elkapták, azt mondták neki, vagy börtönbe mész, vagy beállsz a szolgálatunkba. Elkapták valami erkölcsi hiányossággal, azzal is. Mit tudom, vagy lopott a gyárból, elsímítjuk, csak legyél, megijedt az illető. Csinált egy közlekedési balesetet, mert mondjuk ittas volt, de azt mondták, nem lesz semmi probléma, mi elintézzük, hogyha jelentesz nekünk. Tehát zsarolással kikényszerítettek embereket a besúgásra, hogy jelentéseket írjon, vagy még hazudjon is a jelentésben. Hogyha mi itt egy teljes, tiszta képet, tabula rázát akarnánk készíteni, akkor az egész rendszernek a mozgató embereit kellettne, azokkal kellett volna kezdeni. Csak már késő, mert ágyban és párnák közt haltak meg, akik ezt intézték, akik verőlegények voltak, akik az ávót irányították. És most úgy néz ki, hogy azok az áldozatok, akik végül is ennek lettek bűnösei, azok most tovább fognak bűnhődni. Mert nyilván biztos volt olyan is, aki karriervágyból jelentett, de általában az emberek zömét valami erkölcsi megbicsaklással tudták megfogni. És másik, hogy nagyon sok aktát megszüntettek, és az maradt meg, amit akartak meghagyni. Tehát ez egy újabb feszültséget fog hozni, hogyha ezt most úgymond kiterítik a társadalom elő, mert féligasság lesz. És Chesterton mondja, hogy a féligasság a legrosszabb, mert abban van is igazság, de nagyon sok hiányzik belőle, ennél fogva az emberek ezt készpénznek veszik. Most az igazságnak a tisztelete, hogy mi tartozik, mit kell mondanunk az igazság érdekében. Van-e olyan dolog, amit el lehet titkolni? Nyilván, hogy van. Egyébként a katolikus erkölcstan nem azt mondja, hogy mindent ki kell mondani, hanem nem szabad hazudni. Jól emlékszem rá, nagy hideg tél volt 70-ben, és ilyen hagyakorlaton voltunk, és ott fölváltva voltunk őrségben is. Hát én is voltam őrségben is, és hát láttam azt, hogy a katonák kiszögdöstek a tanyákra, és a kulacsukba pálinkát vettek be, majd még akkor voltak 20 fokos hidegek. És egyébként nekünk még a laktanyába lehetett szesztíni, de a hadgyakorlaton ott egyszer adtak csak. És beivatott a tiszt, mert hát látta, hogy többen a pálinkától itt a sállapotba kerültek. Azt mondja nekem, hogy maga papnövendék, magának nem szabad hazudnia. Kik hoztak be pálinkát a táborba? És azt mondtam neki, hogy mondom, a katolikus erkölcstan azt mondja, nem szabad hazudni, de azt is mondja, nem minden esetben kell megmondani az igazságot. Inkább vállalni kell érte a meghurcoltatást, de nem kell mindig megmondani az igazságot. Például ilyen a gyónási titok. Érdekes, hogy a csehek most ezt sem akarják elfogadni, mentek a pápához is, hogy ne legyen a gyónási titok titok, hanem bizonyos esetekben a pap mondja meg, és pont a csehek mondják, akiknek fő védőszentje Nepomuki Szent János, akit ugye kivégeznek, bedobják a Modva folyóba, mert ugye védi az egyház jogait, és nem akarja megmondani, hogy mit gyónt a királyné. De van szakmai titok. Az orvos is titoktartásra van kötelezve. Őneki az jelenthet dilemmát, ha megkérdezi a beteg, hogy doktor úr, mi bajom van nekem? Ugye? Tehát, ha egy olyan gyenge idegzetű emberrel van szemben, aki kisebb bajoktól is megijed, annak azt mondani, hogy ide figyeljen, hát a CT meg minden alapján nagyon súlyos rákja van. Meg szabad mondani? Hát még jobban elkeseredik, ha ezt így megmondják neki, ugye? Most olyan embernek, aki azt mondja, hogy nyugodtan mondja meg, doktor úr, én föl vagyok mindenre készülve. De ez a betegre vonatkozik, de másnak nem adhatja ki, ugye? Tehát vannak szakmai titkok. A katonaságnál is vannak titkok. Vannak egy minisztériumban titkok. Nem lehet mindent elmondani, ugye? Tehát titoktartásnak meg kell lenni bizonyos területeken. Na most, hogy ott valaki azt mondja, hogy nem tudom, az nem ugyanaz, mint hogyha hazudna, mert nem akarja megmondani. Ugye? Tehát katolikus erkölcstan bizonyos esetekben a nagyobb jó érdekében megengedi, hogy elterelő dolgot mondjunk. Hát ha valakit kerestek a háború alatt, mert mondjuk a nyilasok kerestek egy zsidót, és a pap azt mondta, hogy nem is láttam, nem is ismerem, ezt közben ismeri. Itt egy nagyobb dolog élet érdekében mondta ezt. Tehát nem abszolút ilyen értelemben, mert itt az életről van szó. Ugye Szent Atanás szokták előhozni, hogy üldözik a Szent Haremság tagadók, megy a Níloson, ott evez, egyszer csak gondolja, hogy meg kéne fordulni. Megfordult és szembe találkozott az üldözőikkel, üldözőivel. És akkor azt mondja, nem láttátok, nem láttad a tanást? De előbb arra ment, menjetek arra, előbb arra ment. És ő volt az, ugye? Tehát ismer ilyeneket az erkölcstan, hogy nagyobb jó érdekébe. Vagy szoktuk mondani, hogy a becsület az nagyon nagy érték, azt nem szabad elveszíteni. De nem lehet bálvány. Amikor volt bálvány a becsület? Amikor azt mondták, mondjuk 19. században, hogy akkor kihívlak párbajra. Te megsértettél engem, mert azt mondtad, hogy én sikasztottam. Ez az én becsületem begázolt. Tehát kihívlak párbajra, és meg foglak ölni. Ugye? Tehát Ilyen esetek, mert megtörtént számtalan szó, hogy egy párbajban úgy megsebesítették egymást, hogy meg is haltak. Tehát itt, ugye, ezek erkölcsi dilemmák lehetnek, az igazságot mindig hozzá kell mérni az életigazsághoz. Ahogy van életigazság, van úgy élethazugság is. Mert nem csak szavainkkal tudunk hazudni, hanem tetteinkkel is. És vannak emberek, akik egész életükben egy ilyen élethazugságban élnek. Tehát nem azért füllentett valamit, vagy mondott, mert megszorult, hanem az egész élete a gyávaságból, vagy valami, vagy becsvágy keresésből egy hazugság. Valójában ő nem úgy él, mint ahogy mutatja magát, és akkor egy élet hazugsága az, ami hát őt vezérli. Na most, ez egy óriási fejezet, ami itt a mi katekizmusunkban van, a társadalmi tájékoztatás eszközeinek a használata. Ez így 30 éve ismerjük ezt a szót, hogy média, médiumok. Előtte nem igen használtuk, hanem mondtuk, hogy ezt mondta a rádió, vagy láttam a televízióba, de egy 30-40 év óta a média szó az erre a területre vonatkozik, és nagyon-nagyon nagy fejlődésen ment keresztül. Tehát nem pusztán az újság, a rádió, a televízió, hanem például a fiataloknál a digitális eszközöknek különböző ilyen alkalmazási módjai jelentik az információt. Igen ám, de itt van a legnagyobb lehetőség arra, hogy deformáljanak embereket. És ezért a II. Vatikáni zsinat, de már 12. Pius is fontosnak tartotta, hogy foglalkozzék ezzel a kérdéssel. II. Vatikáni zsinatnak is már van egy határozata, ez pedig még a 60-as évek elején volt, a hírközlő eszközökről. Hát attól kezdődően óriási fejlődésnek indultak. Nem véletlen, hogy bevezették a tömegtájékoztatási világnapot, és minden évben a pápák egy körlevelet bocsátanak ki, hogy mire hívják fel a figyelmet a tömegtájékoztatással kapcsolatosan. Általában az, hogy szolgálnia kell az igazságot, a békét, a közjót, a megbocsátást, az elmaradott népek fejlődését, és így tovább. Mindig hoznak valamit a tömegtájékoztatási világnapon. Most meg aztán, hogy pár év óta van a mesterséges intelligencia, ez egy külön fejezetet jelent a médiáknál. Önmagában nagyon jóra lehetne használni, meg lehet is a mesterséges intelligenciát. Nem véletlen, hogy már Ferenc pápa is, de mostani pápánk 14. Leó is az enciklikájában egy nagy fejezetet szentel a mesterséges intelligenciának. Viszont felhívja annak a veszélyeire a figyelmet, mert azt mondja, hogy le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, már hogy ne a háborút, hanem a békét szolgálja. És ezek az algoritmusok, amelyek különböző szerkesztésben tálalják az igazságot, befolyásolni tudnak hatalmas tömegeket, ifjúságot, embercsoportokat. És éppen ugye most jönnek ilyenekkel elő, hogy a választásokkor bizonyos hírek nem is jutottak el az emberekhez. Azt hiszik, hogy mindent meg tudunk kapni, de nem, hanem irányítani lehet a hírekkel az emberek gondolkodását, érzésvilágát, meg döntését. Azelőtt azt mondták, hogy a BBC az a hírforrás, amelyik a legobjektívebb, mert mit tudom, még három helyről nem kapja meg ugyanazt a hírt, addig nem közli. Ez is a múlté. Mert már erre nem várnak az emberek. És vannak a fake newsok, a hamis hírek, amelyek propagandisztikus jellegűek, és egyszerűen eltelítik az embereket hazugsággal. És ezek az influencerek pedig százezreket tudnak mozgósítani. Amíg azelőtt így szokták mondani, hogy pletykának az öregasszonyok, ugye, kiütek a padra, ott ültek, ment az úton valaki, akkor látták, hogy mindenki, te mit tudsz erről? Tudom, az apjáról ezt, azt, amaszt. Tudta három-négy öregasszony. Most ez az öregasszony, aki unatkozik, fölteszi a Facebookra, és megosztja a rágalmat. De mennyi van ilyen? Úgyhogy az öregek is vétkesek, mert egyrészt meggondolatlanul, komoly ismeret nélkül megosztják. Vagy valaki fölteszi a sérelmét, hogy ő vele ez és ez történt, vagy ezek ilyenek és ilyenek. Nem tudunk mit csinálni ellene. És még a legrosszabb, a névtelen ilyen rágalmazás. Régen azt mondták, hogyha névtelen levél jön, azt első olvassuk, tépjük ketté, dobjuk a szemétbe. Mert ha annyi gerince nincs valakinek, hogy odaírja a nevét, címét, akkor az nem érdemli meg, hogy komolyan vegyük. Hát mi történik ma a Facebook világában? Ez. Fölteszi, és megvádolnak valakit. Megrágalmaznak. És ez borzasztó. Ezt lehetne mondani az emberi kapcsolatok rákjának a mai időben. Ahogy van az emberi testnek egy rákos betegsége, úgy az emberi kapcsolatoknak is van rákos betegsége. És ebbe a digitális eszközök bele játszanak erőteljesen. Jules Benda annak idején itt egy tanulmányt, az volt a címe, az írás tudók árulása. Ez ugye a 20-as években jelent meg, ami arról szólt, hogy a világot az értelmiségiek félre tudják vezetni, amikor például azt mondják a jóra, hogy rossz, a rosszra, hogy jó. Mire gondolok? Vagy mire gondoltak ők? Például éltették a háborút, hogy nagyon jó a háború. Ha meg kell nézni a 14-es ilyen akkori időket, éljen a háború, vesszen kutya Szerbia. Ugye? Ezt sugallották, hogy a háború, a fegyverkezés jó. Aki meg azt merte mondani, hogy ne legyen háború, arra azt mondták, hogy pacifista, Babits Mihályra is börtönbe kell csukni. Tehát ez volt az írástudók árulása. És ez csak fokozódott a mai időkig. Mikor Pesten vagyok, ugye éjszaka ottan ezen a FM a rövid hullámon ott nagyon sok rádió műsort be lehet kapcsolni, nem tudok aludni, és most én nem reklámozom egyiket se, csak tudja az ember, hogy melyik pártállású rádiót hallgatom. mintha nem is egy országban hangzanának el ugyan arról. Most, hogy megtörténtek a választások, ahogy hallgatom, hogy egyik rádió ezt mondja, például köztársasági elnök esetében, a másik meg azt, de homlok egyenest ellenkezőt. Hol az igazság? Ugye? Tehát ez nagyon nagy problémát jelent, és a hamis propaganda. Ma, ugye a Trianonra emlékezünk, és hát egy 2010 óta ez a nemzeti összetartozás napja is, hogy már ne csak a fájdalmat emlegessük, utólag tudjuk, hogy a Trianonhoz ezek a utódállamok vezetői mind hamis hazugságokat terjesztettek rólunk. Párizsba, Angliába, mindenütt teljesen befeketítettek bennünket. Úgyhogy Aponyi Albert hiába mondott három nyelven egy klasszikus, bravúros beszédet, már nem is hitték el az emberek, mert teljesen hamis dolgokat mondtak, mind a történelemre vonatkozóan, mind a magyarok viselkedésére. Mert amit tudom én, a történelemre vonatkozóan azt mondták a románok, hogy Debrecenig ez a dák-román birodalom volt. Akkor a szlovákok is mondták, hogy Duna vonaláig ez volt a morva birodalom. A szerbek is mondták, hogy mi elejtő kitartottunk az Antant mellett, Bácska, Bánát, amiénk följöttek Bajáig. Mindegyik hazudott, meg hogy mi milyen gazemberek vagyunk, hogy nem hagyjuk őket a saját anyanyelvükön, és így tovább. És a propaganda elérte azt, hogy a Trianonba elszenvedjük történelmünk legnagyobb csapását. Ugye? Tehát itt lehet látni, hogy szemen szedett hazugságokkal országok sorsát el lehetett dönteni az elmúlt évszázadban. Tehát itt lehet látni, hogy milyen nagy dolog lenne az igazságnak a szeretete, és milyen kár tud okozni a hazugság. Mert az igazság az van, a hazugságot kitalálják. Az igazság az mindig van. Tehát lehet azt mondani, szokták mondani, hogy szubjektív az igazság, mert így látod, én meg úgy látom. Ha van igazság, hogy szubjektíve dönthetünk, de azért van objektív igazsága, például a történelemnek is, hogy valójában mi volt, hogyha azt pártatlanul ítélik meg. És hát még aztán a 8. parancsolat területéhez hozzá kapcsolja a nagy katekizmusunk az igazság, szépség, szakrális művészetet is, hogy ennek az óvása, ez fontos a keresztények számára, hogy akár a művészetben is, akár a szakrális dolgokban a szépet és az igazat fejezzük ki. És hát itten pirossal aláhúzgáltam még, mert azt mondja, itt azt írja, ezért kell a püspököknek akár személyükben, akár megbízottaik által a régi és az új vallásos művészet minden megjelenési formájának támogatásán fáradozniuk, és ugyanilyen vallásos gondossággal kell távol tartaniuk a liturgiától, a kultikus épületektől mindazt, ami a hit igazságának és a szakrális művészet hiteles szépségének nem felel meg. Ebből adódhat az, hogy sokszor óvást emelünk a templomokban bizonyos előadások ellen, hogy ez nem ide való. Ez kötelessége püspöknek, vagy a püspök által megbízott papoknak is, ezt a 8. parancsolat területéhez sorolja a nagy katekizmusunk. Igen, hát ez most látjuk, hogy a 8. parancsolat megtartása milyen fontos lenne. Úgy látom, hogy a mai társadalmunk nagy ellenségeskedését, táborokra szakadását, azt pontosan ide vezethetjük vissza, hogy a 8. parancsolatot nem tartjuk meg. Hazugsággal, az igazság elferdítésével, a másik örökös vádolásával és hasonlókkal, az influencereknek a tömegek hergelésével, és ezért soha nem lesz se béke, se összetartás, se egyetértés hazánkban. Hogy ez megvalósulhasson, ahhoz többet kell tenni, mint hogy ilyenkor tartunk egy megemlékezést a Trianonról, hanem úgy kellene élnünk, hogy a nemzet egysége, békéje, egymás megbecsülése az megvalósulhasson. De ameddig erre a vezetők nem mutatnak példát, nem lesz béke országunkban. Bellon Gellértnek most ismét csak az imádságához fordulnék, hiszen nagyon mély lelkületű papja volt ő a Kalocsa egyházmegyének. Ne hazudj! Mennyit, de mennyit vétkezünk, Istenem, a beszédünkkel, kitalálásainkkal, s mennyire nem szent előttünk az, amire magunknál kényesek vagyunk, a mások becsülete. Értesd meg velünk saját magunk esetétből, mennyire kevés látszik kifelé cselekedeteink indító okaiból, tetteink teljességéből, mennyi tusakodásunk, önmardosásunk előzi meg egy-egy külső megnyilatkozásunkat, s mégis milyen könnyen félreértik, félremagyarázzák, vagy a körülmények miatt rosszul végződik, és ez másoknál is így lehet, és így van. Éleld ki bennünk a beszéd bölcsességét, az ítélet egyensúlyát, a megállapítások óvatosságát. Taníts meg bevallani az igazságot ott, ahol a lelki vagy életérdekek miatt szükséges, és mutasd meg, hogy hogyan kell hazugság nélkül elrejteni illetéktelen tolakodókkal szemben titkainkat, vagy bizalmas értesüléseinket. Neveld ki bennünk azt a biztos látást, mely értékére szállítja le környezetünk hízelgő hazugságait, mely átvágja az önbecsapás és öncsalások talmi légkörét. Leplezd le bennünk az álszent magatartásokat, a másokat félrevezető jámborságokat, a lelkület kettősségét, az elfogult ítélkezés igazságtalanságát, az érdekekkel lefizetett lelkek magasztalását. Avasd bennünket, Uram, az igazság szolgáivá és az igazság apostolaivá. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindenörökké, amen!
5: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot

0: onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki életünk vérrel étkezett. Nincs olyan emberi szenvedés, melyet Jézus meg nem ismert volna ebben az iszonyatos órában. Átéri a legsúlyosabb lelki betegségben szenvedők szorongását, minden ördögi hallucináció megkísérti, vérrel verejtékezik. Add meg nekünk, Jézus, hogy gyöngéden szeressük azokat a betegeket, akik a leginkább hasonlítanak rád a szenvedésben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel étkezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Mi atya, bocsánat. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,

0: Álunk óráján, amen.
1: Üdvözlő Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak.
0: Az.
2: Mennyei Atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat, és Jézus ostorozásakor folyt drágalátos vérét, engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért, ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián, a környezetemben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostorozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák levetkőztették, és vörös köppenyt adtak rá. tövisből koronát fontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megaláztatásból, meggyalázásból szőtt bíbor köppenye soha se felejtesse el velünk léma hallgatását. Akkor is, örökre értette szem ember, hogy tanuld meg a földig meghajló, megbocsájtó, mindvégig szerető alázatot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, akit érettünk keresztre, aki életünk a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te ne ismertél volna, és ne szenteltél volna meg a kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a felelünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolok tüzéből, s vigy a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak vizsgálatra.
5: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Csak Szűz Mária állt erős lélekkel a kereszt alatt, mert hitte, hogy a szenvedést követi a boldogság, a halált a feltámadás. Aki Istenbe kapaszkodik, annak nem kell félnie semmitől, nehezebb időkben sem. Igyekszem-e lépésről lépésre egyre erősebben Istenre hagyatkozni, a szenvedéseket is vállalva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
6: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
7: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
8: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 6-a. Hálával tartozunk az Istennek mindenkor. Pál apostol levele ez, a második Tesszalonika levél, annak is a 13. verse a második fejezetből. Hálával tartozunk az Istennek mindenkor. Hálával tartozunk az Úrnak, mert kiválasztott minket magának. Kezdettől fogva az üdvösségre. Ez ugye felfoghatatlan kegyelem. Isten bennünket megelőző krisztusi szeretete, amire nincs magyarázat, de ami eltölt örömmel és minden körülmények között vigasztalással. Hálával tartozunk azért, mert Isten kiválasztó kegyelmének elkerülhetetlen következménye, hogy életünk egy pontján az igazságban való hitre juthatunk. Isten kiválasztó kegyelmének elkerülhetetlen következménye, hogy hiteles, megszentelt életet élhetünk. Azaz kiábrázolódhat bennünk a Krisztus dicsősége. Hálával tartozunk azért, mert noha minden kegyelem, Isten mégis ad bölcsességet és erőt, hogy a kegyelem emberi oldalát is komolyan vegyük. Igyekszünk szilárdan állni, és igyekszünk megélni a hitünket abban a hagyományban, amiben belenőttünk, amiben az Úr belehelyezett minket. Itt a hagyomány először is az igei és keresztény örökséget jelenti. Aztán az elődök felismerésének megbecsülését. Azt a felekezeti önazonossági keretet, amit az élő hit tölt meg tartalommal. De a keret is nélkülözhetetlen, mert szétfolyik az üdvözítő tartalom, ha nincs keret. Istentől rendelt időben kell a megújulás. Az igei felismerések által az egyház mindig megújítandó, de az öncélű, önmegvalósító újításoktól óvjon minket az Úr. Hálásak vagyunk, mert Isten tulajdonaiként mindenkor jó reménységgel, jó beszéddel és jó cselekedettel megáldott emberek lehetünk. Magunktól nem vagyunk azok, de ilyenekké formál minket egyre inkább az Úr. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
2: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja, nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanyja szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
1: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tomás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária Uttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a Ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok, itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk, mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a Ferences templom bejáratánál. gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a Szentlélekben, Szabó Tamást hallottátok.
0: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
0: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
5: Hírpercek.
6: Az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján kezdődött meg az új tanév az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatói számára. Daganatos beteg gyerekek alkotásaiból nyílt kiállítása Nemzeti Múzeumban. Orvosokkal vitatták meg az élet kezdetének kérdéseit. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Jeles napon kezdődött meg az új tanév az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatói számára, az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján tölthettek el együtt egy napot a királyok városában. A szentmisét Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa mutatta be, aki homiliájában Szent Adalbert és Szent Gellért alakján keresztül beszélt a nevelői hivatás erejéről, a hitoktatók szolgálatáról és arról a sokszor láthatatlan munkáról, amely évekkel később hozhat gyümölcsöt egy gyermek életében. A szentmisén koncelebrált Kelemen László a főegyházmegye hitoktatási felügyelője, és Sankó László Újpest kertvárosi plébános számolt be az egyházmegye Facebook oldalán. Török Csaba azt kívánta a hitoktatóknak, hogy higgyenek a kimondott szóban, Isten szavában és abban a szolgálatban, amelyet saját életükön keresztül végeznek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás, Lélekrajzok a fényben címmel csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás 195 gyerek alkotásán keresztül beszél az életről, reményről, emberi méltóságról és arról a közelségről, amelynek akkor is felelőssége van egymás iránt, amikor az élet a legnehezebb arcát mutatja, mondta a tárlatot megnyitó köszöntőjében Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, adta hírül az MTI. Ez a kiállítás nem a betegségekről szól, hanem arról az életről, amely a betegség közepette is jelen van. Nem azt szeretné megmutatni, hogy mit vett el a betegség, hanem azt, hogy mennyi minden marad meg közben. A szeretet, a család, a barátság, a kíváncsiság, az alkotás öröme, a kreativitás, emelte ki az igazgató. A tárlat október 4-ig látogatható. Szeptember 1-én Legyen mindenkinek születésnapja címmel életvédő estet szerveztek, melynek második kerekasztal beszélgetésében orvosok járták körül az abortusszal kapcsolatban felmerült aktuális kérdéseket, a szívhangrendelet, az esemény utáni tabletta és az abortusz tabletta vény nélküli elérhetővé tételének bevezetését, tájékoztatotta Magyar Kurír. Az estet keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke moderálta. Bálint Balázs, szülésznőgyógyász, a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság elnöke, Gulyás Ádám, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának főtitkára, és Rojkovics Bernadette, főorvosa, Magyar Biotetikai Társaság elnöke fogalmazták meg szakmai véleményüket az adott témákban. A beszélgetés végén a szeptember 12-én megrendezendő mindenki születésnapja sétára invitáltak.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Az ima órák liturgiája, reggeli dicséret következik.
3: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!

amit fogadtunk, álljuk azt. Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet, s vigasztalunknak is veled.

Csodálatos az Úr a magasságban, alleluja! Király az Úr fönségbe öltözött, felöltözött az Úr, felövezte magát erősséggel. Szilárddá tette a földet, hogy meg ne inogjon. Trónod szilárdan áll ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Uram, a vizek árja zúg, harsogva zúgnak a folyamok. Mennydörögve zúg a tornyosuló vizek árja. De hatalmasabb, mint a tenger morajlása, hatalmasabb, mint a nagy vizek zúgása, mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban. Bizonyságaid valóban igazak, házadat szentség illeti, Uram, mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Csodálatos az Úr a magasságban, alleluja! Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos örökké, alleluja! Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájan, áldjátok az Urat ti egek, áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat az Úr minden erői, áldjátok az Urat nap és holdvilág, áldjátok az Urat égi csillagok, áldjátok az Urat záporeső és harmat, áldjátok az Urat ti viharok. Áldjátok az Urat tűz és forróság, áldjátok az Urat hideg és hőség. Áldjátok az Urat dél és harmat, áldjátok az Urat fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat jég és hóesés, áldjátok az Urat éjek és nappalok. Áldjátok az Urat világosság és sötétség, áldjátok az Urat villámok és fellegek. Áldja az Urat a száraz föld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat hegyek és halmok, áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat ti források, áldjátok az Urat folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat tengeri lények s minden, ami mozog a vízben, áldjátok az Urat égi madarak. Áldjátok az Urat vadak és házi állatok, áldjátok az Urat ti emberek fiai. Áldja az Urat Izrael, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat ti az Úr papjai, áldjátok az Urat ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat igaz szellemek és lelkek, áldjátok az Urat szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat, Hanania, Azarja és Misael, dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos örökké. Alleluja.

0: hangja. Dicsérjétek az Urat a mennyből, alleluja! Dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek ti angyalai mind! Dicsérjétek összes mennyei karok! Dicsérje őt a nap és a hold is! Dicsérje őt minden fényes csillag! Dicsérjék őt az egek egei, és minden vizek az egek fölött. Dicsérjétek mind az Úr nevét, mert ő parancsolt, és minden létrejött. Mindörökre helyükre állította őket, törvényt szabott, amely el nem évül. Dicsérjétek az Urat a földről, tengeri szörnyek és összes mélyvizek. Tűz és jégeső, hó és kötfelhő, és igéjét teljesítő száguldó vihar. Ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és összes cédrusok, erdei vadak és minden házi állat, csúszómászók és szárnyas madarak, föld királyai és minden népek, fejedelmek és a föld minden bírája, ifjak és leányok, fiatalok és öregek együtt. Dicsérjétek az Úr nevét, mert egyedül csak az ő neve fölséges. Fölsége felülmúlja az eget és a földet, és ő emeli fel népe homlokát. Ő teszi dicsővé minden szentjét, Izraelt, a hozzá közel álló népet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat a mennyből, alleluja! Ezt mondja az Úr az Isten, nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe vittem, mondja az Úr.
1: Krisztus az élő Isten fia.

Irgalmaznak aki az atyajobbján ülsz, irgalmaznak dicsőség az atyának és a fiúnak.

Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Aki szeret, teljesíti a törvényt. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával,

Neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte. Napról napra, amíg élünk.

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: aki szeret teljesíti a törvényt.
1: Isten elküldötte a Szent Lelket, hogy minden szív boldogító világossága legyen. Kérjük álhatatosan, világosítsd meg népedet, Urunk! Istenünk, igaz fényességünk, áldunk téged, mert úgy rendelted, hogy dicsőségedre megérjük a mai napot. Világosítsd meg népedet, Urunk! Fiat feltámadása által fényt terítettél a világra, árazd ezt a világosságot egyházad közreműködésével minden emberre. Világosítsd meg népedet, Urunk! Fiat tanítványaiban kinyilvánította dicsőségedet Szent Lelked által, küld előtt, hogy egyházad hűséges maradjon hozzád. Világosítsd meg népedet, Urunk! Népek megvilágosítója! Emlékezz meg azokról, akik még a sötétben élnek! Nyisd meg lelki szemüket, hogy felismerjenek téged, egyedül igaz Istent! Világosítsd meg népedet, Urunk! Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Áldás gondolatok. Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen mögötted, hogy megóvjon gonosz emberek cselvetésétől. Az Úr legyen melletted, hogy karjába zárjon, ha veszély fenyeget. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen benned, hogy bátorítson, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy védőfalként körbefogjon, ha mások rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió már a 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értők is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: Szeptember 9-én a börtönpostában ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a Rácsokon túl is folytatódott. Bécivel és Virággal beszélgetünk. Műsorunk második felében a mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és toleranciáról. Hallgassunk bele a műsorba!
5: Félelmeim voltak, hogy mi lesz. Hát egy társadalomtól elzárt emberrel majd hogy fogtok ti, meg a világ gondolni, meg esetleg nézni, tudod, hogy... És olyan meglepetések kaptak, hogy hihetetlen, hogy mintha én nem is lettem a társadalomból kirekesztve, nem is úgy bánatok vele. Ugyanúgy, mint egy, nem, egy normális ember, nem normális ember,
6: normális ember vagy?
5: Aki nincsen bezárva, érted? Ez olyan benyomást adott nekem, hogy mintha nem is lettem volna börtönbe, mint a család, mint egy család.
7: Vadhegyvidéken sétáltam, és egy vadállatot pillantottam meg. Közelebb mentem, és láttam, hogy nem vadállat, hanem egy ember. Még közelebb mentem, és láttam, hogy a testvérem. Tehát megismerni nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye attól félünk, amit nem ismerünk. Messziről látjuk, és idegen, és az emberben az első reakció, ami teljesen normális egyébként, ez a sztereotípia, hogy jaj, fenyegetést jelent számomra. De ha vesszük a bátorságot, és közelebb megyünk hozzá, akkor látjuk, hogy nem fenevad, hanem egy ember, és ha még közelebb, akkor pedig észre fogom venni, hogy sokkal több bennünk a közös, mint az, ami elválaszt.
8: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. Mark Uelli bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. 500 000 katolikus zarándok a pakisztáni Mária városak egy helyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta a Szent Atya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítójuktól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostor rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdonna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve Szentlélek Szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Az örök imádó nővérek jelenléte az Isten iránti hála fénylő tanúságtétele,
1: luminoso testimonio della gratuidad de Dios,
0: amely az emberi szívben nyugtalanságot ébreszt, hogy keresse és szemlélje az ő arcát. A válasz ez egy mély emberi vágyakozása, amelyet a zsoltáros ragyogóan így fejez ki: keressétek arcomat, a te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Isten arcának ez az állandó keresése, amely különösen is jellemzi a szerzetesi életet, sajátos árnyalatot ölt a kapott hivatásban, mert az olyan életti alakulát, amely teljesen a kenyérélet Isten folyamatos és csendes imádságának szenteli magát, aki pedig arra hív minket, hogy egyesüljünk vele az oltár áldozatában, hogy egy testet alkossunk vele. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikájából idézte Szent Ágoston magyarázatát, amelyet az egyházi közössége új keresztényeinek adott, mondván: az oltáron lévő kenyér és bor a hívek egységének szentsége Krisztusban. Ehhez pedig eukarisztikus lelkiségre, azaz a szeretetben fennálló egyházi egység lelkiségére van szükség.
1: Queridas hermanas.
0: Kedves nővérek, folytatta a pápa, ahhoz, hogy az egyházban megnyilvánuljon az alapítótól kapott különleges karizmátok, arra kaptatok hivatást, hogy az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyetek. Újítson és erősítse meg benneteket ez a kegyelmi időszak, amelyet most zarándokként tapasztaltok meg itt az örök városban és a rend születésének helyszínein, hogy továbbra is sugározhassátok az oltári szentség Krisztus arcának szépségét az egész világon. A megtestesülésön nevezett Boldog Mária Magdolna nővé tanúságtétele ösztönözzön benneteket, hogy megújult reménnyel és az életszentség utáni vágyjal éljétek megszentelt életeteket, emlékezve arra, hogy az evangélium ősi és mindig új bölcsességéhez való hűség a legjobb út azok számára, akik a Szentlélek vezetésével Isten és a felebaráti szeretetnek szentelték magukat. Végül Leó pápa megáldotta őket, és a guadalupai szűzanya mennyei panástjának oltalmát kérte számukra.
1: Et Nuestra Señora de Guadalupe las ampare con su manto celestial.
2: Uelet bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. A kanadai Quebec legfelsőbb bíróságának ítélete kimondta, hogy Márk Uelet bíborost hamisan vádolták meg szexuális erőszakkal a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros 100 000 dollár kártérítést kap, amelyet a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományoz. Márk Uelet, kanadai bíboros, a püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa, megnyerte a Pamela Grollo ellen indított pert. A nő hamisan vádolta meg szexuális erőszakkal a bíborost a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros, aki rágalmazás és becsületsértés áldozatának nevezte magát, a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt 100 000 dollár kártérítést kap. Erről a kanadai Quebec legfelsőbb bírósága döntött. Az augusztus 31-én közzétett ítélet a bíborosnak adott igazat abban a rágalmazási perben, amelyet azután indított, hogy 2022. augusztusában nyilvánosságra kerültek az ellene felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak. Martin Castonguay bíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádak megalapozatlanok, és arra kötelezte Grollót, hogy fizesse meg a bíboros által kért teljes összeget. Uelet bíboros az ítéletet követően kiadott közleményében bejelentette, hogy a pénzt a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományozza. Uelet bíboros közleményében háláját fejezte ki azért, hogy hazám polgári igazságszolgáltatása elismerte, hogy az ellenem felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak hamisak voltak, és a rossz indulattal egyenértékű, rendkívüli meggondolatlansággal fogalmazták meg azokat, továbbá, hogy az érintett személyt felelősségre vonták az ellenem tett és világszerte széles körben terjesztett gyalázatos és rágalmazó kijelentésekért. Uelet bíboros köszönetet mondott az LCM Advocates ügyvédeinek és a számos tanúnak, akik vallomásukkal segítették a bíróságot a tények megállapításában, és abban, hogy az igazság érvényre jusson. Egyúttal megerősítette személyes elkötelezettségét amellett, hogy az egyházon belül és a társadalomban továbbra is küzdjön a visszaélés minden formája, különösen a szexuális visszaélés ellen, és kijelentette, hogy fenntartások nélkül támogatja a bizonyítottan áldozattá vált személyeket a helyreállító igazságszolgáltatásért folytatott törekvéseikben. Az ügy 2022. augusztusára nyúlik vissza, amikor a bíboros neve felmerült a quebeci római katolikus érsekség és quebec római katolikus érseke ellen indított csoportos keresetben, amely több évtized során elkövetett szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat tartalmazott. Pamela Grollo, egy korábbi világi lelkipásztori munkatárs azzal vádolta meg a bíborost, hogy 2008 és 2010 között különböző cselekményeket követett el vele szemben. A nő beleegyezés nélküli fizikai érintés eseteiről számolt be, amelyeket később szexuális erőszakként mutattak be. Uelet bíboros kezdettől fogva következetesen visszautasította a vádakat. Határozottan tagadta, hogy helytelen gesztusokat tett volna, és a vádak értelmezését, illetve terjesztését rágalmazónak nevezte. Azt is kijelentette, hogy aktívan részt vesz minden esetleges polgári vizsgálatban, hogy megállapítsák az igazságot és elismerjék ártatlanságát. Ugyanezen év, decemberében a bíboros bejelentette, hogy jogi eljárást indít vádlója ellen becsülete és jó hírneve helyreállítása érdekében. Az ügyben 2022-ben Ferenc pápa is intézkedett. Előzetes vizsgálattal bízta meg Jacques Servé jezsuita atyát. A vizsgálat lezárásakor Servé atya kijelentette, nincs semmilyen megalapozott ok arra, hogy vizsgálatot indítsanak Márk Uelet bíboros ellen az adott személy szexuális bántalmazása miatt. A pápa ezért elegendő bizonyíték hiányában nem engedélyezte a bíboros elleni kánonjogi vizsgálat megindítását. Az augusztus 31-én hétfőn kihirdetett ítéletben, amely a 2026 márciusában Montrealban megtartott tárgyalás eredményeként született, a bíróság ellentmondásokat állapított meg Grollo beszámolójában, és megkérdőjelezte annak hitelességét és megbízhatóságát. A határozat arra is rámutat, hogy a csoportos kereset középpontjában 7 olyan gyermek története áll, akik pedofil egyházi személyek áldozatai voltak Quebec történelmének egy sötét időszakában, amikor a szerzetesek és egyházi személyek ellenőrzésük alatt tartották az oktatási rendszert. Ez az a gyalázat, amely miatt Ouellet bíboros panaszt emelt. Vagyis, hogy a csoportos keresettel kapcsolatos eljárások során pedofilokkal hozták összefüggésbe, olvasható az ítéletben. A püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa és ügyvédei hálával fogadták a bíróság döntését.
3: Félmillió katolikus zarándok a pakisztáni Mária kegyhelyen. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária zarándoklata Szüzanya városában, Mariam Abadban. Pakisztán 1 milliós katolikus közösségéből 500 000 vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is voltak, tudósít róla a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariam Abadba a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez a legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-áig tart. Kaiser Feroz káp atya, Lahore plébános, a pakisztáni püspöki konferencia szóvivője meghatottan számolt be a helyszínen a Fidesz katolikus hírügynökségnek. Jó látni, hogy a zord időjárás ellenére ilyen sokan érkeztek. A heves esőzések akár áradásokat is okozhatnak és megnehezíthetik a kegyhely előtti téren táborozó hívek tartózkodását. A nagyszámú hívők jelenléte azt bizonyítja, hogy a zarándokoknak erős a hitük, és mélyen kötődnek a Szűzanyához. Semmi sem választja el őket Krisztus szeretetétől, mondta a szóvívő, aki közösségével együtt zarándokolt el a kegyhelyre. A szerzetes atya arról is beszámolt, hogy sokan már megérkeztek, de több ezren még úton vannak. Gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, teherautókkal és buszokon, zarándok karavánokban haladnak még Pakisztán összes egyházmegyéjéből. A hit lenyűgöző megnyilvánulása ez, hiszen a családok több ezer kilométeres utat tesznek meg, hogy Máriához fohászkodjanak, oltalmába ajánlják magukat, felajánlják életüket, nehézségeiket és kegyelmeket kérjenek a Szűzanyától. A 180 milliós létszámú Pakisztán 1 millió lelket számláló katolikus közösségéből 500 000 hívő vesz részt a zarándoklaton. A jelenlévők között muzulmán és hindú hívők is vannak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik, mondta az atya. Az idei zarándoklat különleges ferences sajátosságot kap. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a pakisztáni ferencesek Mariam Abadban elmélkedő rózsafűzér imádságot vezetnek. Az imák között Szent Ferenc írásaiból hangzanak el részletek, amelyek a Poverello Szűz Mária iránti mély szeretetét tükrözik. A rózsafűzér így egyetlen hatalmas ima a békéért, amelyhez zarándokok ezrei csatlakoznak, számolt be az atya. Mariam Abad, amelynek jelentése Mária városa, Pakisztán legelső nemzeti Mária kegyhelye. A Pandzsáb tartományban Lahore-tól mintegy 80 kilométerre fekvő település története a belga kapucinos misszionáriusok munkásságához, és különösen annak alapítójához, a 19. század végén a Pakisztánban szolgáló kapucinus misszionáriusok felismerték, hogy a frissen megkeresztelteket súlyos diszkrimináció, elnyomatás és rabszolgaság fenyegette. Éppen ezért Emmanuel van den Bosch kapucinus püspök mintegy 150 hold földet vásárolt a brit kormánytól, azzal a szándékkal, hogy települést hozzon létre a keresztények számára. Így akarta megmenteni a családokat a nyomorúságtól. 1893. januárjában 3 keresztény család a misszionáriusok vezetésével 6 napos menetelést követően érte el a megvásárolt új földet. Falut alapítottak, amelyet Mária városnak kereszteltek el. Félix atya 1896-ban érkezett Mária városába, és mint a közösség vezetője támogatta a falu mezőgazdasági, társadalmi és lelki fejlődését. A kapucinus atya abban is segített, hogy a katolikus családok végre saját földjüket művelhették, házakat építhettek maguknak és méltóságban, biztonságban élhettek munkájukból. Félix atya irányította az új templom építési munkálatait is, amelyet végül 1898. december 8-án szenteltek fel. A hívek azóta is rendkívül mély áhítattal tisztelik a szűzanyát, és naponta imádkozzák a rózsafűzért. A következő években a kapucinus testvérek a lurdi barlang mintájára egy sziklabarlangot alakítottak ki a templom melletti kis dom tetején, ahol elhelyezték a szűzanya szobrát. 1949-ben Mariam Ababot hivatalosan is Pakisztán nemzeti Mária kegyhelyévé nyilvánították. A helyszín egyúttal a vallásközi párbeszéd központja lett, amelyet nem csak keresztények, hanem számtalan muzulmán és hindu is látogat, hogy lerója tiszteletét Mária előtt és kegyelmét kérje. Tájékoztatta a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma.
0: A Salzburgi Ifjúsági Zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. A szeptember 2-i szerdai általános kialgatáson Mozart kis éjj zenéje töltötte be a Szentpéter teret a mintegy 15 ezer zarándok nagy örömére. A kialgatás végén a Szentatya találkozott a Salzburgi Ifjúsági Zenekarral, és Leó pápa kézbe vette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold papája kíséretében játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Bella Musica, szép zene nevű Salzburgi Ifjúsági Zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokain tesz olaszországi körutat a napokban, amelynek legrangosabb állomása volt szerdán éppen a Vatikán. A Salzburgi Mozarteum alapítvány kurátorai magukkal hozták a már gyermekként világhírű hegedű virtuóz egykori úgynevezett Costa hegedűit, amelyet Mozart főként bécsi tartózkodása során használt. Az általános kialkatás végén Leó pápa találkozott az ifjúsági zenekar és a Mozarteum alapítvány tagjaival. Linus Klumpner, a Mozarteum alapítvány igazgatója mutatta meg a Szentatyának a féltve őrzött hegedű kincset, amelyet Leó pápa kézbe vett és alaposan megcsodált. Az igazgató így vallott a találkozásról. Ez egy spontán gesztus volt. Sokan zavarba érzik magukat, hogy egy ilyen törékeny hangszert kézbe vegyenek. A pápa azonban természetes mozdulattal vette kézbe a hegedűt, és nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy tanúi lehettünk egy történelmi hídnak. 250 év után ugyanis, mint a maga Wolfgang Amadeus Mozart tért volna vissza Rómába, hiszen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart első olaszországi útja alkalmával Leopold papájával együtt lépett fel 14. Kelemen pápa előtt, akire mély benyomást tett a kicsi maestro. Szerdán délután koncertfelvétel készült a Vatikáni Rádió számára, mégpedig a Vatikáni kertekben álló egykori Vatikáni Obszervatórium épületében, amelyet később átalakítottak a Vatikáni Rádió koncert kamaratermévé és stúdiójává. A koncert hangfelvétele megjelent magánjelleggel József Grünwiedl bécsi érsek, maga is képzett orgonaművész. A Salzburgi Ifjúsági Zenekar vatikáni koncertjén természetesen Mozart darabok csendültek fel, köztük a Così fan tutte nyitánya, a Jupiter szimfónia és az Ave Verum. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Radio. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. A Boldog Ceferino Intézet szeretettel hívja és várja a kedves híveket a 2026. szeptember 12-én és 13-án tartandó Csatka Szentkúti Kisboldogasszony főbúcsúra. Számítanak a roma zarándokok részvételére az egyházmegyei szervezők. Hasonlóképp a 2026. szeptember 19-én és 20-án az egyházmegyei szervezésben megrendezendő Mária Pócsi katolikus cigányközösségek zarándoklatára is buzdítják a kedves testvéreket. Kattás. 2026. szeptember 18-a és 20-a között kerül megrendezésre a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattás rendezvény. Az idei esemény házigazdája Kaposvár. A rendezvény jelmondata egy hétvége, amely megérinti a szívet. A program 13 óra 30-kor emberközpontú gazdaság. Előadók Baritz Sarolta Laura és Pigler Mónika Mira. 14 órakor igazságosabb és testvériesebb világot. Leszakadt rétegek, sebzett családok. Az előadó Révai Edit. 14 óra 30 perctől az áltudományok hatása a társadalomra. Előadó Tuboly Ádám. 15 órakor mit jelent igazságban szeretni? Előadó Varga László megyés püspök. 15 óra 30 perckor a vallásosság, spiritualitás, mint gyógyító jelenség. Előadó Endrédi Balázs. 15 óra 45 és 16 óra 20 perc között fórum és diszkuszió, közös beszélgetés az előadókkal. Az időpont szeptember 18-a péntek 13 órától 16 óra 20 percig. Helyszín Kaposvári Püspökség nagy terme, Kaposvár, Zárda utca 4 szám. A regisztráció már elindult, jelentkezni lehet az alábbi linken. kaposvar.kattas.hu konferencia jelentkezés. Mindenkit szeretettel várnak. Az Angyalföldi Szent Mihály plébánia hirdeti, hogy szeptember 14-én hétfőn este Simon Dávid atya imádsággal kapcsolatos tanítására és egy imaestre is sor kerül majd. Mindenkit szeretettel várnak.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek. Ferences pedagógiai napokat tartottak Mátra-Verebély-Szentkúton. A De Hoxár házaspár tanúságtétele az irgalomról és a gyógyulásról. Szeptember 2-án megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szokko Anna. Úton lenni és másokat segíteni az úton, ferences pedagógiai napokat tartottak Mátra-Verebély-Szentkúton. Augusztus végén gyűltek össze a ferences fenntartású oktatási és nevelési intézmények munkatársai a ferences pedagógiai napokra. A találkozó közös szentmisével kezdődött, majd a rendtartomány oktatási referense mondott köszöntőt. A találkozó egyszerre kínált lehetőséget a szakmai fejlődésre, a tapasztalatok megosztására, közös gondolkodásra és a lelki feltöltődésre. A program két nagy témát állított középpontba, az integrációt, a befogadást és elfogadást, valamint a mesterséges intelligencia egyre sürgetőbb kihívásait, számolt be a Magyar Kurér. A szakmai kérdések megvitatása után a második nap a lelki elmélyülésről szólt. Szent Ferenc tranzitusának, vagyis boldog halálának 800. évfordulójához kapcsolódva. A De Hoxár házaspár elsőként Velszben találkozott az Atya Szíve elnevezésű egy szemináriumon, amely éppen abban a hotelben zajlott, amit abban az időben ők vezettek. Amit ekkor tapasztaltak, annyira mélyen érintette őket, hogy idővel feladták a szálloda vezetést, és Isten hívását követve ennek az üzenetnek szentelték az életüket, olvasható az Új Ember újságban. Kezdetben a nemzetközi atyaszíve csapatok munkáját segítették Észak-Európa több országában, majd megkapták első önálló meghívásukat Szlovákiából. Az ottani szemináriumon átélt megtapasztalások, köztük egy pap tanúságtétele, végleg megerősítették őket küldetésükben. Szemináriumokat nem csak a katolikus híveknek tartanak, hanem minden keresztény felekezet tagjainak ökumenikus nyitottsággal. Idén, júliusban 4. alkalommal látogattak el hazánkba. Szeptember 2-án pápai jóváhagyással megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonokról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma, számol be a Magyar Kurír. Alapvető megállapítása, hogy az ökológiai kérdés egyben a teológiai kérdés is, ahogyan a teremtett világról gondoskodunk, feltárja az és alakítja az Istennel való kapcsolatunkat. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra az ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést vizsgálja a bizottság új dokumentuma. A dokumentum 3 fejezetből áll, az első címe a közös otthon a Szentháromságos Isten műve, a másodiké az ember a közös otthonban, a harmadik rész címe a közös otthon gondozása. A dokumentum végén a bizottság ismét megerősíti központi állítását, azaz az ökológiai kérdés, teológiai kérdés is. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
3: Dr. Hargitay Emil, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottsága titkárának gondolatait hallják.

Nem azon fordul a dolog, aki erőlködik vagy törekszik, hanem a könyörülő Istenen. Az én számomra azt jelenti, nem egy ilyen teológiai talány, hanem azt, hogyha akárhogy is rohanunk a hétköznapi rohanásban és a tülekedésben, meg a sikertelenségekben, meg a sikerekben is, ezek közül a zűrzavaros dolgok közül föltekintve itt a menedék, hogy majd az Isten az elrendezi valahogyan, mert nála van az előre tudás. Amikor meghaltak a szüleim, nem sokkal egymás után. Ez fontos dolog egy fiatal ember életében, azt hiszem mindig, hogy a második szülője is meghal, akkor úgy egyedül érzi magát a világban. És akkor gondolja azt, ha már nem olyan fiatal, hogy miért nem mentem oda többet, meg mindig mondták, hogy mi van velem, hogy vagyok. Jobban ki kellett volna használni az időt, meg kellett volna kérdezni tőlük sok mindent. Látszik egy embernek az életpályája, az életpályának az első szakasza, hogy amikor kilép a szülői házból, pláne családot is alapít, mint én, akkor hirtelen nagyon sok dolga lesz, kezdőként a munkájával is, és a szüleire nem fordít annyi gondot, mint kellene, vagy legalábbis olyan kapcsolata már nincsen, mint korábban volt, azt hiszem ez általában így van, és amikor történik egy ilyen baj, aminek meg kell történni, akkor hirtelen egyedül érzi magát is. Az volt egy olyan pillanat, emlékszem, amikor ez jelentette, ez a Bibliában itt kifejezett hely azt, hogy hát ennek így kell lenni. Ráadásul fordítva egy sokkal szörnyűbb dolog, tehát ennek így kell lenni, és ebben a sorrendben.

0: Dr. Hargitay Emil, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottsága titkárának gondolatait hallották.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Szeptember 6-án, liturgikus szempontból évközi 23. vasárnapon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a mikrofonnál.
3: Csegezi Mária.
2: Illetve Lukovics Milám. És 30 évvel ezelőtt érkezett másodszorra is Magyarországra II. János Pál pápa, hát azóta ugye szent II. János Pál pápa. Ez egy nagyon rövid látogatás volt, hiszen főként Pannonhalmára látogatott a monostor 1000 éves fennállásának az ünneplésére, de ezen kívül azért Győrben, a repülőtéren mondott egy nyilvános szentmisét is. Ezen a napon ugye Szendrei Júlia, ugye fiatal özvegy, Petőfi Sándor felesége, az ő későbbi életéről fogunk beszélgetni a mai műsorban, illetve szintén ezen a napon hunyt el a világhírű operaénekes Luciano Pavarotti, akinek hát méltó magyar követőjével, utódával, Gulyás Dénessel fogunk beszélgetni Pavarottiról. De hát...
3: Kezdődjön a mai nap is a szokásos módon Szent Ferenc imájával. Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Ámen. És folytatódjék a műsor

0: számos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Nos, Milán atya, a mai evangéliumi szakasz első része számomra egy kicsit furcsa. Furcsa abból a szempontból, hogy ugye arról van szó, hogy szeretnénk meggyőzni valakit, vagy figyelmeztetni valamire. És azt mondja itt a Szentírás, hogy ha hallgat ránk, akkor megnyertük őt. Ha nem hallgat ránk, eddig rendben is van a történet. Ha nem hallgat ránk, akkor vigyünk oda másokat. Ez nekem egy kicsit olyan, van egy olyan áthallás benne, mint hogyha kibeszélnénk valakit. Hogy kell ezt jól érteni? Hogy miért kell a másokhoz oda menni? Hogy a meggyőzés legyen biztosabb, vagy akkor már nyithatunk mások felé is. Ugye nagyon fontos az, hogy ne beszéljük ki valakinek a ránk bízott, bizalmasan mondott dolgait, és ennek van egy ilyen áthallása számomra.
1: Más furcsaság nincsen?
0: Hát...
1: Mert ha még van egy ilyen furcsaság soroljam is, akkor vegyük azt is számba, és akkor talán még... Élesebb lesz itt a kérdés, hát csak ebben a szakaszban,
0: hogy... Hogy kell nyernünk valakit.
1: Jó, hát az nem olyan furcsa.
0: Az nem olyan furcsa.
1: Mi az, ami még esetleg ilyen
0: az, hogy feszültséggel. Van egy harmadik, ezt még tudják fokozni benne.
1: Igen. Más furcsaság nincs?
0: De a legutolsó mondat.
1: Hogy?
0: Hogyha a hívek közösségére se hallgat, akkor vedd úgy, mintha pogány lenne, vagy vámos.
1: Nagyon jó.
0: Hát ez már nagyon durva. Eddig nem is akartam eljutni.
1: Igen. Na, tehát erről van szó, hogy van feszültség ebben a szövegben. Ez így van, és akkor hát ezeket kell egy kicsit kifésülnünk. Úgyhogy nagyon érdekes ez a Máté evangélium 18. fejezet, mert ugye azért inkább már az ősegyházat láthatjuk a szemünk előtt. A közösségnek a működése, ez erről szól ez a beszéd, tehát nem tudjuk pontosan, hogy most Jézus ezt szó szerint így mondta-e, de nyilván az ősegyház, ahol megfogalmazódik az evangéliumot, hát az a kérdés, hogy mit mondana most Jézus nekünk. És akkor hát valószínűleg azokból az emlékekből, vagy Jézusnak egy-egy mondatából, amire így visszaemlékeztek, vagy akár le is jegyezték őket korábban, hát abból az evangélista megszerkezte egy ilyen tanítást. De hát ez évtizedekkel később íródik le, ugye, mint ahogy Jézus igen élt, tehát hogy nem is várhatjuk azt, hogy hát szó szerint rögzítsék azt, amit Jézus ugye korábban elmondott, de hogy valamiképpen már az ősegyház, az első keresztény közösség ennek a működését láthatjuk magunk előtt. Na most, ugye az egyik, ami érdekes szerintem, hogy ebben a közösségben van belső feszültség, probléma, bűn történik, egyik vétkezik a másik ellen, ezt így ilyen tárgyilagosan megállapítja. Tehát, hogy ez valószínűleg visszavezethető Jézusra, aki ugye hát együtt élt az apostoli közösségen belül hasonló feszültségekkel, és nem szagadta meg a ruháját, hogy ilyen nincs, meg hova kerültem én, meg akkor eresszük szélnek ezt a társaságot, és akkor alapítsuk meg az igazi közösséget, hanem tudja azt, hogy nincs. Hibátlan ember, nincs hibátlan közösség, nincs feszültségmentes élet. Tehát, hogy valamiképpen azt, hogy a mi körünkben is jelen van a bűn, ez nem úgy értékelő, hogy akkor betette lábát a közénk az ördög, vagy akkor valamit elhibáztunk, vagy nem tudom, olyan tagokat engedtünk be, akiket nem lett volna szabad, hanem hát ez vele járója az életnek. A feladat az, hogy valahogy erre közösségnek reagálnia

0: És ennek a fő szempontja az a megnyerés. Tehát nem a megbüntetés, nem is feltétlenül, vagy elsősorban az önvédelem, hanem eljut odáig, és ez biztos, hogy visszamegy Jézusnak az eredeti tanítására, tehát ugye, hogy a megbocsájtásban hát egyszerűen a másik ember tartja szem előtt, ha tetszik, a vétkest. Ugye, tehát, hogy valamiképpen azért ott van benne, és ezután, a szakasz után talán pont az következik, hogy az elveszett bárány. Tehát, hogy igenis, hát van felelőssége a közösségnek, a hibázó vagy a vétkező tagért, utána kell menni, valamit tenni kell érte, lehetőleg mindent el kell követni ahhoz, hogy megnyerjük. Na most nyilván mi így 21. századi emberek nagyon érzékenyek vagyunk erre az adatvédelemre, meg magántitokra, meg így, meg úgy. Aztán ezzel együtt a magunk, meg a mások életét, ezt kiposztoljuk a közösségi média felületeire. Na most a zsidók valószínűleg erre nem voltak azért ennyire érzékenyek. Tehát náluk azért ez a GDPR, ez nem volt valószínűleg annyira erős, mint manapság. Tehát, hogy ők valószínűleg a mindenkinek mindenről beszélni elvalapján érték az életüket, és amúgy is kitárgyalták egymást. Tehát, hogy a diszkréció, meg nem tudom én mi, az egészen más szinten állhatott akkor, mint manapság. Úgyhogy nem is, ugye nagyon, tehát, hogy nem az a lényege ennek a két vagy három tanújé, vagy a közösség föllépéséjé, hogy most, minthogyha az igazság az ilyen szavazás kérdése lenne. Tehát lehet, hogy valakinek igaza van egyedül, egymagába, és a körülötte lévő közösség téved. De itt arról van szó, hogy voltak éppen az egyház, már az egyház működése az, amit szemünk előtt kell látni, és hogy azért az egyház az üdvösség jele és eszköze. Tehát, hogy itt a közösség az nem egyszerűen csak a többséget jelenti, hanem magát az egyházat, amelyik akkor valamiképpen, hát nyilván gondos mérlegeléssel, de hát azért mégiscsak Krisztus tanítását képviseli a saját tagja felé. Tehát, hogy azért itt nem egy, mondjuk egy horgász egyesületről van szó, vagy nem tudom én milyen klubról, ahol akkor az a kérdés, hogy most akkor a többségi véleményre hallgatok-e, vagy nem, hanem hogy azért valamiképpen az egyháznak az útbaigazítására kellene odafigyelnie a hívő embernek.
1: De nem is egy erőszakos térítésre kell itt most gondolni.
0: Ugye ez, hogy ami a másik ilyen nagyon feszültséggel teli pont, ez a vedd úgy, mint a pogány volna, vagy vámos, ez pont ez, hogy nincs erőszak. Tehát, hogy valahol az illetőnek megmarad a szabadsága. És ez, hogy pogány volna, vagy vámos, az szerintem még két dolgot jelent. Az egyik az, hogy más szabályok vonatkoznak rá. Majd a Jóisten lesz a bírája. Nem kell nekünk ítélkezni fölöttünk. Nem hallgat ránk, akkor ő az egyházra nem hallgatott. Tehát az is nagyon fontos szerintem, hogy itt nem a saját sérelmet akarom megtorolni, vagy elejét venni annak, hogy nehogy engem még újabb inzultus érjen. Tehát ezen már túl vagyok. Tehát, hogy itt nekem el kell jutnom a megnyerésig, hogy őt akarom megnyerni a jónak. Tehát, hogy már azon, hogy most nekem rossz volt-e, vagy jó, tehát, hogy nem beolvasni akarok neki. Tehát, hogy itt ez már a megbocsájtáson túl van. Vagy hát szóval, hogy annak a legfelső foka, hogy tulajdonképpen őt szeretném valahogy a jó irányba hát téríteni.
1: És ez ugye, benne van a szabadsága is. Hogy
0: a szabadság az benne van, hogy kitarthat a viselkedése vagy a meggyőződése mellett. Na most ez, hogy pogány volna vagy vámos, szerintem még azt jelenti, hogy hát, hogy egyébként, hogyha meg nem hallgat az egyházra, és most itt tényleg arra az egyházra, amelyik, hát amelyik mindegyikünk számára azért a kinyilatkoztatást és az üdvösség útját jelenti, de azért hívő ember, vagy hát most akkor mondjuk azt, hogy katolikus hívő, azért mégiscsak az az ember, aki számára a katolikus egyház tanítása, hát azért az egy igazodási pont, az egy iránytű. Ugye, tehát, hogy aki, hát akinek nem az, az voltaképpen nem igazán katolikus hívő, hát attól katolikus hívő valaki, hogy számára az egyház az az, az üdvösség iránytűje. Na most, ugye sokszor azért fölmerül ilyen esetben, hogy hát, hogy mennyire vagyok köteles megbízni még az illetőben. És akkor ez akár hát dilemmát is okozhat, mondjuk egy nagyon egyszerű példát, ha veszünk, mondjuk egy gyerek, ne adj Isten, mondjuk pénzt lop a szüleitől. És akkor, hát nyilván akkor észreveszik, beszélnek vele, stb. És hát egy idő után ott van az a dilemma, hogy a szülő számára, hogy most mit csináljuk, most akkor bezárjam kulcsra azt a fiókot, ahol a pénz van? De eddig sose zártam be. Most akkor nem bízom a gyerekemben? Hát nyugodtan zárja be, mert hogyha az a gyerek sajnos most éppen elelemel pénzeket otthonról, akkor ne tegyük ki annak a kísértésnek, hogy ő újra lopjon, mert azzal nem teszünk neki jót. De hogy ez probléma lehet, hogy akkor, hát itt a bizalomnak a szintje, akkor hát csökken. Na hát csökken, igen. Hát nyilván, hát, hogyha nem értjük meg egymást, akkor az azt jelenti, hogy hát most az illetőben nem tudunk annyira megbízni. Ha ő egy fontos tisztséget viselt a közösségben, ő volt az egyházközségi elnök, hát akkor lehet, hogy le kell váltani. Tehát ugye azért ez nagyon fontos itten, hogy ez most itt kicsit ilyen rossz értelemben használva a liberális szót, tehát hogy nem a mondjuk 19. századi magyar nemzeti liberalizmusra gondolunk, hanem mondjuk arra fajta szabadosságra, hogy hát most én nem szólok sose a másiknak, hát most én nem tudom, hát ő jobban tud, ő éli az életét. Tehát, hogy nem ez a hozzáállása az egyháznak, vagy az őskeresztény közösségnek, vagy Jézusnak. Tehát, hogy ezért nem közömbös, hogy annak az embernek mi a sorsa. Meg kell őt valahogy nyerni a jónak. Tehát, hogy ezért Jézus azt mondja, hogy igenis, hát töprengjünk azon, hogy hogyan tudunk neki szólni. És ne úgy vegyük, hogy hát az ő dolga, hát mit érdekel engem, ne szólj szám, nem fáj fejem, ugye? Tehát ma sokszor így állunk ehhez, hogy hát mindenki a saját életét éli, hát most hogy milyen jogon szóljak én bele az ő életébe. Tehát, hogy azért itt ott van a felelősség egymásért, és hát nyilván, hogyha ez ha ő az egyháza nem hallgatott, hát akkor az nyilván átmenetileg legalábbis a bizalomnak a szintjét csökkenti, és csökkentheti. Tehát, hogy itt Jézus szerintem pont a közösséget, vagy az egyént, hát erre így feljogosítja, hogy azért nem kell baleknak lenni. Okay. Tehát, hogyha valaki most tőlem, nem tudom, pénzt lop, hát akkor azért nem kell oda tennem elé a munkahelyen a pénztárcámat, mert nem teszek neki jót, és hát akkor most, hát ha most ebben nem tudtunk egyet érteni, hogy ez nem helyes, amit ő tett, hát akkor nem tudok benne most olyan szinten megbízni, mint eddig. De hát ez, na, tehát ez okozhat dilemmát az embernek, hogy most akkor én most akkor megvonom-e tőle a bizalmat, vagy akkor nem vagyok vele olyan jó barát, vagy valami. Hát nem kell mindenben ugyanúgy viselkednem. Hát azon, hogy őt hogyan szeressem, azon töprenketek, na de nem kell mindenben, hogy mondjam, kitennem magam annak, hogy ő folytathassa azt, amit hát helytelenül tesz.
1: Igen, de mondjuk, hogyha átbeszélem vele, vagy hogyha beszélni tudok, meg tudom nyerni őt a jónak, akkor az fontos lehet. Most az evangéliumi szakasz második szakasza az gyönyörűséges szerintem, és rólad is szól. Amikor valaki pap lesz, és megkapja ezt a hatalmat, hogy feloldozhat, az milyen változást jelent az életébe? Te hogy élted ezt meg, Milán atya?
0: Hát, olyan régen volt, hogy nehéz rá visszaemlékezni, tehát
1: szerintem emlékszel.
0: Csak az a vicc jut eszembe, ugye, hogy egyszer megkérdezik az öreg plébánost a faluban, hogy hát, atya, hát mióta van itt a faluban, mióta a plébános? Ó, hát 40 éve. És azelőtt ki volt a plébános? Azelőtt is én voltam. Hát, na, tehát, hogy...
1: Szóval, amit megköttök a földön...
0: Nyilván nagyon fiatalon, hát most volt egy atya, hát az, inkább őt idézem, ő azt mondta meg, hát amikor először beült a gyóntató székbe, ugye a papnak a helyére állt, akkor azt se tudtam, hogy fiú vagyok-e, vagy lány. Jó, hát ez nyilván persze minden olyan helyzet, ami új vagy felelősségteljes, hát az ott az adott pillanatban nyilván egy ilyen különleges érzés, vagy egy ilyen módosult tudatállapot, vagy Truman elnök, amikor ugye a Rooseveltnek az özvegye közölte vele, hogy hát az elődje meghalt, akkor hát hirtelen ott kereste a szavakat, hogy most akkor hogyan nyilvánítson részvétet, vagy valami, és azt mondta neki az özvegye, hogy mármint ugye az elődjének ugye az özvegye, hogy sehogy, nem az a kérdés, hogy most nekem hogy segítsen, mert most maga van bajban. És azt mondja, hogy a Truman abban a pillanatban tudatosult benne, hogy itt ő az elnök.
1: Igen.
0: És azt mondja, úgy éreztem magam, mint hogyha a nap, a hold, meg az összes csillag rám szakadt volna. Na tehát, hogy ezzel van így az ember, de hát megszokjuk. Ugye, tehát minden csoda három napig tart, mondja a közmondás, tehát, hogy mondjuk valakire rászakad egy nagy felelősség, vagy valami, hát idővel felnövünk hozzá, vagy megszokjuk. Na most egyébként itt ez az oldás és kötés, ugye nem teljesen biztos, hogy mondjuk Jézus a gyónásra gondolt volna, vagy a papságra, mert ekkor még nem volt papság, még nem volt gyónás.
1: Ez is igaz.
0: Tehát, hogy az a fajta föloldozás, az, hát az legkorábban az ősegyházban, tehát évtizedekkel Jézus után alakult ki arra nagyon speciális esetre, amikor ugye hát valakit ottan fenyegettek kínzással, halállal, és akkor hát hittagadásba esett. És hát akkor utána, hát akkor nyilván nagy kérdés volt az ős keresztény közösség számára, hogy na most akkor ő kizárta magát a közösségből, vagy van-e számára visszaút. És hát akkor valahogy megint igyekeztek arra támaszkodni, hogy hát Jézus itt és most nekünk mit mondana, és hát arra jutottak, hogy végül is hát van megbocsájtás, vagy van visszafogadás az ilyen számára. Most ehhez képest az a gyónási gyakorlat, amit most mi ma tapasztalunk, hát az évszázadok, amik kialakult. Szóval itt inkább egyfajta, tehát hogy itt valószínűleg tágabb értelmű megbizatásról van szó az evangéliumban, és másutt is ismétlődik ez az oldás és kötés hatalma. Ez inkább arra vonatkozik, hogy a törvény magyarázata, hogy mi az, amire azt mondja az egyház, hogy ez szabad, és mi az, amire azt mondja, hogy ez meg így meg van kötve, tehát, hogy ez meg akkor nem szabad. Tehát, hogy tulajdonképpen a zsidóknál ugye nem volt erre egy ilyen univerzális hatóság, hát a rabbik magyarázták a törvényt, nyilván egyik talán így, a másik úgy, aztán hát kialakultak tekintélyes rabbik, vagy ilyen irányzatok, vagy aztán hát utána az ilyen neves rabbik tanítását akkor összefoglalták valami könyvben, és így keletkezett ugye a Misna, meg a Talmud. Na most, hogy Jézus tulajdonképpen hát ezt a törvény értelmezést, vagy ezt akkor rábízza az apostolokra, az egyházra. Úgyhogy hát itt valószínűleg inkább még erről van szó.
1: És nagyon szép a befejezés, ez valójában az ima ereje. Ha ketten egyet értetek a földön, és úgy kéritek, megkapjátok. Én az ima erejét valójában itt a Mária Rádióban tapasztaltam meg, hogy ha belegondolsz, milyen sokan kérnek imát, és milyen sokan kapnak bizonyosságot is arról, hogy a közösség imája segített, meghallgatta Isten a kérését.
0: Hát igen, ugyanakkor viszont azért nem valószínűleg nem értelmezhetjük úgy ezt a részletet, hogy ilyen sok lúddisznó győz.
1: Persze.
0: Tehát, hogy azért, mert akkor is nagyon egyetértünk, meg összefogtunk, hát hogy az majd egy ilyen nagyobb pressziót gyakorol a Jóistenre, hogy akkor teljesítse. Tehát, hogy,
1: nem így gondoltam.
0: Ez így nyilván nem stimmel. Valószínűleg azért, ugye másutt Jézus azt mondja, és azért itt megjelenik ez az én nevemben. Másutt kifejezetten azt mondja, hogy az én nevemben kérjetek valamit. De ugye ez nem egy ilyen címke, amit ráakasztunk, hanem azért azt jelenti, hogy azt kérjük, amit Jézus kérne az én nevemben. Vagy az én helyemben. Tehát az, hogy ketten vagy hárman együtt vannak, az nem Isten presszionálja, hanem valószínűleg nekünk segít abban, hogy egyébként azt kérjük, amit Jézus kérne a mi helyünkben. És ugye ez, hogy ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, ugye ez is nagyon érdekes, hogy azt mondja voltaképpen, hogy a kapcsolatoknak a minőségén múlik az, hogy Jézus ott van-e. Tehát, hogy az egyház az nem egyszerűen csak valami fajta ilyen jámbor bibliaolvasó embereknek a gyülekezete, hanem ha valóban Jézusra figyelnek, akkor ő ott van közöttük. De ugyanakkor ez nem maga a struktúra garantálja. Tehát, hogy a zsidók, tehát, hogy kontrasztot lássunk, ugye a zsidók úgy értelmezték a templomot, hogy Isten itt van. Maga az épület, maga az ott folyó napi istentisztelet, az garantálja azt, hogy Isten itt van velünk. És ugye ebből aztán ugye egy hamis biztonságérzet is fakad, hogy hát akkor itt velünk azért igazából nem történhet semmi baj. Hát ugye ez a proféták nem egyszer beszélnek arról, hogy gyerekek, ez hiú remény, ezt le fogják rombolni, stb. De hogy Jézus korában is, hát Jézus ellen is ez a vád, hogy a templom ellen beszél, hogy én majd lerontom ezt a templomot. Az István diákonust ezért kövezik meg, ez az ember szüntelenül a templom és a szent hely ellen beszél. Nem beszéltek ezek az emberek a szent hely ellen, hanem csak azt mondták, hogy nem az az üdvösségnek az áloga. Tehát, hogy nem azért van jelen Jézus pusztán, mert valamiképpen a struktúra ezt garantálja, hanem a jelenlétnek a minősége, a kapcsolatoknak a minősége az, ami hát tulajdonképpen megnyitja előtte az utat, vagy az ajtót. Úgyhogy hát talán erről van itt szó.
1: Törekedjünk arra, hogy mi is Isten kapcsolatban maradjunk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, Milán atya, azokat a gondolatokat, amelyet megosztottál velünk. Áruld el még, kérlek, hogy milyen zenét hoztál a mai műsorba.
0: Mindent, de nem fog mindenre sor kerülni, úgyhogy azért biztos alapon, hogyha Luciano Pavarottiról fogunk beszélgetni, akkor hallgassunk meg tőle egy rövid részletet, ez méghozzá Verdi Requiemből való kis részlet. Főleg a végére figyeljünk, az olyan, mint egy ilyen robbanás.

0: 30 éve érkezett másodszorra is Magyarországra Szent II. János Pál pápa, méghozzá Pannonhalma 1000 éves fönnállását megünnepelni, és hát aki akkor a pannonhalmi főapát volt, Várszegi Asztrik püspökatya, akivel erről a jeles eseményről beszélgetünk, itt van velünk telefonvonalban, dicsértessék
1: a Jézus Krisztus, Isten hozta Mária rádióba.
2: Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm az interjúmat és a kedves hallgatókat is.
0: Hát azt mondjuk, hogyha, hát ezt gondolom, hogy valahogy ezt megterveztétek, vagy kitaláltátok, hogyan vettétek rá a pápát, hogy látogasson el Pannonhalmára?
2: Valahol ott kezdődött, hogy hát évekig készültünk, sőt évtizedekig a milléniumra, mert Pannonhalmát először is romjaiból föl kellett építeni. Ezt már András főapát úr elkezdte, ennek aztán az oroszlán része nekem jutott 1991 után, és hát ugye millénium, ezred év. Mi közvetlenül a Szentséghez tartozunk. Milyen szép lenne, hogyha nagy főnökünk, a pápa évezredenként egyszer meglátogatna. Tehát volt bennünk egy ilyen csendes vágy. Aztán 1994-ben második Alexi Moszkva és minden oroszok pátriárkája Magyarországra, Pannonhalmára is látogatott. És akkor az ő nagyon kedves, nyitott itt léte adta a gondolatot, milyen jó lenne, ha őt is meghívnánk. És aztán csak később érett be az, hogy mind a kettőt. Tehát ez volt a távolabbi cél, és ez, hogy a pátriárkával is esetleg itt találkozhat a Szentatya, a lengyel pápát, második János Pál milyen motivált, ezt nyugodtan mondhatom, hiszen többször mentem Rómába, beszéltem a Szentatyával, és így próbáltuk előkészíteni, ami aztán végül is sajnos nem jött létre. Később Ferenc pápa találkozott Kirill pátriárkával Kubába, de nem Pannonhalmába.
0: És akkor hát egyszer csak megtudtátok, hogy második János Pál pápa elfogadta a meghívást.
2: Elfogadta is jönni, és hát egy több alkalommal hát sikerült Rómába is menni, Szentatyával személyesen is beszélni, és hát aztán már így készítettük elő az a látogatását. Hát így mondanám, egy örömteli, nagyon rövid látogatás volt, de a jelenléte, hát nyilván az országot is, mert tehát Magyarországnak is szólt, az 1000 éves monostor minden lakóját megörvendeztette. Egyenként köszöntötte a konvent tagjait készfogással. Az állami, illetve az korábban állami szociális úton, amely akkor már miénk volt, még szép számmal rendelkezett szerzetes lakóval, mind férfi testvérrel, atyával, mind pedig nővérekkel. A Szentatya tartott számukra is egy igeisten tiszteletet a beteg kápolnával, majd lépésről lépésre, ágytól ágyig végig látogatott mindenkit, megáldotta. Most gondoljuk meg a szerzetes embereknek, hogy mondjam, a tagjait az utcára tették 1950-ben, kilátástalan volt a helyzetük, és valami reménysugár az életre az, hogy a pápa egyenként ezt a 60-70 embert itt Pannonhalmán meglátogatta. És aztán az közös ünneplésnek a csúcsa a bazilikai nagyvesperás volt, ahol Szentatya elmondott egy csodálatos köszöntő beszédet, amely tulajdonképpen útmutatás volt, nyugodtan mondhatom így, a következő esztendőkre. Ugye Pannonhalmán Szent Márton monostorát a dunántúli misszió szándékára, az evangelizáció számára alapították. Közben, hát Mohácsra múlt vasárnap emlékeztünk, az ország, a népünk történelme nagyon megváltozott, és most a pápa látogatásnál hangsúlyt kapott, hogy egyrészt legyünk a környék, a népnek a testvérei, evangelizátorai, és ápoljuk az egységet. Mindazokkal, akik jönnek, akik készségesen szóba állnak. És az öröm most így 30 évre visszatérve az, hogy amit el tudtunk akkor a pápai buzdítás, a kezdeni Cyril főapától és a közösség folytatja. Tehát valahama ismerten is az ökumené, a nemzetközi ökumenikus konferenciák, találkozásoknak a helye, amivel azt gondolom, hogy az egyház küldetését, misszióját teljesítjük, erősítjük az országban a felekezetek közötti kapcsolatot, és hát ennek nemzetközi vonatkozása is van. Történelmileg mindig is kelet és nyugat között voltunk. Úgyhogy ez mind benne van ebbe a másfél napos palátkozásban.
0: A diákok mit szóltak ehhez?
2: A diákok, szegények azokban meglakoltak, mert együtt nem alhattak Pannonhalmán. Tehát itt Győrben, meg a tornateremben, meg termekből kiszorultak a bazilikába. Akkor tudtam meg főapátként, hogy a bazilikában 450 ülőhely van, több nincs. És ezt a biztonsági szempontokat is figyelembe kellett lenni. Hát a gyerekek kimaradtak, távolról léptek. Tévedésből ez egy részemről, egy baki volt, elmondtam többeknek, hogy a Szent Atya kiment a vesperás után a balkonra, és köszöntött a fiatalokat. Hát fiatalokat köszöntött, de zuhogó esőbe a zarándokok álltak kín. És ő, hogy már így találkozott csak a fiatalokkal, mert egyszerűen erre Pannonhalmán biztonsági okokból nem volt volna.
0: Igen, hát hogy mennyire, honnan tudtátok, hogy hogy kell egy pápa látogatást lebonyolítani, vagy milyen ilyen biztonsági protokoll volt, vagy mennyire forgatta föl ott arra a nap, erre a két napra, de hát gondolom akkor megelőző időkre is az életet, hogy hát azért mégiscsak egy kiemelten védett szemét fogadtatok.
2: Ugye nagyon érdekes volt, mert Pannonhalma magában, mint építmény is egy erődítmény. Pannonhalmának a magja, a kerengő és a hozzátartozó főapáti lakrész, hát a legbiztosabb pontja. Szent Atya, mint gyakorlott utazó, a főapáti lakásban lakott, de közlekedett szabadon a kerengőn, kiment a kerengő udvarba, és választott magának egy kis kápolnát, a főapáti kápolnát, ahol reggel imádkozott. Én elmondhatom örömmel, hogy a minisztánsa voltam, de kértek, hogy gyújtjuk fát, hogy gyújtsam meg a gyertyákat. Ő már akkor annyira idős volt, meg nehezebben mozgó, hogy a lépcsőket egymaga nem tudta megtenni, tehát nem jött velünk a reggeli imára, de velünk párhuzamosan imádkozott a Szent István kápolnában. No, ettől függetlenül Pannonhalmát mégis aztán biztosítani kell. A kanálisokat átvizsgálták, az ajtókat lezárták, őrök álltak ott, ahol bizonytalannak tűnt a védelem, úgyhogy bizony ez egy nagy hadművelet volt.
0: Film is készült erről a látogatásról, hát a 25 éves évfordulóra, vagyis 5 évvel ezelőtt. Ez úgy, hogy keletkezett, vagy milyen, mit mondanál erről a filmről?
2: Milán, hogyha erről nehéz valamit is mondani, ez előbb a védelemről beszéltünk, tenné nehezebb kérdés volt ugye a médiumoknak a helyzet. Minden rádiós, minden fotós, minden filmes itt akart sertepert élni, és hát azt kell mondani, hogy nem csak egy egységes, hivatalos fölvétel készült, hanem lesi fölvételek, véletlen fölvételek, és hát ez a 25 éves emlékezés szolgáló film, hát így azt kell mondani, hogy részekből összecsalinkázott, összepuskázott részekből áll, de mégis képet ad. A Szent Atya Pannonhalma városka sport teletén történt érkezéséről, ahogy hát sajnos az idő az nem volt valami kegyes, mert esett az eső, akkor ahogy a pápa mobilba áll, és ugye a sportpályáról, tehát a síkságot jött föl a tekergő úton a várba, a főkapu elő itt állt ki. Hát azt gondolom, hogy aki megnézi ezt a filmet, azért hűképet kap a látogatásra. Annak a örömteli hangulatára, hogy az ember lát képeket, de azt elfelejteni, hogy a lelkünkben mi volt, azt nem lehet.
0: Ugye a nyilvánosság, vagy a nagyobb tömegek a győri repülőtéren tartott szentmisén találkozhattak a pápával. Itt ez nekem is emlékem, mert egészen ilyen hajnali időben, nem is tudom, talán 3 órakor külön vonattal indultunk az egész Ferences gimnázium diákságával, talán 2 vonatra fértünk föl, be volt osztva, hogy 20 percenként indultak ezek a külön vonatok, és akkor utána onnét valahol megállt a vonat, és akkor onnét kellett ugye gyalogolni a megfelelő szektorokba, és hát órákat ottan várni az óriási szélben, hál' Istennek már nem esett, de hát tényleg egy egyedi élmény volt az életben.
2: Maradandó élmény alatt az időjárás. Igen, ugye a látogatásnak a másik hangsúlyos része Győr, és hát Győrben nem benne a városban, hanem az ipari parkba építették fel az oltárt. Hát meg őszintén Szentatyát védték ezzel azzal, de mindenki szenvedett, mert olyan csodar volt az időjárás a misén. És ugye az ipari parki mise után Szentatyát bevitték a püspökvárba, ott fogadott a vendégeket, találkozott még protokolli, ott találkozott a teljes püspöki karral. Ezek mindig nagyon jó, ez 91-ben is nagyon jó volt, akkor a primási palota ebédlőjébe, most a győri püspökvárba találkoztak, és onnan ment át a Székesegyházba, illetve látogatta meg a Székesegyház oldalkápolnájába a Pogrimos püspöknek a sírját is, akit aztán néhány év múlva boldoggá avatott, úgyhogy ez volt a másik örömteli része, és ahogy távozott a püspökvár alól, hát ez félelmetes volt. Zúgott az eső, tombolt a vihar, és először úgy volt, hogy a helikopterek nem is mernek felemelkedni, hát aztán mégis visszavitték a repülőtérre, Ferihegyre, mert indulnia kellett haza. Tehát mind a két látogatás rész hangsúlyos, szép még, de nehéz időjárási körülmények történt.
1: Ugye egy pápával találkozni mindenki életében felejthetetlen kategóriába tartozó dolog. Nos, ennek a látogatásnak és a találkozásnak később milyen gyümölcsei voltak? Volt ennek olyan hatása, hogy esetleg mérhető volt, hogy többen jöttek aztán szentmisére, vagy valami egészen más?
2: Hát ezt így azért statisztikailag nehéz elmondani, vagy megerősíteni, de azt gondolom, hogy a pápa látogatás maga, aztán annak az öröme, élménye, ahogy az nyilatkozatokban, elbeszélésekben, az egész országban, katolikus sajtóban, a maga a tény, hogy egy találkozóról is szó volt, az nagyon fölkeltette az érdeklődést az egyház, a hitélet iránt, tehát ezt nyugodtan lehet mondani, és azóta is, hát bárki jön az idegen vezetésnek a narratívájában, benn van hangsúlyosan a látogatás, sőt, ugye meg is tudjuk mutatni az emlékeket, sikerült egy nagyon egyszerű, de nagyon szép emlékkövet a padlóba állítani, hogy mindenki láthatja, fölhívjuk a figyelmét, hogy itt, ezen a helyen, mert ott tehát a pápai szék, ahol imádkozott velünk a Szentatya, tehát hogy itt volt a pápa, és most a székesfehérvári Szent II. János Pál pápa kiállításon van egy térdeplő. Hát ez volt az egyik mi adományunk műtárgy. Ugye Szentatya keresett magának, viszont, hogy a kerengőben a Szent István kápolnát megtalálja, ahol nyugodtan imádkozhat. Az a térdeplő azóta is ott van, most a kiállításon, de ott van, és az a térdeplő is hirdeti minden látogatónak, hívőnek és nem hívőnek, hogy Szent II. János Pál pápa itt imádkozott. Magányosan, de a magyarokért. és ugye az Szent István kápolnája, ahol Imre herceg Gizella emléke jelen van. Ezt tudom röviden mondani.
0: Hát igen. No, hát utólag nagyon is jó erre visszagondolni. És hát hál' Istennek azóta is már volt pápa látogatás, reméljük, hogy lesz még további is. Asztrik atya, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt annak idején akkor hát biztos szívos munkával és utánajárással előkészítetted és előkészítettétek, és köszönjük a visszaemlékezést. Remélem, hogy máskor is beszélgetünk, vagy nyilvánvalóan, úgyhogy a Mári Rádió hallgatói mindig szeretettel hallgatnak. Köszönöm szépen, és
1: áldott szép vasárnapot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Viszont kívánom nektek is, és a rádió hallgatóinak is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Mi pedig akkor hallgassunk egy részletet Gulyás Dénestől, méghozzá Donizetti Szerelmi Bájital című művéből Nemorino románcának egy részletét, hiszen Gulyás Dénessel fogunk majd beszélgetni a hírek után, tehát még nem közvetlenül most, de azért a hangjával jó, hogyha már megismerkedünk.

0: Ugye Petőfi Sándor 1949-ben halt meg, vagy hát tűnt el legalábbis a fehéregyházi csatában, és 1849-ben és 1868-ban, vagyis hát egy 19 évvel később, tehát szintén fiatalon halt meg, ugye Szendrei Júlia, költő nagy szerelme, felesége, és hát most akkor őróla beszélgetünk halálának évfordulója kapcsán. Takásné dr. Ajkai Alinka irodalomtörténész van velünk a vonalban, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának docense. Szép jó reggelt kívánunk!
1: Isten hozta a Mária Rádióba!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat szeretettel!
1: Ugye naponként árváb címmel sajtó alá rendezte Szendrei Júlia naplóit. Irodalomtörténészként mi keltette fel az érdeklődését Szendrei Júlia és munkássága iránt?
2: Hú, ez egy összetett kérdés. Tulajdonképpen Szentes Évával együtt rendeztük sajtó alá ezt a naplót, és amikor gondolkodtunk rajta, tulajdonképpen engem az érdekelt, hogy egyrészt Petőfi, ugye a magyar irodalomtörténet, hát kimondhatjuk talán legismertebb alakja, a maga rövid 26 életévével együtt is egy hatalmas életművet hagyott hátra szerencsére, és talán ez a regényes dolog, hogy ugye ez egy ilyen irodalomtörténészi bomóm, amit szoktunk emlegetni, hogy Petőfivel kapcsolatban csak két dolgot nem tudunk, hogy mikor és hol született, és hogy mikor és hol halt meg. De tehát ilyen rejtély övezi, és hát az ő felesége, akiről sok mindent tudunk, főleg a 19. század végi és 20. század elejé híresztelésekből, újságcikkekből rengeteg téves, ha úgy is mondhatjuk talán, hogy az ő emlékét szándékosan bemocskolni akaró följegyzéseket. Tehát egy nagyon összetett személyiség, vagy legalábbis egy furcsa és érdekes életút volt az, ami az érdeklődésünket fölkeltette, hogy ki is volt ez a lány, aki Petőfi mellett élt, ugyancsak másfél évig, de akkor is egy meghatározó szereplője az ő, akár Petőfi életének is. Úgyhogy így indultunk el, és hát a napló ehhez egy remek forrásanyag volt.
1: Mi ennek ismerjük meg ebből a naplóból Júliát?
2: Ugye nagyon fiatal, amikor indul az egész, tulajdonképpen egy lánykori napló a kezdete a napló szövegeknek, és hát ebből egy tipikus 19. századi, tulajdonképpen iskolázott lánynak a képe rajzolódik ki, aki szeretne ugye nagyon elmés lenni a kor, elmés társalgási nyelvezetén írja mindezt, és látszik, hogy amikor ugye Petőfivel megismerkedik, és már a házasság létrejön, ugye a Koltón, ahol Petőfi olyan gyönyörű verseket ír, mint a szeptember végén például, Júlia is írja a naplóját, látszik ezeken a részleteken, hogy szeretne fölnőni szellemileg is az ő férjének magasságába, hát ez persze azért nem volt lehetséges, de hát ezért is ír, tehát sok olyan részlet van, amikor tulajdonképpen nem is naplót olvashatunk, hanem ilyen elmélkedéseket. És aztán, ahogy Petőfi eltűnik, az igazán napló rész, naplószerű szöveg, amikor ugye már terhes a Zoltánnal, ugye a közös fiúkkal, és Petőfi pedig kint van a csatatéren, és ez a bizonytalanság, hogy mi lesz velünk. Igazság szerint nem is Petőfit félti Júlia, hanem arra gondol, hogy ő maga nem fogja túlélni a szülést. Ugye ez a korban azért nem volt egy veszélytelen dolog, ma sem az egyébként, de hát akkor pláne. És ez az aggodalom, ez ilyen klasszikus napló bejegyzéseket eredményez. Aztán sok év szünet, kihagyások, 50-es évek elejéről egy-két bejegyzés, ugye, ami a kornak a rettenetes állapotát mutatja, ugye egy vesztes háború után vagyunk, mindenki traumatizált, mindenki fél, Júlia ott van egy egyéves gyerekkel, özvegyen, 21 éves korában, úgyhogy ezt a bizonytalanságot láthatjuk. Aztán amikor hozzámegy Horváth Árpádhoz, onnan is ilyen apró napló bejegyzések vannak, és aztán amikor megromlik a férjével a viszonya, gyakorlatilag abba is marad ez a napló. Úgyhogy az 50-es évek közepéről már alig van bejegyzés. Persze itt a egyéb gondjai is, már örömei is voltak Júliának, ugye a gyerekeivel foglalkozott, de nem megy el a naplószöveg egészen a halála időpontjáig, ami ugye 1868. szeptember 6-a pontosan ma van ennek az évfordulója, és egyébként 1868-ban is vasárnapra esett szeptember 6-a. Ez csak egy apró érdekesség. Szóval, hogy addig azért nem tart a naplószöveg, az 50-es években szakad meg.
1: Mit gondol, hogy Júlia tanulta a naplóírás műfaját? Mert ugye ő ekkor már ismerhette Kármán Józsefnek a Fanni hagyományai című művét, vagy ösztönösen írta?
2: Én azt gondolom, hogy tanulni nem tanulta abban a korban senki, viszont divat volt. Tehát nagyon sokáig divat a naplóírás, tulajdonképpen még az én gyerekkoromban is emlékszem olyanra, hogy egy kiser, sok mindenki írt naplót, aztán legfeljebb elunta az ember. De a 19. században pláne, főleg a nők között ez egy nagyon, nagyon bevett divat, hogy naplót írunk gyerekkortól kezdődően. Úgyhogy tanulni nem tanulta, de mindenképpen egy olyan foglalatosság, amit nagyon sokan íznek.
0: Hát manapság nyilván a közösségi média felületeire közvetítik nagyon sokan az életüket. Na most mit tudunk Júliának a egyébként nem hosszú életéről, főleg annak a második feléről, tehát igen, Horváth Árpád házasság, megromlott kapcsolat, de hogy úgy egyáltalán azért hát ő se élt meg egy magas életkort, mit tudunk a későbbi életéről?
2: Ugye, amikor Petőfi eltűnik a Fehéregyházánál a csatatéren, még Júlia sokáig nem tudja, hogy meghalt. Őt ugye Kolozsváron hagyja a gyerekkel együtt, és sokáig, tulajdonképpen a 49-es évet azt Kolozsváron tölti. Augusztusban még például olyan naplóbejegyzések vannak, ugye ekkor már meghalt Petőfi, de hát Júlia még nem tudja, mi már így utólag tudjuk, hogy nagyjából. Szóval, hogy akkor még várja, hogy hol van, mikor jön, mi történt vele, nincsenek hírek. Ugye a vesztes csata után az osztrákok senkit nem engednek a csatatérre, tehát ezért sem lehet a halottakat megnézni és összeszámolni, hogy ki halt meg, ki élte túl, mi történt. Az év végén, illetve hát a következő év elején a gyerekkel együtt Erdődre megy Júlia az édesapjához, Szendrei Ignáchoz, ahol megint hát elég szörnyű dolgokat kell feldolgozni, mert hogy itt két hónapot tölt, meghalt 49 márciusában az édesanyja, alig egy évre rá meghal az öccse is, úgyhogy mindössze Szendrei Ignác marad, és az ekkor még 11-12 éves húga Mária. De hát itt ugye nincsen semmi hír Erdődön, és Szendrei Ignác sem lehetett egy könnyű partner ebben, mert hogy sosem szerette Petőfit, azért ezt valljuk be. Júlia, hát most így kicsit pszichologizálóan hangzik, de vannak erről feljegyzések, hogy feltetten azt hallotta az apjától, hogy a vándor természete miatt nem fog hazajönni, és éli világát máshol. Úgyhogy ott hagyja a gyereket az apjánál, és följön Pestre, ahol több hír van. Na most ugye az is kell ebbe a szituációban látni, hogy tényleg ott vagyunk a vesztes háború után, Garai Jánoséknál lakik Szendrei Júlia, akik persze befogadják természetesen Petőfi feleségét, de azért annyira nem jó, hogy ott lakik, ki tudja, hogy mit fog egy ilyen forradalmárnak a felesége, ugye akkor nem tudják, hogy meghalt. Nem jó ez, hogy ott van náluk. Nagyon magányos lehetett, hír semmi persze. És hát való igaz, hogy az esemény történetet, hogyha nézzük, akkor az a tény, hogy 1850. július 21-én feleségül ment Horváth Árpád egyetemi tanárhoz. 10 nappal, ugye, hivatalosan a gyászévletelte előtt, hogyha a fehéregyházi csatát nézzük, ugye július 31-én volt. Amihez halottá kellett nyilvánítatni a Petőfit, hogy ezt a házasságot meg lehessen kötni. Erről tette egy nyilatkozatot, ez a nyilatkozat megvan, hogy mindenféle keresés eredményeképpen ugye az mondható el, hogy Petőfi meghalt ebben a csatában, így engedélyezték a házasságot, de hát ezen a közvélemény rettenetesen felháborodott. Valószínű, hogy nem csak az van ebben, hogy 10 nappal a gyászévletelte előtt, de hát egyáltalán Petőfinek a Juliskája hogy mehetett férjhez máshoz. Na most a korban egyébként ez egy teljesen bevett és lehetséges megoldása egy özvegyasszonynak, akinek nincs önálló vagyona, hogy férjhez megy másodszor. Akár tetszik, akár nem, ez a megoldás arra, vagy hazamegy a szüleihez, ezt megteheti. Egyébként Júlia megtehette volna, hogy visszamegy Erdélybe Szendrey Ignáchoz, és vagy pedig férjhez megy. Ugye Batthyánynak az özvegye azért szerencsésebb helyzet, mert egy nagy vagyonát mögötte, és ő tud özvegyen, a nemzet özvegyeként élni. Ugye Szendrey Júlia ezt anyagilag gyakorlatilag nem teheti meg. Horváth Árpád egyébként ugye a nagy történész Horváth Istvánnak a fia volt, aki az egyetemi állást gyakorlatilag megörökölte a apjától. Ugye Horváth István a romantikus nemzedéknek egy nagy alakja, és hát ez mutatja, az is mutatja ezt, hogy ugye Árpádnak nevezi el a fiát. Ezt csak föl szoktuk hívni rá a figyelmet, kevesen tudják, hogy a párducos honfoglaló Árpád után az első magyar férfi ember, aki ezt a keresztnevet viseli. Onnantól kezdve lesz nagyon népszerű ugye ez az Árpád keresztnevünk. Nem kompromitálja magát a szabadságharcban, de az udvart sem szolgálta soha, tehát egy jó módú művelt ember, Petőfi nagy rajongója, úgyhogy egy olyan választás Szendrey Júlia számára, aki a megmentője lehet. Vahotné naplójában olvashatunk olyat, hogy Júlia azt mondta, hogy ha Sándor előkerülne, akkor persze Árpáddal ő ezt megbeszélte, akkor elmenne Sándorral. Hát ez ugye mindenki tudja, hogy teljesen irreális dolog, és hát Horváth Árpád sem így gondolta a dolgot. Úgyhogy szóval az elején, az 50-es évben, 51 nyarán van ugye a 50 a házasság időpontja, és 51-ben születik az első gyerekük, tehát az egy év, ez nem olyan könnyű, hogyha találkoznak ismerőssel, az elfordítja a fejét, mindenféle gúnyos megjegyzések jelennek meg a folyóiratokban, hogy férjhez ment ugye Júlia. Minden esetre 51 szeptemberében megszületik az első közös gyermekük, akinek az Attila nevet adják, ugye ha lehet, akkor még extrémebb, még inkább visszamegyünk az időben. Horváth Attila 51 szeptemberében születik, ifjabb Horváth Árpád pedig 55 júliusában. És akkor így szépen lassan lesz még egy kislányuk majd 59-ben. Ilona,
1: és sajnos időfogságába kerültünk, ugye élőadásban vagyunk, nagyon-nagyon szeretnénk hallgatni még a Júlia történetét. Egy biztos, hogy nekik 3 gyermekük születik, és nagyon nehéz ezt a helyzetet feldolgozni a Júliának, viszont amire még muszáj, hogy rákérdezzünk, és amiről esen néhány szó, az, hogy ő fordított is, és Andersen meséit a magyar gyerekek Szendrey Júlia fordításából ismerhetik meg. Csak néhány szót tudunk erre már, vagy néhány percet tudunk, vagy pillanatot fordítani.
2: Igen, elnézést itt a fecsegésért. A 57-ben jelennek meg először új versei Júliának, a három kisfiáról, a három rózsabimbó, ez egy nagyon szép érzelmes költemény, és innentől kezdve lehet aztán újra visszatérő, ugye az irodalmi életben is részt vesz, versei jelennek meg, és 58-ban az Andersen fordítás, ami valóban egy újdonság. A nők, női íróknak egyébként ezt a lehetőséget adták, hogy verseket írhatnak gyerekeknek, főleg is mesefordításokat vagy meséket írhatnak. Úgyhogy a 19. századi női íróink közé így Szendre Júlia abszolút beilleszkedik.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük önnek, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat, és segített Szendrei Júlia életútját egy kicsit érthető.

0: Több mint 400 jubiláns házaspár adott hálát Győrben. 30 éve járt Szent II. János pápápa Pannonhalmán. Nemzetközi sikerekkel kezdődött a szület az érseki pincészetben, Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Rekordszámú, összesen 405 jubiláló házaspár adott hálát szentségi házasságáért szeptember 5-én a győri Nagyboldogasszony Székesegyházban. A párok az 5-től egészen a 70. házassági évfordulóig érkeztek, hogy közösen adjanak hálát az együtt megtett útért, megújítsák házassági fogadalmukat, és Isten áldását kérjék további életükre. A szentmisét Beres András győri megyés püspök mutatta be, aki a kánai mennyegző történetéből kiindulva hangsúlyozta, Isten ma is jelent van a házasságokban, és a nehézségek közepette is képes megújítani az ember életét. Mint fogalmazott, ahol szeretetben és irgalmasságban meg tudunk bocsátani, ott Isten szeretete csodát tud tenni. A főpásztor arra is emlékeztetett, hogy Mária ma is közben jár értünk, látja gondjainkat, és segítségünkre siet. A szentmise végén a házaspárok megújították egymásnak tett ígéreteiket, majd jubileumi emléklapot vettek át. 30 évvel ezelőtt, 1996. szeptember 6-án látogatott Pannonhalmára Szent II. János Pál pápa. A történelmi látogatás évfordulóján Várszegi Asztrik Emeritus főapát és Hortobágyi Cirill főapát idézte fel a Szentatya pannonhalmi találkozásának emlékeit. A pápa egy éjszakát töltött a monostorban, felkereste az idős és beteg szerzeteseket, együtt imádkozott a bencés közösséggel, és külön áldást adott a bazilikából kiszorult diákokra is. A vesperáson arra buzdította a szerzeteseket, hogy Pannonhalma továbbra is legyen fényforrás az egész nemzet számára, szolgálja a keresztények egységét, és legyen nyitott a párbeszédre és a közeledésre. A főapátság 30 év elteltével is ezt tekinti a pápa látogatás egyik legfontosabb örökségének. Várszegi Asztrik szavaiban az emlékezet frissítés, feladat frissítés is. A jubileumi évfordulón szeptember 6-án a szerzetes közösség diákokkal és hívekkel együtt ünnepel szentmisét Pannonhalmán. Mint Szentkálán és Felsőrsön is megkezdődött a szület a veszprémi érseki pincészet birtokain, miközben újabb nemzetközi elismerések érkeztek a pincészet borai számára. Az eredmény egy egész éven áttartó sikersorozat újabb állomása, a pincészet tételeit 2026-ban Horvátországtól New Yorkon és Budapesten át Bécsig több rangos borversenyen díjazták. Kiemelkedő eredményt ért el a 2024-es 1277 Sauvignon Blanc, amely Horvátországban nagy aranyérmet szerzett, első magyar borászként elérve ezt a minősítést az ottani világversenyen. A több mint 750 éves hagyományt ma Benes Antal főborász és csapata viszi tovább, miközben pedig a korábbi évjáratok sorra nyerik az érmeket, a pincében már a 2026-os évjárat története kezdődik. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott vasárnapot kívánok!
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Folytatjuk élő műsorunkat a mikrofonnál.
3: Csegezi Mária.
2: Illetve Lukovics Milán. És hát ahogy már itt az első blokkban előkészítettük fel, be is konferáltam, hogy Luciano Pavarotti halálának van az évfordulója, 2007-ben halt meg, és Gulyás Dénessel fogunk róla beszélgetni, operaénekessel, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, érdemes és kiváló művésszel.

0: Halhatatlanok társulatának, illetve a Magyar Állami Operaház társulatának örökös tagjával, aki 1981-ben ugye az első Luciano Pavarotti énekversenyt megnyerte Philadelphiában, ráadásul ugye kettős magyar siker született, hiszen Polgár László is a győztesek között volt 58 induló közül, úgyhogy hát ez már ugye mennyi? 45 éve történt. Nagy szeretettel köszöntjük Gulyás Dénes, szép jó reggelt kívánunk.
1: Isten hozta a Mária rádióban.
2: Talubétor Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy megszólalhatok a rádióban. Valóban elég régen történt ez, már néha már úgy tűnik, mint a pleisztocén korszakban lett volna.
0: Ez így van, de azért biztos, hogy élénken emlékszik erre. Idézem fel azért egy pár emléket 1981-ből, Philadelphiából, vagy a Pavarottihoz fűződő barátságáról.
2: Ez egy nagyon izgalmas dolog, ugyanis ez egy kétfordulós verseny volt, néhány hónappal a döntő előtt Parmában volt egy első forduló, és aztán az érdekessége ennek az, hogy azon az első fordulón engem rohannom kellett volna haza, mert itthon Traviata előadás volt, ha jól emlékszem, és repültem volna haza, és akkor gyorsan visszahívtak, hogy hát a mester szeretne velem beszélni, a színház művészbejárójától visszahívtak, és ott megkérdezte a Pavarotti, hogy hát mit csinálok novemberben, mert hogy bent vagyok a döntőben. Tehát, és akkor mondtam, hogy a Hamburgban van egy előadásom, de majd igyekszem átszervezni. Aztán kiderült, hogy ő fölhívta Hamburgot, és azt mondta, hogy ennek a Gulyásnak ennek kell énekelni Philadelphiába, úgyhogy a próbára két nappal később érkezhet meg, és érkezne meg, és akkor ebbe beleegyeztek Hamburgba. Mondjuk ezzel a kis döntőnővel, de hát ő átsegített ezen. Egy csodálatos énekes volt, egy elképesztő muzikalitással és zenei érzékenységgel megáldott művész volt, aki nagyon-nagyon tudta ezt a szakmát, hogy hogyan kell énekelni, úgyhogy az embernek az álla leessen, amikor meghallja. Hát egy nagyszerű élmény volt végig. Amerikában sokat dolgoztunk egy színházban, persze nem ugyanabban a darabban, illetve a Metropolitanben, a Bohém Életben. Bohém Élet, nem tudom, 20-valahány előadását hárman énekeltük. Ő, én és Dano Raffanti, és hát ott nagyon próbáltunk együtt meg. Szóval egy csodálatos élmény azok a beszélgetések, amikor a szakmáról, a pályáról, a kollégákról, a nehézségekről beszéltünk. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy őt megismerhettem.
1: Mi lehetett az ő sikerének a titka? Pékmester fia volt. Az édesapja is énekelt, tehát azt hiszem, hogy kórusban énekelt. Talán ő is ott kezdte a pályafutását, de mégis mi volt a titka, hogy ekkora sztárrá lett?
2: Hát tulajdonképpen azt hiszem azok a dolgok, amiről eddig beszéltem. Ez is volt egy olyan elképesztően gyönyörű színű hangja, gyönyörű csillogó, ahogy az olasz mondja, squillante, az a fajta hihetetlen szín és gazdagság, és az a gyújtó láng a hangjában, ami varázslatos színű hang volt, és hát a lenyűgöző muzikalitás az egészen elképesztő volt, az a teljesen egyértelmű, magától értetődő hozzáállása a zenéhez, ami tulajdonképpen nem nagyon lehet tanítani, azt a fajta muzikalitást én mindig tanítottam elég hosszú évekig, és mindig azt mondtam, hogy a muzikalitást, azt, hogy mi az, hogy úgy adom elő a zenének a folyamatát, a zeneiségét, amit nem lehet igazán, ha valaki nem muzikális, a tehetséget, a muzikalitást nem lehet megtanítani. Az vagy valakiben van, és ömlik belőle megállíthatatlanul a muzikalitás, vagy pedig nem. És hát ő belőle pedig ömlött, már valószínűleg a bölcsőben is csak. Hát azt, hogy a Pék fia, igen, ott ült mellette az édesapja Modenában, amikor visszahívott engem, hogy megkérdezze, hogy tudok-e jönni novemberben, és ott ült mellette egy idős úr, akinek mondta, hogy hát ő egyébként az édesapám, mondta, és hogy ő sokkal jobb énekes volt, mint én, mondta ő. Úgyhogy hát ez egy nagyon édes történet. Tehát ez volt a titka, az, hogy valami elementáris természetességgel a megkérdőjelezhetetlen muzikalitás, hangszín és hibátlan énektechnika. Ez az, ami volt szerintem a titka.
0: Biztos ezt nem lehet tanítani minden részletét, de azért ön bizonyára tanult tőle. Meg lehet ezt fogalmazni, hogy esetleg mégis mit?
2: Hát vannak, ugye ezek a nagyon érdekes, és hát amíg élek, emlékezni fogok rá. Ugye Bohém életet énekeltünk a Metropolitanben, és ő elkezdte az első hét előadást, én a következő hetet, és vagy nem tudom már 8-at, és utána a Dano Raffanti énekelt, amikor én már elmentem, és nem voltam ott. Amikor ő befejezte, átment San Franciscóba. De előtte azt mondta nekem, hogy menjünk, beszélgessünk, és akkor elmentünk ebédelni együtt, és hát mi másról, mint a szakmáról, az éneklésről. És ugye Bohém életben nekem mindig nehéz volt, tehát volt egy a harmadik felvonásban az ária, az egy eléggé nehéz volt nekem technikailag, hangilag megoldani, az nagyon drámai jelenet, és ott mindig ahogy mondjuk festiesen eldobtam az agyam, és elkezdtem többet adni, mint kellett volna. És akkor mondta, hogy igen, az neki is mindig, tehát neki is egy nehéz pont volt, és arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet azt áthidalni. Aztán ő elment San Franciscóba, Ajdát énekelni, ott maradtam New Yorkba, és a broadcast előadást én énekeltem, tehát a rádió élő közvetítést, és a harmadik felvonás előtti szünetben, az öltözőmben fölhívott San Franciscóval engem, és azt mondta, hogy ugye hallgattam a műsort, mondja, és ugye emlékszel, hogy miről beszéltünk a harmadik felvonásban. Na most ez egy olyan fajta odafigyelés, és mondjuk így nyugodtan gondoskodás, vagy nem is tudom mi, szakmai segítség és kollegialitás volt tőle, ami hát nagyon-nagyon ritka. Melis Gyurinál volt ilyen, a Melis Gyurit megkértem néha, hogy segítsen, és akkor a Gyuri azt mondta, hogy jó, beülök, meghallgatom. Tehát ezek a nagy pillanatok a szakmában.
1: Ugye Pavarotti olykorban élt, amikor nem kevés tenor volt a világ leghíresebb színpadain. A három tenor tagjaként Carrerassal és Domingóval együtt ők milyen semmihez sem hasonlítható szerepet töltöttek be az opera világában?
2: Hát az opera, hát ugye három lehengerlően nagyszerű énekes volt, akik tulajdonképpen felvázolták azt, hogy milyen az opera éneklés, milyen az egész műfaj, hogyan kell azt jól csinálni. Hát abban az időben, amikor ugye ők, még hát a Domingo most is, bár nem úgy énekel, vagy minden nagyon idős, de hát imádjuk, mert egy történelem, amit ő csinál. De ami a legfontosabb, az a legérdekesebb kritikát, azt az első vagy a második ilyen New Yorki Hyde Park, vagy dehogy Hyde Park, Central Park koncert után olvastam, aki azt mondta, hogy ezzel, hogy ők az operát oda kivitték, és operáriákat énekeltek, olyan színvonalra emelték a műfaj népszerűségét, mint a Rolling Stones a saját műfajában. Tehát ott 150 ezer ember hallgatta ezeket a koncerteket, meg mindenütt, ahol énekeltek. Tehát az egy, ezzel olyan népszerűségre emelték föl a műfajt, ami hát példátlanul nagyszerű. Úgyhogy talán ez volt az, mert természetesen két külön műfajról van szó, tehát itt a zenének a zene művészeti fajsúlya, az opera, és mondjuk a Rolling Stones esetében, vagy a zeneművészeti nehézkedése a két műfajnak természetesen nem ugyanaz. De hogy a népszerűségét az opera műfajának ők nagyon erősen arra szintre emelték, ahol a Rolling Stones volt az ő könnyű zenéjével.
1: Különleges helyzetben van ma a Mária Rádió, hiszen Gulyás Dénes Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekessel beszélgethetünk. És ez az alkalom, ez kell, hogy lehetővé tegye, hogy a Gulyás életútról is szóljunk néhány szót. A mérföldköveket erről az életútról, ha megemlítenéd.
2: Hát most a legfontosabb mérföldkő, így, hogy most már én tréfásnak szoktam mondani, és már közel vagyok az 50-hez, mint a 40-hez, hogy éppen a 73-at töltöm, de ez a legcsodásabb mérföldkő a három unokám. Itt tényleg 55 évet voltam a pályán, és most is ott vagyok. Jövő évre is van ajánlatom a következő szezonra, a Magyar Állami Operaházban kis szerepekre, mert nagyon nagy főszerepet nem vállalok, mert az tudom, hogy az már nem menne úgy, mint ment 30 évesen, és nem ilyen terhet nem veszek már föl. De a három unokám és az egész, ahogy velük együtt vagyok, és játszom velük, és tanítom őket, és a kertjüket ápoljuk együtt, ez az egyik legfontosabb mérföld, vagy talán a legfontosabb mérföldkő. Aztán természetesen, ha a másik végéről kezdjük, akkor amikor 5 évesen nagyapámnak énekeltem először, fát fűrészet, kádármester volt az öreg, és fát fűrészetünk, és ritmusra énekeltünk egy magyar nótát, és azt mondta, hogy na most ezt énekeld vissza, énekeld. És első hallásra visszaénekeltem, és akkor azt mondta a nagyapám a szüleimnek, hogy a gyereket kéne zenére tanítatni, mert ez nagyon, ez még lehet valaki, mondta ő így. És aztán hát végig a Honvéd Művész Együttesbe 17 évesen bekerülni, 18 és fél évesen a Zeneakadémiára, azt ott lediplomázni, még nem volt, 23 éves voltam, aztán Krisztóf von Dohnányi a hamburgi színházba, aztán végig Európában mindenütt jó emberekkel, jó kollégákkal, jó nagyszerű művészekkel, rendezőkkel, karmesterekkel és a privát életben is elképesztően jó emberekkel hozott össze a teremtő, és azt hiszem, hogy ez nem volt véletlen, ezért igyekeztem én nagyon, nagyon meg, ami mindig tőlem telt a legjobbat adni, mert azt gondolom, most is azt gondolom, hogy ezzel én tartoztam annak, aki ezt mindezt adta nekem. Tehát ennek a betegségből való, a súlyos aszmából való kilábolás is egy csoda volt, amikor 2 évig nem tudtam énekelni. Az a doktornő még ma is gyógyít, sőt a kisunokámat is megnézte, hogy rendben van-e a füle, torka, orra. Úgyhogy ezek fontos dolgok, ezek az ilyen olyan, mint egy ilyen kikötői bika, ami ez a hajót kikötik, és akkor a viharba se süllyed el. Ez a legfontosabb dolog. Amikor ez világossá vált, hogy ez mi, és hogy én mit köszönhetek, akkor én itt a kis kertemben egy katedrálisnak hívom, de egy ilyen kis imahelyet, vagy kis kápolnácskát építettem, és még a Szabó Feri bácsi, a jezsuita atya, akivel én nagyon-nagyon jóba voltam, ő szentelte fel ezt a kis templomot, és oda bizony néha kimegyek, amíg ott dolgozom a kertben, leteszem a gereblét, és megköszönök, és kérek. Szóval így, ezek a fontos lépcsők. Az, hogy az ember itt énekelt, meg ott, meg hú, de nagyon tapsoltak, meg hú, hát mekkora sztár voltam, meg ilyenek, nem jutnak igazán eszembe. Az jut eszembe, hogy a világ legcsodásabb dolgát csinálhattam, mert Mozarttal idézőjelbe teszem, amit mondok. Mozart volt a kollégám, Verdi, Puccini, Britten, Richard Strauss, és azért ez egy elég jó népsor. Kinek kell még ennél több? Nekem nem.
1: Padok névsora nem kevésbé jó, de mégis a leghitelesebb, hogyha Gulyás Dénes szájából hallják a hallgatók.
0: Egyetlen percünk van, és még egy picit Pavarottira térjünk vissza, hogy vajon 81 után akkor kapcsolatban maradt vele, 2007-ben nem volt túl idős, 71 éves volt, sajnos a rák nem válogat, őt is elvitte, hogy így a utolsó éveiről mit tud még nekünk mondani?
2: Hát az utolsó életem, tehát amikor én aszmás lettem, például csak a kapcsolatunkról, és hát annak ugye eléggé híre ment itthon is, meg külföldön is, meg és akkor fölhívott, egyszer megcsörönt a telefonom, és fölhívott itthon, hogy ha gondolod, gyerek, kihozzám, elviszlek az orvosomhoz. Vagy hogy néhány évvel korábban, hogy gyere el, Kínába egyedül vagyok a bohém életben, gyere el, és csináljuk együtt. Mert volt valami, nem tudom, 40, nem tudom hány előadás a bohémből, és az a sorozatban sok. Csak én akkor a Belgiumban leszerződtem, és nem tudtam menni. Tehát ezek ilyen dolgok, de arra, amire emlékszem, az velőtrázó volt az egyik, talán az utolsó koncertjén, amikor énekelt, akkor a Ugye mindenki tudta, hogy hát ő eléggé beteg, a Kalafáriát énekelt a Nessun Dormaton, mondjuk az utolsó mondat az, hogy vincero, tehát az, hogy győzni fogok, és ezt mindenki értette, hogy ez egy olyan üzenet volt, hogy ő akkor is szembeszáll ezzel a bajjal, tehát győzni fogok, le fogom győzni, sajnos nem sikerült neki, valóban nagyon korán ment el.
0: Hát nagyon szépen.
2: Ezek azok a dolgok, amik szívet és velőt rázóak.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy így Pavarottira is emlékeztünk, illetve hát Gulyás Dénesnek ugye a hangját is hallottuk, már mint az ének hangját.
1: És reméljük, most hogy lesz alkalom megismételni az életutas interjút, amiben aztán elhangzanak az opera színpadok is.
0: Meg hát reméljük, hogy amúgy is beszélgethetünk még, vagy hallhatjuk itt a Mária Rádióban, de nagyon szépen köszönjük a reggeli beszélgetést, és további szép vasárnapot.
1: Áldott szép vasárnapot!
2: Nagyon köszönöm, én köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok!
0: Hát mi pedig köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, mert hát másodpercek múlva kezdődnek a Mi Rádiónk hírei, úgyhogy biztos még egyéb dolgokról is tudtunk volna beszélgetni, de hát ennyi fért mai műsorunkba. Pavarotti halálának az évfordulója, Szendrei Júlia halálának az évfordulója, illetve Szent II. János Pál pápa II. Magyarországi látogatásának a fölemlegetése volt a mai témánk.
3: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Szeptember 8-án 20 óra 15 perckor kezdődik a Függő kérdések című műsorunk. A Függő kérdések műsorban a függőségek új arcával ismerkedhetnek meg. A modern függőségekről, a minket körülvevő ingeráradatról, az ingerrendszerre gyakorolt hatásokról és az akaraterő szerepéről beszélgetünk a Függő kérdések következő adásában. Különös tekintettel a gyermekekre és a fiatalokra. A témához kapcsolódó lelki, társadalmi vagy személyes dilemmáikat, kérdéseiket és bizonyságtételeiket előzetesen is megírhatják az erdős.eszter.márta ékezet nélkül kukac@gmail.com e-mail címre. Tartsanak a műsoralkotóival szeptember 8-án, kedden 20 óra 16 perckor. A szerkesztő műsorvezető Erdős Eszter, református lelkész, szeretettel várja a hallgatókat.
0: Szintén szeptember 8-án, kedden 21 óra 5 perckor jelentkezik a Lépcsők című műsor. Hogyan segítheti hivatásunkat és fejlődésünket a saját elképzeléseink elengedése, valamint az Istennel való személyes kapcsolat elmélyülése. A Lépcső következő adásában erről beszélget Romvári Ferenccel a műsorvezető Farkas Ibolya. Tartsanak velünk kedden, szeptember 8-án, 21 óra 5 perckor.
1: Szeptember 9-én szerdán, 10 óra 50 perckor kezdődik a Tevékeny Szeretet című műsorunk. Legújabb adásunkban először a Váranyár táborozóra, vagy táborzáró rendezvényre látogatunk el közösen. Meghallgathatnak egy részletet a vajdasági gyermekek előadásából, akik különleges műsorral készültek az eseményre. Ezt követően Ritz Gáborral, a Szabadkai Karitász igazgatójával beszélgetünk a Szabadkán megvalósult iskolatáska átadásról, amelynek keretében 185 a Karitász Szubotica által támogatott család számára könnyítettük meg a tanévkezdést. Tartsanak velünk ekkor is.
0: A mai napon 28 óra 30 perckor, vagyis rögtön a Mi Rádiónk hírei után aktuális című műsorunkban Böjte Csaba ferences atya elmélkedése hangzik el, édes és gyönyörűséges a szeretet útján járni címmel. 9 órakor pedig különösen is ajánljuk kedves hallgatóink figyelmébe Bábel Balázs, hát most már nyugalmazott kalocsai érsek, a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mondott szentbeszédét. Szentmisét 10 órai kezdettel közvetítünk a Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilikából, A szentmisét bemutatja Majnek Antal, nyugalmazott munkácsi püspök atya. 13 óra 25 perckor ismét Böjte Csaba ferences atya elmélkedését hallhatjuk a bontakozó életről. Ezek voltak a Mária Rádió hírei, és elköszön a két műsorvezető.
1: Csegezi Mária.
0: Illetve Lukovics Milán.
1: Áldott szép vasárnapot.

0: Édes és gyönyörűséges a szeretet útján járni. Böjte Csaba testvér elmélkedését hallják.
1: Kedves, szeretett testvérek! Próbáljuk magunk elé képzelni, hogy Mária Magdolna szólt, hogy lent Galilea tenger partján majd találkozom. Ezt üzeni az Úr. És az apostolok lemennek, pénferegnek. Valószínű, hogy már ott vannak egy pár napja. Péter, hát én elmegyek halászni. Én is veled meg, mondják a többiek. És egész éjjel halászni. És képzeljük magunk elő, hogy ezek az emberek kidobják a hálót, sötét van, fúj a szél, az a háló priccol, vizes, visszahúzzák, megint kidobják. Ők is csaró vizesek, fáznak, kudarc, félelem, nem fogtak semmit. És akkor ugye a part felé közelednek, hogy próbáljuk magunk elé képzelni, hogy a lankás part ott áll egy alap, ködbe, úgy hajnali fénybe, úgy eltűnik. És fiaim, adjatok valamit. Hát általában sikeres halászok után biztosan halászok nagyvonalúak, és az ilyen egyszerű boldosoknak ennek adnak, biztos adnak valamit. Nem fogtunk semmit. Hát dobjátok ki a hálót, még egyszer. Várka jobb oldalán. És ugye újból megtelik a háló halla. Annak idején, mikor Pétert meghívta Jézus, ezt már egyszer eljátszották. És Péter türelmetlen. Még van 200 könyök partig. De ő ruhásul hajnalba, sik, bele a vízbe. Nincs türelme. Oda úszik Jézushoz. Este, te vagy az. Na, itt a tűz, gyere, melegedj meg, tudtam, mennyi eszed van. Még megfázol, tüdőgyulladást kapsz nekem. De hozzadok a többi halból is. Együnk. És azt írja a Szentírás, hogy ő maga kezébe veszi, és adott mindenkinek szájába. Többenetes, nagyon szép. Szeretem azt, hogy magam elé lerajzolom a gyerekek kifestős könyvet, részleteket, gyönyörködni benne. Nagy csütörtök, nagy péntek után vagyunk. Jézus nem számon kér, nem ítélkezik, nem dühön, vagy mit tudom én. Átdöfött kézzel, átdöfött lábbal, rőzsébi, tüzet rak, nyami, gyertek, reggelizzetek. Igen, testvéreim, hát mindaz, ami tökéletes, az Istenben tökéletes mértékben megvan. A bölcsesség, a jóság, az irgalom, a szeretet, a remény. Tehát mi valahogy el sem tudjuk képzelni, hisz nekünk is valamennyicske jutott ezekből az erényekből. Ez, ami beragyogja az életünket. De az a végtelen bölcsesség, végtelen jóság, végtelen remény, aminek csak vízfénye a mi általunk kapott erények, gyönyörű lehet. És ezért van az, hogy ugye az Isten az Ószövetségben hát parázdának nevezi az ő népét. Ha elfordul tőle, és nem azért, mert erkölcstelen tetteket, vagy mit tudom, hatodik parancs ellen vétettek volna, hanem mindaz, aki, hogy mondjam, az ő végtelen szeretetét valahogy nem viszonozza, hanem másfelé fordul, tárgyakba, bálványokba, mit tudom én, bármilyen más irányba fordul, az Az Ószövetség ezt az ember paráznának nevezi, megcsaltad az Istent, aki végtelenül szeret téged. Majd döbbenjünk rá arra, hogy mekkora szeretettel szeret bennünket az Isten, és nekünk legfőbb feladatunk ezen a földön viszonozni ezt a végtelen szeretetet. De hogy tennám ezt tenni, hogyha olyan kicsi jutott nekem ezekből az erényekből? Ugye olyan érdekes, Ferenc pápa meghirdette a remény évét. Mert úgy érzi, hogy a 21. század emberébe megfogyatkozott a remény. Hiába van sok autó, ház, ruha, étel, minden bőséggel, de mintha úgy érzi, és így is van, hogy a Európában, de a nagyvilágban talán mindenfelé a remény úgy visszaesett. Ezért nem vállalnak a fiatalok, mit tudom én, családot nem vállalnak, gyereket. Olyan nehezen, botladozva mennek, mert hát ki tudja, mit hoz a holnap, hogy erre a világra gyereket, nem akar ő senkit kínozni, meg mit tudom én, hogy mondjam, miért, mert nem bízunk a holnapba, nem bízunk egymásba, nem bízunk a jövőnbe, nem bízunk az isteni gondviselésbe. És azért Ferenc pápa azt mondja, hogy hát dolgozunk a reményen. Meghirdette 2025 a remény szent éve. Igen, ezek az erények olyanok, mint az izmok, hogyha használom, fejlődnek. Ha lógatom, tengek, lengek, sor vannak. És azért fontos, hogy tudatosan, ahogy, hát hogy mondjam, a tanulás sem megy magától, az égvilágon semmi nem megy magától. Tudatosan reményt fejlesszük. És hát igazából Ferenc pápa meg is mondja, hogy hogyan lehet fejleszteni a reményt. Hát induljatok el reményteli szívvel zarándokolni. Induljatok el. Keressétek fel szentélyeimet. Hát bármit kértek az én nevemben, megadom én nektek. Hát kérjétek a remény szent erényét. Eltöltöm a szíveteket. Fogjatok össze együtt, közösen, szépen, szeretettel, induljatok el. A legrövidebb zarándokút, ha felkelsz, és felöltözöl, és elmész a plébánia templomodba. Ez is egy zarándokút. De ugye van, aki Csíksomjóra zarándokolt el. És én úgy gondolom, hogy a ti szívetek mostan csordultig van reménnyel. Mert jó volt Máriát cipelni, jó volt együtt imádkozni, énekelni, sok-sok emberrel. Igen, nem csak nézzük ezt a világot, hanem részt veszünk benne. Zarándokolunk. Mi is tegnap minden Székelyhídról átmentünk Álmosdra. És az lepett meg kezdeté, hogy eljött az álmosi polgármester. Hát, hogy kísérjük őt haza, gyalog, nem? Önmagában ő egy 150 kilós nagy darab fiatal ember, hát igen, meglepett, hogy mellénk állt. Eljött a magyar kulturális miniszter is, 60 gyerekkel, Gödöllőről, nagy busszal, hogy imádkozzunk együtt. És végig, lépésről lépésre, hosszan jött. Hát azt mondták 16 kilométer, én azt este, amikor megnéztem a telefonot, ott már 23,5 volt, de valahol a kettő között. Hát ugye az ember nem zarándok úton ide-oda menj, jön, menj, koslat, mit tudom, tehát összegyűl. Igen, remény. És szeretettel fogadott az álmosi polgármester, finom, újással, szeretett. Ők is eljöttek. Én azt gondolom, hogy az én szívem közel 300-an volt, csordultig van reménnyel. És azt láttam, hogy a mi gyerekeink is milyen nagyszerűek, vagy 150-en voltak egyszer a gyerekeink közül. És nem volt nyafa, úgyhogy mindenki előtt én megdicsérem őket, mert büszke vagyok rájuk, hogy igen, ilyen hosszú úton süt a nap, 25-28 fok meleg, Hát nem baj, még van 2 kilométer, majd csak meg lesz. És mentünk tovább. És ugye, hát kedves kolléganőm szerette volna, itt megállunk, és kicsi uzsonnas, ott megállunk, és kicsi ebéd. Ott a zarándok az nem nyalakodik, meg dörzsi. Most már volt egy szakkifejezés, valamit elfelejtettem, hogy mit nem kell csinálni. Mondom, a zarándok az megy, kap esetleg egy pohár vizet, és imádkozik. És elmondtuk, a rózsafűzért tud közben, és énekeltünk, és hát, hogy mondjam, megérkeztünk. Igen, én azt mondom, egymást provokálnunk kell, hogy hogy tudjuk jobban szeretni az Istent. És azt gondolom, a mi Urunk Jézus Krisztus gyönyörű szép vonása lebegjen előttünk. Ha valami nem sikerül, ha ne talán szóval, tettel, akarva, akaratlanul átdöfik a szívünket, megbántanak. De foruljunk vissza. Gyerekeknek mondtam, hogy még kellett Jézus 3 napig a sírba maradjon. Hát azért neki is kellett 3 napig, ezt a békát lenyelte, mert azért kellemetlen dolog az embernek tenyerébe szeget vernek, igaz? De lenyelte. És utána nincs kecmec, nincs panaszkodás, nyafogás. Megtölti a fiúk hálóját hallal, sőt ugye azt mondja, hogy bár ennyi volt, nem szakadozott a háló. Ezek szakemberek, ebből élnek, halásznak, biztos csodálkoznak, hogy tehát az is csoda volt, hogy nem szakadt darabokra a háló. Igen. Tehát ő nem számon kér, hanem ajándékot ad. Milyen jó lenne ezt megtanulni. Hát ugye ezt tudatosan kell csinálni. Nemrég az egyik kedves kolléganőnk, hát egy olyan, hogy mondjam, egy levelet írt nekem, amit nem teszek ki az ablakba. Én felhívtam, mintha nem is kaptam volna tőle levelet. Na, hogy vagy, szeretettel, ölellek, puszillak, gyerekek, érdeklődtem. És olyan hangnemben válaszolt, mintha tényleg nem ő írta volna a levelet. Miért kéne lereagáljak én mindenféle kellemetlenséget? Jézus át tudott lépni nagy csütörtök, nagy péntek, minden nyomorány, nehézségét. Mária Magdolnával, amikor találkozik, az emmauszi tanítványokkal, vagy akár itt a mai evangélium, nincs számonkérés. Lehet, hogy rossz kedvű volt az a kollégád, lehet, hogy mit tudom, valami hülyeséggel telebeszélték a fejét, és azt hiszi, hogy talán te már nem is szereted őt. Egy parancsot adott nekünk a mi Úrunk Jézus Krisztus, szeretett parancsát. És azért vagyunk a Földön, hogy lépésről lépésről, percről percről, hát javítsuk a szeretet szintünket, strófoljuk felfelé a szintjét a szeretetnek, a reménynek. Bízzunk a holnapba, bízzunk egymásba. Isten selejtet nem teremt. Olyan sokszor van, hogy egy-egy gyerek mindenféle komisságot elkövet, és oda meg, mint a legjobb barátom lenne, megölelem, megpuszilom, de gyerekek, sétáljunk, beszéljünk, tegyünk meg egy fallaltot, valamit, és én azt gondolom, hogy ha én itt barátomnak látom, azzá is válik. Az embernek teremtő tekintete van. Ha te feleségedet, férjedet szépnek látod, meg fog szépülni. És azt gondolom, ez mindennel így van. A világ nem egy ilyen monolit dolog, hogy ez ilyen, és kész, ez van. Attól függően, hogy hogy szólsz hozzá a másikhoz, hogy fordulsz feléje, egészen más dolgokat tudsz kihozni belőlük. Lám, lám, Jézus azért kihozta a szentet, a vértanúkat az apostolaiból. És most milyen büszkén ülnek ott a mennyek országába 12 trónon a 12 apostol. Igaz? Adna az Isten, hogy mi is a körülöttünk lévő emberekből tudjuk kihozni a legjobbat, a legszebbet, a legértékesebbet. Tudjuk megéreztetni velük, hogy milyen édes és gyönyörűséges a szeretet útján járni. Hát egy gyönyörű házi feladat. Adná az Isten, hogy ahogy Szent Mónika, drága szent fiából, szentet faragott, imádkozott, ugyanúgy mi is egymásból, hát a szentet kiszeressük. Amen.
0: Édes és gyönyörűséges a szeretet útján járni. Böjte Csaba testvér elmélkedését hallották.

Levicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez, akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyit a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva. Idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked szentül őrizém.

0: Hírek.
1: Az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján kezdődött meg az új tanév az Esztergom Budapesti Főegyházmegye hitoktatói számára. Daganatos beteg gyerekek alkotásaiból nyílt kiállítása Nemzeti Múzeumban. Orvosokkal vitatták meg az élet kezdetének kérdéseit. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Jeles napon kezdődött meg az új tanév az Esztergom Budapesti Főegyházmegye hitoktatói számára, az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján tölthettek el együtt egy napot a Királyok városában. A Szentmisét Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa mutatta be, aki homiliájában Szent Adalbert és Szent Gellért alakján keresztül beszélt a nevelői hivatás erejéről, a hitoktatók szolgálatáról és arról a sokszor láthatatlan munkáról, amely évekkel később hozhat gyümölcsöt egy gyermek életében. A Szentmisén koncelebrált Kelemen László a Főegyházmegye hitoktatási felügyelője, és Sankó László Újpest kertvárosi plébános számolt be az Egyházmegye Facebook oldalán. Török Csaba azt kívánta a hitoktatóknak, hogy higgyenek a kimondott szóban, Isten szavában és abban a szolgálatban, amelyet saját életükön keresztül végeznek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás, Lélekrajzok a fényben címmel csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás 195 gyerek alkotásán keresztül beszél az életről, reményről, emberi méltóságról és arról a közelségről, amelynek akkor is felelőssége van egymás iránt, amikor az élet a legnehezebb arcát mutatja, mondta a tárlatot megnyitó köszöntőjében Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, adta hírül az MTI. Ez a kiállítás nem a betegségekről szól, hanem arról az életről, amely a betegség közepette is jelen van. Nem azt szeretné megmutatni, hogy mit vett el a betegség, hanem azt, hogy mennyi minden marad meg közben. A szeretet, a család, a barátság, a kíváncsiság, az alkotás öröme, a kreativitás, emelte ki az igazgató. A tárlat október 4-ig látogatható. Szeptember 1-én Legyen mindenkinek születésnapja címmel életvédő estet szerveztek, melynek második kerekasztal beszélgetésében orvosok járták körül az abortusszal kapcsolatban felmerült aktuális kérdéseket, a szívhangrendelet, az esemény utáni tabletta és az abortusz tabletta vény nélküli elérhetővé tételének bevezetését, tájékoztatott a Magyar Kurír. Az estet keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke moderálta. Bálint Balázs, szülésznőgyógyász, a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság elnöke, Gulyás Ádám, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának főtitkára, és Rojkovics Bernadette főorvosa, Magyar Biotetikai Társaság elnöke fogalmazták meg szakmai véleményüket az adott témákban. A beszélgetés végén a szeptember 12-én megrendezendő mindenki születésnapja sétára invitáltak.
0: Híreinkkel véget ért

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A következő percekben Bábel Balázs atya a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mondott szentbeszéde következik.
3: Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, a liturgiának van valami csodálatos, megrendítő ereje, hogy most itt a Szent Misén ugyanazt az evangéliumot olvastuk föl, amit 500 évvel ezelőtt is a Mohácsi csata napján olvastatott föl egyházunk. Ugyanis keresztelő Szent János ünnepe nem csak a születése, hanem a vértanúsága egészen az ősi időkre megy vissza, hogy bekerült a liturgikus megemlékezésben. Sőt, akik még emlékeznek rá, hogy a régi gyónoma mindenható Isten kezdetű bűnbánati liturgiában, amit a Szent Mise elején mondtunk, a konfiteorban mindig fölemlegettük a szűzanyával, Szent Péter és Szent Pál apostollal, keresztelő Szent Jánost, hogy ő is imádkozzék értünk, hogy bűneink bocsánatát elnyerjük. És ezt az akkori csatába induló vitézek, főpapok mindannyian tudták, mint egy példa volt előttük a vértanú, aki az igazság, az erkölcs, az Isten parancsolata védelmében életét adta. Nagy erőforrás a szenteknek a példája számunkra, és az ő számukra is minden bizonnyal az volt. És ezért tudunk mi is úgy tekinteni rájuk, hogy példát adnak nekünk az ott elesett hősök, és nevezetesen Tomori Pál kalocsai érsekünk is. Egy végrendeletnek teszünk eleget, amikor most itt vagyunk a Szent Misén. Ugyanis az országbírónak, Drágfi Jánosnak megmaradt a végrendelete, helyesebben annak kiegészítése, amit a csata előtti napokban elküldött haza Közép-Szolnok Kraszna vármegyébe. És abban a végrendeletben az volt, hogy az ispotályról az egyszerre jelentett kórházat és szegényházat gondoskodjanak.

Tiszteletek az Isten szolgálatok meg ne szűnjenek, mert lelkem üdvössége ettől függ, hiszen akkor is mutattak be gyászmisét az elhunytakért és korábban is, hiszen megszívlelték az Ószövetségben is már meglévő tanítást. Szent és üdvös dolog imádkozni az elhunytakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől. És az imádságnak leghathatósabb formája a halottakért bemutatott szentmise. Mi is ezt tesszük, és ezt tettük már délelőtt is a püspöki kar és az ott lévő papok és atyák. Fölmerül a kérdés, miért kell halottakért imádkozni? Miért kell misét bemutatni? Irgalmasabb lesz az Isten talán azáltal? Ő végtelenül irgalmas. Inkább arról van szó, hogy ebben az imádságban a mi szeretetünk van meg. Korábban, mint ahogy itt a szobornál lévő ünnepi beszédemben is megemlítettem, hogy egészen más felfogások voltak, mint ma. Hanyagsággal, önzéssel, bűnökkel vádolták az akkori magyar társadalmat. Kisfaludi Károly híres verséből, a Mohács című versből gyakran idézték, nem az ellenség, önfia vágta sebét. Nem. Ők mindent megtettek akkor, amikor a csatára került a sor. És mi ezzel is bocsánatot kérünk, hogy megvádoltuk őket, hogy nem voltak eléggé készek, mert készek voltak életük feláldozására is, hitükért, Krisztus vallásáért és a hazáért. Igen, ezt tették ők, készek voltak erre. És hát ez a szent mise magába foglalja azokat a örök szavakat, amit az Úr Jézus mondott az utolsó vacsora termében. Ez az én testem, mely értetek adatik, ez az én vérem, mely kiontatik a bűnök bocsánatára. És minden szent misében mi mindig megemlékezünk már az elhunytakról. Név szerint is, névtelenül is. Micsoda kegyelem ez számunkra. Ők mélyen hívő emberek voltak. Tudjuk azt, hogy tornán gyülekeztek össze, majd még utoljára Bátán a középkor híres kegyhelyén, a Szentvér kegyhelyén, ugyanis ott az 1300-as években történt egy csoda. A Szent Ostja vérezni kezdett. Volt ilyenre példa az Anyaszentegyház történetében, és megvizsgálták, és látták, hogy az vér, és nem bor. Mint egy megerősítve azt a fölmérhetetlen és ésszel fölfogható, föl nem fogható nagy misztériumot, hogy az Úr kereszt halálának és föltámadásának üdvösség szerző tettét belesűrítette a szent misébe. És akkor is, ott is Bátán

0: mutatták a Szent Misét, és tudjuk, hogy második Lajos királyunk is meggyónt és megáldozott. Így ment a csatába, az önvédelmi harcba. Ma, amikor annyira összekuszálódik a világ, nagyon óvakodunk a háborúk megítélésétől, de az teljesen egyértelmű volt, hogy az önvédelmi és hitvédelmi harc. Védték nem csak önmagukat, hanem övéiket. És ezt mindig is elfogadta a katolikus egyház. Így indultak. Milyen lehetett az az utolsó szentmise? Most csak gondoljunk bele, ha nekünk azt mondanánk, most itt vagytok ezen a misén, de egy-két nap múlva biztosan meg fogtok halni. Milyen lelkülettel volnánk itt, és milyen lelkülettel voltak ők ott, és mire gondoltak? Az a Drágfi János, aki azt mondta, azt írta, hogy az Isten szolgálatok meg ne szűnjenek, zászlótartó volt. Az a csatában nem is harcolhatott, hiszen fogta a zászlót. És a zászló akkoriban Szűz Máriás zászló volt. És a csatatéren a Szűz Máriás, a patróna Hungárii zászló takarta be a holttestét. Az a szűzanya, akit Szent István királyunk az ő pártfogására bízott, magyar nép pártfogására, még ott is a halálban is valamiképpen vele volt, és imádkozott érte, mert mi mindig kérjük az üdvözlégy Máriában, imádkozzál érettünk most, és halálunk óráján. A mohácsi csata halottai erre is tanítanak bennünket, hogy így készüljünk életünk végére ezzel a lelkülettel. Most rájuk emlékezünk, köszönetet mondunk életáldozatunkért, hálát adunk az Istennek, ő érettük, és ugyanakkor azt is kérjük, bocsássa meg bűneiket, és fogadja be őket örök hajlékába. Sokan azt akarják, hogy avattassanak szenté, mint ahogy volt is rá, már akkor is utalás. Hát az egy nagyon hosszú procedúra, a szentéavatás. De egészen biztosak lehetünk arról, hogy ők nem kárhoztak el. És ha az Úrnál vannak, akkor azt is kérhetjük, hogy kései magyarokért értünk, magyar hazánkért járjanak közben az Úrnál, hiszen rászorulunk az ő közbenjárásukra, mert hazánk nagyon nagy szükségben van a lelki állapotát, hogyha röntgenezni lehetne, biztos vagyok benne, hogy sokkal rosszabb állapotban van, mint 500 évvel ezelőtt volt az akkori magyarság lelki állapota szerint. Ez az ünnep legyen emlékeztető, hogy voltak emberek, akik hitüket, hazájukat nagyon szerették. Mutassanak nekünk példát, mai magyaroknak, hogy példájukat kövessük, és az életünk Isten, ember és hazaszerető legyen. Amen.
1: Az elmúlt percekben Bábel Balázs atya a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mondott szentbeszédét hallották.
2: Mária Rádió.

0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallják.
1: A Mária Rádióban minden évben van egy vezértémánk, amivel foglalkozunk. Ebben az évben a szélesebb értelemben vett örökségünk. Az, amit szépen havonta felbontunk, kibontunk, és a szeptemberi témánk az örökségen belül a személyes hivatás témája. Először is, mi is ez a személyes hivatás? Mondhatnám életcélnak is, mondhatnám életideálnak is. Szóval valami olyasmi, amiben az ember jól érzi magát, amifele húzza a szíve és a lelke, amifele törekszik, amiben a képességeit ki tudja bontani, és a képességei lehetővé teszik, hogy ezt a életcélt kövesse. És valószínűleg, hogyha van valami haszna, így szélesebb értelemben, nem csak az ő saját élete szempontjából van haszna. A személyes hivatás szerintem az ember boldogságának egyik alapeleme. Van egy vezérigéma a Bibliában. Ez az első korintusi levélből való. Azt írja Pál, a lélek adományai különfélék, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. A lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Nekem ez egy recept a személyes hivatás megtalálására. Sokfele indultam el az életemben. Amikor kerestem az én utamat, akkor, mikor már kicsit tudatosabb voltam, akkor föltettem magamnak három kérdést. Az első az, hogy mit szeretek én csinálni? Mifele vonzza lelkem? Miben érzem jól magam? A másik kérdés az volt, hogy miben vagyok jobb, és miben vagyok rosszabb? Magyarul, milyen képességeim, milyen adományaim, milyen talentumaim vannak, amiket kaptam, ezeket és tudatosítsam magamban. És aztán a harmadik kérdés, amikor a saját utamat kerestem, hogy mit tudok tenni másokért? Ezt érdekes lehet, mert hogy pici gyerekkoromtól kezdve azt kerestem, hogy mit tudnék tenni, hogy a világ jobb legyen valahogyan. Valami olyan forgott bennem kicsi gyerekkorom óta, amit Petőfinél szebben talán senki nem fogalmazott meg. Sors, nyis nekem tért. Azt tapasztalom, hogy az ember nem egy könnyen találja meg a valódi saját életét. A saját hivatását, a személyes hivatását. Nekem is többször gyökeres fordulatot vett a sorsom, mert vagy nem éreztem jól magam abban, amit éppen csináltam az adott helyzetben, vagy nem felelt meg annak, amit magamról gondolok, a magamról alkotott képnek, vagy nem éltem át annak az örömét, hogy nem csak magamért vagyok. Persze, amikor valamit elkezdtem, mindig azt hittem, hogy ez az igazi, de aztán sokszor nem igazolódott. Többször kezdtem újra, hogy megtaláljam a személyes hivatásomat. Nem egyszer a nulláról. És hogy miért? Így utólag azt mondom, hogy valószínűleg azért, mert nem volt bennem egy magas nézőpont, egy kilátópont, ahonnan meglátom az életemnek az útját. És hogy miért nem volt? Mert nem volt kapcsolatom az életadó felső világgal. Bizony, én csak életem második felében, 45 évesen értem a saját utamra. Sőt, annak is az elejére. De azóta nem hagytam el. Mert az utóbbi majd 30 évben azt tehettem, amit szeretek. Érezhettem, hogy amit teszek, tehát amit szeretek, az hasznosul, az hasznos másoknak. Amit ajándékul kaptam, és talán használok is vele. Nagy hála van bennem mindezért, hogy az Úr megengedte, hogy megtaláljam a személyes hivatásomat.
0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Hírpercek. Ferences pedagógiai napokat tartottak Mátraverebély Szentkúton. A De Hoxár házaspár tanúságtétele az irgalomról és a gyógyulásról. Szeptember 2-án megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Úton lenni és másokat segíteni az úton, ferences pedagógiai napokat tartottak Mátraverebély Szentkúton. Augusztus végén gyűltek össze a ferences fenntartású oktatási és nevelési intézmények munkatársai a ferences pedagógiai napokra. A találkozó közös szentmisével kezdődött, majd a rendtartomány oktatási referense mondott köszöntőt. A találkozó egyszerre kínált lehetőséget a szakmai fejlődésre, a tapasztalatok megosztására, közös gondolkodásra és a lelki feltöltődésre. A program két nagy témát állított középpontba, az integrációt, a befogadást és elfogadást, valamint a mesterséges intelligencia egyre sürgetőbb kihívásait, számolt be a Magyar Kurér. A szakmai kérdések megvitatása után a második nap a lelki elmélyülésről szólt. Szent Ferenc tranzitusának, vagyis boldog halálának 800. évfordulójához kapcsolódva. A De Hoxár házaspár elsőként Velszben találkozott az Atya Szíve elnevezésű egy szemináriumon, amely éppen abban a hotelben zajlott, amit abban az időben ők vezettek. Amit ekkor tapasztaltak, annyira mélyen érintette őket, hogy idővel feladták a szálloda vezetést, és Isten hívását követve ennek az üzenetnek szentelték az életüket, olvasható az Új Ember újságban. Kezdetben a nemzetközi atyaszíve csapatok munkáját segítették Észak-Európa több országában, majd megkapták első önálló meghívásokat Szlovákiából. Az ottani szemináriumon átélt megtapasztalások, köztük egy pap tanúságtétele, végleg megerősítették őket küldetésükben. Szemináriumokat nem csak a katolikus híveknek tartanak, hanem minden keresztény felekezet tagjainak ökumenikus nyitottsággal. Idén, júliusban 4. alkalommal látogattak el hazánkba. Szeptember 2-án pápai jóváhagyással megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonokról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma, számol be a Magyar Kurír. Alapvető megállapítása, hogy az ökológiai kérdés egyben a teológiai kérdés is, ahogyan a teremtett világról gondoskodunk, feltárja az és alakítja az Istennel való kapcsolatunkat. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra az ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést vizsgálja a bizottság új dokumentuma. A dokumentum 3 fejezetből áll, az első címe a közös otthon a Szentháromságos Isten műve, a másodiké az ember a közös otthonban, a harmadik rész címe a közös otthon gondozása. A dokumentum végén a bizottság ismét megerősíti központi állítását, azaz az ökológiai kérdés teológiai kérdés is. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
1: Híreinket hallották.
2: Mária Rádió. Imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
3: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! A 8. napkorszak ez, minden napunknál fényesebb. Te szenteled meg, Jézusunk, az elsőként feltámadott. kapcsolj magadhoz minket itt, s lelkünkesd új életre már. Így támaszd fel testünket is, ne érje második halál. Akkor majd felhők szárnyai, Krisztus, mint hozzád érkezünk, nálad lesz égi otthonunk, feltámadásunk, életünk. Ha majd meglátjuk arcodat, tündöklő fényed járjon át, annak láthassunk, aki vagy, igaz fény édes mindenünk. S midőn atyánkhoz elvezett, a szent háromság töltse be, országod, melyet boldogít.

0: Naponta áldalak, Uram, alleluja! Magasztallak, Istenem, Királyom, és áldom nevedet, mindörökkön örökké. Naponta áldalak, és nevedet magasztalom, mindörökkön örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet. Nemzedékről nemzedékre dicsérjék tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat. Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csodatetteidet. Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat. Terjesszék végtelen jóságot hírét, és igazságosságodat újjongva áldják. Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú. Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Naponta áldalak, Uram, alleluja! Örökké való ország a te országod, Uram, alleluja! Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak. Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek, hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat, és nagyszerű országod dicsőségét. Örökkévaló ország a te országod, uralmad minden nemzedéken át megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Örökkévaló ország a te országod, Uram, alleluja! Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében, alleluja! Az Úr fenntartja a botladozót, és a megalázottat fölemeli. Mindenek szeme bízón rád tekint, és tenni adsz nekik alkalmas időben. Megnyitott kezedet, és eltöltesz minden élőt jótéteménnyel. Igazságos az Úr minden végzésében, és szent minden cselekedetében. Közel az Úr azokhoz, akik őt szólítják, mindazokhoz, akik őt igaz szívvel hívják. Az istenfélők vágyait teljesíti, kérésüket meghallgatja, és megmenti őket. Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti, de elpusztít minden gonosztevőt. Hirdesse szám az Úr dicsőségét, és szent nevét áldja minden élő, mindörökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében. Alleluja! Figyelj, Fiam, szavaimra, nyisd meg füledet beszédemre.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Azokban a napokban Cidkia király megparancsolta, hogy vigyék Jeremiást az őrség udvarába, és naponta adjanak neki egy kenyeret a kenyérsütő kutcájából. Ezt meg is kapta, amíg csak el nem fogyott a kenyér a városban. Jeremiás tehát ott maradt az őrség udvarán. Aztán magához hívatta Cidkia király Jeremiás prófétát az Úr templomába vezető harmadik bejárathoz. Szeretnék valamit kérdezni tőled, mondta a király Jeremiásnak. De ne titkolj el előlem semmit sem. Jeremiás így válaszolt Cidkiának. Ha nyíltan szólok hozzád, vajon nem sújtesz-e halállal? És ha tanácsot adok, úgysem hallgatsz rám. Erre Cidkia király titkon megesküdött Jeremiásnak. amint igaz, hogy él az Úr, aki az életet adta nekünk. Nem adlak halálra, és nem szolgáltatlak ki ezeknek a férfiaknak a kezére, akik az életedre törnek. Jeremiás tehát így beszélt Cidkiához. Ezt mondja az Úr, a seregek istene, Izrael istene. Ha kimenekülsz, és megadod magad a babiloni király vezéreinek, megmented életedet. Ezt a város nem gyújtják fel, és életben maradsz családoddal együtt. De ha nem menekülsz ki, és nem adod meg magad a babiloni király vezéreinek, ez a város a káldeusok királyának a kezére kerül, és lángba borítják. Te magad sem menekülsz meg kezüktől. Cidkia király erre így felelt Jeremiásnak. Félek azoktól a zsidóktól, akik már a káldeusokhoz szöktek, hát a kezükbe kerülök, és csúfot űznek belőlem. Nem kerülsz a kezükbe, válaszolta Jeremiás, csak hallgass az Úr szavára, amelyet hozzád intéztem, mert így jó dolgod lesz, és életben maradsz. Ha pedig vonakodol kimenekülni, akkor halld azt, amit mutatott nekem az Úr. Azoknak az asszonyoknak, akik megmaradtak Júda királyának palotájában, kivezetik majd Babilon királyának főembereihez, és ezt a gundalt éneklik. Rászedtek és félrevezettek a bizalmas barátaid. Ugye most iszabba süppett a lábad. Ők meg odébb álltak. Valóban összes feleségedet és gyermekedet kivezetik majd a káldeusokhoz. Te magad sem menekülsz meg a kezükből, hanem Babilon királyának a fogságába jutsz. És ezt a várost is tűzemészti meg. Cidkia erre így szólt Jeremiáshoz. Vigyázz, ne tudja meg senki ezt a beszélgetést, nehogy halállal lakolj. Ha pedig a főemberek meghallják, hogy beszéltem veled, és erre elmennek hozzád ezzel a kérdéssel. Add tudtunk rá, hogy mit beszéltél a királlyal, ne titkolj el előlünk semmit, mert különben halálra adunk. Akkor ezt válaszold nekik. A király elé terjesztettem azt a kérésemet, hogy ne vitessen vissza Jehonatán házába, nehogy meghalljak ott. Valóban el is mentek a főemberek Jeremiáshoz, hogy kikérdezzék, s ő pontosan úgy válaszolt nekik, ahogy a király meghagyta. Erre békében hagyták, mert nem tudtak meg semmit a beszélgetésből. Jeremiás az őrség udvarában maradt egészen addig a napig, amelyen Jeruzsálemet elfoglalták. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája. Nagy türelmet tanúsítva a megpróbáltatásban, a szükségben, a szorongattatásban, verés szenvedve, fogságba vetve. Mindnyájan, akik kedvesek voltak Isten előtt, a sok sanyargatás ellenére is hűek maradtak. A szükségben, a szorongattatásban, verés szenvedve, fogságba vetve.
2: Olvasmány Nagy Szent Leó pápának a Boldogságok című beszédéből. Urunk így folytatta beszédét. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Szó sincs itt a test éhségéről, s ez a szomjúság nem földi italban keres enyhülést. Ez az éhség isteni ajándékkal, az igaz lelkűséggel akar eltelni, egyesülni akar Isten titkos terveivel, és így magával az Úrral kíván eltelni. Boldog tehát az az ember, akinek kívánatos étele és hőn óhajtott itala az igazság. Természetesen az ember nem is vágyódnék utána, ha édességét előzőleg már meg nem ízlelte volna. Amikor ugyanis meghallotta-e prófétai buzdítást, ízleljétek és lássátok, mi édes az Úr, akkor már ezekben a szavakban a mennyei édesség előízét is megtapasztalta. Ekkor valami tökéletesen tiszta gyönyörűség vágya izzott fel benne, minden földi dolgot semmiségnek tartó, epedő sóvárgással fordult az igazság étele és itala felé, és megértette, hogy mennyire igaz a fő parancs. Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Hiszen Isten szeretni nem más, mint az igazságot szeretni. Mivel pedig az Isten iránti szeretet parancsával egybe van kötve az embertársról való gondoskodás is, ezért köti össze most Urunk az igazság utáni vágyat az irgalmasság erényével, amikor így folytatja, boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Keresztény testvérem, ismerd fel, milyen nagyszerű bölcsességben részesülsz, és értsd meg, hogy már is hányféle jó tett gyakorlására, és még milyen nagy jutalomra is kapsz meghívást. Az irgalmas Isten irgalmasnak, az igaz Isten igaznak akar téged látni, hogy benned, az ő teremtményében lássák meg az emberek a teremtőt, és amikor így bizonyos mértékben az Istenhez hasonló leszel, a szívedben, mint tükörben ragyogjon az Isten képe. Ha jót cselekszel, hitedben nem fogsz csalódni, beteljesülnek vágyaid, és örökre tied lesz mindaz, amit úgy kívántál. A számodra minden tiszta lesz, mert irgalmasan adsz a rászorulóknak, akkor eléred majd azt a boldogságot is, amit a következőkben ígért meg az Úr. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Nagy boldogság ez a tiszta szívűség, szeretteim, amely így nagy jutalmat kap. De vajon kinek tiszta a szíve? Annak, aki törekszik a már felsorolt erényekre. Azt a boldogságot pedig, amelyet Isten látása ígér, ugyan ki tudná most előre elgondolni, ki tudná szavakba foglalni. De mindenképpen eljön annak az ideje is, amikor átalakul az ember, hogy már nem tükörben és nem homályosan, hanem majd színről színre látjuk Istent, akit ember még nem láthatott úgy, amint van. Ezzel együtt pedig kimondhatatlan örömmel élvezi az ember ezt az öröklátást, amit eddig még szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív föl nem fogott. Mi nagy a te jóságod, Uram, amelyeket a téged félőknek tartogatsz. Azoknak készítetted, akik benned bíznak. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta. Azoknak készítetted, akik benned bíznak.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk. Téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel ad, szívünket békét járja át. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen úr örök király. Amen. Az Úrhoz vászkodtam a szenvedés idején, és meghallgatott engem. Alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, és meghallgatott engem. Alleluja. Az Úr jobbja emelt föl engem. Alleluja. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tűzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat. Az Úr jobbja emelt föl engem. Az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr jobbja emelt föl engem. Alleluja. Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Alleluja. Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Álljatok sort lomboságakkal, egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak, Istenem, téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Alleluja. Tudjuk, hogy a természet együtt sóhajtozik és vajúdik mindváig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a lélek csíráit, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Áldjad lelkem az Urat, életedet megváltja a sírtól. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, irányíts tetteinket tetszésed szerint, hogy Szent Fiad nevében minél több jót tegyünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
3: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Több mint 400 jubiláns házaspár adott hálát Győrben. 30 éve járt Szent II. János pápápa Pannonhalmán. Nemzetközi sikerekkel kezdődött a szület az érseki pincészetben, Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Rekordszámú, összesen 405 jubiláló házaspár adott hálát szentségi házasságáért szeptember 5-én a győri Nagyboldogasszony Székesegyházban. A párok az 5-től egészen a 70. házassági évfordulóig érkeztek, hogy közösen adjanak hálát az együtt megtett útért, megújítsák házassági fogadalmukat, és Isten áldását kérjék további életükre. A Szentmisét Beres András győri megyés püspök mutatta be, aki a kánai mennyegző történetéből kiindulva hangsúlyozta, Isten ma is jelent van a házasságokban, és a nehézségek közepette is képes megújítani az ember életét. Mint fogalmazott, ahol szeretetben és irgalmasságban meg tudunk bocsátani, ott Isten szeretete csodát tud tenni. A főpásztor arra is emlékeztetett, hogy Mária ma is közben jár értünk, látja gondjainkat, és segítségünkre siet. A Szentmise végén a házaspárok megújították egymásnak tett ígéreteiket, majd jubileumi emléklapot vehettek át. 30 évvel ezelőtt, 1996. szeptember 6-án látogatott Pannonhalmára Szent II. János Pál pápa. A történelmi látogatás évfordulóján Várszegi Asztrik emeritus főapát és Hortobágyi Cirill főapát idézte fel a Szentatya pannonhalmi találkozásának emlékeit. A pápa egy éjszakát töltött a monostorban, felkereste az idős és beteg szerzeteseket, együtt imádkozott a bencés közösséggel, és külön áldást adott a bazilikából kiszorult diákokra is. A vesperáson arra buzdította a szerzeteseket, hogy Pannonhalma továbbra is legyen fényforrás az egész nemzet számára, szolgálja a keresztények egységét, és legyen nyitott a párbeszédre és a közeledésre. A főapátság 30 év elteltével is ezt tekinti a pápa látogatás egyik legfontosabb örökségének. Várszegi Asztrik szavaiban az emlékezet frissítés, feladat frissítés is. A jubileumi évfordulón szeptember 6-án a szerzetes közösség diákokkal és hívekkel együtt ünnepel Szentmisét Pannonhalmán. Mindszentkálán és Felsőrsön is megkezdődött a szület a veszprémi érseki pincészet birtokain, miközben újabb nemzetközi elismerések érkeztek a pincészet borai számára. Az eredmény egy egész éven áttartó sikersorozat újabb állomása, a pincészet tételeit 2026-ban Horvátországtól New Yorkon és Budapesten át Bécsig több rangos borversenyen díjazták, kiemelkedő eredményt ért el a 2024-es 1277 Sauvignon Blanc, amely Horvátországban nagy aranyérmet szerzett, első magyar borászként elérve ezt a minősítést az ottani világversenyen. A több mint 750 éves hagyományt ma Benes Antal főborász és csapata viszi tovább, miközben pedig a korábbi évjáratok sorra nyerik az érmeket, a pincében már a 2026-os évjárat története kezdődik. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Mária Besnyői Boldogasszony Bazilikából. A sztártartást Majnek Antal emeritus püspök atya mutatja be.
2: Az itt szolgáló kapucinus atyák és szerzetesek a Mária Besnyőn otthonra találjanak, és a Szűz Mária oltalmában és a híveik között. Köszönöm a figyelmet!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Excellens Jász és főtisztelendő Majnek Antal, emeritus munkácsi megyei és püspök, Ferences atyát, aki szívesen elfogadta a meghívásunkat, Isten hozott. Köszöntjük Csiba Tibor atyát, Hesperes úrunkat, nagy szeretettel köszöntjük a gödöllői polgármester Gémesi Györgyöt, szeretettel köszöntjük a kedves zarándokokat, akik Dabasári, Üllő, Ecser, Isaszeg, Becsés egyházközségeből jöttek, és minden más testvért, aki eljött a kis boldogasszony nagy búcsúra. Szintén nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, akik ha nem testben, de lélekben itt vannak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
2: Békesség veletek!
1: És a te lelkedben!
2: Én is üdvözöllek benneteket, Kapucinus Ferences testvéreim, paptestvéreim, mindannyian, kedves testvérek, akik eljöttetek erre a szép nagy búcsúba, ide Mária Besnyőbe, ahol közben jár értünk a szűzanya, Jézus édesanyja, közben jár értünk Altöttingen nagy szentje, Szent Konrád atya, és az egész világ kedvence, Pió atya. Úgy vizsgáljuk meg most a Szent Mise elején lelkiismeretünket, hogy bánjuk meg minden fölismert, békétlenséget okozó bűnünket, mulasztásunkat, hogy ezektől megtisztulva, megszabadulva, meggyógyulva tudjunk mi is segíteni a szűzanyának imáinkkal, böjtjeinkkel, jótetteinkkel a világ békéiért, különösen a szomszédban, Ukrajnában és a Szentföldön, de most megemlíteném Nepál szenvedő országát is, a szörnyű villámcunami túlélőit, az amúgy is szegény ország szenvedőiért is. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk, kérünk Istenünk, add meg nékünk házad népének mennyei kegyelmed ajándékát,

0: Olvasmány Mikeás prófita könyvéből. Ezt mondja az Úr, te, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig, és ez lesz a béke. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta. Akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszrom, Eszromnak Arám, Arámnak Aminadáb, Aminadábnak Nasszon, Nasszonnak Szalmon, Szalmonnak Boász Rahábtól, Boásznak Jobéd Ruttól, Jobédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Oziás, Oziásnak Joatám, Joatámnak Áház, Áháznak Ezékiás, Ezékiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak pedig Jekóniás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekóniásnak Szalatiél volt a fia, Szalatiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Eliakim, Eliakimnak Ázor, Ázornak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleázár, Eleázárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott, íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi.

Krisztusban, kedves testvérek! Amikor Szűz Mária születésnapjára és a templom búcsújára jöttünk most össze, akkor gondolunk arra az első nőre, aki igazából az Úristennek tetszett, aki az Úristen nagy szeretetét, a Teremtő Atya tervét megvalósította, Isten kegyelméből, már fogantatásától, születésétől, gyerekkorától, egészen a haláláig. Mondhatjuk, ő az igazi Éva, szokták mondani a második Éva, aki a női nemnek az ideálja és büszkesége. Az első Évának ismerjük a vétkét, tudjuk, hogy milyen sokról származott azóta is, ma is a világba. Nem véletlenül van még az a mondás is, hogy a bajok mögött keresd a nőt. Ilyenkor ne gondoljunk általában a nőkre, hanem Évára és az ő követőire. Az Istentől elforduló, a világ csábításai, nagy csábítója felé, a kígyó felé figyelő nőre. Igen, az van a bajok mögött. De hála Istennek, Szűz Mária óta mi már a sikerek, az örömök és a boldogság okozói között keressük és találjuk meg a Szűz Anyát, aki elhozta, a világnak bemutatta a legnagyobb örömhírt, a megtestesült igét, Jézus Krisztust. És azóta már a nő föl van emelve erre a saját helyére, amit az Úr Isten tervezett róla. És bár különleges helyet látunk neki a Szent Háromságban, hiszen a Teremtő Atyának a leánya, a Fiú Istennek az édesanyja és a Szentlélek mátkája. De hogy egy pillanatig se irigykedjünk erre a privilegizált, kivételezett helyére, helyzetére, az Úr Jézus egyszer azt mondja a többi hallgatójának, hogy bárki lehet az én anyám, testvérem, rokonaim, aki hallgatja az én szavaimat, illetve teljesíti a mennyei atya akaratát, az mind lehet az anyám, testvérem, rokonom. Tehát akár milyen közeli kapcsolatba kerülhet vele, úgy, mint az édesanya. És hogy ez nem túlzás, ezt tanultuk a katekézisban, különösen az első áldozásra való készületünkben, hogy mi is befogadhatjuk azt az isteni magot, amely bennünk csodálatos magzattá növekszik, és ahogy Szent Pál írja a római levélben, egy új ember születik, a régi meghal, már a kereszteléskor, bár ezt többször meg kell ismételnünk a bűnbánat idején, és az új születik meg bennünk, az új krisztusi énünk. Szűz Mária születése tehát emlékeztet minket arra, hogy nekünk is újjá kell születnünk, bár ez már valójában a kereszteléskor megtörtént, de minden napi feladat, és különösen krízisek, válságok idején meg kell ezt ismételnünk. Olyan fura volt számomra, amikor egy püspök testvérem Ungváron megkért arra, hogy jöjjek én is velük a neokatekumenátussal barátkozó püspökök nagy találkozójára, a Szentföldre, a Nyolcboldogság hegyén, a Domus Galileiba, ahol voltunk, vagy 130-an a világ minden részéből, és ott hallgattuk Kikónak a beszédét 2-3 órán keresztül. Egyrészt azt éreztem, hogy mintha Szent Pál szólna hozzánk a nagy lelkesedéssel, másrészt már alig bírtam ülni, de csodálatos volt az ő beszéde, és ezzel az egy szóval tudnám összefoglalni, hogy újjá kell születnünk.
A keresztségi fogadalmunkat nap mint nap újra és újra kell élnünk. Akkor ott én is a nagy lelkesedésben megkértem Kikót, hogy hát ha ő a cigány táborba tért meg, akkor küldjön már néhány misszióst oda Munkácsra is, mert nálunk is sok az ilyen katolikus egyház felé is érdeklődő testvérünk küldött is 5 családot Európa minden részéből. Azóta aztán főleg a görögkatolikus egyházban nagyon megnőtt a számuk, nálunk kevésbé, de ez az egy szó, hogy a keresztségi fogadalmat újra és újra kell átélnünk. És miért hozom ezt én most ide? Mert Szűz Mária úgy látom az utolsó időkben a megtérést kéri a világtól. Merem még azt is mondani, hogy mint proféta jön a világ felé. Fatimától, vagy már Guadalupétól kezdve, Medjugorjéig. Ezzel az egy szóval tudnám az ő üzeneteit összefoglalni. A megtérés. Szükséges a megtérésetek, mert nagy baj előtt vagytok. E világ hazug és gyilkos szelleme, fejedelmei. Nagyon nagy szörnyűséget terveznek a világon. És egyre inkább érzem ennek az aktualitását. Annál is inkább, hogy ugye Fatimában az oroszok megtéréséért kérte a világot, Oroszország fölajánlását a püspököktől. Hogy ez mennyire valósult meg azóta, nem tudom, de hogy a pápák az utóbbi időben, II. János Pál pápa óta ezt megtették biztosan. Mi is az ukrajnai püspöki kar már megtettük, talán 2-3 is. Csak valahogy éreztem, sántít egy kicsikét ez a dolog, hogy csak Oroszországnak kell megtérni. Ők olyan rosszak, és mi olyan jók vagyunk. Annál is inkább, mert ha a Bibliát olvassuk, hallgatjuk, akkor ott a proféták mind többes szám első személyben imádkoznak. Ahogy Juditnak is hallottam éppen ma a Biblia minden nap imáját, hogy ő többes szám első személyben könyörög az Úristenhez, hogy mi bűnösök. Nem azt mondja, hogy az ellenség olyan rossz, és azokat térítsd már meg, vagy üsd fejbe, hanem hogy minket, nekünk, és mi is bűnösök vagyunk, miattunk jön ránk a baj. Így imádkoztak a proféták mind. A szűzanya ezt kéri azoktól az ártatlan gyermekektől, akár Fatimában, akár Medjugorjéban, akár Ruandában. Megdöbbentő volt számomra, amikor még először 84-ben voltam ott, egy családdal, akiknek a több gyerekéből 2 is lett pap, illetve szerzetes, hogy ott ez az egy szó az, ami akkor is, most is, azóta is megrendít. Nekem nem a napcsodák, nem a szűzanyának ilyen-olyan szép megjelenése, bár ott voltam a látnokok közelében többször is, azóta is, most is, nem régen a 45 éves jubileumon, hanem a gyónások. A gyónásoknak a mélysége. És úgy hallottam, a többi papot is ez rendíti meg a legjobban. Igen, ez egy megszentelt hely, és megerősít ebben Medjugorje első püspöke, akit Ferenc pápa küldött oda, hogy ezen a Máriás kegyhelyen néz utána, mik a gyümölcsei. Ezt a feladatot kapta. Az üzeneteket egy másik csapat vizsgálja. És ő megírta a pápának a jelentését, erről több helyen is tanúságot tett, a YouTube-on ma is rajta van, meg lehet hallgatni, sajnos magyarul nincs meg a fordítása, hogy igazából minden helyen, amerre csak járt ő, minden közösség, ami ott született, mindenki, aki ott járt a világ minden részéből, az egy nagy, kicsi vagy nagy fordulaton, megtérésen ment keresztül. Tehát a szűzanya, aki nem véletlenül, éppen június 24-én keresztelő Szent Jánosnak
a születésnapján kezdte el az üzeneteit mondani, amelyeknek a lényege mind az öt, a proféták tanítása, a katolikus egyház tanítása. Mondhatnánk azt is, hogy semmi újat nem mond. Na de hogy miért mondja? És miért ott mondta akkor? Mert 10 év múlva kirobbant a jugoszláv háború. És azt mondja Hózer érsek, aki korábban nuncius volt ott Ruandába, hogy ott is nekem kellett ezt kivizsgálni, hogy szinte hasonló jelenések voltak, és 10 év múlva nem csak egy háború, hanem egy szörnyű genocídium indult el. És ezen is megdöbbentem, hogy miért hív az Úristen egyre több ukránt oda Medjugorjéba, hogy már lassan ők járnak a legtöbben, különösen a Covid idején szinte csak ukrán autóbuszok mentek, már tudom, mert segítettem az átmenetelüket, vagy például a 40 éves évfordulón, amikor legalább 83 autóbusznak az átkelését valahogy segítettük, szerveztük, mert van ott egy kis csapat, most már egyre több ukrán lány dolgozik ott, munkácson most már kevésbé, hanem Medjugorjéban, és nem csak szervezik az utazásukat, hanem tanúságot tesznek Szűz Máriáról, illetve annak az üzeneteiről. És az onnan visszaérkező zarándokok egész mások. Azok már tartják ezeket a szabályokat, amiből kettőt emelnék ki, az imádság és a böjt, mert ha ezt nem gyakorolják, akkor nagy baj következik. És bekövetkezett. 22-ben bekövetkezett. Milyen döbbenetes, hogy előtte a szűzanya, éppen voltam egy nagy nemzeti zarándoklaton, október 23-a környékén, és azt üzente, hogy sajnos a világ a halált választotta. Egész megdermett mindenki, amikor ezt nekünk Andrea fordította, de, és ezután jön a vigasztalás, mert a szűzanya mindig az evangélium Jézusának az édesanyja, az az öröm ír, hogy ti, akik és amennyiben hallgattok az én fiamra, ígérem számatokra a békét. És ez olyan jó volt megtapasztalni. Akár Medjugorje, miért szabadult meg a háborúban? Miért menekült meg, pedig ott egész a közelben szörnyű harcok voltak? És most, amikor 2 hete, 3 hete jártam a keleti fronton 2 bátor karitászos segítségével, mert akartam beszélgetni is a nagy, szintén nagy Mária szerető, Medjugorje szerető zaporizsiai püspök barátommal, illetve a harkovi püspökkel, és látni ott, hogy milyen a helyzet, a saját szememmel megtapasztalni. Hát megdöbbentően mélyek voltak az élményeim, bár ott tudtam érdekes aludni, mert belefáradtam a sok fárasztott már a sok nyomorúság és panasz, illetve a látvány, de utána otthon nem tudtam aludni, vagy egy hétig. Mert tényleg a szűzanya nem véletlenül hívta a sok-sok ukránt oda Medjugorjéba, hogy imádkozzanak. És nem volt hiába való az imádságuk. Egész biztos vagyok benne. Hát nem csak Kárpátalján tapasztaljuk ezt a viszonylagos békét, de még Nyugat-Ukrajnában is, ahonnan a legtöbb autóbusz érkezik és most is megy. De még egy pravoszláv autóbuszra is emlékszem, azt hadd mondjam el nektek, akikben ott van sajnos régóta már egyfajta, nem is katolikus ellenességet mondanék, hanem Nyugat-Európa ellenesség. Mert ismeritek ennek a történelmi múltját. És amikor visszajöttek, azt mondja a csapi plébánosunk, hogy odafelé menet is beengedtem őket a templomba, mert olyan szegények voltak, nem tudtak hol megszállni, hogy reggel a korai vonattal átmenjenek Záhonyba, és tovább utazhassanak. És akkor olyan hidegek voltak. De amikor visszajöttek,
azoknak az arca sugárzott az örömtől. Alig ismertem rájuk. Azok öleltek engem. És mi már szeretjük a katolikusokat. Hogy a medjugorjei szűzanya milyen nagy megtéréseket közvetít azon a szent helyen. Ez is számomra egy nagyon erős példa. De itt a keleti fronton, amikor elmentünk egészen a front közelébe, hogy megmutat nekem egy falut, amit nem bombáztak szét, mert körös körül minden leágyúzva, meglőve, szétlőve, az összes falu jobbra-balra, mi egy ilyen uborka háló alatt mentünk a drónoktól egy kicsit védve, és elérkezünk egy faluba, ahol az iskolába várnak már minket, és ott egy ház sincs szétlőve. Hát hogy van ez? Nyugodtan beszél az igazgató, körülötte néhány fiatal tanárnő, mert befogadják a gyermekeket, mint óvóhelyre az iskolába, mert 7 éve már sajnos arra felé nincs tanítás, csak online. Hát tudjátok, az mennyit ér, főleg faluhelyen. És ahogy ott eszik a dinnyét, amit ott vittünk nekik, nagy boldogan, akkor meséli nekünk a jót, csak a jót mondta. Semmi rossz, semmi bántás, semmi bosszú, semmi gyűlölet nem volt a hangjában. Hát mondom, árulja már el, miért menekült meg ez a falu? Hát mert itt mindenki imádkozott. Itt mindenki imádkozik most is. És bár a város felé jöttek az oroszok jobbról-balról, és ezt a falut kikerülték. Nem mondanám talán a nevét. Minden esetre kikerülték. Amikor az ukránok visszafoglalták, megint kikerülték. Hát ez nem lehet ilyen-olyan katonai magyarázatokkal, vagy politikusokkal megmagyarázni. Én hiszem azt, amit ő mondott, hogy mert nálunk mindenki imádkozott. Igen, a szűzanya így tudja megvédeni övéit, ilyen nagy közben járó az Úristennél. Ma is ebbe kapaszkodunk mi is. Ti, akik különösen most eljöttetek ide, mondtam ott a két püspök testvéremnek, hogy hát ti nem ismeritek Petrus Pavlicseknek a csodálatos közbenjárását, illetve az ő ima mozgalmát Ausztriában. Hát nem hallottak róla. Hát mert mondom, most is sokféle szép kezdeményezés van az országban. Lidzsi nővér is, egy indiai nővér, aki ott van Munkács mellett, egy indiai zarándoklásom után meghívtam őket, el is jöttek. Nekik van egyedül sok hivatásuk, már vagy 17 lány van körülötte. És itt is járt, azt hiszem, valamikor Mária Vesnén a lelki gyakorlatot tartott. Meg az ő idősebbik testvére, hogy hívják, Margarita nővér, biztos, hogy többen ismerik. Igazából őt kértem először, hogy jöjjenek hozzánk is ezek a nővérek. És ő is egy ilyen ima hadjáratot indított el Ukrajnába, próbált beszélni az elnökkel is, de nem sikerült. Viszont valamelyik helyettesével sikerült, aki nagyon nyitott arra, hogy igen, imádkozzon az egész ország. Végre egy nagy-nagy öröm sóhaj jött ki belőlem, mert hát ezért már régen imádkozom, hogy a vezetésnek kell megtérni. Hát minden országban a vezetőktől függ az országnak a helyzete, békéje, öröme, boldogsága. Ugye a magyar közmondás, fejtől bűzik a hal. Ez sajnos nagyon igaz. Ezért is kéri az egyház, különösen a keleti egyházakban, hogy minden nap kell imádkozni az ország vezetőiért. Nem szidni, nem kritizálni, ezt hagyjuk másokra. Nekünk imádkozni kell értük. Szűzanya ezt mondja, ez az igazi fegyver. És Petrus Pavlicsek, aki Ausztriában, ott a bécsi ferences kolostorban elkezdett imádkozni azért, hogy az oroszok kimenjenek, hogy fegyver nélkül menjenek ki. És egyre többen és többen imádkoztak, és most nem tudom, mondott-e ő számot, vagy ezt mások találták ki, hogy legalább 1 millióan, ha fogunk imádkozni, akkor az oroszok kimennek.
És tényleg néhány év múlva már az ország vezetője a fő rádióban vezette a rózsafüzért. És csodák csodája, kimentek az oroszok. Csöndve, szinte szégyenkezve, kimentek. Hát most mi is tervezünk egy ilyen egész országos ima hadjáratot, csak ugye a rózsafüzért a keletiek nem nagyon imádkozzák, de bármi mást imádkozzák, akkor a Jézus imát imádkozzanak, mi atyánkot például, ezt minden protestáns tudja és szereti, de imádkoznunk kell minél több embernek, ahogy ugye 56 előtt is mondta Mindszeti Viboros. Ha lesz egy millió imádkozó, akkor győzni fogunk, kimennek az oroszok. Hát ki is mentek, csak sajnos aztán mások visszajöttek. Azt én is átéltem a Szent László kórházban. De ma is ebben kell bíznunk, ahogy a zsoltárok is mind írják, hogy ne a paripák, ne a fegyverek, ne a kardok erejében bízzál, hanem Istenben. És milyen jó olvasni Józsafát királytól kezdve Hiszkiáig, többen is, akik Istenbe kapaszkodtak, ezek a királyok, akik nem szégyeltek Istenhez menni, a templomba futni, és az egész várost, országot imádságra hívni, és vezetni, és böjtölni. Ahogy ott Ninivében is sikerült az ellenséget elűzni, kiűzni, és a nagy bajoktól megszabadulni. Másképp nem megy. És ezért nagyon igazat adok a szűzanyának, aki ugye Jézus szellemében, lelkével, kegyelemmel teljesen beszél, hogy a halált választotta a világ. Sajnos a halálos bűneiből nem akar szabadulni. Igen, ahogy Jeremiás is sír, és panaszkodik, és szinte veszekszik az Úristennel, hát hiába mondom nekik, hogy hagyják el bűneiket, csak szaporítják a bűneiket. Hiába. Nem egészen hiába. Ott is, akkor is, most is hallom a legrosszabb, legbűnösebb országról is, akár Nyugat-Európára gondolok, akár Amerikára, hogy milyen nagy ima hadjáratok kezdődnek, milyen nagy mozgalmak születnek a Szentlélek által, egészen frissek, újak. És akár karizmatikusnak nevezzük, akár másnak, ezek nagyon fontosak. Csak hozzáteszi, éppen érdekes egy protestáns szerző, hogy a böjtöt is hozzá kell tenni. Mert ez a fajzat csak imával és böjttel űzhető ki. És azt mondja a könyvében, az Ima és a Böjt ereje című könyvében, magyarul is kiadták, hogy szégyellem, hogy mi protestánsok megvetjük a katolikusokat, hogy ezek böjtölést fontosnak tartják. Hát azt mondja, itt van igazán az erő, ha a testünket is hozzátesszük. Ahogy Jézus mondta, aki engem követni akar, az először is tagadja meg önmagát. Az önmegtagadást használta Jézus többször, mint a böjtöt, mert azt a farizeusok gyakorolták, a hivatalos, a látványos böjtölést. Nem, önző magamat megtagadni, ön uralmat gyakorolni, az önlegyőzést gyakorolni. Ezek mind-mind fontosak ahhoz, hogy az imáink meghallgatásra találjanak. És bizony a végére tenném megint, amivel elkezdtem, ezt a legegyszerűbb dolgot. Mi is az a megtérés? Ott Medjugorjéban ezt hallom, hogy obrácsenyá, megfordulás. És ez azért tetszett meg, mert valamitől el kell fordulni valami más felé. A fölismert rosszat bárki, akinek van egy csöpp esze még, lelkiismerete, a fölismert rossznak nemet mondani, de határozottan nem lehet így összemosni, mint Nyugat-Európában halljuk, a bűnt a vallásossággal. Ú, szörnyű példák jutnak eszembe, de nem akarlak titeket elkeseríteni.
mert nagyon sok pozitív dolgot is mondhatnék, Augsburgtól kezdve, a Margarita nővér nagy ima centrumáig, de egy biztos, hogy a fölismert rosszat, hazugságot, azt föl kell ismerni, nemet kell mondani, elutasítani, és elfordulni tőle. Elfordulni, de milyen irányba, az sem mindegy. A fölismert jó, a fölismert igaz felé, ez már helyes, de mi ki kell, hogy mondjuk az élő Isten felé, a Biblia Istene felé, az evangélium Jézusa felé, és rá hallgatni, neki szót fogadni, ahogy a szűzanya ezt a leggyönyörűbben mutatta, és ma is mutatja nekünk, szót fogadni, a szavakat, mint magot a szívünkbe fogadni, a megtestesült igét az áldozáskor magunkhoz venni, participáció, az ő föltámadt testéből, élő testéből részt venni, hogy így mi is részt vegyünk az ő halálában és föltámadásában. Hogy bármilyen krízisbe is kerülünk, tudjuk azt, hogy vele egy sokkal nagyobb boldogságot és ajándékot fogunk majd kapni. Hiszen nem csak a biológiába tanultuk, hogy a krízisekre szükség van a fejlődéshez. Minden emberi életnek, különösen a lelkünknek szüksége van krízisekre, amelyekben fölismerjük majd a rosszat, amit abba kell hagyni, és utat kell változtatni, irányt kell változtatni, vagy egyszerűen visszatérni a régi jó úthoz, és arra a legfontosabbra figyelni. Még akár a szívünkben is, ha már nem tudunk templomba menni, vagy Bibliát olvasni, a lelkiismeretünkre hallgatni. Attól kezdve már a Szentlélek óriási erővel fog működni, és megtapasztaljuk azt az örömöt, amit Szűz Mária énekelt Erzsébet látogatásakor, aki abban a magnifikádban az egész világ sorsát már előre megprofétálja, hogy kiket emel föl, kiket aláz meg, ahol nincs különbség, még a legkedvesebbjeit is, legyen az akár Dávid, akár Salamon, akár valaki más, aki bármilyen kedves volt, és nagyon jó, a gőgösöket megalázza. De ez a krízis, ez a válság, ez még nagyobb magaslatra emelheti majd Jézus híveit, Isten híveit. Hát legyen ez így velünk is, a szomszédos országokban is, a Szentföldön különösen is, ahol olyan örömmel hallom, hogy egyre többen lesznek Jézus hívők, messiás hívők. Ez már valóban az utolsó idők boldog előjele, amit Szent Pál jövendőlt meg ott a római zsidókhoz írt levél végén, hogy akkor már közel van Jézus visszajövetele, amikor sokan fognak az ő véreiből Jézushoz térni. Amen.

0: Örvendezzünk testvéreim a mai ünnepen, mert hatalmas közben járunk született. A kis boldog asszonnyal együtt könyörögjünk mennyei atyánkhoz.
1: Add, Urunk, hogy szűzanyánk születésében minden ember felismerje megváltásunk hajnalhasadását.
2: Kérünk téged,
1: hallgass
2: minket.
1: Add, Urunk, hogy egyházad pásztorainak szolgálata által mindnyájan újjászülessünk az örök életre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy égi anyánk közbenjárására megszülessék a földön a béke. Add, Urunk, hogy a betegek és a szomorúakat is örvendeztesse meg a szomorúak vigasztalójának születése.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy kis boldogasszony mai ünnepe mennyei születésnap legyen elhunyt testvéreink számára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hallgass meg, Urunk, mindannyiunk béke vágyát, az egész világ egyszerű, de nagy tömegű embereinek a szíve vágyát, hogy legyen vége már a bajnak, a rossznak, és kibéküljenek a nemzetek, kibéküljenek a nációk egymással.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Adj, Urunk, vigasztalás, segítséget Nepál árvíz sújtotta szegényeinek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Áld meg, Urunk, országunk, országaink vezetőit a megtéréssel, a feléd, az igazság felé való fordulás kegyelmével.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Szűz Mária és a ferences szentek közbenjárására add, hogy ez az év a kegyelem esztendeje legyen, különösen Szent Ferenc közbenjárására, aki még a legnagyobb ellenséggel is, a szultánnal, a törökökkel kibékítette Európa keresztény országait.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos mennyei atyánk, Szent Fiad megtörte az ősi ellenség erejét, az ő szent anyjában égi édesanyát adtál nekünk. Kérünk, hogy közbenjárására bennünk is törje meg a gonosz lélek hatalmát, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.

Ked, mi Urunk szentséges Atyánk, de most kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és

0: Mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel, és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színe látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságot Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Ferenccel, Szent Klárával, Szent Konráddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdeti óta kedvesek voltak előtted, részesen lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőítésünket.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Kedves testvérek, az áldoztatás rendje a következő. A szabadtéri oltár előtt három helyen lehet majd szent áldozáshoz járulni. A rendház bejáratánál, az árkádok előtt, az udvar közepén és a kapucinus keresztnél is lesz egy-egy áldoztató. Ezen kívül a felső templomban és a szabadtéri oltár fölötti részen is lehet szent áldozáshoz járulni. Tájékoztatom a kedves testvéreket, hogy kegyhelyünkön a búcsúk alkalmával nincsen lehetőség kézbeáldozásra.

Könyörögjünk, Urunk Istenünk, add, hogy egy házad, amelybe szent lakomáddal új erőt öntöttél, méltán örvendezzék a boldogságos

0: Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Kedves testvérek, a körmenet rendje a következő. Előmegy a bazilika keresztje a gyertyákkal, utána kérjük csatlakozzanak be mindazok, akik lobogót vagy keresztet hoztak magukkal. Utánuk induljanak el mindazok, akik az udvar köves részein tartózkodnak, illetve azok, akik a kapucinus keresztnél és a prágai kis Jézusnál tartózkodnak. Utánuk indulnak a máriás lányok, az asszisztencia, a baldahin az oltári szentséggel. Kérjük, hogy az oltári szentség után induljanak el mindazok, akik az udvar füves részein tartózkodnak. A körmenet után térjünk vissza ide az udvarra, itt szentségi áldásban fogunk majd részesülni. Kérjük, hogy akik kereszteket vagy lobogókat visznek, ők majd itt a szabadtéri oltár lépcsőin sorakozzanak fel. Kérjük, hogy a körmenet alatt imáinkkal és énekünkkel tegyünk tanúbizonyságot keresztény hitünkről.

0: Kedves hallgatóink, befejezzük a közvetítést, visszaadjuk a szót a stúdiónak. Köszönjük, hogy bekapcsolódtak a Szent Mise liturgiájába. Fogadjuk az Isten áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, járjatok békével.
1: Isten legyen veletek!

Szent misét közvetítettünk a Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilikából. A szertartást Majnek Antal emeritus püspök atya mutatta be.

0: Szeptember 12-e és 20-a között immáron 20. alkalommal rendezik meg az Árszakra Fesztivált, melynek keretében szeptember 14-én városi zarándoklatokon lehet majd részt venni Miskolcon. Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Seresné Horváth Zsuzsannát, a program egyik szervezőjét.
1: Üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Az idei lesz a 4. Árszakra Fesztivál Miskolcon. Hogyan indult el ez a különleges programsorozat önöknél?
1: Most kell, hogy mondjam, egy kicsit kötődik a Mária Rádióhoz, illetve a Mária út Egyesülethez pontosabban. Egyházügyi referensként dolgoztam Miskolc város önkormányzatánál, és mi a hivatal minden évben fogadjuk a Mária úton Csíksomjóra igyekvő zarándokokat, hiszen a miskolci Mária út vonal a városháza előtt megy el, és minden évben nagy szeretettel fogadjuk őket. És minden évben ilyen sóvárogva köszöntünk el tőlük, hogy milyen jó lenne velük menni, ugye ők mindig nagy élményben számolókkal jöttek, mi kíváncsian érdeklődtünk, és hát nagyon higgyeltük őket, hogy ők így ki tudnak szakadni a mindennapokból, és csak a jó Istennel lenni. És ugye az Árszakra Fesztivál, mint ahogy ön is mondta, ugye 20 éves, de itt Miskolcon 4 évvel ezelőtt határoztuk el, hogy az Árszakra Fesztiválon belül tartunk mi is itt Miskolcon egy ilyen nagyobb lélegzetvételű, egy héten át tartó fesztivált, ahol is minden nap, egy héten keresztül több program is van, tehát van olyan nap, amikor 5 program is várja az érdeklődőket. És hát amikor a 4 évvel ezelőtt elkezdtük szervezni, egy ilyen kisebb csapat összeült, és elkezdtük szervezni az Miskolci Árszakra Fesztivált, akkor felvetődött, hogy valamilyen mozgásos program is kéne. Gondolkodtunk futásban, gyaloglásban, mindenfélében, még Kassa-Miskolc közötti futásban is, és akkor egyszer csak én nekem így előjött ez a zarándoklat, hogy hogy lehetne az Árszakra Fesztivál keretében valamiféle zarándoklatot beletenni. És hát akkor valahogy így eszembe jutott, hogy ismerjük meg csak a Miskolc templomait. Ugye Miskolc egy nagyon nagy területen fekvő város, 40 templom van Miskolcon, és akkor én azt gondoltam, hogy hát el kéne gyalogolni minden templomba az Árszakra Fesztivál keretében, akár egy vagy két napon keresztül. És hát végül is ez lett a végső ötlet, ami most is van, mert az 4. évben ugyanígy fog szerveződni az idei évben is, vagy ugyanúgy szerveződik, hogy bejárjuk egy nap alatt a város valamennyi templomát, de természetesen ezt egy útvonalon nem tudjuk, hanem úgy alakítottuk ki, hogy a város 4 pontjáról indulunk a reggeli órákban. Minden útvonalon 10 templomot útba ejtünk, a templomokba a zarándokok belépnek, ott fogadják őket, általában a lelkészek, plébánosok, de ha ők nem érnek rá, akkor valakit megbíznak vele, és akkor mi énekelve, mint ahogy a zarándokok szoktak, énekelve bemegyünk a templomba, meghajolunk az oltár előtt, leülünk, ott meghallgatjuk a templom történetét, és még mindig marad egy kis idő imára, éneklésre is, és akkor úgy haladunk tovább a következő templomba. És akkor a fő cél, a célállomásunk, ez mindig szeptember 14-én van, a célállomásunk, hogy eljussunk Miskolc egyik kiemelt szakrális helyére, a Kálvária kápolnához, ahol is aznap Szentkereszt felmagasztalása ünnepi búcsúi szabadtéri szentmisét tartanak. És akkor a 4 útvonalon résztvevő zarándokok, tulajdonképpen ott találkozunk a késő délutáni órákban, és ott együtt veszünk részt a szabadtéri ünnepi szentmisén. Talán egy kis kuriózum még pluszban, hogy az elsődleges cél az volt, mert akkor még nem is gondoltuk, tehát ez is a Jóistennek egy ilyen cselekvése, hogy ez így alakult, mert először az első célunk az volt, vagy a tervünk az volt, hogy a belváros valamelyik templomában tartunk egy ilyen ünnepi szentmisét, ahol a zarándoklatunk végén, ahol a 4 zarándok csoport találkozik. Még nem felhívott a Kálvária kápolnának a plébánosa, a Mindszenti templom plébánosa, hogy Zsuzsa, nem tudnátok bevenni a Kálvária kápolna búcsúját az Árszakra Fesztiválba, és kérdezem, hogy mikor van az a Kálvária kápolna búcsúja. És pont azon a napon volt a Kálvária kápolna búcsúja, amikor a zarándoklatot terveztük, tehát így a Jóisten segítségével ő alakította ki, hogy tulajdonképpen mi az első alkalomtól kezdve most már a Kálvária kápolna búcsújához kötjük ezt a zarándoklatot, és ugye az mindig napján tartják, tehát ezért is van, hogy most hétfőn lesz a zarándoklat, az előző 2 évben ugye szombaton vasárnap, most hétfőn lesz a városi zarándoklat.
0: És hogy jól látom, a templomok között nem csak katolikus templomok szerepelnek.
1: Ugye mégiscsak a katolikus közösségek szerveznek zarándoklatokat, de mivel mi minden templomot meglátogatunk, és szerintem ez egy ilyen jó példa is a más felekezetek elé, hogy hát Istennel lenni teljesen mindegy, milyen vallásúak vagyunk. Nagyon jó, és ez tényleg az zarándoklat a Istennel való kapcsolatunk egy újabb kifejezési, vagy más kifejezési formája, hogy zarándoklunk, és nem csak ülünk és imádkozunk, vagy éneklünk. És nagyon sok református és evangélikus hívő is csatlakozik hozzánk az elmúlt években.
0: És hogy látja, vannak visszatérő látogatók, érdeklődők,
1: igen, vannak,
0: zarándokok?
1: Vannak stabilan, akik igen, már várják. Ugye, hát ismerjük egy nap alatt Miskolc valamennyi templomát, ez is egy ilyen alszlogenünk, de hát természetesen ugye nem tudjuk egy nap alatt bejárni Miskolc valamennyi templomát, úgyhogy mivel egy nap alatt egy útvonalat tudunk bejárni, úgyhogy én is az idei év lesz, amikor a negyedik útvonalon megyek most, tehát tulajdonképpen a negyedik évben tudunk ezen programon belül meglátogatni Miskolc valamennyi templomát, és ez azért is sokaknak felcsigázza az érdeklődését, mert hát ugye mindenki inkább a lakóhelyéhez közeli templomot ismer, vagy esetleg a belvárosi templomokat, de hát mindenki egy-két templomban, hát csak a vallásukat gyakorló hívek, és hát bizony kíváncsiak vagyunk azért a város más templomaira is, hogy hát esetleg nem is jutunk el oda, mert időhiány meg egyéb okok miatt, de így most az Arszakra Fesztiválon belül a Városi Zarándoklat programján így tényleg megismerhetünk, aki rászánja magát, és nem egy olyan van, aki igen, ez lesz úgy, mint ahogy nekem, a negyedik év lesz most az idei, akik minden úgy volt, tehát minden zarándoklaton részt vettek eddig, és akkor most fogjuk tulajdonképpen így a város valamennyi templomát gyalogosan bejárni, vagy megismerni.
0: Érdemes tehát minden évben ellátogatni a Miskolci Arszakra Fesztiválra és erre a Városi Zarándoklatra, hiszen 4 útvonallal is várják az érdeklődőket. Kell-e jelentkezni előzetesen?
1: Hát nem, olyan szempontból nem szükséges, hogy aki a hirdetések alapján bármelyik útvonalon megjelenik. Ugye van egy plakátja ennek a Városi Zarándoklatnak, itt üztük a templomokba is, meg az én saját Facebook oldalamon is, az Arszakra Fesztivál Facebook oldalán is ez hozzá lehet férni. Az indulási útvonalak azok fent vannak ezen a plakáton, idővel pontosan megjelölve, hogy melyik templomból mikor indulunk. Úgyhogy ilyen formán nem kell jelentkezni, mert nyilván aki ott lesz, mindenkinek örülünk, de én mégis kérek egy előzetes e-mailben, vagy telefonon, vagy bárhogy egy jelzés, hogy azért mégis tudjam, hogy mire számítsak, vagy hogyha esetleg valamelyik útvonalon nagyon sokan vannak, a másikon kevésbé, akkor próbálok még egy kicsit lobbizni, hogy ahol sokan jelentkeztek, oda átsábítani arra, ami kevésbé. Ugye az útvonalakról tudni kell, hogy a 10 kilométer mindegyik útvonal megvan, de inkább fölötte vannak. Egy útvonal van, ami 10 kilométer, ez a belvárosi útvonal, de egyébként a többiek inkább 15 kilométeres szakaszok. Ami még fontos, hogy olyan plakátunk van, hogy a templomok mellett, tehát az állomásokon, a templomok mellett fel van tüntetve egy időpont. Az azt jelenti, hogy abban az időpontban érkezünk az adott templomhoz, és ez azért praktikus, mert így menet közben is be tudnak csatlakozni, akár rövidebb szakaszokra is a érdeklődők. Az idei év újdonsága még, hogy mivel hétfő lesz, elküldtem a egyházi iskolák részére is ezt a programot és a plakátot, tehát a Városi Zarándoklat plakátját, és hát felajánlottam nekik a lehetőséget, hogy esetleg hittanos csoportok vagy napközi csoportok is így ilyen rövid szakaszokra is becsatlakozhatnak, hogy kicsit a gyerekek is érezzék meg a zarándoklatnak a különlegességét, meg egyáltalán a hangulatát, úgyhogy remélem, hogy ők is fognak most hozzánk csatlakozni.
0: Személyesen az ön számára mit jelent ez a Városi Zarándoklat?
1: 4 évvel ezelőtt voltam először ilyen gyalogos zarándoklaton, itt a Városi Zarándoklaton, és hát én ugye nagymamám révén is mindig nosztalgiával gondoltam a zarándoklatra, mert mi mindig Szentkútra jártunk zarándokolni gyerekkoromban, és hát már nem gyalog, hanem busszal, de ő mindig mesélte, hogy hát ők bizony gyalog mentek Szentkútra annak idején, és ugye megaludtak ott a mezőn, ahogy érte őket az éjszaka, éppen az éjszaka. Tehát a régen a vallásos élethez talán sokkal jobban hozzátartozott a zarándoklat, mint most, és ugye a zarándoklatnak hívjuk a buszos, meg a repülős, meg mindenféle zarándokutakat, de a gyalogos zarándoklatnak szerintem mindenképpen van egy másfajta hangulata, hozadéka, és hát én is azt érzem, hogy valóban kizökkenünk a hétköznapok sűrűjéből, és olyan emberekkel vagyunk, hasonló gondolkodású emberekkel vagyunk együtt, és szorosabbá lehet tenni a Isten kapcsolatunkat, és más módon, mint ahogy a hétköznapokban ezt megéljük. Úgyhogy nekem mindig nagyon jó élmény, egy ilyen euforikus érzés tölt el, amikor a zarándoklaton magán vagyunk, és talán amikor megérkezünk, örömmel egymással találkozunk, úgyhogy már mint a másik csoportokkal résztvevőjével, úgyhogy nekem nagyon sokat ad.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezeket megosztotta velünk. Kívánom, hogy minél többen látogassanak el a 4. Miskolci Árszakra Fesztiválra, és azon belül is a szeptember 14-i városi zarándoklatokra. Úgyhogy sok áldást kívánunk önöknek.
1: Nagyon köszönöm, és az érdeklődés is, és mindenkinek én is Isten áldását kívánom.
0: Az elmúlt percekben Seresné Horváth Zsuzsannával a Miskolci Árszakra Fesztivál keretében szeptember 14-én megrendezendő városi zarándoklatok kapcsán beszélgettünk. A mikrofonnál Németh Petrát hallották.

0: Hírpercek.
1: Az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján kezdődött meg az új tanév az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatói számára. Daganatos beteg gyerekek alkotásaiból nyílt kiállítása Nemzeti Múzeumban. Orvosokkal vitatták meg az élet kezdetének kérdéseit. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Jeles napon kezdődött meg az új tanév az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatói számára, az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján tölthettek el együtt egy napot a királyok városában. A szentmisét Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa mutatta be, aki homiliájában Szent Adalbert és Szent Gellért alakján keresztül beszélt a nevelői hivatás erejéről, a hitoktatók szolgálatáról és arról a sokszor láthatatlan munkáról, amely évekkel később hozta gyümölcsöt egy gyermek életében. A szentmisén koncelebrált Kelemen László a főegyházmegye hitoktatási felügyelője, és Sankó László Újpest kertvárosi plébános számolt be az egyházmegye Facebook oldalán. Török Csaba azt kívánta a hitoktatóknak, hogy higgyenek a kimondott szóban, Isten szavában és abban a szolgálatban, amelyet saját életükön keresztül végeznek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás, Lélekrajzok a fényben címmel csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás 195 gyerek alkotásán keresztül beszél az életről, reményről, emberi méltóságról és arról a közelségről, amelynek akkor is felelőssége van egymás iránt, amikor az élet a legnehezebb arcát mutatja, mondta a tárlatot megnyitó köszöntőjében Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, adta hírül az MTI. Ez a kiállítás nem a betegségekről szól, hanem arról az életről, amely a betegség közepette is jelen van. Nem azt szeretné megmutatni, hogy mit vett el a betegség, hanem azt, hogy mennyi minden marad meg közben. A szeretet, a család, a barátság, a kíváncsiság, az alkotás öröme, a kreativitás, emelte ki az igazgató. A tárlat október 4-ig látogatható. Szeptember 1-én Legyen mindenkinek születésnapja címmel életvédő estet szerveztek, melynek második kerekasztal beszélgetésében orvosok járták körül az abortusszal kapcsolatban felmerült aktuális kérdéseket, a szívhangrendelet, az esemény utáni tabletta és az abortusz tabletta vény nélküli elérhetővé tételének bevezetését, tájékoztatott a Magyar Kurír. Az estet keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke moderálta. Bálint Balázs, szülésznőgyógyász, a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság elnöke, Gulyás Ádám, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának főtitkára, és Rojkovics Bernadette, főorvos, a Magyar Biotetikai Társaság elnöke fogalmazták meg szakmai véleményüket az adott témákban. A beszélgetés végén a szeptember 12-én megrendezendő mindenki születésnapja sétára invitáltak.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus. Nézzük a MyRádió mai délutáni és esti műsorait. Béka a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12 a 15 perckor. Audiencia a Szent Atya zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Böjte Csaba testvére elmélkedése a bontakozó életről 13-ra 25 perckor. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-ra 45 perckor. Perikópa Jelenics István piarista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. A hírpercek is az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. A hitkapuja Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsora 16 óra 50-kor. Lélekjárta hagyományok Harangoz Imre néprajzi műsora 17 óra 35 perckor. Hirdessétek dicsőségét, Séjjelnő könnyűzenei evangelizációs műsora 18 órától. Az igéhűzés a hírpercek után a Zsolozsma esti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Legyetek apostolok! Gájenő Verbit atya elmékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek is a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Végidő, avagy mik lesznek ezután, Dér Katalin műsora 20 óra 16 perckor. Ismerd meg magadat, önismereti műsor Szabó Tamással a Zeneagram bölcsességéről 20 óra 40 perctől. Az élet forrása, táplálékunk és barátunk az oltári szentség 21 óra 5 perctől. Felvidéki beszélgetés 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órakor. Mégis szeretni, Gyökös Jendre tanítása 23 óra 20 perckor. A Zsolozsba befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió. Kedves hallgatók, Nagy Viktória vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Olvashatjuk Pál rómaiakhoz írt levelében. Háborús konfliktus zajlik a szomszédos országokban. Rengeteg testvérünk kényszerült menekülésre, köztük olyanok is, akik honfitársaink, kárpátaljai magyarok. Mégis itt a konfliktusok, a félelmek közepette olyan megmozdulás történt Magyarországon, amire ritkán van példa. Azonnal mindenki összefogott, hogy segítse ezeket a bajba jutott embereket. Mindenki azt nézi, hogy hogyan tud segíteni.

0: programajánlót hallottak.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. A Boldog Ceferino Intézet szeretettel hívja és várja a kedves híveket a 2026. szeptember 12-én és 13-án tartandó Csatka Szentkúti Kisboldogasszony főbúcsúra. Számítanak a roma zarándokok részvételére az egyházmegyei szervezők. Hasonlóképp a 2026. szeptember 19-én és 20-án az egyházmegyei szervezésben megrendezendő Mária Pócsi katolikus cigányközösségek zarándoklatára is buzdítják a kedves testvéreket. Kattás. 2026. szeptember 18-a és 20-a között kerül megrendezésre a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattás rendezvény. Az idei esemény házigazdája Kaposvár. A rendezvény jelmondata egy hétvége, amely megérinti a szívet. A program 13 óra 30-kor emberközpontú gazdaság. Előadók Baris Sarolta Laura és Pigler Mónika Mira. 14 órakor igazságosabb és testvériesebb világot. Leszakadt rétegek, sebzett családok. Az előadó Révai Edit. 14 óra 30 perctől az áltudományok hatása a társadalomra. Előadó Tuboly Ádám. 15 órakor mit jelent igazságban szeretni? Előadó Varga László megyés püspök. 15 óra 30 perckor a vallásosság, spiritualitás, mint gyógyító jelenség. Előadó Endrédi Balázs. 15 óra 45 és 16 óra 20 perc között fórum és diszkuszió, közös beszélgetés az előadókkal. Az időpont szeptember 18-a péntek 13 órától 16 óra 20 percig. Helyszín Kaposvári Püspökség nagy terme, Kaposvár, Zárda utca 4 szám. A regisztráció már elindult, jelentkezni lehet az alábbi linken kaposvar.kattas.hu konferencia jelentkezés. Mindenkit szeretettel várnak. Az Angyalföldi Szent Mihály plébánia hirdeti, hogy szeptember 14-én hétfőn este Simon Dávid atya imádsággal kapcsolatos tanítására és egy ima estre is sor kerül majd. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Programajánló következik.

Isten nem támaszthat bennem megvalósíthatatlan vágyakat. Tehát, ha kicsiny, ha törpe vagyok is, vágyódhatom, vágyódnom kell arra, hogy szent legyek. El kell magamat viselnem számtalan tökéletlenségemmel együtt, de mindenki

0: Éppen a mennyországba kell jutnom. Biztos, egyenes és rövid utat fogok tehát keresni. Liziui Szent Teréz.
1: Nagy Károly atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és igére vár a nép, azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt. És ezt kérem tőled, hogy minél több fiatalba, vagy akár nem fiatalba is, mert vannak későbbi hivatások is, ébresz föl, vagy erősítsd ezt a hivatást, az elköteleződést, erősítsd bennük, merjenek neki vágni, és ne féljenek a magánytól, mert nem kell magányosnak lenni. Közösségbe lehet gyakorolnunk a hivatásunkat. És ezt kérem tőled, ezt a kegyelmet, hogy minél többen megkapják, illetve meghallják a te hívásodat, és bátran merjenek neki vágni, mert a legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tetted te is, Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne ennyit jelent, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
1: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Kedves hallgatók! A dicsőséges rózsafűzért az Állampusztai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet Solti objektumának fogvatartottjaival imádkozzuk. Kérjük, tartsanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszek a katolikusan eszentelt házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból föltámadt. Szombat elmúltával, a hét első napjára virradóra, elment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézze a sírt. Akkor nagy földrengés támadt, az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, és ruhája, mint a hó. Az őrök tőle való félelmükben halálra rémültek. Az angyal így szólt az asszonyokhoz: ne féljetek, tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt, feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Most siessetek, és vigyétek hírül a tanítványainak. Föltámadt halottaiból, és előttetek megy Galileába. Ott majd viszont látjátok. Mekkora gyalázat, ami történt, és micsoda dicsőség. Jézus feltámadt a halálból, neki nincs lehetetlen. Se te, se a családod helyzete nem reménytelen. Mindenre a válasz Jézus Krisztus.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol vizétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A 11 tanítvány elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan előzőleg kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, én kaptam meg hatalmat a mennyben és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítványommá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, s tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Sem a zárka magányában, sem az otthon magányában nem vagyunk egyedül. Karnyújtásnyira van az Úr. A mennybe menetele nem a mi elhagyásunkat jelenti. Helyet készít és eljön értünk, hogy minden maradék sebünket begyógyítson.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottabb te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a hangor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Ez idő tájt az ég alatt található mindenféle nemzetből tartózkodtak istenfélő zsidók Jeruzsálemben. Mikor ez a zaj támadt, tömegverődött össze, és megzavarodott, mivel mindenki a tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. A Szentlélek tisztít, a Szentlélek gyógyít, megvilágít, és egységet teremt. A széthúzás, a szakadás, a békétlenség soha nem Istentől van. Ahol az Isten lelke, ott a szabadság. A bilincsek azokon vannak, akik a szabadságot elutasítják. Legyünk szabadok, falakon belül is, Isten lelke által.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszony!

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráját. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk a mennyei dicsőség túláradó örök mértékét szerzi meg számunkra. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra szegezzük tekintetünket. A látható ugyanis ideig tartó, a láthatatlan viszont örök. Tudjuk ugyanis, hogy a földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakóházat, örök hajlékot a mennyben, amit nem emberkéz alkotott. A szűzanya odament haza, ahol a mi hazánk is van. Miért is törjük magunkat a földi életünkben? mit tudunk abból örökre megtartani? A tetteinket, semmi mást. Erre figyeljünk, amikor tervezünk és aggodalmaskodunk. A mennyei házunk díszei a tetteink. Most dől el, hogy ki a lakberendezőnk. Erre is figyeljünk, amikor egymással találkozunk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennyben a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott. A mennyben megnyílt Isten temploma, és a templomban láthatóvá lett a szövetség szekrénye. Villámlás, csattogás, mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején 12 csillagból álló korona. Amikor sokáig tart a tél, el sem tudjuk képzelni, hogy lesz nyár is. Amikor sokáig tart a szenvedés, elbizonytalanodunk az értékében. Pedig Isten örök életre, örök dicsőségre hívott meg minden embert. Van üdvösség, és van hazatérési ünnep. Nem tart sokáig a földi idő, de örökké tart a menny. Hogyan készülsz erre az ünnepre? Milyen ajándékkal készülsz a hazatérés ünnepére? Legyünk egymás segítésére a kincsek gyűjtésében.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék maga te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyelmüket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vívd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászólnak illanatra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Kedves hallgatók, a dicsőséges rózsafüzért az Állampusztai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet Solti objektumának fogvatartottaival imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, Ámen!
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek. Ferences pedagógiai napokat tartottak Mátra Verebély Szentkúton. A De Hoxár házaspár tanúságtétele az irgalomról és a gyógyulásról. Szeptember 2-án megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Úton lenni és másokat segíteni az úton, ferences pedagógiai napokat tartottak Mátra Verebély Szentkúton. Augusztus végén gyűltek össze a ferences fenntartású oktatási és nevelési intézmények munkatársai a ferences pedagógiai napokra. A találkozó közös szentmisével kezdődött, majd a rendtartomány oktatási referense mondott köszöntőt. A találkozó egyszerre kínált lehetőséget a szakmai fejlődésre, a tapasztalatok megosztására, közös gondolkodásra és a lelki feltöltődésre. A program két nagy témát állított középpontba, az integrációt, a befogadást és elfogadást, valamint a mesterséges intelligencia egyre sürgetőbb kihívásait, számolt be a Magyar Kurér. A szakmai kérdések megvitatása után a második nap a lelki elmélyülésről szólt. Szent Ferenc tranzitusának, vagyis a boldog halálának 800. évfordulójához kapcsolódva. A De Hoxár házaspár elsőként Velszben találkozott az Atya Szíve elnevezésű egy szemináriumon, amely éppen abban a hotelben zajlott, amit abban az időben ők vezettek. Amit ekkor tapasztaltak, annyira mélyen érintette őket, hogy idővel feladták a szálloda vezetést, és Isten hívását követve ennek az üzenetnek szentelték az életüket, olvasható az Új Ember újságban. Kezdetben a nemzetközi atyaszíve csapatok munkáját segítették Észak-Európa több országában, majd megkapták első önálló meghívásokat Szlovákiából. Az ottani szemináriumon átélt megtapasztalások, köztük egy pap tanúságtétele, végleg megerősítették őket küldetésükben. Szemináriumokat nem csak a katolikus híveknek tartanak, hanem minden keresztény felekezet tagjainak ökumenikus nyitottsággal. Idén, júliusban 4. alkalommal látogattak el hazánkba. Szeptember 2-án pápai jóváhagyással megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonokról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma, számol be a Magyar Kurír. Alapvető megállapítása, hogy az ökológiai kérdés egyben a teológiai kérdés is, ahogyan a teremtett világról gondoskodunk, feltárja az és alakítja az Istennel való kapcsolatunkat. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra az ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést vizsgálja a bizottság új dokumentuma. A dokumentum 3 fejezetből áll, az első címe a közös otthon a Szentháromságos Isten műve, a másodiké az ember a közös otthonban, a harmadik rész címe a közös otthon gondozása. A dokumentum végén a bizottság ismét megerősíti központi állítását, azaz az ökológiai kérdés teológiai kérdés is. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3. A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióval.
4: Görgényi Tünde.
3: És Tibor atya a Szent Péter téren most már, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándokok és hívek csoportjával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! A Szent Atya tovább folytatja a II. Vatikáni zsinat dokumentumáról, a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról a katekézi sorozatát. Szentírási alapként János evangéliumából a 3. fejezet 16-17-es versorát vette, ez pedig így szól.
4: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak.
5: Buongiorno e benvenuti!
3: Kedves testvérek, Isten hozott, jó napot kívánok!
5: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
3: A mai találkozással megkezdjük a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról szóló elmélkedésünket. A II. Vatikáni zsinat egy alapvető kérdés elmélyítését kéri az egyház és a mai világ kapcsolatát. Szent 23. János pápa 1962. október 11-ei beszédében szembe akar helyezkedni a szerencsétlenséget jövendelő profétákkal, akik bár vallási buzgalomtól fűtve azt mondogatják, hogy korunk a múlthoz képest teljesen rosszabb, és odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha a történelemből semmit sem kellene tanulniuk. Innen ered a zsinatotyákra bízott feladat, vagyis az emberi történelem jelenlegi helyzetében, amikor az emberiség mintha egy új rend felé tartana, inkább az isteni gondviselés terveit kellene felismerni, amelyek egymást követő időkben az emberek munkája által valósul meg, sokszor várakozásain túl, és amelyek bölcsen mindent az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes kihirdetése ebben a megkülönböztetésben az egyház természetének egy lényeges elemét ismerte fel, és lelkipásztori jellegét alkotó sajátosságként mutatta be, és innen ered az az elnevezés, hogy lelkipásztori konstitúció. Ez nem egy naív optimizmust jelent, hanem a Krisztus misztériumához való megújult hűséget, aki megtestesülésében úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett hozzánk testvéreihez, és magára vette a bűn következményeit, amikor válságul adta magát mindenkiért. Tehát az emberiséggel való osztozás az az út, amelyre Krisztus meghívja az egyházat, és ezért ez a dokumentum azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az emberek örömeit, reményeit, szomorúságát és szorongásait, különösen a szegényekét és minden szenvedő emberét az egyház sajátjának kell érezze. Ez az osztozás arra hív, hogy kilépjünk minden passzivitásból és közömbösségből, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen annak a gyors, mélyreható változásnak közepette, amelyet ma megtapasztalunk. Nem maradhatunk közömbösek. Szívünkkel kell hallgatnunk, engednünk kell, hogy megszólítsanak bennünket, és vállalnunk kell a részvételt. Krisztussal és az ő lelkének erejére támaszkodva, a hívők arra kaptak meghívást, hogy magukra vegyék testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akik megkülönböztetés vagy erőszaknak a tapasztalói. Tehát csak a megosztás és az elköteleződés által juthatunk el megfelelő válaszokhoz, mindig abban a bizonyosságban megerősödve, hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy mondja Szent Pál apostol is. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség megnyit bennünket, az események és magának a kinyilatkoztatás mélyebb értelmezésére. Ugyanezen szemléletben ez a konstitúció emlékeztet arra, hogy az egyház állandó kötelessége, hogy vizsgálja az idők jeleit az evangélium fényében, és így értelmezze azokat. Tehát ez a konstitúció állandó megtérésre hívja az egyházat, hogy tanúságot tegyen arról, nem földi ambíciók vezetik, hanem egyetlen célja van, a vigasztaló lélek vezetésével folytatni Krisztusnak a művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, üdvözítsen, ne ítéljen, szolgáljon és neki szolgáljanak. Ez nem erkölcsi hozzáállás kérdése valójában. Ferenc pápa emlékeztet arra, hogy az egyház számára a szegények mellett

0: és amelyeket a mai, amelyek a mai világ személyes és társadalmi életét jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely lehetőségeket kínál, de csak egyesek számára, és amelyet az ember nem mindig tud megfelelően a saját szolgálatába állítani.
1: Una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica.
0: Vagy a javak, lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb rendelkezésre állása, amely sajnos a zsinati korhoz hasonlóan ma is, azt eredményezi, hogy a föld lakóinak nagy része még mindig éhezéstől és nyomortól szenved.
1: Una consapevolezza condivisa, che in gioco il futuro del pianeta.
0: Ott van annak a közös felismerése, hogy a bolygónk jövője forog kockán, miközben képtelenek vagyunk lemondani az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony út lehet a béke megteremtéséhez. Egy olyan korszakban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és egyensúlytalanságokat idéznek elő, az egyház arra kapott meghívást, hogy az embert szolgálja, meghallgassa, befogadja szívének legmélyebb kérdéseit, vágyait, és Krisztusban mutassa meg az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját. Ezért az egyházban minden szinten, minden korszakban meg kell valósulni a Krisztus irgalmas kiüresedésének, aki nem tekintette zsákmánynak vagy Istennel egyenlőn, hanem kiürestette önmagát, szolgai alakot öltött, és engedelmes lett a halálék, még pedig a kereszt halálék. Kedves testvérek, legyen az öröm és a remény, a Gaudium et Spes, annak az egyháznak a megkülönböztető vonása, amely hirdeti és tanúsítja az evangéliumot, közel lépve korunk asszonyaihoz és férfiaihoz.
2: Dear brothers and sisters, in our continuing series of catecheses and the documents of the Second Vatican Council,
0: today
2: we begin our reflection on the pastoral constitution, Gaudium et Spes.
0: Katekézis sorozatunkban a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdjük meg az elmélkedésünket. Ez a dokumentum az egyház lelkipásztori felelősségére összpontosít, hogy kapcsolatba lépjen a mai világgal, osztozva annak örömeivel és fájdalmaiban. Egyúttal elkötelezettségre hív a megtérés mellett, vagyis Krisztus művének tanúságára, valamint a szegények és a társadalom peremére szorultak melletti kiállásra. Az egyháznak figyelmesnek kell lennie az idők jeleire, és azokat az evangélium fényében kell értelmeznie, és így tud választ adni a sürgető kérdésekre, és mint például a tudományos és technológiai fejlődés, amely csak kevesek javát szolgálja, valamint a széles körben fennálló szegénység. Korunkat mélyreható változások és számos igazságtalanság jellemzi, ezért mindannyiunk meghívása, kivegyük részünket, és befogadjuk, és meghallgassuk az emberi szív kérdéseit, vágyait, és Krisztusnak az irgalmas szeretetét. Köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen Angliából, Skóciáról, Máltáról, Kanadából, és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket.
2: In a particular way, I welcome the delegation of the Interreligious Platform for Dialogue and Cooperation in the Arab World.
0: Különösen köszöntöm az arab világ vallásközi párbeszéd és együttműködés platformjának a küldöttségét, nagyra értékelve Abdullah Király Nemzetközi Vallásközi és Kultúrák Közötti Párbeszéd központjának a munkáját, és imáimban kérem a tanácskozás sikerét, és ezekben a napokban biztosítom önöket a lelki közelségemről. Mindnyájatokra és családjaitokra kérem Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon benneteket. Kedves Mária Rádió hallgatók, amik különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét, egy pár gondolatot én is megosztanék önökkel. Ugye a

0: mai szentírási alapa János 3.16.17-ből. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Hát talán nincs még egy olyan evangéliumi mondat, amely ilyen tömören és mélyen összefoglalná, úgymond Isten szívének a titkát, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát nem azt mondja János evangélista, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, nem is csak azt mondja, hogy úgy szerette a jó embereket, hanem azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát nem az egyházat, nem az embereket, hanem a világot. Tehát a világot minden szépségével és minden sebbével együtt. Ugye most, hogy van szeretet, gyűlölet, van béke, háború, van gazdagság, szegénység, van hit, hitetlenség, van remény, kétségbeesés, és Isten mégis szereti ezt a világot is. Ez a gondolat áll nagyon közel a Gaudium et Spes lelkületéhez is, ugyanis a II. Vatikáni zsinat arra tanítja az egyházat, hogy ne közömbösen, ne félelemmel és ne elutasítóan forduljon a világ fele, hogy a Szent Atya is kihangsúlyozta, hanem Jézus Krisztus szeretetével. Tehát a zsinat híres kezdő szavai szerint az emberek örömei és reményei, szomorúságai és szorongásai, itt kiemeli a Szent Atya különösen a szegényeké és a szenvedőké, az Krisztus tanítványainak az örömei és reményei, szomorúságai és szorongásai is. Tehát Isten szeretete megelőz bennünket, innen induljunk ki. Jézus nem azt mondja, hogy Isten azért szerette a világot, mert a világ jó volt, hanem azt mondja, hogy egyszerűen azt mondja, hogy Isten szeret. És ez a mi kereszténységünknek az egyik legnagyobb titka. Tehát nem azért szeret bennünket Isten, mert tökéletesek vagyunk, nem azért, mert mindig jól döntünk, nem azért, mert soha nem vétkezünk. Tehát Isten szeretetét nem úgy kell felfogni, mint egy jutalom. Isten szeretete ajándék. Tehát a keresztény élet nem ott kezdődik, hogy én mit teszek Istenért, hanem ott, hogy Isten mit tesz értem. És mit tett, tegyük fel a kérdést, ahogy olvastuk a mai szentírási részben, hogy egyszülött fiát adta. Tehát nem egy távoli üzenetet küldött Isten, nem egy tanítást adott nekünk, hanem önmagát adta Jézus Krisztusban. És ezért a Gaudium et Spes szerint, konstitúció szerint, Krisztusban tárul fel az embernek az igazi titka. A zsinat azt mondja, hogy Krisztus az egész emberi történelem kulcsa, középpontja és célja, ahogy a Szent Atya is kiemelte. Vagyis, ha meg akarjuk érteni az embert, akkor nézzünk Krisztusra. Tehát nem azért küldte fiát, hogy elítélje a világot. És ez az egyik legfontosabb mondatkorunk egyháza számára, ahogy mondta a Szent Atya is. Tehát nem azért jött, hogy elítélje a világot. Tehát az egyház küldetése sem az, hogy állandó ítélkező hangon beszéljen a világhoz. Az egyház feladata nem az, hogy azt mondja, hogy mi jók vagyunk, ti pedig rosszak vagytok, hanem az, hogy Krisztushoz hasonlóan közel kell menni a rászoruló emberhez. Meghallgatni, megérteni, kísérni, felemelni, és megmutatni nekik az utat az élethez, és az élet az nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az egyháznak mindent el kell fogadnia, amit a világ tesz, mert a szeretet az nem közömbösség. A szeretet képes megkülönböztetni, ezt a Szent Atya nagyon sokszor kifejezte, kihangsúlyozta ma a megkülönböztetést. Tehát a szeretet képes megkülönböztetni a jót és a rosszat, és az igazságot is a szeretettel kell kimondani. Ezért beszél a Gaudium et Spes az idők jeleinek a vizsgálatáról, és arról, hogy az evangélium fényében kell mindezeket értelmezni. Tehát az egyház nem menekülhet ki a világból. Benne kell lennie a világba, de Krisztusnak a lelkületével. Tehát úgy szerette Isten a világot, ezért az egyház nem lehet közömbös, mondja a Szent Atya. Ha Isten szereti a világot, akkor nekünk sem lehet mindegy, hogy mi történik benne. Nem lehet mindegy, ha valaki éhezik. Nem lehet mindegy, ha egy család szétesik. Nem lehet mindegy, ha egy idős ember magányosan tölti napjait. Nem lehet mindegy, hogy egy gyermek szeretet nélkül nő fel. Nem lehet mindegy, amit a Szent Atya is kihangsúlyoz, hogy a háború pusztít. Nem lehet mindegy, ha embereket igazságtalanság, erőszak vagy megkülönböztetés sújt. Nem lehet mindegy, ha valaki elveszíti a reményt. Mert ami az ember szívét érinti, az Krisztusnak a szívét is érinti. Kedves Mária Rádió hallgatók, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Ezért mondja a Gaudium et Spes, hogy az egyháznak osztoznia kell, az emberek örömeiben és fájdalmaiban nem lehet néma az egyház ott, ahol az ember szenved, nem lehet az egyház süket ott, ahol valaki segítségért kiált. Azt mondja az evangélista, hogy Isten fiát adta. Ez azt jelenti, hogy Jézusban Isten szeretete láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált. Tehát Jézus lehajol a betegekhez, megérinti a leprás, meggyógyítja a vakot, megvigasztalja a gyászolót, megbocsát, leül a vámosokkal, sír, és végül kitárja magát a kereszten. És a kereszt a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Isten nem kívülről szemléli az embernek a szenvedését, hanem Jézus Krisztusban Isten belép a te szenvedésedbe is. És ez a Gaudium et Spes egyik legmélyebb üzenete is, hogy Krisztus megtestesülésével, ahogy mondta a Szent Atya is, valóban megosztotta emberi életünket. A zsinat ezért az egyházat is arra hívja, hogy osztozzon az emberiség életében. És az emberiség életében is kihangsúlyozta, hogy úgy az asszonyok, mint a férfiak életében egyaránt.
1: Rivolgo il mio benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese.
0: Szeretettel köszöntök valamennyi portugál nyelvű zarándokot, különösen Brazíliából és Portugáliából érkezett csoportokat. Tudjátok, hogy egyetlen törekvésetek sem kerüli el az egyház figyelmét és lelki pásztori gondoskodását. Az egyház, mint Krisztus teste, olyan szívvel rendelkezik, amely gyengétséggel és együttérzéssel kísér benneteket. Isten áldjon benneteket, és a szűzanya őrizzen titeket.
1: Salute fedeli di lingua araba.
0: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű zarándokokat. Közeledjünk testvéreinkhez, különösen a szegényekhez és szenvedőkhöz, és legyünk az evangélium tanúi örömmel és reménnyel eltelve. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és mindig oltalmazzon minden rossztól.
1: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat.
1: Segni un'ulteriore tappa nel percorso di acquisizione delle conoscenze e di educazione delle nuove generazioni.
0: Grazie alla collaborazione tra genitori, la frequenza delle lezioni,
1: possa ampliare gli orizzonti.
0: Együttműködésének köszönhetően a hitoktatáson és a katekézisen való részvétel segítsen kitágítani a látókört, elmélyíteni Isten és a világ ismeretét, valamint felkészíteni arra, hogy gyümölcsözően vegyétek fel a szentségeket és részt vegyetek a közösség életében. Mindannyiótokat megáldalak.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: In particolare ai gruppi parrocchiali.
0: Különösen a plébániai csoportokat. Arra búzítok mindenkit, hogy életét az evangéliumhoz igazítsa, és így a társadalomban Krisztus szeretetének magvetője legyen. Köszöntöm a verónai ABO Egyesület önkénteseit, és nagyra értékelem a kis betegek és családjaik érdekében végzett munkájukat. Végül gondolataimmal a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz fordulok. Holnap ünnepeljük nagy Szent Gergely pápa emléknapját, akinek teste a Szent Péter bazilikában nyugszik.
1: Il grande per la sua eccezionale attività di pastore.
0: Nevezik rendkívüli lelki pásztori tevékenysége miatt, amelyet az egyház és a társadalom számára igen nehéz időkben végzett, és ez a nagyság a Krisztusba vetett élő hitből merítette erejét és hatalmát. Az ő példája ébreszen mindannyiótokban megújult és mély bizalmat Isten iránt, aki a kegyelem és a remény forrása. Mindannyiótokra áldásomat adom.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a pápai áldás után a szokott módon taps viharral köszönik meg a Szent Atya mai katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak az elmúlt 45 percben. Maradjanak továbbra is velünk, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atya.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: A következő percekben Böjte Csaba testvér elmélkedését hallják a bontakozó életről.
4: Kedves gyerekek, azt látjuk, hogy az élet folyamatosan bontakozik, növekszik. Milyen szép tavasszal a kis rügy, jobbról-balról fényképezgetem, aztán megjelennek a bimbók, virágok, azok is gyönyörűek. De ha úgy megfagyna a fa, akkor soha nem ennénk gyümölcsöt róla. Sokan mondják, hogy bár soha nem öregednék én meg, de ezzel azt is mondom, hogy akkor sose legyen a gyermekből felnőtt. Így van jól. Peregnek a napok, a hetek, a hónapok, az évek, és újabb és újabb kihívások elé kerülünk. Hát most igazából tanácsokat kellene osszak Ceci néninek, de elmondom, hogy én hogy éltem meg. Igazából én is nyugdíjas vagyok. Jó pár évvel ezelőtt emlékszem, hogy hát sokkal jobban kivettem részemet a gyereknevelésből. Vittem, hoztam, tettem, vettem őket. Nyári vakáció kezdődött. Az érettségi nagyjából megvolt, de még nem volt eredményhirdetés. És én úgy emlékszem, hogy Noémiéket, Anna Máriáékat, ezeket, Katica, ez a generáció volt, akkor érettségiztek, nagyszerű, buli. És elvittem őket, hát hogy oldjuk a feszültséget, nem volt eredményhirdetés, a Strigyre, fürödni. És hát ugye aktív gyerekvédelemmel foglalkoztam, elmentem a Hunyadi nyomornegyedbe, és akkor még megvolt az a 16 személyes, 18 személyes buszunk, na gyerekek, ki nem volt még iskolába, mindjárt megtelt a busz gyerekekkel, és kimentünk velük együtt a tóhoz. Hát persze a nagy gyerekek fogadták a kicsiket, én mondtam, hogy hova megyek, és nagy örömmel elkezdték fürdetni, én meg megálltam busz mellett átötözni. És amire odaértem a vízpartra, azt láttam, hogy forrik a víz, pancsolnak a gyerekek. És azt néztem, hogy leültem egy fűszfa alá, és néztem, és láttam, hogy hát ugyanúgy jól beszappanyozzák samponnal a kicsiket, akiket a Hunyadi nyomornegyedből hoztam, s feldobják, s persze szappanyos, kicsúszik a kezük közül, és nagy sikoltozás, kacagás, játék, nem tudom miféle. És ültem a fa alatt, és azt éreztem, hogy hoppá, hát van, aki vigye helyettem tovább ezt a dolgot. Felnőttek a gyerekeink. És hát bennem úgy nem keserűség volt, hanem az az érzés volt, hogy hát akkor végül is én lelkipásztor vagyok, missziós pap, hát csinálják a utánam jövő generációk, én elindultam, és hol ide, hol oda, hova hívnak, elmegyek hirdetni Isten igéjét. Igen. Tehát mondjam én részemről a virág időszakot, ami gyönyörű volt és szép volt, nem sírom vissza. Próbálok gyümölcsöt teremni. És azt gondolom, hogy Ceci néni is bátran körülnézhet, hogy azt a tudást, amit összegyűjtött az évek alatt, azt a szervező erőt, kapcsolati hálózatot, hogy tudná jobban, szebben? Hát Isten és a népe szolgálatába állítani. Hál' Istennek az Úr erőt, egészséget adott. És hogyha van, aki azokat a fránya számokat írja, és szorozza, és ossza, én csodálom tiszta szívvel, eddig merte, vagy tudta, vagy akarta csinálni, mert én mindig csak ránézek arra a könyvelésre, és hideg is kiráz, annyi adat van, és akkor nézem a polcon, hogy szaporodnak az akták, és mindent le kell könyvelni, és el kell számolni, és aztán persze, hogy mondjam, na, ne menjünk vele. Én helyette nem úgy élném meg, hogy valaminek vége, hanem valaminek a kezdetem. Nyugdíjas, szabad ember. Azt csinálhat, amit lelkiismerete diktál. Szent Ferenc alapítvány előtt biztos, hogy változnak az idők, változnak a feladatok, kihívások is. Mi annak idején sem tettük nagy esküt, csak a gyerekvédelemre. Ott, ha elévesszük a 93-ban megfogalmazott Szent Ferenc alapítványos célokat, a 8-9 is fel van sorolva, és közülük egy a gyerekvédelem. Tehát akkor emlékszem, olyanokat is elképzeltük, akkoriban felkértek, hogy a Szent Anna tóra nincs, aki vigyázzon, és itt direkt bele is írtuk azt, hogy hát ilyen természetvédelmi területek óvása, gondozása, fenntartása. De beleírtuk azt is, hogy zarándoklat, zarándok útak szervezése. És érdekes, ugye Ferenc pápa biztos, hogy hát, nagy hőmérővel körbejárt, és nemzetek hóny alá bedugta, hogy megnézze, hogy hogy állunk a szent remény felől. Mert itt vágyunk, az van, hál' Istennek, autók is vannak, ruhák is vannak, sok minden van, de úgy érezte Ferenc pápa, hogy a reményből, hogy általában az emberek szívébe kevés van. És gondolom, hogy a szentektől, meg a bíborosok uraktól tanácsot kért, hogy hát, hogyha valahol kevés a remény, akkor milyen gyógymódot ajánlhat az egyház erre a dologra. És hát ugye végül amellett döntöttek, hogy a 2025-ös szent évet a remény évének kellene nevezni. És mitől lesz több remény az emberek szívében? Zarándoklattól. Attól, hogy megkeressük egymást, elmenjünk egymáshoz, és együtt közösen Urunkhoz, Istenünkhöz. Igen. Ferenc pápa ezért hirdette meg, hogy reménnyel zarándokoljunk, zarándokoljunk reménységgel. És valóban a zarándoklatnak mi a lényege? Elindulunk együtt, közösen, jókedvel, gyalog, autóbusszal, vonattal, repülővel. A lényeg az, hogy együtt legyünk, és imádkozzunk útközben, és keressünk fel egy szentét. Valahol, akárhol, ahol letesszük szívünk gondját, baját, Szent Jónást végzünk, Szent Áldozást részesülünk, és megújítsuk Istennel is, egymással is a kapcsolatunkat. Én meg vagyok győződve, hogy tényleg ez egy jó gyógymód. Tehát Ferenc pápa nem tenyerelt melléje, amikor a 21. század pandémiától, háborúktól, mit tudom én, gazdasági krízisektől megtorpant világunkba, azt mondja, hogy akarsz remélni, hinni a holnapba? Indulj neki, zarándokolj. Most tegnap írtam egy könyvhöz, Murányi Sanyit ismeritek, sokat zarándokolnak ők Lóháton. Például tavaly is elmentek Budapestről, Szent Anna rétről, Medjugorjéig, 1000 kilométer. És ugye hát olyan falvakon, városokon is mentek keresztül, ahol horvátok, szerbek, mosdják, muszlimok élnek. És elmesélte Sándor, akit jól ismertek, a jóformán sehol nem fogadtak el, se a szállásért, se a, hát az élelemért pénzt. Azt mondja, hogy könnyekig meghatott, amikor reggel fölkelt idejébe, és meglátta, hogy a muszlim néni, aki őket vendégül látta, a csizmáját kipucolta. És ragyog, csillog az ő csizmája. Igen. Az ő szívében az út felszínre hozta a szent reményt. Hogy az emberiség nem sárkán fog vetemény, hogy nagyon sok jó ember él, nagyon sok lelkiismeretes ember. És én is bármerre mentem, ugyanezt tapasztaltam. Most az elmúlt héten többen közületek velünk tartottak, elmentünk Ditróba. Egy gyönyörű szép templom van ottan. Igen, nehéz idők voltak, az első világháború előtt, és a ditrói plébános úr újra gondolta, hogy hát a falu lakóival, hogy vagy 10 hektár erdőt levágnak, és abból templomot építenek. És valóban, hát volt ott szivakodás és minden, de megépült Székelyföld talán a legnagyobb templom, egy 2 tornyú, neogótikus, gyönyörű templom. Felszerelve, bebútorozva, Jézus szentséges szíve tiszteletére. Plévános úr nagy szeretettel fogadott. Sokan én tudom, hogy nem voltak még ott abban a templomban, és aztán gyalog elindultunk. Útközben a Szent Imre templomot, amit nemrég építettek, azt is meglátogattuk, a Szent Anna kápolnát, és végül ugye a tanárainkért mentünk. Az egész zarándoklat úgy kezdődött, hogy gyerekek szitták a tanárokat, és mondta a tanárokat, nem szitni kell, hanem szeretni és imádkozni értük. És akkor gondolkoztam, hol van Szent Gellért templom. És akkor hát a Gyergyő havasokba, ott fent egészen eldugott, egy kicsi pici kápolna, de Szent Gellért tiszteletére van szentelve. És Szent Gellért a magyar pedagógusok védőszentje. Ő volt az első olyan fogadott tanár, akit Szent István ugye oda rakott, hogy drága fiát, Imrét oktassa s nevelje. Tehát az első olyan ember itt Kárpát-pedencében, akinek a munkakönyvébe azt írta, hogy pedagógus, tanár, az talán Szent Gellér volt. Nos, az ő közbenjárását kértük, imádkoztunk a tanárainkért, diákjainkért, de engem ami meglepett, hogy hát aki ott volt, az tanúsíthatja, hogy mekkora szeretettel fogadtak a ditraiak. Több mint 50 lovas fogat jött fel a hegyre, hogy ne kelljen gyalog visszajöjjünk, hanem hogy hát ő visszahozzanak ők bennünket. Jól is jött, beleredt közben az eső, úgyhogy igen, igen, jó jött. És hát hogy ne lenne remény az ember szívében, mikor egy polgármester ott az állatorvossal, a többivel összefog, és olyan finom bográcsot főztek nekünk, hogy nyami-nyami. Ott volt egy néni, bemutattam ott, aki jelen volt azoknak, aki reggel 2-kor kelt, és bedagasztott, és sütött 70 kürtös kalácsot, hogy gyerekeinknek jusson. Ez nem a reményről szól. És folytathatnánk tovább, mert én azt gondolom, külön-külön mindannyian megtapasztaltatok, hogy mennyi jó ember van. És az ember itthon ül, a televíziót nézi, vagy nyomogatja azt a telefont, hát az nem süt neki kürtös kalácsot. Lovas szekérrel nem jön eléje, hogy elvigye valamerre. Nem mosolyog rád, nem fogja meg a kezedet, és nem örvend, hogy ott voltál. Képzeljétek el, gyerekek, hogy hazaértem, és a plébános úr felhívott, és arra kért, hogy szeptemberben, Szent Gellér ünnepén, még egyszer. Azt mondja, De most, hogy komolyan fog vendégül látni, ő fog a motorosokkal főzni nekünk, úgyhogy biztos, hogy nagyon szép lesz, úgyhogy föltétlen menjünk el még egyszer. Nem a reményről szól ezt a sajnálom. És ezért mondtam azt Ceci néninek is, hogy hát na, nem késő. Ő szeret Medjugorjeba ide-oda zarándokolni. Hát végezzel a ha nem végzi el, akkor is azt gondolom, Budai Laci akár alkalmazza is, hogy szervezzen kirándulásokat. Ide, oda. Akár úgy, hogy máshonnan ide hozzánk, Dévára, vagy a Szent Ferenc Alapítvány házaihoz, vagy a házak között, de akár azt is, hogy Székelyföldről, vagy máshonnan. Hogy ezt a gyógymódot, amit Ferenc pápa maga így ajánlott, a zarándoklatot, hát hogy mondjam, gyakorolni tudjuk, fogyasztani. Biztos, hogy ilyenkor tavasszal az ember kivesz egy kis fazékból, vagy egy cserépből a virágot, azt nem rakja még kisebbbe, hanem egy nagyobbba. Tehát én azt gondolom, hogy jó Isten, ha megengedi azt, hogy most Ceci néni nyugdíjba menjen, akkor nem egy kis billibe fogja belesüttyantani, hanem egy még nagyobb vázába, cserébe, hogy virágozzon, hogy szép legyen, hogy értéket teremtsen. Gyerekekkel is így van, hogy milyen szép az első, második osztály, aztán hús vége, már hetedikbe kell menni. Na, hát az se rossz, mire kiderül, hogy nem is olyan rossz, akkor az ember már ott van kilencedikbe. És amire azt is kezdené megszokni, hogy annak is vége van, és menjél egyetemre, vagy munkába, vagy valahol. Stefit, belelökjük az élet sűrűjébe. Igen. Azt mondja, Dorottya, engem. Dorottya az idén érettségizik, reméljük, hogy sikerrel. Ez az életrendje, haladjunk előre, és az a lényeg, hogy mind nagyobb falatokat harapjunk ebből az Isten által nekünk felkínált világból. Mind nagyobb és értékesebb dolgok után nyújtsuk ki a kezünket. Az, ami kicsi, libilom, tegyük le, és valami nagyobb, valami szebb, valami még több után nyújtsuk ki a kezünket. Az biztos, hogy 93-ban bizony nagyon sok embernek nem volt fedél a feje fölött, nem volt étel, nem volt ruha, akkor azt kellett adni. Most 2025-ben úgy tűnik, hogy ruha is, élelem is, otthon is, hát nekünk is mennyi üres házunk van. Miből van kevés? A reményből, a szent reményből. És azért én azt gondolom, hogy Szent Ferenc Alapítvány hát profilt vált legalább részletbe, hogy ezentúl nem kenyeret ad az éhezőknek, azt is ad, kinek szüksége van rá, hanem megpróbál szent reményt nyújtani azoknak, akik hát elkeseredtek, depressziósak, szomorúak, búbánatosak, olyan szürkének látják egyszerűen a világot. Hát ha így vesszük, akkor nyugdíjba menni nem is olyan tragédia, nem? Na hát, ezek olyan gondolatok voltak, amik úgy szívemből jöttek, és én remélem, hogy hát ha nem is a gyerekvédelemben, de a zarándokútak szervezésében, kivitelezésében, hát ha továbbra is Ceci néni a munkatársam lesz. Amen.
1: Az elmúlt percekben Böjte Csaba testvér elmélkedését hallották a bontakozó életről.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
5: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
6: Szeptember 6-a. Hálával tartozunk az Istennek mindenkor. Pál apostol levele ez, a második Tesszalonika levél, annak is a 13. verse a második fejezetből. Hálával tartozunk az Istennek mindenkor. Hálával tartozunk az Úrnak, mert kiválasztott minket magának. Kezdettől fogva az üdvösségre. Ez ugye felfoghatatlan kegyelem. Isten bennünket megelőző krisztusi szeretete, amire nincs magyarázat, de ami eltölt örömmel és minden körülmények között vigasztalással. Hálával tartozunk azért, mert Isten kiválasztó kegyelmének elkerülhetetlen következménye, hogy életünk egy pontján az igazságban való hitre juthatunk. Isten kiválasztó kegyelmének elkerülhetetlen következménye, hogy hiteles, megszentelt életet élhetünk. Azaz, kiábrázolódhat bennünk a Krisztus dicsősége. Hálával tartozunk azért, mert noha minden kegyelem, Isten mégis a bölcsességet és erőt, hogy a kegyelem emberi oldalát is komolyan vegyük. Igyekszünk szilárdan állni. És igyekszünk megélni a hitünket abban a hagyományban, amiben belenőttünk, amiben az Úr belehelyezett minket. Itt a hagyomány először is az igei és keresztény örökséget jelenti. Aztán az elődök felismerésének megbecsülését. Azt a felekezeti önazonossági keretet, amit az élő hit tölt meg tartalommal. De a keret is nélkülözhetetlen, mert szétfolyik az üdvözítő tartalom, ha nincs keret. Istentől rendelt időben kell a megújulás. Az igei felismerések által az egyház mindig megújítandó, de az öncélű, önmegvalósító újításoktól óvjon minket az Úr. Hálásak vagyunk, mert Isten tulajdonaiként mindenkor jó reménységgel, jó beszéddel és jó cselekedettel megáldott emberek lehetünk. Magunktól nem vagyunk azok, de ilyenekké formál minket egyre inkább az Úr. Amen.
5: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
3: Dr. Bár Miklós püspök atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Bevezetőül még csak annyit, hogy nekem nagyon kedves az a énekünk, amit pünköstkor és bérmáláskor szoktunk énekelni, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk. Hát így imádkozunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, a szűzanyának, fiad édesanyjának a nevében kérünk, tedd készségessé a szívünket, a lelkünket, fiataloknak, időseknek egyaránt, hogy mi is meghalljuk a te hívó szavadat, mint a szűzanya ott Názáretben, hogy mi is tudjunk igent mondani, és mi is készek legyünk arra, hogy megvalósítsuk azt, amit rólunk elgondoltál. Így kérünk, mennyei atyánk, fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, mindörökkön örökké. Amen.
3: Dr. Bár Miklós püspökatya üzenetét és e-mailját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

Hírek. Több mint 400 jubiláns házaspár adott hálát Győrben. 30 éve járt Szent II. János pápápa Pannonhalmán. Nemzetközi sikerekkel kezdődött a szület az érseki pincészetben, Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Rekordszámú, összesen 405 jubiláló házaspár adott hálát szentségi házasságáért szeptember 5-én a győri Nagyboldogasszony Székesegyházban. A párok az 5-től egészen a 70. házassági évfordulóig érkeztek, hogy közösen adjanak hálát az együtt megtett útért, megújítsák házassági fogadalmukat, és Isten áldását kérjék további életükre. A Szentmisét Beres András győri megyés püspök mutatta be, aki a kánai mennyegző történetéből kiindulva hangsúlyozta, Isten ma is jelen van a házasságokban, és a nehézségek közepette is képes megújítani az ember életét. Mint fogalmazott, ahol szeretetben és irgalmasságban meg tudunk bocsátani, ott Isten szeretete csodát tud tenni. A főpásztor arra is emlékeztetett, hogy Mária ma is közben jár értünk, látja gondjainkat, és segítségünkre siet. A Szentmise végén a házaspárok megújították egymásnak tett ígéreteiket, majd jubileumi emléklapot vettek át. 30 évvel ezelőtt, 1996. szeptember 6-án látogatott Pannonhalmára Szent II. János Pál pápa. A történelmi látogatás évfordulóján Várszegi Asztrik Emeritus főapát és Hortobágyi Cirill főapát idézte fel a Szentatya Pannonhalmi találkozásának emlékeit. A pápa egy éjszakát töltött a monostorban, felkereste az idős és beteg szerzeteseket, együtt imádkozott a bencés közösséggel, és külön áldást adott a bazilikából kiszorult diákokra is. A vesperáson arra buzdította a szerzeteseket, hogy Pannonhalma továbbra is legyen fényforrás az egész nemzet számára, szolgálja a keresztények egységét, és legyen nyitott a párbeszédre és a közeledésre. A főapátság 30 év elteltével is ezt tekinti a pápa látogatás egyik legfontosabb örökségének. Várszegi Asztrik szavaiban az emlékezet frissítés, feladat frissítés is. A jubileumi évfordulón szeptember 6-án a szerzetes közösség diákokkal és hívekkel együtt ünnepel Szentmisét Pannonhalmán. Mint Szentkálán és Felsőrsön is megkezdődött a szület a veszprémi érseki pincészet birtokain, miközben újabb nemzetközi elismerések érkeztek a pincészet borai számára. Az eredmény egy egész éven áttartó sikersorozat újabb állomása, a pincészet tételeit 2026-ban Horvátországtól New Yorkon és Budapesten át Bécsig több rangos borversenyen díjazták. Kiemelkedő eredményt ért el a 2024-es 1277 Sauvignon Blanc, amely Horvátországban nagy aranyérmet szerzett, első magyar borászként elérve ezt a minősítést az ottani világversenyen. A több mint 750 éves hagyományt ma Benes Antal főborász és csapata viszi tovább, miközben pedig a korábbi évjáratok sorra nyerik az érmeket, a pincében már a 2026-os évjárat története kezdődik. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Testvéreim, azért gyűlünk össze, hogy minden ügyes-bajos dolgunkban Isten kegyelmébe ajánljuk magunkat, és kérjük a segítségét, nem csak azért, hogy a magunk életét tisztességesen éljük, hanem azért, hogy a világban egy jónak, a Istennek tetsző életnek a példáját adjuk. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit föloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai szentmise olvasmányai nagyon az életünk elevenyébe vágnak. Ha egy pap mondjuk gyóntat, akárcsak egyszer egy héten vasárnap, mondjuk a szentmise előtt, mint ahogy én szoktam így gyóntatni, akkor ugye lassanként évek alatt látja azt, hogy mi a keresztény embereknek a legfőbb gondja, baja, a gyöngesége, a kísértései. Egyenként lépünk be a gyóntató székbe, de azért a bűneink sokszor hasonlítanak, mert hiszen ugyanazok között a kísértések között, nehézségek között élünk, és többé-kevésbé azonos, hát bajok fenyegetik az életünknek a értékeit, szépségét. Nagyon érdekes az, hogy nem könnyű a feladat, amit a mai szentmise olvasmányai kijelölnek. Egymásnak a bűnéről, a bűnben való helyzetéről szólnak ezek az olvasmányok. Az evangélium úgy kezdődik, hogy a testvéred vétkezik ellened, eredj és figyelmeztesd négy szem közt. Vétkezik ellenünk a testvérünk. Sokszor arra gondolnánk, hogy hát ha keresztények vagyunk, mondjuk mindig a mi atyánkba, bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek, hát akkor mi sem egyszerűbb annál, bocsássunk meg neki. És akkor majd a jó Isten is meg lesz elégedve velünk. De most meg mégis azt mondja, hogy figyelmeztesd a testvéredet, aki vétkezik ellened. Mert nem olyan egyszerű megbocsátani valakinek, akkor, ha maga se látja be a bűnét, és talán nem is kötelességünk, hogy olyan könnyen úgy tegyünk, mintha nem is vétkeznék, mint hogyha meg volnánk elégedve vele. Mert akkor egyre inkább azt érezheti, hogy hát nem vétkezik ő, így van rendjén, így élnek mások is, így élő is, hogy goromba, vagy igazságtalan, vagy ilyen-olyan, hát ez a jó áldott keresztény édesapja, testvére, ez is hát elviseli a mindennapos hát gorombaságát, akkor élhet továbbra is így. A szeretet nevében kell megbocsátanunk, de a szeretet a legfőbb parancs, amiről a Szent Leckében Szent Pál ír, arra is kötelez, hogy aki rászorul a bocsánatunkra, azt azért figyelmeztessük arra, hogy rosszat tesz. Nem azért, hogy a bocsánatunkért annál hálásabb legyen, hanem azért, hogy észrevegye, hogy a bocsánat az nem teszi meg nem történté, és ismételhetővé az ő embertelenségét. Csip-csup dolgokról is szó lehet, mondjuk egy iskolában, arról, hogy az egyik gyerek, nem tudom én, rá tehénkedik a másiknak a padjára, és akkor nem hagyja élni, nem hagyja, hogy kiterítse ott a dolgozatfüzetét, vagy írjon rendesen, hanem azért, mert ő nagyra nőtt, akkor elfoglal három helyet is, és a másik kettőnek ottan szégyenkeznie kell, vagy gondba kell lennie. A szeretet nem arra kötelezi, hogy ebbe beletörődjék. Meg kell bocsátani a másiknak, de azért mondani kell, hogy öreg, hát én is szeretnék élni, meg hát neked is az a dolgod, lehet, hogy nagyobb a kezed, lábad, mint ami beleférni a padba, tehát húzd egy kicsit összébb magadat, mert akkor majd csak elboldogulunk mind a ketten, vagy mind a hárman. De a felnőtt életben ezek a gondok még nagyobbak lesznek. Hogy tényleg a szomszédom mindig a, nem tudom én, a havat úgy lapátolja, hogy a én járdámra kerül, vagy az én házamba, ez történik, az történik, nem kell szó nélkül megbocsátani neki, és azt mondani, hogy szegény, hát úgyis hiába beszélek vele. Szólni kell, és meg kell mondani, ez nincsen rendjén. A kereszténység a kegyelem vallása, de a kegyelem nevében nem borítja el a bűnöket, nem hagyja jóvá őket. Amikor Jézus megjelent, és a keresztelő rámutatott, hogy itt az Isten báránya, akkor azt mondta, hogy itt az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nem eltussolja, nem eltakarja, hanem elveszi a világ bűneit. Megbocsátást hoz Jézus. De azért annak, akinek megbocsát, annak egy új életre kell megszületnie, és erre figyelmezteti. Szedd össze magad, segítek, nem haragszom, amit rosszul tettél. Nem is firtatom, hogy mennyire vagy felelős érte. Térj meg, segítek bennem.

szem közt, nem mások előtt, hogy azok előtt meg ne szégyenüljön. Négy szem közt figyelmeztest, szedje össze magát, éljen másképpen. De aki próbálta, az is tudja, hogy ez a figyelmeztetés se egyszerű. Jézus nem azt mondja, hogy mosd meg a fejét, vagy hogy tanítsd móresre, vagy szed ráncba a másikat, hanem azt mondja, hogy figyelmeztesd négy szem közt. Valahogy úgy kéne figyelmeztetni, hogy ez a figyelmeztetés komoly legyen, és mégis szeretetteljes. És a szeretet az ne olyan mézes-mázos legyen, vagy megalázó, vagy ellenszenves, hanem igazi. Hogy lehet igazi szeretettel szeretni a másikat, pláne a bűnös? Ez a leckén. És milyen érdekes, az evangélium még akkor is mondja, hogy hát lehet, hogy nem hallgat rád. És akkor nem azt kell mondani, hogy hát akkor hiába, megpróbálom még egyszer. Szólni kell kettőnek, háromnak. És akkor együtt mentek el hozzá, és próbáljátok meg újra. Megint nem olyan egyszerű ez. A kettő-három nem azért van, hogy tanúsítsák, hogy csak ugyan rosszat tett ez az ember, hanem azért van, hogy tanúsítsák, hogy ez a figyelmeztetés komoly. És csak ugyan segítsenek a figyelmeztetőnek abban, hogy okosan, kedvesen, szeretetteljesen, de határozottan figyelmeztesse a másikat, hogy nem jó úton jár. Különösen nehéz lehet ez, hogyha nem is csak arról van szó, hogy a szomszéd vétkezik ellenem, hanem mondjuk a gyerekem vétkezik ellenem, vagy a férjem, vagy a feleségem, vagy valaki, akivel az életem nagyon súlyos dolgokban összefonódik. Hát akkor először én, aztán lehet, hogy valakit segítségül kérek, ő vele együtt, talán őt jobban megérti, vagy látja, hogy nem csak azért szólok, mert én ideges vagyok, vagy ügyetlen, és nagyon túlméretezem a dolgokat, hanem egy általa tisztelt ember is csak ugyanazon a véleményen van, hogy én rossz úton járok. De még mindig ugye az a cél, hogy ez megtérjen. Jót akarunk neki, nem csak arra figyelmeztetjük, hogy másiknak az életét nem teheti lehetetlenné, hanem arra, hogy maga lesz leginkább áldozata annak, amit tesz. Térjen meg, térjen jobb belátásra. És milyen érdekes az evangélium, még arra is fölkészít bennünket, hogy ebben is járhatunk rosszul, hogy megáltalkodik az illető, és akkor azt mondja, hogy akkor szólj a hívek közösségének. A görög evangéliumban itt az eklézia szó áll. Szólj az egyháznak. Nagyon ritka a Máté evangéliumban kétszer szerepel az eklézia szó. Egyszer akkor, amikor Jézus Péternek mondja, hogy te Péter vagy, vagyis kőszikla, és én erre a kősziklára építem az egyházamat. Az egyház az egy intézmény, az egy épület, amelyiknek az alapja Péter, a pápa, a papság, amelyik Péternek a hatalmát örökli. De az egy intézmény. Nem csak arról van szó, hogy szólj a hívek közösségének, mondjuk a falubeli keresztényeknek, vagy a szomszédoknak. Mi az, hogy a hívek közössége? Az az egyház. Tehát igenis Jézus gondoskodott egy jogilag is megragadható szervezetről, hogy el kell menni oda, és szólni kell arról, hogy ez az ember nem csak a padomra tehénkedik a iskolába, hanem hát olyan úton jár, hogy nem tudom én, együtt él valakivel, de nincsenek házasságban, nem is lehetnek, mert annak már van férje, tehát nem feltűnő feleségük. És akkor valami nincs rendjén. Akkor ez azért nem lehet jóvá hagyni ezt a dolgot. Szólj az egyháznak. És akkor az egyház figyelmezteti őt. De megint olyannak kell lennie az egyháznak, hogy ne csak jogilag mondja azt, hogy ez abszurdum, és hogy te helytelen úton jársz, hanem tudjon szerető segítséggel fordulni ahhoz, aki ilyen nagy bajba keveredett, és ennyire megáltalkodott a rosszban. Segítsen neki abban, hogy belássa, és magához térjen, megújuljon.
ez az egyháznak a dolga.

0: intézmény, és irodája van, meg jogvitele van, meg kódex, juris, kanonici, meg minden csuda, de ugyanakkor kegyelmi intézmény. És nem csak az Isten hatalmával, hanem az Isten szeretetével kell, hogy meg tudjon szólítani embereket, és azt mondja nekik, hogy nem jó úton jársz, gyere, térj meg. És milyen megrázó, hogy az evangélium még arra is fölkészít, hogy ha pedig az egyházra se hallgat, akkor tekints rá úgy, mint a pogányra, vagy a vámosra. Azt jelenti ez, hogy közösíts ki, hát valamilyen értelemben azt is. Tehát kimondjuk rá, hogy ez nem jó úton jár. De azt nem jelenti, hogy nem imádkozunk érte továbbra is. Hát a pogányért is, meg a vámosért is imádkozunk. Csak belátjuk, hogy ez most már tudja, hogy az életével valami olyan útra tért, ami keresztény ember nem járhat, és mégis konokul ragaszkodik hozzá. Akkor most már megtettük, ami telik tőlünk, és utána mi van? Imádkozunk érte. És olyan érdekes az, hogy visszatér ez a dolog. Ketten, hárman mennek oda először, vagy másodszor, ha nem hallgat az áldozatának a szavára, hogy megerősítsék, biztassák, hogy térjen meg, változtasson a magatartásán. És hogyha még az egyház szavára se hallgat, akkor is összejönnek és imádkoznak. Érte! És talán akit szigorral nem tudtak jobb belátásra bírni, azt majd a Jóistennek a kegyelme jobb belátásra bírja, hogyha ez a közös imádság szól érte változatlanul. Kedves testvéreim, az Ószövetségben is erről szólt az olvasmány, hogy a testvéredért felelős lehetsz. Lehetnek az egyházban emberek, maga a szülő például ilyen, aki különösen felelős a gyermekéért, egy pedagógus különösen felelős a diákjaiért, egy főnök felelős a beosztottjaiért, nem csak azért, hogy a hivatali rendben vagy a munkakörükben a munkájukat böcsülettel végezzék, hanem hogy egymás iránt hát tisztességesek legyenek, és így tovább. És ezt a felelősséget nem háríthatjuk el magunktól azért, mert ezt nehéz vállalni, azért kap több fizetést, vagy azért kap több kegyelmet valaki, hogy ezekkel a felelősséggel bánni tudjon. Egymásért is felelősek vagyunk. És ugyanakkor nem könnyű dolog ez, és ne rettentsen meg az sem, hogyha beleütközünk akadályokba, hogy a másik nem, akkor gondolkodhatunk azon, hogy talán mi nem elég mélyről fakadóan, egy kicsit gorombák voltunk, vagy nem is kicsit, vagy igyekeztünk olyan szentnek látszani, mint amilyenek nem vagyunk, és aztán ez még inkább visszaragasztó volt, mint hogy nagyon segítette volna a másikat abba, hogy megtérjen. Egy szülőnek milyen nehéz dolog figyelmeztetnie a nagyra nőtt fiát, lányát, hogy járjon jó úton. Hiába mondja, hogy látod, én milyen jó úton járok, a fia meg a lánya úgy érzi, hogy nem sok köszönet van abba se, hogy ő jó úton jár, könnyű neki, ezért meg azért. Nem egyszerűek ezek a kötelességek, de vállalni kell, és közben imádkozni, és kérni az Úristent, várni alázattal, a kedvező pillanatot megvárni, amikor talán esélyünk van, hogy újra szóljunk. És azután odafordulni az egyházhoz, odafordulni másokhoz, hogy ők is segítsenek, adjanak a szavunknak nyomatékot, vagy segítsenek minket abban, hogy legyünk türelmesebbek, és mégis kitartók a másiknak a figyelmeztetésében, tudjuk megvárni a megfelelő alkalmat, tudjuk kiválasztani a megfelelő szót, hogy csak ugyan a szívét elérjük. Ezekről szólnak ezek a szövegek. És ott van a végén ez a csodálatos dolog, hogy ha ketten vagy hárman egyet értünk az imádságban, akkor az imádságunkat meghallgatja az Isten. Azokért kellene itt imádkoznunk, akiket hiába próbáltunk jobb belátásra bírni, hogy térjenek meg a bűnös életükből, a rosszból, térjenek vissza nem hozzánk, hanem az Istenhöz, önmagukhoz. Ha imádkozunk értük, az imádságunkat megtalálja Isten, meghallgatja, és talán akkor, amikor mi már nem is élünk, annak a következtében mégiscsak jó útra vezeti azt, akinek a sorsáira aggódunk. A szeretet a legfőbb parancs, de nem olyan könnyű a szeretetre hivatkozni, mint hogyha az mindenre ráborítaná a maga fátylát, és akkor minden rendben volna. Hanem a szeretet az pont arra kötelez minket, hogy egymásnak valódi javát akarjuk. Nagyon komolyan, nagyon nagy lelkűen, nagyon alázatosan, de konokul. És azután ennek a nevében forduljunk egymáshoz, és könyörögjünk egymásért az Úristen előtt. És ilyen legyen az egyház, hogy az így tudjon a tagjai mellé állni, a tagjaiért személyesen is felelősséget vállalni, imádkozni értük, szólni hozzájuk, és segíteni őket abban, hogy csak ugyan Istennek tetsző életet éljenek, és ha vétkeztek volna, akkor bánják meg, térjenek meg. Ha újra elbuknak, 70-szer, 7-szer megbocsát nekik az Isten, de az nem azt jelenti, hogy jóvá adja a dolgot, és mindig újra rádobja a maga bocsánatának a fátylát a tetteikre, hanem azt jelenti, hogy igenis türelmes, de valóságosan meg akarja téríteni, meg akarja gyógyítani, újjá akarja teremteni az embert, aki a világnak a kísértései közt él, de mégis arra termett, hogy a Isten szeretetét szeretettel viszonozza, hogy fölnőjön ahhoz a gondolathoz, amelyet az Isten alkotott róla. Kedves testvéreim, figyelünk ezekre a bibliai szavakra, és kérjük Jézusnak a áldását, segítségét, hogy úgy éljünk egymás között, ahogyan ő akarja, és azután lássuk még az életünkben azt, hogy az ő kegyelmével tudunk áldott módon együttműködni. Amen.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
2: Lorettói litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennybéli Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária,
3: könyörögj érettünk!
2: Istennek Szent Anyja,
3: könyörögj érettünk!
2: Szűzeknek Szent Szűze,
3: könyörögj érettünk!
2: Krisztusnak Szent Anyja,
3: könyörögj érettünk!
2: Egyházunknak Anyja,
3: könyörögj érettünk!
2: Isteni Kegyelem Anyja,
3: könyörögj érettünk!
2: Tisztaságos Anya,
3: könyörögj érettünk!
2: Szeplőtelen Szűz Anya,
3: könyörögj érettünk!
2: Sérelem nélkül való Anya,
3: könyörögj érettünk!
2: Szűzvirág Szent Anya,
3: könyörögj érettünk!
2: Szeretetre méltó Anya,
3: könyörögj érettünk!
2: Csodálatos Anya,
3: könyörögj érettünk!
2: Jó Tanács Anyja,
3: könyörögj érettünk!
2: Teremtőnk Anyja,
3: könyörögj érettünk!
2: Üdvözítőnk Anyja,
3: könyörögj érettünk!
2: Nagyokosságú Szűz,
3: könyörögj érettünk!
2: Dicsérendő Szűz,
3: könyörögj érettünk!
2: Nagyhatalmú Szűz,
3: könyörögj érettünk!
2: Irgalmas Szűz,
3: könyörögj érettünk!
2: Hűséges Szűz,
3: könyörögj érettünk!
2: Igazság tükre,
3: könyörögj érettünk!
2: Bölcsesség széke,
3: könyörögj érettünk!
2: Örömünk oka,
3: könyörögj érettünk!
2: Lelki edény,
3: könyörögj érettünk!
2: Tiszteletes edény,
3: könyörögj érettünk!
2: Ájtatosságnak jeles edénye,
3: könyörögj érettünk!
2: titkos értelmű rózsa,
3: könyörögj érettünk.
2: Dávid király tornya,
3: könyörögj érettünk.
2: Elefántcsom torony,
3: könyörögj érettünk.
2: Mária aranyház,
3: könyörögj érettünk.
2: Fridnek szent szekrénye,
3: könyörögj érettünk.
2: Mennyország ajtaja,
3: könyörögj érettünk.
2: Hajnali csillag,

0: Szomorú vigasztalója,
1: könyörög életünk,
0: keresztények segítsége,
1: könyörög életünk,
0: Magyarország oltalmazója,
1: könyörög életünk,
0: angyalok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: pátriárkák királynéja,
1: könyörög életünk,
0: proféták királynéja,
1: könyörög életünk,
0: apostolok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: vértanúk királynéja,
1: könyörög életünk,
0: hitvallók királynéja,
1: könyörög életünk,
0: szűzek királynéja,
1: könyörög életünk,
0: minden szentek királynéja,
1: könyörög életünk,
0: áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörög életünk,
0: mennybe fölvett királyné,
1: könyörög életünk,
0: szent olvasó királynéja,
1: könyörög életünk,
0: családok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: béke királynéja,
1: könyörög életünk,
0: magyarok nagyasszonya,
1: könyörög életünk,
0: Kármel ékessége és királynéja,
1: könyörög életünk,
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk. A boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária, dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: A Lorettói litániát imádkoztuk.

0: dr. Csáki Tibor atya homiliáját hallhatják, amely a Nagymarosi templomban hangzott el augusztus 23-án.
1: Kinek tartanak engem az emberek? Kérdezi Jézus. 2000 éve és ma is. Kinek tartotok ti engem? Miért kérdezi Jézus? Néha nem baj, ha úgy tükröt tartanak elénk, hogy is látnak bennünk az emberek, hogy látnak bennünket. Amikor egy munkahelyen új helyre megyünk, akkor interjút készítenek, mi van a tarsójunkban. Jézusnak nem kellett ilyen interjút adni, de kíváncsi volt, mondhatnánk, hogyan vélekednek róla, és leginkább arra kíváncsi, hogy mi van a szívünkben, hogy ki nekünk ő. Nagyon jól tudta, hogy ő kicsoda, az Atya fia, az Atya szentje. Sokféleképpen vélekednek róla az emberek akkor is, ma is, tanító, vagy éppen gyógyító. És majd Péter apostol lesz, aki megadja a választ, te vagy a Krisztus, az Isten szentje. Azóta is Péter és az ő utóda foglalja össze nekünk legjobban, ki is a Krisztus. És az egyház minden gyarlósága ellenére ezt a hitet őrzi számunkra. Ezt a sziklát, amiről beszél az Úr Jézus, amire ráállít bennünket. Ki nekem Jézus? Még a 70-es vagy a 80-as években megjelent egy ilyen könyv Magyarországon, hát mondhatnánk Bécsben jelent meg, csak eljutott Magyarországra, és színészekkel, és akkor elismert emberekkel készítettek interjút, és nagyon különös volt akkor olvasni, meg teológusok voltunk abban az időben, és örömmel olvastuk a szocializmus nagy kék ege alatt, hogy van, aki lemeri írni, hogy Róbert László azt mondja, hogy Jézus az első kommunista volt. Hát világos, ő innen a tükörből nézte a dolgokat. Egy egyetemista azt mondja, hogy Jézus a legjobb barátom. Ennek már jobban örültünk. Tolnai Klári a legszebb, aki azt mondja, az életem titka. Benne folyton meghalok és föltámadok. Benne mindig újra tudok kezdeni. Hát ezt több mint 40 éve olvastam ezt, és azóta is folyton visszacseng bennem. Ő az életem titka. És úgy kérdezi tőlem és tőlünk, mi a te életed titka? Ki ez a Jézus? Egy távoli valaki? Olyan valaki, akihez nagy bajban oda megyünk, amikor már nincsen más lehetőségünk? Ilyen tűzoltó, akkor hívjuk a tűzoltót, ha ég a tűz. Most itt Nagymaros határában, itt majdnem leégett a vasút széle az elmúlt napokban. Hála Istennek, nem? Ki ez a Jézus? Hát nem tűzoltó és nem is csak orvos, hanem az életem titka, akiben meghalok és föltámadok, akiben újra kezdek. És akiről Péter apostol azt mondja, a Krisztus, a szabadító. És majd azt mondja ennek a Péternek az Úr Jézus, erre a válaszra mondja, Péter, te szikla vagy, erre a sziklára építem egyházamat. És Péter egyáltalán nem volt szikla. Egy nagyon is ingatag ember, aki lelkesedik, aztán meg megtagadja az Urat. És az Úr Jézus mégis azt mondja neki, az a hit, ami a szívedben van, az egy fontos. Olvasok erről valamit. Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajtam. Valami egészen megdöbbentő ez. Az isteni tulajdonságot, a sziklaságot átruházza egy gyarló, törékeny emberre. Simonból Petros lesz, szikla lesz. Péter nem önmagában szikla. Péter hitvallása miatt válik sziklává. abban a pillanatban kapja ezt a nevet, amikor kimondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, az élő Isten fia. Péter és a belülő induló egyház nem azért szikla, mert az emberi intézmény vagy a pápa tökéletes, hanem azért, mert a zsoltárok istenére, a végsők sziklára támaszkodik. Ugye ezt olvastuk a bevezető imában, a 62. zsoltárban. Csak ő az én kősziklám, szabadulásom, erős váram, nem ingadozom, erős váram. Hát ha evangélikus templom előtt mentünk már el, vagy voltunk benne, mi van kiírva? Erős váram, Istenünk. Innen veszi Luther Márton azt. Erős vár az Isten nekünk, ha benne vagyunk, ha az ő akaratában vagyunk, ha keressük az akaratát, akkor sziklára állítja a lábunkat, különben pedig ingatagon vagyunk. Az Ószövetségben a szikla kizárólag Isten metaforája. A sivatagi, viharos, háborús világban a szikla jelentette az egyetlen dolgot, ami nem mozdul el, nem változik meg, nem omlik össze. Isten a létezés sziklája. Hozzá menekülhet az ember, ha élete darabjaira hullik. Ő a végső, meginthatatlan alap. És Krisztus erre a sziklára állít bennünket. De jó, amikor megtaláljuk ezt a sziklát a hitben, életem titka benne, újra és újra föltámadok. És annyiszor homokon állunk, és minden vasárnap egy meghívás, állj újra a sziklára. Az Isten oda hív. Az egyházat bármennyire gyarló, emberi, intézményes, megöregedett, mégis arra adja nekünk az Anya Szent Egyházat, a Jóisten, hogy sziklára állítson bennünket. Azt mondja a Zsoltár, még egyszer olvasom, lelkem Isten bellel nyugalmat, segítség csak tőle jön. Erős vár a mi Istenünk. Amikor sziklán tudunk állni, akkor biztonságban vagyunk. Jézus mondja, aki hallgatja szavaimat és tettekre is váltja, hasonlít az okos emberhez, aki sziklára építette a házát, amikor keresem az ő akaratát, akkor ebben az erős várban vagyok. Amikor a magam elképzelését hajházom, sodródok vágyaim után, megfelelési kényszereimben, félelmeimben, akkor homokra érkeztem. És Jézus folyton visszaállít bennünket erre a sziklára, hogy bármilyen nehéz körülmények között vagyunk, a hit végtelen erő. Tegnap egy csodálatos ünnepet ültünk meg itt Nagymaroson, a Fejérhegy egyik házában. Egy 100 éves néninek az ágyánál mondtam szentmisét, Babi néninél, aki megjárta a Málenki robotot. Nagyon ritka alkalom, hogy valaki a közösségből 100 évet megél, de még inkább az, hogy erős hittel éli túl ilyen borzalmat, ahogyan ott a semmi birodalmában összetették a kezüket, és fölemelték a szívüket, és ezt mondták, bízom benned, Jézus szíve, bízom benned. Ezt imádkozta, nem tudott mást még, de ezt tudta. És amikor tudom ezt a jelszót, bízom benned, akkor sziklára állít bennünket. Különben meg elkeseredünk és belesüllyedünk a depresszióba és az önsajnálatba és a vádaskodásba. Ki a hibás? Folyton visszaállít bennünket erre a sziklára az Isten, ha van bátorságunk ránézni. És egy utolsó gondolat, mert hogy néha úgy tűnik, mintha ez a szikla omladozna. Ez az egyház, amely olyan stabilnak tűnt századokon keresztül, ahol a világ minden pontján egy nyelven miséztek, Kínától Japánig, mindenütt latinul mondtam misen, meg ugyanaz volt a ritmus századokon keresztül, a 20. századra, mintha megváltozott volna, mert megváltozott körülöttünk a világ. Második vatikáni zsinat 1962-65-ig reflektál arra, hogy ez a szikla ma egy élő organizmus kell, hogy legyen. Szikla abban az értelemben, hogy a Péter szikláján állunk, de nem merev, és ha az marad, akkor elmegy fölötte az idő. Az egyházról, mint intézményről alkotott képünk néha nagyon negatív. Sokan mondják, Krisztus igen, egyház nem. Sokan elhagyják az egyházat, nem az Istent. 23. János pápa a zsinat kezdetén azt mondja, ki kell tárnunk az egyház ablakait, le kell ráznunk magunkról az aranyport. És ez egy folyamat. 60 éve tanuljuk, hogy kinyissuk az ablakokat, hogy beengedjük a lelket. A II. Vatikáni zsinat után a szikla statikus képe helyett az élő organizmus dinamikus képe került előtérbe. Az egyház nem egy kőtömb vagy egy bürokratikus intézmény, hanem egy élő lélegző test, melynek Krisztus a feje, a hívők a tagjai, a Szentlélek pedig az éltető ereje. Krisztus titokzatos teste vagyunk. Itt helyben is, az egyház megyében is, és az egész Anyaszent Egyházban Isten népe vagyunk. Az egyház nem csupán a klérusból, pápából, püspökökből, papokból áll, hanem a hívők közösségéből, akik együtt zarándokolnak a történelemben. Az egyházkép közösségibbé vált, képes a növekedésre, az alkalmazkodásra, a gyógyulásra. Ha az egyház nem változik, és nem reagál a kor jeleire, akkor elhal. Nagyon sok helyen kiürülnek a templomok, mert úgy őrizzük a hamut, és nem a parazsat. A modern világban az egyház már nem tud, és a zsinat óta nem is akar egy külső, elzárkózó erődítményként működni. A mai egyháznak vállalnia kell a belső pluralizmust, a párbeszédet a kultúrával, a sebezhetőséget és a folyamatos megújulást. A Szent Ignász mondta, Ecclesia Semper Reformanda. A szikla merevsége helyett élő szövet rugalmasságára van szükség, hogy a keresztény üzenet hiteles maradhosson a változó világban. Az egyház tehát nem emberi szemszögből egy élő változó organizmus, de a fundamentuma, az alapzata, a péteri hitvallás sziklája, amely maga az Isten tart meg az idők viharaiban. Akár a Málenki robotban, akárhol, nem tudjuk mi jön holnap, de azt tudjuk, hogy ő az életünk titka, amikor kérdezi tőlünk, ki vagyok én neked, hát mondjuk ezt te vagy a sziklám, erős vár a mi Istenünk, most valljuk meg hitünket.
0: Kedves hallgatóink, Csáki Tibor atya homiliáját hallhatták.
2: Mária Rádió.

0: Hírek.
1: Az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján kezdődött meg az új tanév az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatói számára. Daganatos beteg gyerekek alkotásaiból nyílt kiállítása Nemzeti Múzeumban. Orvosokkal vitatták meg az élet kezdetének kérdéseit. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Jeles napon kezdődött meg az új tanév az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatói számára, az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján tölthettek el együtt egy napot a Királyok városában. A Szentmisét Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa mutatta be, aki homiliájában Szent Adalbert és Szent Gellért alakján keresztül beszélt a nevelői hivatás erejéről, a hitoktatók szolgálatáról és arról a sokszor láthatatlan munkáról, amely évekkel később hozta gyümölcsöt egy gyermek életében. A Szentmisén koncelebrált Kelemen László a főegyházmegye hitoktatási felügyelője, és Sankó László Újpest kertvárosi plébános számolt be az egyházmegye Facebook oldalán. Török Csaba azt kívánta a hitoktatóknak, hogy higgyenek a kimondott szóban, Isten szavában és abban a szolgálatban, amelyet saját életükön keresztül végeznek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás, Lélekrajzok a fényben címmel csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás 195 gyerek alkotásán keresztül beszél az életről, reményről, emberi méltóságról és arról a közelségről, amelynek akkor is felelőssége van egymás iránt, amikor az élet a legnehezebb arcát mutatja, mondta a tárlatot megnyitó köszöntőjében Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, adta hírül az MTI. Ez a kiállítás nem a betegségekről szól, hanem arról az életről, amely a betegség közepette is jelen van. Nem azt szeretné megmutatni, hogy mit vett el a betegség, hanem azt, hogy mennyi minden marad meg közben. A szeretet, a család, a barátság, a kíváncsiság, az alkotás öröme, a kreativitás, emelte ki az igazgató. A tárlat október 4-ig látogatható. Szeptember 1-én Legyen mindenkinek születésnapja címmel életvédő estet szerveztek, melynek második kerekasztal beszélgetésében orvosok járták körül az abortusszal kapcsolatban felmerült aktuális kérdéseket, a szívhangrendelet, az esemény utáni tabletta és az abortusz tabletta vény nélküli elérhetővé tételének bevezetését, tájékoztatott a Magyar Kurír. Az estet keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke moderálta. Bálint Balázs, szülésznőgyógyász, a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság elnöke, Gulyás Ádám, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának főtitkára, és Rojkovics Bernadette, főorvos, a Magyar Biotetikai Társaság elnöke fogalmazták meg szakmai véleményüket az adott témákban. A beszélgetés végén a szeptember 12-én megrendezendő mindenki születésnapja sétára invitáltak.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Szeretettel kérem a közös ima, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szűzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét, közös imát kérek, és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszülőkért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világot, Magyarország és az egész világ békéjéért. És imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretném, ha egy fiatal családért imádkoznánk, Flóráért, Balázsért és az ő kisfiúkért, Dexter Gyuláért. A Jóisten és a Szűzanya óvja védje őket, és a Szentlélek vezesse minden döntésükben, minden gondolatukban. Köszönöm.
3: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, Szűzanya közbenjárását, családom megtérését. A Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imát kérek Ferenc pápa lelküzvességét, Leó pápa egészségét. Közös imát kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét, és imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Jó, édesanyám nevébe kérem az alábbi imát, dicsértessék a Jézus Krisztus, megköszönöm a kapott kegyelmeket, kérek imát a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászuram és valamennyi halottunk emlékére, gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért, a káros szenvedélyektől mentse meg őket, a Jóisten. Kérek imádta magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyerek mellett is tudjanak ápolni, a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért, dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, és azokért, akikért nem imádkozik senki, mindannyiunkért, keresztényekért, hazánkért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Jó napot kívánok! Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy édesapámért imádkozzanak, aki sős csontvelő rákba szenved és sős veselélektenségbe, és hogy meggyógyuljon, felépüljön betegségéből. Köszönöm szépen a segítséget!
7: Megköszönöm az eddigi kegyelmeket, és kérem a közös imát, hogy imádkozzanak értem, hogy jó döntést hozzak, és tudjam a feladatomat elvégezni, és a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen Isten áldásával!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni, hitemért, reményemért, szeretetért, türelemért és a gyógyulásomért. És szűzanya közbenjárását kérem, fiánál közbenjárjon a gyógyulásomért. Amen.
9: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Zsuzsanna, Mária, Katalin és Ilona gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket!
10: Kérem a közös imát elhunyt Éváért, elhunyt Andrásért és élő családtagjaiért. Köszönöm!
11: Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelkevenőért, az unokáimért, egészségükért, jó magaviseletőért. Kérek imád a barátnőmért, mert nagyon beteg, és én is beteg vagyok. Egy nagyon komoly ügy megoldásáért kérem a szizany és az Úr Jézus segítségét, és Szentlélek közbenjárását. Kérem a Jóisten áldását a Mária Rádió minden dolgozójáért és minden támogatásáért. Köszönöm szépen!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az Önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Jöjjetek, hódoljunk Urunk alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretet

0: és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.

Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szenténekeket! Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, így adjatok hálát általa az Atya Istennek.

0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
1: Könyörögjél rettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen!
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus, a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
4: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényelő gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálulánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászólnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsördül az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákuma válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. öröm eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
4: Ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária hódoltest magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lökik az istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekén, némán csodálkozó, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napketi bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozolhat, örvendezve az ő békéjébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
7: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárját, tudja, hogy a bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az Úr útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Mígében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhír, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elmékedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
5: hogy méltóbb lehessünk Krisztus ígéreteire.
10: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvosójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
5: Amen.
10: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké.

0: Dr. Kálmán Antal atya üzenete is imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel, és számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendben vagyunk, Isten előtt csendben vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozzunk ekkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a Te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek Téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és Téged tudjanak követni. Amen.
0: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Hírpercek. Ferences pedagógiai napokat tartottak Mátra Verebé Szentkúton. A De Hoxár házaspár tanúságtétele az irgalomról és a gyógyulásról. Szeptember 2-án megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szopko Anna. Úton lenni és másokat segíteni az úton, ferences pedagógiai napokat tartottak Mátra Verebé Szentkúton. Augusztus végén gyűltek össze a ferences fenntartású oktatási és nevelési intézmények munkatársai a ferences pedagógiai napokra. A találkozó közös szentmisével kezdődött, majd a rendtartomány oktatási referense mondott köszöntőt. A találkozó egyszerre kínált lehetőséget a szakmai fejlődésre, a tapasztalatok megosztására, közös gondolkodásra és a lelki feltöltődésre. A program két nagy témát állított középpontba, az integrációt, a befogadást és elfogadást, valamint a mesterséges intelligencia egyre sürgetőbb kihívásait, számolt be a Magyar Kurér. A szakmai kérdések megvitatása után a második nap a lelki elmélyülésről szólt. Szent Ferenc tranzitusának, vagyis a boldog halálának 800. évfordulójához kapcsolódva. A De Hoxár házaspár elsőként Velszben találkozott az Atya szíve elnevezésű egy szemináriumon, amely éppen abban a hotelben zajlott, amit abban az időben ők vezettek. Amit ekkor tapasztaltak, annyira mélyen érintette őket, hogy idővel feladták a szálloda vezetést, és Isten hívását követve ennek az üzenetnek szentelték az életüket, olvasható az Új Ember újságban. Kezdetben a nemzetközi atyaszíve csapatok munkáját segítették Észak-Európa több országában, majd megkapták első önálló meghívásokat Szlovákiából. Az ottani szemináriumon átélt megtapasztalások, köztük egy pap tanúságtétele, végleg megerősítették őket küldetésükben. Szemináriumokat nem csak a katolikus híveknek tartanak, hanem minden keresztény felekezet tagjainak ökumenikus nyitottsággal. Idén, júliusban 4. alkalommal látogattak el hazánkba. Szeptember 2-án pápai jóváhagyással megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonokról felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma, számol be a Magyar Kurír. Alapvető megállapítása, hogy az ökológiai kérdés egyben a teológiai kérdés is, ahogyan a teremtett világról gondoskodunk, feltárja az és alakítja az Istennel való kapcsolatunkat. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra az ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést vizsgálja a bizottság új dokumentuma. A dokumentum három fejezetből áll, az első címe a közös otthona, Szent Háromságos Isten műve, a másodiké az ember a közös otthonban, a harmadik rész címe a közös otthon gondozása. A dokumentum végén a bizottság ismét megerősíti központi állítását, azaz az ökológiai kérdés teológiai kérdés is. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
3: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Borbás Mária televíziós műsorvezetővel Patkoló Éva beszélget.
4: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Borbás Marcsi televíziós műsorvezetőt, és arra kérem, hogy egy kicsit beszéljen magáról. Milyen út vezetett a műsorvezetői pályáig?
5: Hú, nagyon régen volt.
4: Kezdjük véletlen volt. Családtól, milyen család?
5: Én a Bácskában, Madarason, a szerb határon, akkor még jugoszláv határ volt, amikor ott gyerekeskedtem, ott nőttem fel. Ez egy sváb-magyar település. A környékben az összes többi település délszláv, sváb és magyar, tehát hármas, nálunk Madarason csak svábok és magyarok élnek. Fele-fele körülbelül, az én őseim ugyanezt a képet mutatják, egy picit több a sváb, mint amennyi a magyar gyökér. A magyar gyökér viszont nagyon erős, tehát Bácska és Bánáti őseim vannak, ami ugye nagyon meghatározó. Ezt kollégáim már szokták is mondani, lehet, hogy túlzottan is. Tehát valószínű, hogy az egész mai személyiségemet még mindig azt határozza meg, hogy Bánáti és Bácskai gazdálkodók voltak az őseim. Ezért nagyon erőteljes, de azért arra is büszke vagyok a sváb felmenőkre, mert nagyon dolgosak, nagyon áhítatosak, nagyon családközpontúak, nagyon tiszták, tehát a rendszeretet, a szorgalom, az azt gondolom, hogy onnan jön. De van egy tótága is a családnak, ami azért fontos nekem, mert ugye ez ma a Kárpát-medence, és én magam is érzem, hogy mi a jellemző az egész Kárpát-medencére, hogy olyan szépen együtt tudtak élni, és tudunk élni a különböző nemzetiségek. Úgyhogy ott jártam iskolába, egy nagyon-nagyon nagy általános iskola volt, és nagyon jó tanárok. Az én osztályfőnököm is az édesanyám osztályfőnöke volt, ami szintén ilyen nagyon meghatározó, mert nagyon, nagyon fontos szerintem a nevelésben az, hogy ismerjék egymást az emberek, az egész családot, ami ma nagyon nehéz, azt látom, ez még mindig a falu kiváltsága. Tehát édesapám még tanyasi iskolába járt, és hát voltak még tanyasi iskolák, vagy volt tanyasi iskola is az én gyerekkoromban. Tehát nem lehetett eltitkolni semmit, és ez a falu lényege, hogy őszintévé nevelte az embereket, hogy ott nagyon gyorsan kiderült minden, ott nem lehetett eltitkolni dolgokat, nem lehetett gazemberkedni, mert akkor azt kivetette magából, először az iskolában kiderült, tehát mindjárt az iskolában elkezdődött ez az őszinteségre nevelés. Hát de az időszakot nézve ugye azért azt tudni kell, hogy mondjuk templomban nem volt szabad járni, úgyhogy én úgy mentem vasárnapi misére, emlékszem, hogy elmentem ilyen, hát ilyen mindennapos ruhába a sarokig, ott levetettem azt a kabátot, vagy azt a pulóvert, és alatta volt az ünneplő ruha. Tehát alattunk lakott a pártitkár, és akkor ezt így meg kellett oldani. De aztán megoldottuk ezt, tehát ez is úgy hozzá tartozott, hogy erről nem beszélünk, meg ezt nem is kellett kérdést feltenni, mert mindent tudtunk picikorunktól. Tehát ez olyan természetesen folyt. Úgyhogy ez egy ilyen, én nagyon-nagyon szeretem azt a falut a mai napig.
4: Azok az értékek, amit most értéknek tart, ezeket mind Madarasról hoztam, még gyermekkorából?
5: Hát egyrészt hoztam a genetikával, mert olyan családom van, ahonnan ezt lehetett örökölni is, és hát az első pillanattól kezdve a példamutatás, igen, a szüleim példáját, tehát soha, mindig azt szoktam mondani, hogy minket nagyon szabadon neveltek a szüleink. Tehát én nem emlékszem olyanra, hogy úgy szigorúan belén kellett volna verni valamit, vagy állandóan kötekedni kellett volna velünk, vagy fegyelmezni, mert ők is úgy éltek, amit elvártak tőlünk. Tehát ez egy a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy az egész környezetünk olyan volt, amilyennek lettünk mi. Tehát ez olyan szépen észrevétlenül kialakult. Tehát azt gondolom, hogy az erős alapok, igen, azok onnan származnak. Tehát ez kétségtelen. Édesapám, önmat elvesztettük tavasszal, és az első könyvem, ami még tavaly karácsonykor jelent meg, csak annyit tudtam neki beleírni, hogy köszönöm, hogy megtanítottatok az épp eszű életre. És az ember akkor még nem is tudja, hogy mi miért van, és minek mi lesz a következménye, és én nem tudom azt mondani, hogy milyen sok pénzt, meg időt öltek abba, hogy én nyelveket tanuljak, és mit tudom, hogy milyen zenei képzettséget legyen. Hanem egyszerűen csak egy épesző embert neveltek. Megtanítják élni az emberek, ma is a gyerekeiket, meg mindenhol megtanítják, csak az én értékrendem persze az az enyém. Tudom, hogy az ember azt gondolja, mindenki szerintem, hogy ő egy jó értékrend szerint ér, mert a maga értékrendje. De hogyha így megpróbáljuk felülről nézni a helyzetet, akkor nem véletlen, hogy én nem vágyom ékszerekre, és nincsenek is, nem véletlen, hogy nem vágyom különösebb luxustárgyakra, amik nincsenek is. Hogy én nekem az úgy jó, ahogy van. Tehát én nem akarok halmozni, nem szeretek megbántani embereket, nem szeretek átgázolni embereken.
4: És lehet így is?
5: Hát, mint látszik, lehet. Igen.
4: Igen,
5: abszolút működik. Igen, ez egy nagyon nagy közhely, ez a tükör dolog, hogy azt kapod vissza, meg azt látod, de ez így van. Tehát az ember olyan embereket vonz maga köré, amilyenek között jól érzi magát, tehát én körülöttem, én nem tudok rossz embert mondani. De az egy nagy szerencse, hogy én nem gyűlölök senkit, tehát hogy ez annyi fölösleges energiát vehet el, hogyha valaki azzal van elfoglalva, hogy gyűlölködjön. Ez tényleg egy ilyen óriási nagy szerencse. És ezek nem akarok itt nagy pátoszos lenni egyáltalán. De én örülök, hogy erre nem megy el energiám.
4: A gasztroangyallal járja az országot, bemutatva a hazánk tájait, embereit, ízeit. Mit ad önnek ez a műsor? Most arra gondolok, hogy ugye ön Madarasról származik, tehát a vidéki életet ismeri. Ennek ellenére előfordul, hogy rácsodálkozik még mindig a körülöttünk levő világra?
5: Hát a sokszínűsége miatt csodálkozom rá. Nagyon-nagyon fontosak a hagyományok, de csak az a legfontosabb, ami alapot ad ahhoz, hogy ma egy szép életünk legyen, vagy a lehetőségekhez képest a legszebb. Meg kell őrizni, és ismerni kell a történelmünket, hogy fejezem ki magam, hogy ne legyen furcsa vagy bántó. De nem biztos, hogy mindent ma használni kell. Az ismeret fontos, de használni, a Gál Levente szavaival élve, csak a parazsat hozzuk el a múltból, a hamutot kell hagyni. A parázssal még tudunk mit kezdeni, a hamuval már nem. Tehát azokat a dolgokat kell elhozni, és azokkal kell komolyabban foglalkozni, vagy beépíteni az életünkbe, amikre újból építeni lehet, amik a gyerekeinknek, az unokáinknak a hasznára válik majd, és nem fölöslegesen veszel energiákat. Tehát akkor örülök nagyon, amikor olyan közösségeket találok, vagy olyan fantasztikus embereket, akik eszerint élnek. És akkor csodálkozom rá, hogy mennyi új dolog van még, amit nem láttam. Mindig azt gondolom, hogy hát már nem tudnak újat mutatni. És aztán minden egyes héten kiderül, hogy ó, dehogy is nem. Mert minden ember külön egy csoda. Egyébként az egész műsornak ez a lényege, hogyha találunk olyan embert, aki egy kis csoda, akkor repül a műsor tőle. Úgyhogy az embereken múlik minden, és ezt észre is

0: dolgozott. Majd fölült a színes szekérre, és minimum egy óra még hazabaktatott. Hát vajon mit csinált? Meditált. És nekik ez mindennapos volt. De mondok másikat, az én gyerekkoromat is. Amikor elmentünk kikapálni a földekre, ugye nagyon sokat kellett dolgozni. Akkor mentünk egymás mellett egész naphosszakat. Egyik oldalamon a nagymamám, a másikon édesanyám, vagy apukám, vagy a nagypapám. És folyamatosan beszélgettünk. Tulajdonképpen az összes bajunkat, problémánkat kibeszéltük. Ma mit tanítanak? Találd meg a gyökerét, beszélt ki. Ezt csinálták. Ez is nagyon hiányzik. De például a nagymamám, aki egy ilyen gyönyörű vályokházban lakott, náttetős vályokházban, és nagyon sokat voltam nála, borbás nagymama, és akkor szaladtam ide-oda, hát nem mondom, hogy egyszerű gyerek voltam, szerintem gyerekkoromban fiúként viselkedtem, borzasztó voltam, és jöttem, mentem, szaladtam, és ment le, korán sötétedett tél volt, és ahogy szaladtam, csak fölkapcsoltam a villanyt, szaradtam tovább, és ő ült az asztalnál. És oda ment a villanyhoz, ilyen nagy nyugodtan, lekapcsolta, és azt mondta, kisunokám, most egy kicsit maradjunk csöndbe.
1: És egy gyerek megértette ezt?
0: Annyira olyan erős volt ez a hatás, hogy emlékszem, hogy leültem, és volt egy ilyen olyan tinta ceruzája, amit így nyálazni kellett. Nem tudom, emlékeznek el. És akkor azzal elkezdtem rajzolgatni, és ő meg csak morzsolta a kezében a rózsafűzért. Teljesen csöndben. És ezeket észrevétlenül tanították meg. Tehát ez nem újdonság, hogy meditálni kell, az imádság, a meditáció.
1: És ezt a városi ember is meg tudja tenni, tehát nem kell el szénás szekér, meg paraszti munka.
0: Persze, csak én ugye ebben nőttem fel, ebből tudok igazán példákat mondani. De ez megvolt, ez ugyanúgy, mint ahogy a családi, meg a baráti összejövetelek megszűntek, ezek a dolgok is megszűntek. Nagyon zajos világban élünk, tehát nem mondom azt, hogy ez ma ugyanolyan kézenfekvő vagy egyszerű lenne, mint néhány tíz évvel ezelőtt. Tehát most hirtelen egy teljesen új világban kell megtanulni élni. De egyszerűen muszáj megtanulnunk, mert különben bele fogunk bolondulni. Megbetegítjük magunkat. Hát egy olyan vibrációban élünk, nincsenek nyugvópontok. Tehát addig, amíg az én őseim dolgoztak március elejétől november közepéig, még mindent be nem maradtak, majd utána jött 4-5 hónap teljes nyugalom, amikor csak összejártak, együtt maximum tollat fosztottak, vagy kukoricát morzsoltak. A nappal a tyúkok, így nem is véletlen van a mondás, elmentek a tyúkokkal aludni. Hát egy olyan hihetetlen, ma mit nem adnánk? Nem 3-4-5 hónap pihenőért, egy hónap pihenőért. És ez most történt, tehát ez egy generáció alatt történt meg, jó, mondjuk másfél. Ez nem lehet.
1: Említette, hogy van a mondás, hogy elment a tyúkokkal aludni. Hogy vannak-e egyáltalán tyúkok? Mert pár évvel ezelőtt egy ismerős idős nénit egy vidéki asszony gondozott, és meglepetéssel hallottuk, hogy Hevesben él, kertesházban, de zöldségeket, csirkét a Tesco-ban veszi. Na most nem tudom, ön járja az országot, hogy mit tapasztal, változik-e ez esetleg?
0: 5 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a Gasztroangyalt forgatni, akkor hát nagyon nagy bajban voltunk az első évad végén, hogy mit fogunk bemutatni a következő évben, mert nagyon nagy baj volt. Hát elvétve találtunk konyhakertet, elvétve találtunk baromfi udvart, nagy állatokat egyáltalán nem, tehát az istállókat le is bontották. És 3 évvel ezelőtt, tehát 2 éve ment a műsor, és azt mondhatom, hogy ez folyamatosan évről évre így van, hogy minden évben könnyebb és könnyebb témát találni. 3 évvel ezelőtt elindultunk tavasszal, és egy csettintésre megváltozott minden. Nagyon, mai napig nem tudom értelmezni, de hát nekem azért nagyon sok budapesti, városi kollégám, operatőrök, rendezők, technikusok vannak, akik nem ennyire a vidékben élnek, mint én, és még ők is ledöbbentek. Annyira szembetűnő volt, hogy egyszer csak így a semmiből újból

0: kinőttek a konyhakertek. Most kezdődik az, hogy jönnek vissza a baromfi udvarok, és hát én abban reménykedem, hogy ahogy a konyhakerteket követték a szárnyasok, mert azokkal könnyebb bánni, majd visszajönnek a nagyobb állatok is apránként. A kárpáti borzderes az egy szarvasmarha féle, amelyet megmentettek nagyon kedves, ügyes magyar emberek, és az egy nagyon könnyen tartható, kistermetű szarvasmarha, nagyon értékes teje van, sokkal zsírosabb, fehérjedúsabb, mint a többi, és olyan szelíd, mint egy kutya, és nagyon könnyűve, nem rúgja fel a gazdát, tehát nagyon jól vissza lehet tanulni vele a nagy állatos gazdálkodást, és ők nagyon-nagyon álhatatos munkát végeznek, és rengeteg helyre helyeznek most már ki, de az Őrségi Nemzeti Parknak is van már egy programja, hogy kihelyez így pont ezért, hogy visszajöjjön a nagy állatos állattartás, kihelyez családokhoz egy-két szarvasmarhát, hogy tanulják az emberek, segítenek. Tehát nagyon sokan most már foglalkoznak azzal, hogy ez visszajöjjön, és nagyon gyorsan jön vissza, tehát nagyon-nagyon pozitív a képem erről.
1: Tehát elindult egy visszafordulás az alapértékeink
0: felé. És nagyon nagy
1: vágtában.
0: Tehát látszik, hogy mi egy mezőgazdasági ország vagyunk. Akárkivel beszélek, szinte mindenki talál egy vidéki nagymamát, vagy dédnagymamát, aki ott van a családban. Tehát ez benne van a genetikánkban. Ezt, hogyha valaki neki kezd, persze sok mindent meg kell tanulni, mert a gazdálkodás az egy nagyon-nagyon komoly összetett dolog, nagyon sok mindenhez kell érteni. De azért sikerül ez ilyen gyorsan a fiataloknak, mert ott a tudatalattiban még ott van. A sejtjeinkben benne van ez a tudás.
1: Említette, hogy gyerekkorában már járt templomba. Uh-huh. Van-e olyan szentírási rész, amire azt gondolja, vezető igéje? És melyik lenne
0: az? Persze vannak, és el is hoztam. Itt most az egészet olvassam fel?
1: Hát csak egy mondatot, elég egy
0: Egy mondatot, jó. Először is ugye van, tehát az embernek vannak olyan idézetei Bibliából is, szép íróktól is, okos emberektől, amik úgy inspirációt adnak az élethez, vagy segítenek megérteni élethelyzeteket, vagy segítenek megérteni embereket, vagy jelenségeket. És most én egy bibliai idézetet hoztam, ami hosszú, én most ezt nem olvasom fel, de talán az egyik mondata az egy kulcsmondat. A többi jó földbe hullott, s termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik meg 30-szorosat. Tehát ez ugye Jézus egyik példabeszéde a magvetőről.
1: Saját életében ez...
0: Nekem ez az egyik, ami ugye nagyon sok emberrel találkozom. Nagyon sok emberrel kell úgy beszélgetnem, hogy viszonylag rövid idő alatt meg kell ismernem, és el kell érnem azt, hogy ő nyitott legyen felém, és fontos dolgokat mondjon. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. A portrékészítés, az szerintem már picit pszichológusnak is kell lenni. És nekem nagyon sok gondot okozott az, hogy van az, hogy jó szándékú emberekkel körülvéve tényleg jó emberek, és mégis ennyire mások, hogy szándékuk ellenére az egyik sokkal kevesebbre képes, mint a másik, az egyik sokkal könnyebben adja fel, mint a másik, az egyik sokkal sikertelenebb, mint a másik, és nekem ez erre egy megoldás. Tehát ezt Jézus is látta már, hogy ha szétszórjuk a magot, az egyik a kőre esik, nem fog tudni kihajtani. A másik egy köves talajra kihajt, de nincs elég táplálék ahhoz, hogy életben is maradjon, kiszárad. A harmadik ráesik egy termékeny talajra, de annyi dudva van körülötte, hogy egyszerűen elveszi az életerőt előle, és akkor a negyediknek mondjuk szerencséje van, egy jó termőföldre esik, vagyis egy újabb kupac, és ott is lesznek olyanok, akik egy jó termőföldön csak 30-szoros, van, aki 60-szoros, és van, aki 100-szoros teljesítményt tud nyújtani. És ez nekem az nagyon segített az elfogadásban, meg a megértésben, hogy ez az élet ilyen, ez a rendje. Tehát ez így van jól.
2: Borbás Mária televíziós műsorvezetővel Patkoló Éva beszélgetett.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. Mark Uelli bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. 500 000 katolikus zarándok a pakisztáni Mária városak egy helyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez, Krisztus arcát sugározzátok. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta Szentatya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítójuktól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostor rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdonna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve Szentlélek szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Az örök imádó nővérek jelenléte az Isten iránti hála fénylő tanúságtétele,
1: luminoso testimonio de la gratuidad de Dios,
0: amely az emberi szívben nyugtalanságot ébreszt, hogy keresse és szemlélje az ő arcát. A válasz ez egy mély emberi vágyakozása, amelyet a zsoltáros ragyogóan így fejez ki: keressétek arcomat, a te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Isten arcának ez az állandó keresése, amely különösen is jellemzi a szerzetesi életet, sajátos árnyalatot ölt a kapott hivatásban, mert az olyan életi alakulát, amely teljesen a kenyérélet Isten folyamatos és csendes imádságának szenteli magát, aki pedig arra hív minket, hogy egyesüljünk vele az oltár áldozatában, hogy egy testet alkossunk vele. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikájából idézte Szent Ágoston magyarázatát, amelyet az egyházi közössége új keresztényeinek adott, mondván: az oltáron lévő kenyér és bor a hívek egységének szentsége Krisztusban. Ehhez pedig eukarisztikus lelkiségre, azaz a szeretetben fennálló egyházi egység lelkiségére van szükség.
1: Queridas hermanas.
0: Kedves nővérek, folytatta a pápa, ahhoz, hogy az egyházban megnyilvánuljon az alapítótól kapott különleges karizmátok, arra kaptatok hivatást, hogy az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyetek. Újítson és erősítse meg benneteket ez a kegyelmi időszak, amelyet most zarándokként tapasztaltok meg itt az örök városban és a rend születésének helyszínein, hogy továbbra is sugározhassátok az oltári szentség Krisztus arcának szépségét az egész világon. A megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna nővér tanúságtétele ösztönözzön benneteket, hogy megújult reménnyel és az életszentség utáni vágyjal éljétek megszentelt életeteket, emlékezve arra, hogy az evangélium ősi és mindig új bölcsességéhez való hűség a legjobb út azok számára, akik a Szentlélek vezetésével Isten és a felebaráti szeretetnek szentelték magukat. Végül Leó pápa megáldotta őket, és a guadalupai szűzanya mennyei panástjának oltalmát kérte számukra.
1: Et Nuestra Señora de Guadalupe las ampare con su manto celestial.
2: Uelet bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. A kanadai Quebec legfelsőbb bíróságának ítélete kimondta, hogy Márk Uelet bíborost hamisan vádolták meg szexuális erőszakkal a Kebeki Főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros 100 000 dollár kártérítést kap, amelyet a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományoz. Márk Uelet, kanadai bíboros, a püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa, megnyerte a Pamela Grollo ellen indított pert. A nő hamisan vádolta meg szexuális erőszakkal a bíborost a Kebeki Főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros, aki rágalmazás és becsületsértés áldozatának nevezte magát, a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt 100 000 dollár kártérítést kap. Erről a kanadai Quebec legfelsőbb bírósága döntött. Az augusztus 31-én közzétett ítélet a bíborosnak adott igazat abban a rágalmazási perben, amelyet azután indított, hogy 2022. augusztusában nyilvánosságra kerültek az ellene felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak. Martin Castonguay bíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádak megalapozatlanok, és arra kötelezte Grollót, hogy fizesse meg a bíboros által kért teljes összeget. Uelet bíboros az ítéletet követően kiadott közleményében bejelentette, hogy a pénzt a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományozza. Uelet bíboros közleményében háláját fejezte ki azért, hogy hazám polgári igazságszolgáltatása elismerte, hogy az ellenem felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak hamisak voltak, és a rossz indulattal egyenértékű, rendkívüli meggondolatlansággal fogalmazták meg azokat, továbbá, hogy az érintett személyt felelősségre vonták az ellenem tett és világszerte széles körben terjesztett gyalázatos és rágalmazó kijelentésekért. Uelet bíboros köszönetet mondott az LCM Advocates ügyvédeinek és a számos tanúnak, akik vallomásukkal segítették a bíróságot a tények megállapításában, és abban, hogy az igazság érvényre jusson. Egyúttal megerősítette személyes elkötelezettségét amellett, hogy az egyházon belül és a társadalomban továbbra is küzdjön a visszaélés minden formája, különösen a szexuális visszaélés ellen, és kijelentette, hogy fenntartások nélkül támogatja a bizonyítottan áldozattá vált személyeket a helyreállító igazságszolgáltatásért folytatott törekvéseikben. Az ügy 2022. augusztusára nyúlik vissza, amikor a bíboros neve felmerült a Quebeci Római Katolikus Érsekség és Quebec Római Katolikus Érseke ellen indított csoportos keresetben, amely több évtized során elkövetett szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat tartalmazott. Pamela Grollo, egy korábbi világi lelkipásztori munkatárs azzal vádolta meg a bíborost, hogy 2008 és 2010 között különböző cselekményeket követett el vele szemben. A nő beleegyezés nélküli fizikai érintés eseteiről számolt be, amelyeket később szexuális erőszakként mutattak be. Uelet bíboros kezdettől fogva következetesen visszautasította a vádakat. Határozottan tagadta, hogy helytelen gesztusokat tett volna, és a vádak értelmezését, illetve terjesztését rágalmazónak nevezte. Azt is kijelentette, hogy aktívan részt vesz minden esetleges polgári vizsgálatban, hogy megállapítsák az igazságot és elismerjék ártatlanságát. Ugyanezen év decemberében a bíboros bejelentette, hogy jogi eljárást indít vádlója ellen becsülete és jó hírneve helyreállítása érdekében. Az ügyben 2022-ben Ferenc pápa is intézkedett. Előzetes vizsgálattal bízta meg Jacques Servet jezsuita atyát. A vizsgálat lezárásakor Servet atya kijelentette, nincs semmilyen megalapozott ok arra, hogy vizsgálatot indítsanak Márk Uelet bíboros ellen az adott személy szexuális bántalmazása miatt. A pápa ezért elegendő bizonyíték hiányában nem engedélyezte a bíboros elleni kánonjogi vizsgálat megindítását. Az augusztus 31-én hétfőn kihirdetett ítéletben, amely a 2026 márciusában Montrealban megtartott tárgyalás eredményeként született, a bíróság ellentmondásokat állapított meg Grollo beszámolójában, és megkérdőjelezte annak hitelességét és megbízhatóságát. A határozat arra is rámutat, hogy a csoportos kereset középpontjában 7 olyan gyermek története áll, akik pedofil egyházi személyek áldozatai voltak Quebec történelmének egy sötét időszakában, amikor a szerzetesek és egyházi személyek ellenőrzésük alatt tartották az oktatási rendszert. Ez az a gyalázat, amely miatt Ouellette bíboros panaszt emelt. Vagyis, hogy a csoportos keresettel kapcsolatos eljárások során pedofilokkal hozták összefüggésbe, olvasható az ítéletben. A püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa és ügyvédei hálával fogadták a bíróság döntését.
3: Félmillió katolikus zarándok a pakisztáni Mária kegyhelyen. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária zarándoklata szűzanya városában, Mariam Abadban. Pakisztán 1 milliós katolikus közösségéből 500 000 vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is voltak, tudósít róla a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariam Abadba a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez a legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-áig tart. Kaiser Feroz káp atya, Lahore plébános, a pakisztáni püspöki konferencia szóvivője meghatottan számolt be a helyszínen a Fidesz katolikus hírügynökségnek. Jó látni, hogy a zord időjárás ellenére ilyen sokan érkeztek. A heves esőzések akár áradásokat is okozhatnak és megnehezíthetik a kegyhely előtti téren táborozó hívek tartózkodását. A nagyszámú hívők jelenléte azt bizonyítja, hogy a zarándokoknak erős a hitük, és mélyen kötődnek a szűzanyához. Semmi sem választja el őket Krisztus szeretetétől, mondta a szóvívő, aki közösségével együtt zarándokolt el a kegyhelyre. A szerzetes atya arról is beszámolt, hogy sokan már megérkeztek, de több ezren még úton vannak. Gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, teherautókkal és buszokon, zarándok karavánokban haladnak még Pakisztán összes egyházmegyéjéből. A hit lenyűgöző megnyilvánulása ez, hiszen a családok több ezer kilométeres utat tesznek meg, hogy Máriához fohászkodjanak, oltalmába ajánlják magukat, felajánlják életüket, nehézségeiket és kegyelmeket kérjenek a szűzanyától. A 180 milliós létszámú Pakisztán 1 millió lelket számláló katolikus közösségéből 500 000 hívő vesz részt a zarándoklaton. A jelenlévők között muzulmán és hindú hívők is vannak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik, mondta az atya. Az idei zarándoklat különleges ferences sajátosságot kap. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a pakisztáni ferencesek Mariam Abadban elmélkedő rózsafűzér imádságot vezetnek. Az imák között Szent Ferenc írásaiból hangzanak el részletek, amelyek a Poverello Szűz Mária iránti mély szeretetét tükrözik. A rózsafűzér így egyetlen hatalmas ima a békéért, amelyhez zarándokok ezrei csatlakoznak, számolt be az atya. Mariam Abad, amelynek jelentése Mária városa, Pakisztán legelső nemzeti Mária kegyhelye. A Pandzsáb tartományban Lahore-tól mintegy 80 kilométerre fekvő település története a belga kapucinos misszionáriusok munkásságához és különösen annak alapítójához, a 19. század végén a Pakisztánban szolgáló kapucinus misszionáriusok felismerték, hogy a frissen megkeresztelteket súlyos diszkrimináció, elnyomatás és rabszolgaság fenyegette. Éppen ezért Emmanuel van den Bosch kapucinos püspök mintegy 150 hold földet vásárolt a brit kormánytól, azzal a szándékkal, hogy települést hozzon létre a keresztények számára. Így akarta megmenteni a családokat a nyomorúságtól. 1893. januárjában 3 keresztény család a misszionáriusok vezetésével 6 napos menetelést követően érte el a megvásárolt új földet. Falut alapítottak, amelyet Mária városnak kereszteltek el. Félix atya 1896-ban érkezett Mária városába, és mint a közösség vezetője támogatta a falu mezőgazdasági, társadalmi és lelki fejlődését. A kapucinus atya abban is segített, hogy a katolikus családok végre saját földjüket művelhették, házakat építhettek maguknak, és méltóságban, biztonságban élhettek munkájukból. Félix atya irányította az új templom építési munkálatait is, amelyet végül 1898. december 8-án szenteltek fel. A hívek azóta is rendkívül mély áhítattal tisztelik a szűzanyát, és naponta imádkozzák a rózsafűzért. A következő években a kapucinus testvérek a lurdi barlang mintájára egy sziklabarlangot alakítottak ki a templom melletti kis domb tetején, ahol elhelyezték a szűzanya szobrát. 1949-ben Mariam Ababot hivatalosan is Pakisztán nemzeti Mária kegyhelyévé nyilvánították. A helyszín egyúttal a vallásközi párbeszéd központja lett, amelyet nem csak keresztények, hanem számtalan muzulmán és hindu is látogat, hogy lerója tiszteletét Mária előtt és kegyelmét kérje. Tájékoztatta a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma.
0: A Salzburgi Ifjúsági Zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. A szeptember 2-i szerdai általános kialgatáson Mozart kis éjj zenéje töltötte be a Szentpéter teret a mintegy 15 ezer zarándok nagy örömére. A kialgatás végén a Szentatya találkozott a Salzburgi Ifjúsági Zenekarral, és Leó pápa kézbe vette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Wolfgang Amadeus Mozart Leopold papája kíséretében játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Bella Musica, szép zene nevű Salzburgi Ifjúsági Zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokain tesz olaszországi körutat a napokban, amelynek legrangosabb állomása volt szerdán éppen a Vatikán. A Salzburgi Mozarteum alapítvány kurátorai magukkal hozták a már gyermekként világhírű hegedű virtuóz egykori úgynevezett Costa hegedűit, amelyet Mozart főként bécsi tartózkodása során használt. Az általános kialkatás végén Leó pápa találkozott az ifjúsági zenekar és a Mozarteum alapítvány tagjaival. Linus Klumpner, a Mozarteum alapítvány igazgatója mutatta meg a Szentatyának a féltve őrzött hegedű kincset, amelyet Leó pápa kézbe vett és alaposan megcsodált. Az igazgató így vallott a találkozásról. Ez egy spontán gesztus volt. Sokan zavarba érzik magukat, hogy egy ilyen törékeny hangszert kézbe vegyenek. A pápa azonban természetes mozdulattal vette kézbe a hegedűt, és nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy tanúi lehettünk egy történelmi hídnak. 250 év után ugyanis, mint a maga Wolfgang Amadeus Mozart tért volna vissza Rómába, hiszen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart első olaszországi útja alkalmával Leopold papájával együtt lépett fel 14. Kelemen pápa előtt, akire mély benyomást tett a kicsi maestro. Szerdán délután koncertfelvétel készült a Vatikáni Rádió számára, mégpedig a Vatikáni kertekben álló egykori Vatikáni Obszervatórium épületében, amelyet később átalakítottak a Vatikáni Rádió koncert kamaratermévé és stúdiójává. A koncert hangfelvétele megjelent magánjelleggel József Grünwiedl bécsi érsek, maga is képzett orgonaművész. A Salzburgi Ifjúsági Zenekar vatikáni koncertjén természetesen Mozart darabok csendültek fel, köztük a Così fan tutte nyitánya, a Jupiter szimfónia és az Ave Verum. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Több mint 400 jubiláns házaspár adott hálát Győrben. 30 éve járt Szent II. János pápápa Pannonhalmán. Nemzetközi sikerekkel kezdődött a szület az érseki pincészetben, Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Rekordszámú, összesen 405 jubiláló házaspár adott hálát szentségi házasságáért szeptember 5-én a győri Nagyboldogasszony Székesegyházban. A párok az 5-től egészen a 70. házassági évfordulóig érkeztek, hogy közösen adjanak hálát az együtt megtett útért, megújítsák házassági fogadalmukat, és Isten áldását kérjék további életükre. A szentmisét Beres András győri megyés püspök mutatta be, aki a kánai mennyegző történetéből kiindulva hangsúlyozta, Isten ma is jelent van a házasságokban, és a nehézségek közepette is képes megújítani az ember életét. Mint fogalmazott, ahol szeretetben és irgalmasságban meg tudunk bocsátani, ott Isten szeretete csodát tud tenni. A főpásztor arra is emlékeztetett, hogy Mária ma is közben jár értünk, látja gondjainkat, és segítségünkre siet. A szentmise végén a házaspárok megújították egymásnak tett ígéreteiket, majd jubileumi emléklapot vehettek át. 30 évvel ezelőtt, 1996. szeptember 6-án látogatott Pannonhalmára Szent II. János Pál pápa. A történelmi látogatás évfordulóján Várszegi Asztrik Emeritus főapát és Hortobágyi Cirill főapát idézte fel a Szentatya Pannonhalmi találkozásának emlékeit. A pápa egy éjszakát töltött a monostorban, felkereste az idős és beteg szerzeteseket, együtt imádkozott a bencés közösséggel, és külön áldást adott a bazilikából kiszorult diákokra is. A vesperáson arra buzdította a szerzeteseket, hogy Pannonhalma továbbra is legyen fényforrás az egész nemzet számára, szolgálja a keresztények egységét, és legyen nyitott a párbeszédre és a közeledésre. A főapátság 30 év elteltével is ezt tekinti a pápa látogatás egyik legfontosabb örökségének. Várszegi Asztrik szavaiban az emlékezet frissítés, feladat frissítés is. A jubileumi évfordulón szeptember 6-án a szerzetes közösség diákokkal és hívekkel együtt ünnepel szentmisét Pannonhalmán. Mint Szent Kálán és Felsőrsön is megkezdődött a szület a veszprémi érseki pincészet birtokain, miközben újabb nemzetközi elismerések érkeztek a pincészet borai számára. Az eredmény egy egész éven áttartó sikersorozat újabb állomása, a pincészet tételeit 2026-ban Horvátországtól New Yorkon és Budapesten át Bécsig több rangos borversenyen díjazták, kiemelkedő eredményt ért el a 2024-es 1277 Sauvignon Blanc, amely Horvátországban nagy aranyérmet szerzett, első magyar borászként elérve ezt a minősítést az ottani világversenyen. A több mint 750 éves hagyományt ma Benes Antal főborász és csapata viszi tovább, miközben pedig a korábbi évjáratok sorra nyerik az érmeket, a pincében már a 2026-os évjárat története kezdődik. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

A rádió, a lélek hangja. A hit kapuja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, továbbra is a következő, hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Most következzen egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak először hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Lukács evangélista, aki kezdettől két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Ezt a két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszíne Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban eljutottunk püspökatyával a 8. fejezetig, ma pedig a 9. fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk! Az előző 8. fejezetben hallottunk a szamáriaiak és az etióp tiszt megtéréséről. A 9. fejezet az egyház egyik legkiemelkedőbb apostolának, Szent Pálnak a megtérését beszéli el részletesen. Pál, azaz pogány nevén Saul, egy igazán karizmatikus és szenvedélyes lelkületű ember volt, aki elhívása után azon tevékenykedett fáradhatatlanul, hogy minél több pogány embert vezessen el az Úr Jézushoz. Püspök atya, ki volt ez a történelmi személy, a Saulból lett Pál, honnan származott, mik a gyökerei?
1: Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm tehát a kedves hallgatókat. Elérkeztünk az apostolok cselekedetei 9. fejezetéhez, ami Pál apostol megtérését, apostollá való meghívását mondja el. Ezt a döntő fordulatot, amely megnyitja az utat a kereszténység számára a pogány világba. Pál apostol keresztény üldözőből apostollá lesz. Szent Pál, akinek a zsidó neve Saul, Tarzosban, Kilikiában, a mai Törökország területén, vagyis Kis-Ázsiában, Kilikia tartomány fővárosában született. Ez egy jelentős görög kultúrájú város volt. Tudjuk azt, hogy nagyon sok akkori művelt zsidó ember nyitott volt a görög világ felé, a görög filozófia, művészetek, tudományok felé. Ilyen volt például az alexandriai Filon, vagy Josephus Flavius. És hát látjuk, hogy ilyen volt Pál apostol is. Egy virágzó görög városban nő föl. Tarzosból származott Augustus császárnak a nevelője, Athenodorosz, illetve Augustus császárnak az egyik legfőbb tanácsadója, Nestor. Tehát egy jelentős kultúrájú, fontos tudósokat, filozófusokat, államférfiakat adó város volt Tarzosz. Pál apostolnak a hasonlatai elsősorban városi hasonlatok. Ugyanis ebben a közegben nő föl, például a sportvilágából. A pályán futók, a pályán küzdők. Mind futnak, de a díjat csak egy nyeri el. Vagy az ökölvívásban, ne a levegőt csapkodjátok, hanem vessétek rabságba a testeteket, hogy valóban ebben a küzdelemben győzelmet tudjatok aratni. Vagy vesz hasonlatot a fegyverekből. Azt mondja, hogy a lélek fegyvereit kell magunkra ölteni, pajzsot, kardot, sisakot, vagy rabszolgák világából. A váltságdíj, amivel Krisztus kivált minket a bűn és a halál rabságából, az ő saját vére. Vagy épületekből. Az egyház egy hatalmas épület, amelynek az alapja Krisztus, vagy a hajózás világából. Beszél arról, hogy vannak, akik hajótörést szenvedtek a hitben. Vagy ne legyünk olyanok, akiket a tévtanításoknak mindenfajta szele magával sodor. Pál apostol tehát tele van városi hasonlatokkal. Ebben nagyon különbözik Jézustól, aki vidéken nő föl Názáretben, az ő hasonlatai egyszerűek, a magvető, a pásztor, a mustármag, a kovász. Más a kulturális háttér, más a képvilág, amelyet Krisztus használ, és más, amelyet Pál apostol. Pál apostol néha idéz filozófusokat is. Egyébként nem gyakran, és főleg olyan mondatokat, amelyek szinte szállóigévé váltak abban az időben. Például az aténi beszédében idézi Kleantésznak a Jupiterhez címzett himnuszát, amelyben halljuk azt, hogy mindannyian az ő fiai vagyunk. Illetve Pál apostol gyakran idézi a sztoikus filozófiának az erény listáit. De a legfőbb örökség, amit ő Tarzuszból hoz, az a gyönyörűen beszélt görög nyelv. Pál apostol mestere ennek a nyelvnek, és ilyen módon a levelei is irodalmi remek művek. Ez tehát Pálnak az első gyökere, a görög gyökér. Azonban még mélyebb a zsidó gyökere. Pál egy zsidó családból származik, édesapja talán még a sátorkészítésben is a mesterségét gyakorolta, és Pál, illetőleg Saul tőle veszi át. Egy gazdag zsidó ember, aki megvásárolja a római polgárjogot. Ennek köszönheti Pál apostol, hogy ő római polgárként születik, és ezért föllebbezhet például a császárhoz, amikor őt bevádolják. Pál apostol sátorkészítő. Talán a római hadseregnek a beszállítói voltak, ahol nagyon sok ilyen ponyvára, sátoranyagra volt szükség. Tudjuk, hogy Benyámin törzséből származik a zsidóság, pontosan számon tartja minden zsidó családnak az eredetét, származását. És Pál apostol maga mondja, hogy vakbuzgó követője volt az atyák hagyományainak, farizeus. Szent Jeromos azt is megjegyzi, hogy maga a család a Szentföldről, Galileából származott, mégpedig egy Giszkála nevű kisvárosból, ami egyébként a rómaiak elleni nagy fölkelésnek, a 66-67-es zsidó háborúnak az egyik tűzfészke volt, az egyik kirobbantó pontja vagy helye. Innen származik Giszkálai János, a fölkelésnek az egyik nagy hadvezére. Ide valósi tehát Pál apostol családja. Valamilyen módon kikerülnek Tarzuszba, de halljuk aztán később, hogy Pál apostol maga Jeruzsálemben Gamáliel rabbi lábainál tanult, tehát visszatér a Szentföldre, és itt tanulja a Biblia tudományát, illetőleg a rabbik hagyományait. Ez a Gamáliel egyébként Hillél tanítványa, tehát Krisztus korában a nyitottabb és dialógusra képesebb rabbinikus irányt képviseli. Ugyanezt a tényt, hogy Pál apostol családja a Szentföldről való, megerősíti az, hogy Jeruzsálemben, amikor Pál apostol ellen egy halálos merényletet terveznek a vakbuzgó farizeusok, akkor Pál apostol nővérének a fia oda megy a századoshoz, és megsúgja ezt a tervet, ilyen módon menti meg Pál apostol életét. Tehát minden bizonnyal a nővérének a családja, és annak a fia is ott él a Szentföldön, és ilyen módon tud közben járni Pál apostolért. Pál apostol rengeteget idézi a Bibliát, mivel hogy ezt tanulta, nem a héber szöveg alapján, amit ő fejből esetleg átfordít görögre, hanem a meglévő görög fordítás, úgynevezett Septuaginta fordításának a szövegét. Ezt tudja ő szinte fejből, és idézi a leveleiben. Használja a rabbinikus érvelési módokat. Megtanulta ezt Hillél iskolájában, és keresztényként is használja ezt a bibliai ősi zsidó jellegű érvelési módot, például az allegóriát, a midrást, az úgynevezett kálva homert, ami azt jelenti, hogy egy kicsi dologból, egy részletből következtetünk a nagyobbra, az egészre. És hát érződik Pál apostolban a nagy-nagy szeretete a népe iránt. Együtt érez velük. Megszakad szinte a szíve a fájdalomtól, ahogy látja, hogy a népe bezárja a kapukat Krisztus előtt, nem fogadja el messiásnak. És mindent szeretne megtenni azért, hogy az ő megtérésükben segítséget nyújthasson. Ez tehát a második gyökere, a görög gyökér mellett a zsidó gyökerek. A harmadik a kereszténység. Pál apostol belecsöppen a megtérése után a születő őskeresztény, fantasztikusan eleven és hiteles keresztény közösségekbe. És többek között elsajátítja az ige hirdetésüknek az alapmondatait Jézus föltámadásáról, istenségéről, az őskeresztény himnuszokat, az őskeresztény erénylistákat, illetőleg erkölcsi buzdításokat, és sok-sok elbeszélést Jézus tanításáról, illetőleg életéről. Ez tehát a harmadik nagy gyökér, a görög és a zsidó mellett az őskeresztény közösség. Ebből is táplálkozik, ebből is merít Pál apostol. De a három mellett talán a legfontosabb a negyedik, az ő megtérése, a damaszkuszi élmény, a kegyelem ereje, ami egészen átformálja, áthatja őt, ezt mondja el az apostolok cselekedeteinek 9. fejezete.
0: Hogyan hívta el az Úr Sault az ő szolgálatára, és vajon mi lehetett az Úr üzenete ezzel az elhívással az akkori keresztények számára, hiszen tudjuk, hogy mennyire rettegtek Saultól ezek a keresztények, mivel minden erejével a pusztulásukon volt a megtérése előtt.
1: Pál apostol Krisztus után 34-ben, amikor a főpaptól kap egy ajánlólevelet, hogy Damaszkuszba menjen, és ott a zsinagógákból a zsidó-keresztény közösségek tagjait összegyűjtse, megbotozza, esetleg Jeruzsálembe hozza, hogy őket a főpap elítélje, ekkor éri őt a damaszkuszi úton ez a hatalmas megtérés élmény. Tehát Pál apostol, mint buzgó farizeus, mint az egyik legjelentősebb rabbi iskolának a kiváló növendéke, kap a jeruzsálemi főpaptól egy ajánlást ahhoz, hogy ezt a küldetést végrehajtsa. Miért pont Damaszkuszba megy? Damaszkuszban nagyon sok zsidó élt. Tudjuk azt Josephus Flavius leírása alapján, hogy Krisztus után 66-ban, amikor kirobbannak a zsidó háborúnak az első tüzei, vagy a fölkelésnek az első központjai létrejönnek, akkor Damaszkuszban a pogány lakosság 10.500 zsidót megöl. Tehát egy nagyon jelentős zsidó közösség él ebben a városban. Több zsinagógájuk is van, és ezekben a zsinagógákban vannak már Jézus tanítványok. Olyan zsidók, akik hisznek Jézusban, mint a messiásban. Hellenista zsidók, görögül beszélő görög anyanyelvű zsidók, akik nyitott szívvel befogadják az evangéliumot. És ők azok, akik István diakónushoz hasonlóan azt tanítják, hogy már az ószövetségi törvényt nem kell betartani. Követik ezt az irányvonalat, amelyet István diakónus is képvisel, illetőleg az első jeruzsálemi üldözésből szétmenekülő, sokfelé eljutó első keresztény tanítványok. És Pál apostolt ez háborítja föl, illetőleg a jeruzsálemi főpapságot és a rabbinikus mozgalmat, ez háborítja föl, ezért küldenek Damaszkuszba egy embert, hogy ott ezt az általuk eretneknek gondolt mozgalmat felszámolja. Hadd szóljak egy pár szót magáról, Damaszkuszról, a városról, ahova Pál apostol indul. Az ókorban, az ószövetségi időkben ez egy királyságnak, Arám királyságának volt a fővárosa, ahogyan jelenleg is tudjuk, Szíria fővárosa, Damaszkusz. Később Asszíria lerombolta ezt a várost, azonban a perzsa hódítás után gyönyörűen újjáépítik, és az egész régiónak a legjelentősebb városává válik. Sztrábón, a híres történetíró mondja, hogy az egész Közel-Keletnek az egyik leghatalmasabb, leggyönyörűbb városa. Amikor Nagy Sándor, a makedón hadvezér elfoglalja ezt a környéket, akkor Damaszkusz megnyitja előtte a kapuit. Itt nincs háború, nincs csata, és ennek köszönhetően a város gyönyörű szépségében megmarad. Egy egészen kicsit veszít a fontosságából akkor, amikor egy új főváros épül nem messze innen, Antiókiában, ez lesz a Szeleukida birodalomnak az egyik legfontosabb városa, azonban mégiscsak Damaszkusz megmarad egy hatalmas, gyönyörű, görög stílusú városnak. Pál apostol idejében, ez egy érdekes részlet Damaszkusz történetében, bár a római birodalomnak a része Damaszkusz városa, de a fennhatóságot fölötte a Nabateus király, IV. Aretász király gyakorolja. A nabateusok egy semita nomád nép, akik a római birodalomnak a keleti határvidékein élnek, ők alkotják meg a világ egyik csodájának számító Petra városát, egy sziklába vájt gyönyörű várost, illetőleg híresek arról, hogy föld alatti ciszernákban és vízvezetékben tudják a vizet tárolni és megőrizni, ilyen módon tudnak a sivatag szélén nagyszerűen megélni. Ez egy ügyes nomád semita pásztornép, az arabokkal rokon pásztornép, akik a kereskedelmi utakat ellenőrizték Arábia felé, innen eredt a gazdagságuk. És Róma ekkoriban megengedte a nabateus uralkodónak, IV. Aretász királynak, hogy ő gyakorolja a közvetlen hatalmat Damaszkusz városa fölött. Szerepel is egyébként az ő neve az apostolok cselekedeteiben. Ő az, aki elől tulajdonképpen elmenekül Pál apostol a megtérése után. Damaszkusz városának az egyik kapuja mellett mind a mai napig őrzik azt a helyet, ahol egy ablakon keresztül egy kosárban Pál apostolot leengedték, ilyen módon tudott ébbőrrel megszabadulni az ott elleni kirobbant üldözés elől. Damaszkuszban tehát nagyon jelentős zsidó közösség is él, ahogy említettük, sok zsinagógával ide készül Pál apostol. A városnak van egy fő utcája, ahogyan általában a görög városoknak ezt így nevezték, hogy Cardo Maximus, a fő ütőér. Ez az utca mind a mai napig megvan. Damaszkusznak az egyik legjelentősebb nagy utcája. Valaha a görög időkben egy hatalmas oszlopsor volt az utca mindkét szélén, egy nagyon széles, szekerekkel is járható, gyönyörű sugárút volt. Ezt nevezi az apostolok cselekedetei egyenes utcának. Ide jön be, Pál apostol, ide hozzák be őt, az őt kísérők Júdás házába, és itt találkozik vele Ananiás, itt kereszteli meg őt, itt kapja vissza a látását. Ez a nagy utca a várost átszelte, a keleti és a nyugati kaput kötötte össze. Egyébként a városban sok ősi rom, görög eredetű építmények megmaradtak, mint a színház, vagy pedig egy gyönyörű palotának a maradványai. A Damaszkuszba vezető római úton éri tehát Pál apostolt a megtérésnek a hatalmas élménye. Ez annyira fontos esemény, hogy Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben még kétszer elmondja. Összesen háromszor szerepel a damaszkuszi élménynek a leírása az apostolok cselekedeteiben. Hatalmas fényesség árasztja el Pál apostolt, Jézus hangját hallja. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Hallgassuk meg ennek a megtérésnek a rövid leírását. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte, ki vagy te, Uram? Azt folytatta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel és menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Úti társainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul föltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott.

0: kinyilatkoztatta benne Jézust, az ő fiát, találkozott vele. Az első korintusi levélben pedig a föltámadottnak a megjelenéseiről beszél, és azt mondja, hogy megjelent először is Péternek, aztán a 12-nek, aztán több mint 500 testvérnek, aztán Jakabnak. És végül mondja Pál apostol, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Pál apostol tehát találkozik az élő Krisztussal, a föltámadt Krisztussal. A kegyelem elárasztja őt. Jézus apostollá hívja meg őt. Az is világossá válik Pál számára, hogy Krisztus egészen egy a tanítványaival, akiket ő üldöz. Ezért mondja, miért üldözöl engem? Pál igazából nem Jézust magát üldözte, csak a követőit. De Jézus azonosul az őt követőkkel. Később talán innen is születik Pál apostolnak az a nagyszerű tanítása, hogy az egyház Krisztus teste. Mi egészen egyek vagyunk vele, az ő testének a tagjai. Pál apostol bemegy Damaszkuszba, ott egy Ananiás nevű tanítvány, minden bizonnyal a helyi keresztény közösségnek az egyik vezetője, eljön hozzá Jézus utasítására. Ahogyan a látomásban Pál hallja, majd ő elmondja neked, hogy mit kell tenned. Ráteszi a kezét, imádkozik érte. Pál apostol szeme megnyílik, megkeresztelkedik, és rögtön hirdetni kezdi, hogy Jézus az Isten fia. Ennek a megtérésnek óriási üzenete van a keresztény közösség számára is. És Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben ezt is el akarja mondani, át akarja adni. Mi az üzenet? Az, hogy a keresztény közösségnek nincs mit félnie, ha a legszörnyűbb üldözéseket éli is át. Ha az Úristen képes volt arra, hogy ezt az erőszakkal dühhel teli Sault átformálja, átalakítsa, és ő belőle apostolt formáljon, meghívjon, akkor az egész történelem, a római birodalom is az ő kezében van, ő a történelem ura, az üldöztetésnek egyszer vége lesz, és az evangélium eljut a föld végső határáig.
1: Mi volt Saul fő erőssége, és melyek azok a fontos tulajdonságai, amelyek által a kialakulóban lévő egyházban ilyen jelentős szerepet vívott ki magának élete folyamán?
0: Pál apostol egy rendkívül mélyen gondolkodó ember volt. A kereszténység nagyon sok fogalmát ő dolgozza ki, ő fogalmazza meg, ő mondja ki először. Ilyen értelemben az életműve óriási. Ilyesfajta fogalmak, mint megigazulás, megváltás, a keresztségnek az igazi mély értelme, az eukarisztia mély értelme, az egyház titka, a krisztológia, hogy kicsoda is ő. Tehát Pál apostol a kereszténység alapfogalmai közül nagyon sokat kikristályosít, először a történelemben megfogalmaz. Pál apostol egy drámai személyiség, hatalmas érzelmekkel, csapongó, fantáziával, gondolatokkal, egy vívódó ember, aki magáról is nagyon őszintén vall a leveleiben. Általában olyan típusú emberekhez kerül nagyon közel Pál apostol, akik hasonló módon élik az életüket, az érzelemvilágukat, mint Szent Ágoston, aki szintén egy nagyon drámai megtérést él át, ő is nagyon mélyről, egy bűnös életből lesz az ókori egyháznak az egyik legnagyobb tanítója. Vagy Luther Márton, aki szintén nagyon nagy vívódások között jut el a toronyélményben annak fölismerésére, hogy Isten kegyelme ingyenes. De akár a modern egzisztencialista gondolkodók közül is nagyon sokhoz közel áll Pál apostolnak ez az érzelemgazdag, csapongó, vívódó egyénisége. Pál apostol nagyon határozott, és nagyon erősen akarja építeni azt a kristálytiszta egyházat, utat, amelyet ő helyesnek tart. Vitákat kavar. Első munkás, aki föl

0: Töri az ugart. De ezt ő is lassanként megérti, nem képes az általa alapított közösségeket békességben, hosszú távon megőrizni, kormányozni, nem ez az ő karizmája. Ő az elindító. És maga után nyugodtabb embereket hagy, akik ezeket a közösségeket békességesen vezetik, növelik, mint Timóteus vagy Titus. Pál apostol kristálytisztán meglátja, hogy a megváltás, a megigazulás Isten kegyelmének teljessége Jézus által jött. Ő az isteni műnek a nagy beteljesítője. És az ószövetségi törvény az csak előkészítő volt erre. Ő az, aki fölszabadítja a kereszténységet az ószövetségi rituális törvényeknek a kötelezettsége alól. Főként a körülmetélkedés, az étkezési szokások és a szombat megtartásának a kötelezettsége alól. És ilyen módon nyithatja meg a kereszténység a kapuit a pogányság felé. És emellett Pál apostol egy nagyon érző szívű ember, aki szinte mint egy édesanya szereti a rábízott az általa megszülető közösségeket.
1: A 9. fejezet második felében Péter néhány csodatettéről hallunk. Hogyan kapcsolódik ez az előzményekhez, Saul megtéréséhez?
0: Arról hallunk itt a fejezet második felében, hogy Péter eljut Liddába, ami egyébként a mai Izraelben Lod, a nagy repülőtérnek is a helye, ahol a Tel Avivba érkező repülők leszállnak, illetőleg ahonnan indulnak. És itt van egy Éneás nevű béna ember, aki 8 éve bénán fekszik az ágyában. Péter apostol meggyógyítja, mondja neki, hogy tedd a helyére a gyékényedet, kelj föl. Ebben a gyógyítás történetben sok konkrét részlet van, ami mutatja, hogy az őskeresztény közösség pontosan emlékezett ennek a gyógyulásnak az egyes konkrét elemeire. Lidda városa, Éneásznak a neve, az, hogy 8 éve volt béna. Ez a különleges parancs, hogy a gyékényét tegye szépen a helyére. Van ennek a gyógyítás történetnek talán egy mélyebb üzenete is. Az ember, aki nem akar mozdulni 8 év óta, átvitt értelemben az ember, akit a bűn vagy a reménytelenség, az elkeseredés megbénít, ő a hiterejével talpra tud állni. A kegyelem kiáradása által új életet kap. Ez a csoda, és aztán majd a következő is, Joppéban Tabitának a meggyógyítása, föltámasztása, előkészít egy még nagyobb csodát, amit majd az apostolok cselekedetei 10. fejezetében hallunk. Tehát Péternek ez a két gyógyítás története rávezeti az apostolok cselekedeteit a kegyelemnek arra a nagy kiáradására, ami az első pogány megkeresztelkedése, Kornélius százados megtérése Cezáreában. Szent Lukács ezt akarja előkészíteni, ezért mutatja be Péternek az útját. Ebbe az irányba megérkezik a tengerpartra, Joppe városába, és majd innen indul Cezáreába, hogy megkeresztelje az első pogányt és az ő családtagjait, és ilyen módon megnyissa az egyház kapuit a pogányság felé.
1: Ahogy hallottuk tehát, Péter egy halott asszonyt, Tabitát feltámasztja az elbeszélés szerint. Van másik tanítvány is Péteren kívül, aki ekkora erőt kapott az Úrtól?
0: Azt halljuk az apostolok cselekedeteiben, hogy Pétert elhívják nem messze Liddától, ahol az Éneás féle gyógyítás történt, elhívják Joppéba, a mai Jaffa vagy Jáfó városába, ez Tel Avivnak jelenleg egy város része. Egy kis dombocska mellette volt egy kikötő, és itt élt egy Tabita nevű, végtelenül jólelkű idős asszony. Tabita egyébként azt jelenti, hogy gazella, görgő dorkász, ezt is idézi az apostolok cselekedeteinek a leírása. Az idős asszony segítette az özvegyeket, a szegényeket. A halála után, ahogy megérkezik Péter apostol, mutatják is neki azokat a ruhákat, köntösöket, amelyeket Tabita vart, készített, adott az ő számukra. Péter, ahogy látja a sirató asszonyokat, a közösséget, bemegy a szobába, kiküldi őket, és megszólítja a hallottat: Tabita, kelj föl! És itt eszünkbe juthat Jézusnak egy csodája, aki a kafarnaumi zsinagóga előjárónak, Jairusnak a lányát gyógyítja meg, kelti életre. És ezt mondja neki: Talita kum, Talita, kelj föl. A két név hangzása hasonlít. Egyébként jelentésük abszolút nem. Talita azt jelenti, hogy kicsi lány, kicsike, kelj föl. Minden bizonnyal Jézusnak ez a mondata, ami ott csengett az őskeresztények fülében, hatott arra, ahogyan itt megfogalmazzák Péter apostolnak a szavait, aki életre kelti ezt az idős asszonyt, Tabitát. Ennek a gyógyítás történetnek is van üzenete. Azt is el akarja mondani, hogy a szeretet művei, ezek az ajándékba adott ruhák, köntösök, de tágabb értelemben a jó cselekedetek százai, ezrei megmaradnak örökké. Amikor ezt mondja az apostolok cselekedetei, hogy mint élőt mutatja meg, hozza elő Tabitát Péter apostol, akkor talán erre is gondol, hogy a tettei azok örökké megmaradnak Isten szívében, illetőleg példa a keresztény közösség következő nemzedékei számára is. Illetőleg, mintha azt is üzenné a történet, hogy az elhuntjaink, a szentjeink beszélnek hozzánk. Ahogy ez a Tabita az életével egy örök üzenet a joppei keresztény közösségnek, hogy a szeretet útján megmaradjon, előre haladjon. Arról, hogy halottak föltámadhatnak, vagy halottnak hitt személyek életre kelhetnek a szentek imádsága, közbenjárása által, erről több nagy szent életében hallunk. Például Szent Mártonról halljuk azt, hogy egy katekument, aki készült a keresztségre, de mielőtt megkeresztelkedhetett volna, egy betegségben elhunyt. Szent Márton ott van, oda hívják, és ő életre kelti, és megkereszteli ezt a fiatal keresztségre vágyó katekument. Vagy szintén az ő élettörténetében hallunk arra, hogy elmegy egy helyen, ahol pontosan akkor, amikor ő arra jár, egy elkeseredett, mert megkínzott fiatal rabszolga fölakasztotta magát. Sőt, oda hívják, és Márton a kötérről levett ember fölött imádkozik, és életre kelti, visszahozza őt az életbe. Szent Bernardinról olvassuk, egy nagy prédikációja alatt történt, hogy egy gyerek beleesett egy kútba, és kihúzzák, de halottnak látszik. A gyermek, oda hívják a prédikáló Bernardint, aki imádkozik és életre kelti. Vagy hallunk nagy Szent Terézről, aki a nővérének a fiát, egy Gonzáló nevű fiatalt, aki rádől egy fal, egy épület mellette, ahogyan áll, karjaiba veszi ezt a kisgyereket, a köntösével betakarja, és a gyermek életre kel. A leghíresebb történet azonban Néri Szent Fülöp atya kapcsán maradt fönn. Ő nagyon jobban volt a Massimo családdal, amely családnak az egyik gyermeke, Paolo Massimo, március 16-án egy betegségben meghalt. És hívják villámgyorsan a család barátját, Fülöp atyát, aki eljön, imádkozik, és a fiatal életre kel. Fülöp atya megkérdezi, hogy elfelejtette meggyónni valamit a legutóbbi gyónásakor, amikor a családnál járt. És a fiatal megszólal, és ott mindenki fülhallatára gyónik. Amit akkor kifelejtett, azt még elmondja. Utána Fülöp atya megkérdezi, hogy inkább a mennyben szeretnél maradni, vagy visszajönnél a földre. És a fiatal azt mondja, hogy szeretne a mennyben maradni. és így is történik, visszafekszik, és meghal. Erről az esetről a családnak több tagja, Fülöp atya szentté avatásakor tanúvallomást tett, tehát akik ott voltak és látták, ők mondták el ezt az eseménysort. Test és lélek egészen egyek, hatnak egymásra. És a szentek, akikben Isten ereje, az ő jelenléte egészen különleges módon jelen van, hatással tudnak lenni egy másik emberre, egy halottnak látott, egy halott vagy akár egy tetszhalott emberre. Ilyen módon lehetséges, ilyen módon történhet meg ez a sok megdöbbentő csoda, hogy a halálból vagy a halál küszöbéről valaki visszatér az életbe.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallott.

Mária Rádió. Lélekjárt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallják.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Szeptember Szent Mihály hava, a hónap első napja pedig egyed napja. Ilyenkor fogják hízóra a disznót, ha karácsony táján le akarják vágni. E napra annyi ételt adnak a jószágnak, hogy még hagyjon is ott belőle. Csanád palotai regula, ha elmúlt egyed, a jószág már ehet. Egyed a középkor népszerű szentje, görög származású bencés rendi szerzetes volt. Nálunk és Angliában különösképpen kedvelték. A koldusok, a nyomorékok és a leprások védőszentje volt. Legendája szerint Egyed vagy Ögyed egy erdei barlangban remetéskedett, ahol egy szarvastehén táplált a tejével. Egyszer a király pont arra felé vadászott, felverte és üldözőbe vette Egyed szarvasát. Az állat a remete barlangjába menekült. Ott az utána lőtt nyila a szentet találta el. Egyed ünnepe naptári helye miatt őszkezdő napnak számít. Szent Mihály havának első napján léptek szolgálatba a juhászok, a kondások és a szőlőpásztorok. Fontos szerepet játszott a pásztorok életében. Az ő napján hajtották vissza a szabadban legeltetett állatokat. Elszámoltak a munkájukról a gazdáknak, és számos faluban ilyenkor fogadták fel a következő évre a pásztorokat. Fontos, időjárás jósló nap, a lábodiak kalendáriumi hagyománya szerint, ha egyed napján szép az idő, utána 4 napig még jó idő várható, és ha az ég is dörög, ezen a napon a jövő évre bőséget várhatsz. Messzegjön is úgy tartják, ha jó az idő, akkor jó lesz az ősz, meg a bor is. A kapolyak szerint az egyednapi első 40 nap csapadékot jelent. A hagyomány szerint 720-ban, 1300 éve hunyt el az általa alapított dél-franciaországi monostorban. Ott is temették el. Sírja a középkortól kezdve zarándokok kedvelt célpontja volt, akik egész Európából érkeztek ide. Egyedet a zarándokok védőszentjének is tartották, olyannyira, hogy a neki szentelt templomok ősi zarándokutak mentén emelkednek Franciaországban, Németországban, Lengyelországban, Olaszországban. Szent Egyed a nevét adta a római alapítású, az egész világban elterjedt Sant Egidio közösségnek, amely életét az imádságra és a szegények szolgálatára építi.

Szent Rozália emléknapját ünnepeljük szeptember 4-én. Szicíliában született 1136-ban grófi családban. A fejedelmi udvar helyett az önmegtagadást, a remetességet választotta. A járványos betegségek ellen is segítségül hívható védőszent. Rozália a normann származású szicíliai Sinibaldi család sarja volt, a fejedelmi udvarban nevelkedett kényelem és pompa között. Mindezt ott hagyta, és az önmegtagadást, a magányt választotta. Egy elhagyatott helyen barlangba vonult. Később Palermo mellett Monte Pellegrinon talált egy még ridegebb barlangot, oda átköltözött. Lába előtt terült el Palermo, a gazdag város, minden pompájával, csábításával, körülötte pedig csodálatos vidék pompázott. Rozália azonban a legszigorúbb önmegtagadást és a szüntelen imát választotta. Halála is ima közben érte. 1166-ban, jobbjában feszületét szorongatva. Csaknem 500 év múlva, 1624-ben találták meg, barlangja padlóján fekve, a palermói pestis járvány idején, egy csodálatos útmutatás nyomán. Járványos betegségek ellen azóta is sokan érezték hathatós közbejárását. Palermo védőszentje lett 1927-ben 11. Pius pápa rendeletére. A város 2020-ban a Covid járvány idején is kérte közbejárását. Palermóban július 14-én földi maradványai átvitelének napján ünneplik Rozáliát kétnapos rendezvénysorozattal, körmenettel. A szeptember 4-i emléknap jellegzetes hagyománya, hogy tisztelői mezitláb elindulnak a városból fel a Pellegrino hegyre. Kultuszát a jezsuiták terjesztették el egész Európában. Tisztelete magyar földön is nagyon népszerű volt. Rozália tiszteletét Eszterházi Pál nádor plántálta Grácon át hazánkba, amikor a Fracno vára mellett húzódó hegység legmagasabb csúcsára építetett Rozáliának szentelt kápolnát 1666-ban. Később aztán az egész hegységet a Szent Remete lányról nevezték el.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Szeptember 1-je, Szent Egyed, gyógyító remete, liturgikus emléknapja. Egyed kultusza nagyon régi hazánkban. Szent László királyunk az ő oltalmába ajánlotta a híres, általa alapított somogyvári monostort. Ekkorban hazánkba hozták, s itt őrizték a Szent Koponya erekjéjét, jelesül is Esztergomban. Kultusza a legutóbbi időkig élt a népi jámborságban, ahol, mint a 14 segítőszent egyikét tisztelték, s leginkább a gyermeküket szoptató édesanyák, a koldusok és a testi fogyatékosok tartották őt hathatós támogatójuknak. Hazánk több borvidékén is szokásba volt, hogy Egyed napján az ígéretes termést veszélyeztető rontás elhárítása érdekében a gazdák még pirkadat napfölkelte előtt anyaszült mesztelenül körbejárták a birtokaikat. Annak négy sarkán két-két vesszőt egymáshoz kötöztek, hogy a gonosz erők, a rontás be ne juthasson a birtokba. Sokfelé úgy tartják, ha Egyed napján esik az eső, akkor bizony 40 napon át újabb esőzések várhatók, és a tél sem lesz nagyon hideg. Ám ha napos és meleg az idő a szeptembert nyitó napon, akkor akár október közepéig sem kell hidegre számítani, szép, hosszú lesz a vénasszonyok nyara. Az előttünk álló hónapot emlegetjük még Mérleg, vagy Szent Mihály havaként is. A Mérleg csillagjegy a hónap utolsó dekádjában kezdődik, s a hónapunknak nevet adó Szent Mihály, a számadás angyala, az időszak legrangosabb és legfontosabb szentje. Szeptember 4-e Szent Rozália liturgikus emléknapja, akit súlyos betegségek, járványok idején szoktak segítségül hívni a keresztény világban. Sokan nevezik őt hazánk nyugati védőszentjének is, hiszen a Burgerlandhoz tartozó Fraknó vára mellett az éppen róla elnevezett hegység legmagasabb pontján épült a Szent Rozália hatható segítségért esdeklő kegytemplom, mégpedig az Eszterházi család donációja nyomán. A templom főoltárának központi fülkéjében Szent Rozália szokásos fekvő szobor alakja látható, mégpedig ősi magyar hagyomány szerint Remete Szent Pál és Remete Szent Antal szobrának társaságában.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélekjárt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallott.

0: Hírpercek.
1: Az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján kezdődött meg az új tanév az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatói számára. Daganatos beteg gyerekek alkotásaiból nyílt kiállítása Nemzeti Múzeumban. Orvosokkal vitatták meg az élet kezdetének kérdéseit. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Jeles napon kezdődött meg az új tanév az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatói számára, az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján tölthettek el együtt egy napot a királyok városában. A szentmisét Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa mutatta be, aki homiliájában Szent Adalbert és Szent Gellért alakján keresztül beszélt a nevelői hivatás erejéről, a hitoktatók szolgálatáról és arról a sokszor láthatatlan munkáról, amely évekkel később hozta gyümölcsöt egy gyermek életében. A szentmisén koncelebrált Kelemen László a főegyházmegye hitoktatási felügyelője, és Sankó László Újpest kertvárosi plébános számolt be az egyházmegye Facebook oldalán. Török Csaba azt kívánta a hitoktatóknak, hogy higgyenek a kimondott szóban, Isten szavában és abban a szolgálatban, amelyet saját életükön keresztül végeznek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás, Lélekrajzok a fényben címmel csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás 195 gyerek alkotásán keresztül beszél az életről, reményről, emberi méltóságról és arról a közelségről, amelynek akkor is felelőssége van egymás iránt, amikor az élet a legnehezebb arcát mutatja, mondta a tárlatot megnyitó köszöntőjében Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, adta hírül az MTI. Ez a kiállítás nem a betegségekről szól, hanem arról az életről, amely a betegség közepette is jelen van. Nem azt szeretné megmutatni, hogy mit vett el a betegség, hanem azt, hogy mennyi minden marad meg közben. A szeretet, a család, a barátság, a kíváncsiság, az alkotás öröme, a kreativitás, emelte ki az igazgató. A tárlat október 4-ig látogatható. Szeptember 1-én Legyen mindenkinek születésnapja címmel életvédő estet szerveztek, melynek második kerekasztal beszélgetésében orvosok járták körül az abortusszal kapcsolatban felmerült aktuális kérdéseket, a szívhangrendelet, az esemény utáni tabletta és az abortusz tabletta vény nélküli elérhetővé tételének bevezetését, tájékoztatott a Magyar Kurír. Az estet keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke moderálta. Bálint Balázs, szülésznőgyógyász, a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság elnöke, Gulyás Ádám, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának főtitkára, és Rojkovics Bernadette, főorvosa, Magyar Biotetikai Társaság elnöke fogalmazták meg szakmai véleményüket az adott témákban. A beszélgetés végén a szeptember 12-én megrendezendő mindenki születésnapja sétára invitáltak.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
1: Hirdessétek dicsőségét. Síjejenő könnyű zenei evangelizációs műsora.

Dicsőség és hála Uram neked, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát vége van a nyárnak, elindult az ősz, és ez mindig egy meghatározó az ember és a családok életében. Egyrészt szeptember 1-én a gyerekek elindulnak az iskolába, kicsik és nagyok, a legkülönfülőbb korosztályokban. Nekünk is van már olyan, aki csak az elsőbe megy, és vannak, akik további osztályokba, iskolákba, mert ez is hozzátartozik az élethez, a családok gondjaihoz, bajaihoz, és sok minden más is. Igen, ez az első vasárnap megjelenő műsorom. Hát bizony nem gondoltam, hogy így fog kezdődni, de ez az élet. Borka Zsolti barátom, zenésztársam hazaköltözött a Mennyországba. Augusztus 17-én volt a halálának a napja. Épp családi nyaralásra indultunk, az első nap megérkeztünk, és akkor érkezett az értesítés számunkra. Megrendítő volt, tudtuk, hogy súlyos beteg, és azt is tudtuk, hogy imádkozunk már azért, Uram, segítsd őt, mert annyi szenvedés és annyi megpróbáltatás után vidd haza a te országodba, Uram. És az imádság az Úristen valószínűleg a mi kérésünk nélkül is megadta ezt Zsoltinak. De hát akkor a szívünk egy kicsit elszorult, és Gábor fia mondta, hogy egy emlékedést, egy gondolatot mondjunk és írjunk, és majd fölteszi az internetre. És akkor kiderült, hogy amit akkor megfogalmaztam, és a többiek segítségével ugye eldöntöttük, hogy ez jó lesz így, közreadjuk az ő halálának a hírét barátainknak, ismerőseinknek, rokonainknak. Hát akkor a Magyar Kurír is felvette ezt az oldalára, és nagyon sokan mondták, hogy bizony olvasták, átvették, és sokan meghatódva és egy kicsit fájdalomnal megtörve, kiki a maga módján, különféleképpen éljük meg a halált, és hát most került sor a temetésére és a háladó szentmisére a Fóti nagy templomba, és ott imádkozunk és hálát adunk Zsoltiért, az Úristennek. Ő pedig akkor már a Mennyország útjain fog haladni. Arra gondoltam, hogy legjobb lesz, ha ezt a műsort az ő dalainak szentelem. Sok gyönyörű éneke van, éveken, évtizedeken át szolgáltunk együtt az országban, bejártuk a Kárpát-medencét, és ővel és több más testvérünkkel, és ez mindig egy kegyelmi adomány, és számomra is bizony egy nagy öröm volt és áldás volt, hogy együtt csinálhattuk ezt a szolgálatot, és most arra gondoltam, hogy az ő dalaiban állítom össze ezt a szeptember első havi műsoromat, mégpedig van egy gyönyörű anyaga, ez volt az ő első önálló albuma, Őrizd a lépteimet. Hát én azt kérem akkor, hogy fogadják szeretettel, aki ismeri a zenéjét, és talán meg is van számára is ez a dal összeállítás, az örömmel fogadja, aki pedig kevésbé, az megismerheti az ő stílusát, ahogy szokták tréfásra nevezni a rockos zenei világát. Hát áldja meg az Úristen őt, a dalaiért, a szolgálataiért, mindazért, amit itt az egész országban végzett, és különösen Fóton ugye nagy szeretettel és köszönettel fogadták az ő szolgálatát. A mi zenei csoportunkban is ő szinte mindig ott volt, az én felvételeimen is szinte mindig közreműködött. És hát most akkor jöjjenek az énekek, fogadják szeretettel. Ki tudná megmondani, mi lesz még az életemben? Egyikünk sem. Azt se tudjuk, érthető módon, az Úristen ajándéka voltunk szüleinknek, amikor megszülettünk, és amikor eltávozunk a földi országba, Mennyországba megyünk, az is az Úristen döntése, mikor hívott meg, és mikor akarta, hogy hazatérjünk. Hát legyen így, és hallgassák, és fogadják szeretettel a dalokat, amelyeket összeállítottam. A dal, az első dal erről az albumról, Hol vagy, Istenem? Hú,
nagy kérdés. Amikor a dal megszületett a szívében, meg amikor megjelent így ez a zenei albuma, ki gondolta volna, hogy most, amikor olyan súlyos betegségeken esett át, akkor hányszor fölcsendülhet a szívünkben ez a kérdés, hol vagy Istenem? Mert téged hívunk, te segíts, te add meg a gyógyulást, vagy a boldog hazatérést.

0: A következő ének címe, nagyon nem tudok mit mondani hozzájuk, fogadják szeretettel két dal között, és gondolják át, hogy ami a szívükből megszületik. Fájdalom litánia a címe a dalnak. Egy nagyon kedves ismerőse volt a Zsoltnak, ez a zenei tanárnő, hivatalosan nagyszerű, nagy sok zenei szolgálatot végzett, és jó barátságban volt Zsoltival, és ő ajándékozta oda Zsoltinak ezt a dalszöveget, hogy írja meg.
1: Elvesztés fájdalma őriz engem.

Ez volt a fájdalom litánia. És a következő dalnak a címe Valahol. Igen, kérdések, ez is hozzátartozott az ő stílusához, a gondolkodáshoz. Ott születik meg minden bennünk, valahol, újra és újra, valahol várnak rá. Ez a dal egyik lényeges szövegrésze. Bennem ez volt a leginkább, ami úgy ott maradt. Várnak ránk, igen, oda fönn. Az Úr vár minket, így éljünk. És ez is, amikor ott vagyunk egy temetésen, vagy egy hálaadó szentmisén, amelyel megköszönjük az életét, akkor gondoljunk el, hogy nekünk is ez lesz az utunk. Valahol várnak ránk. Éljünk úgy, hogy megérdemeljük ezt, hogy vár ránk az Úr.

A következő dal Zarándokének. Önmagáért beszél a dal is, a zene is. Fogadják szeretettel.

következő dal, jöjj és énekelj az Úrnak. Hát ő egész életén át énekelt, és szolgálta őt, így is távozott el.

Következő dal címe Őrizd a lépteimet. Ez a címadó dala ennek a zenei albumnak, amelyről válogattam az énekeket. Őrizd a lépteimet, Uram! Magunknak is csak ezt kívánhatjuk, mi, akik most hallgatjuk ezeket a dalokat, a műsort. Uram, őrizd a lépteimet!

Következő dal címe: Repülj az álmaidért. Hát, vannak álmaink, van még reményünk, hogy elérjük az álmainkat. Hát akkor küzdjünk. Erre hívjon meg Zsolti halála most, és búcsúztatója ebben a műsorban is.

Következő dal címe, Könyörgés. Ha tehetek hozzá egy vallomást, akkor azt, hogy talán az egész albumból, amit azért bőven van ebben dal, az egész albumból talán ez volt, ami a leginkább megérintette a szívemet, ez a könyörgés. És most is, amikor az ember legszebben elsírja magát a búcsúztatón, meg a emlékeken, akkor mégiscsak az van bennem, hogy ott van a könyörgés a szívünkben, és jó, ha van, mert amíg le tudok térdelni az Úr elé, és könyörögni hozzá, addig meghallgat. És reméljük, hogy így járjuk tovább az életet. Mi, akik maradtunk, azoknak küldetésünk van. Vallani róla, az áldott Jézusról, hitünkről, reményünkről, a szeretet üzenetéről.

És akkor fogadják a műsorom zárodalát. Az az igazság, ez nem az Őrizd a lépteimen van, de a legkedvesebb Zsolti énekem. És ez volt az a dal Fohász Máriához. Mária, Mária, szép virágszál, amin keresztül én megszerettem őt, mikor elhozta ezt a dalt és megmutatta. Akkor megható volt számomra az a gyönyörű ének, és később is évtizedeken át, bármerre jártuk az országba, a Kárpát-medencébe, ez a dal mindenütt megszólal. Nincs olyan keresztény magyar fiatal, és ma már egyre öregebb korosztály is, aki ne ismerné ezt a dalt, ne énekelné. És én úgy gondoltam, hogy ezzel búcsúzom Zsoltitól akkor ebben a műsorban, és hiszem, hogy a dalai itt lesznek, és sokan fogják ezt hallgatni. És remélem, hogy majd ezután is még sokszor fölcsendül. És nem csak ez, hanem mindaz, amit ő megalkotott, megírt, és ami utána maradt. Áldja meg őt az Úr, ezt kérjük, fogadja be országába, és a szűzanya, Mária, vezesse őt kézen fogva a mennyország útjait. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás, de dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni, közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. És hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozzunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
3: Dr. Bár Miklós püspökatya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Bevezetőül még csak annyit, hogy nekem nagyon kedves az a énekünk, amit pünköstkor és bérmáláskor szoktunk énekelni, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk. Hát így imádkozunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, a szűzanyának, fiad édesanyjának a nevében kérünk, tedd készségessé a szívünket, a lelkünket, fiataloknak, időseknek egyaránt, hogy mi is meghalljuk a te hívó szavadat, mint a szűzanya ott Názáretben, hogy mi is tudjunk igent mondani, és mi is készek legyünk arra, hogy megvalósítsuk azt, amit rólunk elgondoltál. Így kérünk, mennyei atyánk, fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, mindörökkön örökké. Amen.
3: Dr. Bár Miklós püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
5: Mária Rádió.
6: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
7: Dr. Hargitay Emil, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottsága titkárának gondolatait hallják.

Nem azon fordul a dolog, aki erőlködik vagy törekszik, hanem a könyörülő Istenen. Az én számomra azt jelenti, nem egy ilyen teológiai talány, hanem azt, hogyha akárhogy is rohanunk a hétköznapi rohanásban és a tülekedésben, meg a sikertelenségekben, meg a sikerekben is, ezek közül a zűrzavaros dolgok közül föltekintve itt a menedék, hogy majd az Isten az elrendezi valahogyan, mert nála van az előre tudás. Amikor meghaltak a szüleim, nem sokkal egymás után. Ez fontos dolog egy fiatal ember életében, azt hiszem mindig, hogy a második szülője is meghal, akkor úgy egyedül érzi magát a világban. És akkor gondolja azt, ha már nem olyan fiatal, hogy miért nem mentem oda többet, meg mindig mondták, hogy mi van velem, hogy vagyok. Jobban ki kellett volna használni az időt, meg kellett volna kérdezni tőlük sok mindent. Látszik egy embernek az életpályája, az életpályának az első szakasza, hogy amikor kilép a szülői házból, pláne családot is alapít, mint én, akkor hirtelen nagyon sok dolga lesz, kezdőként a munkájával is, és a szüleire nem fordít annyi gondot, mint kellene, vagy legalábbis olyan kapcsolata már nincsen, mint korábban volt, azt hiszem ez általában így van, és amikor történik egy ilyen baj, aminek meg kell történni, akkor hirtelen egyedül érzi magát is. Az volt egy olyan pillanat, emlékszem, amikor ez jelentette, ez a Bibliában itt kifejezett hely azt, hogy hát ennek így kell lenni. Ráadásul fordítva egy sokkal szörnyűbb dolog, tehát ennek így kell lenni, és ebben a sorrendben.

0: Dr. Hargitay Emil, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottsága titkárának gondolatait hallották. Hírpercek.
1: Ferences pedagógiai napokat tartottak Mátra-Verebély-Szentkúton. A De Hoxár házaspár tanúságtétele az irgalomról és a gyógyulásról. Szeptember 2-án megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Úton lenni és másokat segíteni az úton, ferences pedagógiai napokat tartottak Mátra-Verebély-Szentkúton. Augusztus végén gyűltek össze a ferences fenntartású oktatási és nevelési intézmények munkatársai a ferences pedagógiai napokra. A találkozó közös szentmisével kezdődött, majd a rendtartomány oktatási referense mondott köszöntőt. A találkozó egyszerre kínált lehetőséget a szakmai fejlődésre, a tapasztalatok megosztására, közös gondolkodásra és a lelki feltöltődésre. A program két nagy témát állított középpontba, az integrációt, a befogadást és elfogadást, valamint a mesterséges intelligencia egyre sürgetőbb kihívásait, számolt be a Magyar Kurér. A szakmai kérdések megvitatása után a második nap a lelki elmélyülésről szólt. Szent Ferenc tranzitusának, vagyis a boldog halálának 800. évfordulójához kapcsolódva. A De Hoxár házaspár elsőként Velszben találkozott az Atya Szíve elnevezésű egy szemináriumon, amely éppen abban a hotelben zajlott, amit abban az időben ők vezettek. Amit ekkor tapasztaltak, annyira mélyen érintette őket, hogy idővel feladták a szálloda vezetést, és Isten hívását követve ennek az üzenetnek szentelték az életüket, olvasható az Új Ember újságban. Kezdetben a nemzetközi atyaszíve csapatok munkáját segítették Észak-Európa több országában, majd megkapták első önálló meghívásokat Szlovákiából. Az ottani szemináriumon átélt megtapasztalások, köztük egy pap tanúságtétele, végleg megerősítették őket küldetésükben. Szemináriumokat nem csak a katolikus híveknek tartanak, hanem minden keresztény felekezet tagjainak ökumenikus nyitottsággal. Idén, júliusban 4. alkalommal látogattak el hazánkba. Szeptember 2-án pápai jóváhagyással megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonokról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma, számol be a Magyar Kurír. Alapvető megállapítása, hogy az ökológiai kérdés egyben a teológiai kérdés is, ahogyan a teremtett világról gondoskodunk, feltárja az és alakítja az Istennel való kapcsolatunkat. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra az ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést vizsgálja a bizottság új dokumentuma. A dokumentum 3 fejezetből áll, az első címe a közös otthon a Szentháromságos Isten műve, a másodiké az ember a közös otthonban, a harmadik rész címe a közös otthon gondozása. A dokumentum végén a bizottság ismét megerősíti központi állítását, azaz az ökológiai kérdés, teológiai kérdés is. Kedves hallgatóink, a híreket Szopko Anna szerkesztette.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Évközi 23. vasárnap az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hétről imádkozzuk.
5: Istenem, jöjj segítségemre!
6: Uram, segíts meg engem! Dicsőség!

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában új életre hívott, Jézusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon.

Isten a világot egykor megteremtette, a megváltással újjáalkotta, és szeretetével állandóan megújítja. Kérjük őt örvendező lélekkel.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Mária Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő verbita atya elmélkedése.
2: Mária dicsérni hívák, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária Rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Már foglalkoztunk a kérdéssel, mennyire lehet az egyházat modernizálni. Ha túlzásba visszük, nevetségesek leszünk, de nem egyengetjük az emberek útját az Isten felé. A vallás modernizálásában különböző vélemények lehetnek. Abban viszont mindnyájan egyetértenek, hogy a mai világ szokásai nagy mértékben elpogányosodtak. Azon sem kell vitatkozni, hogy a pogányság csak gyűjtő fogalom, melyhez sokfajta vallás és rítus tartozik. Szegezzük le, hogy az ateizmus csak egy a sok pogány vallás között, hál' is ismerjük, hogy ez a legnagyobb pogány szekta Magyarországon. És ami még rosszabb, az ateizmus nem is a modern és a haladó vallások közé tartozik, hanem eléggé primitívnek és elmaradottnak látszik. Ősisége kitűnik, hogy már a zsoltárok megfogalmazásának idejében is létezett. Így mondja az 53. zsoltár, azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Az ateizmus hazánkban sok esetben azok között terjedt, akik tévesen magukat az értelmiség közé sorolták. A hely meghatározásban történt tévedés miatt beszéltek a tudományos ateizmusról. Hogy az ateizmust éltető kommunizmus vallás volt, ahhoz nem tér semmi kétség. Először is megvoltak dogmáik, amelyet sokkal szilárdabban védelmeztek, mint a keresztény vallások a sajátjukat. Igaz, lemondtak az Isten bizonyítékokról, és még azt sem tűrték, hogy a teológusok foglalkozzanak ezzel. Ördög bizonyítékokra meg úgysem volt szükség, mert ezeket a mindennapi élet tapasztalata bőven szolgáltatta. Hisz az előző század az ördög százada volt. Akik a történelmet nem könyvekből, hanem saját bőrükön tapasztalták, igazat adnak nekem. A kommunizmusnak volt erkölcstana is. Igaz, kissé lazább volt, mert az osztályharcot és az osztálygyűlöletet szentesítették. Ezek az eszmék eléggé eltértek a többi keresztény vallástól. A modern ateizmus vallás alapítói a felvilágosodás tanítómesterei voltak. Sokan voltak, nagy embereknek számítottak, de már el vannak temetve a feledékenység sírjában, örök sötétség éjszakájában. Engem azért mégis izgatott személyiségük, és néha szoktam forgatni műveiket. Említettem D'Alembert nevét, Diderotot, kinek apja köszörűs mester volt, és fia is ezt tanult a kezdetben. Majd a jezsuitáknál is tanult, és felesége is mélyen hívő katolikus volt, sőt, munkájában is nagy teljesítményt vitt végbe, 5394 cikket írt meg. Hát bizony mellette elbújhatok a pár tucat elmélkedésemmel a Mária Rádióba. Montesquieu és Voltaire is említésre méltók. De Rousseau gyakorolta a legnagyobb hatást a francia forradalom, a kommunizmus és a szocializmus eszmének kifejlődésére, valamint a nacionálszocializmus megjelenítésére. Radikális és forradalmi munkássága a fő művének, a társadalmi szerződésnek egyik legismertebb sorában jellemezhető, az ember szabadnak született, de mindenütt láncon van. Ha Diderot a jezsuitáknál tanult, Rousseau túltett rajta, már ő még pap neveldében is, de hát csak annyi hatást gyakorolt rá, mint jóval később Stalinra a szemináriumban eltöltött idő. 1750-ben készült az Értekezés művészetekről és tudományról című könyve, és ebben megválaszolta az akadémia kérdését, javította-e az erkölcsöket a tudomány és a művészet fejlődése. Rousseau válasza nemleges, igaza volt, ez a válasz ma is érvényes. A felvilágosulásnak kezdett óta az volt a veszélyes fogyatékossága, hogy a nagyszerű gondolatok mellett nem léteznek benyomáskeltő képek és szimbólumok. Csak mint tirás, szónoklat és mint kritikus állásfoglalás létezik. De nincsenek kölni domjaik, esztergomi bazilikái, ünnepélyes nagymiséi, szent énekei, csodálatos szertartásai, bámulatra méltó öltözetekkel, ami tápanyag nem csak a modern világ szemének, hanem a fényképezőgépnek és a képernyőnek is. Egy szóval a felvilágosodás tévé alkalmatlan és fogyatékos. Rájuk is alkalmazható a 30 éves elbeszélés, miszerint egy alföldi faluban a szociológusok felmérést végeztek a vallás befolyásáról. Megkérdezik Pista bácsit, hogy vannak-e ateisták a faluban. Ő azt válaszolta, hogy nem ismer egyet sem, de minden esetre templomuk még nincs az ő falujukban. A felvilágosult ateista barátaink a világegyetemet önszerveződőnek hitték, amely gondolatukat még Darwin is alátámasztani látszott egy századdal később. A felvilágosodás minden hagyományt elvetett, és ezért az ellenfelvilágosodást szülte. Mikor a felvilágosodás már múlttal és hagyománnyal rendelkezett, megjelent az ellenfelvilágosodás. Az emberek megunták a felvilágosodást, és helyettesítették a babonával, az okkultizmussal, az agykontrollal, az ezorétikus tapasztalatokkal. Ehhez vehetem a horoszkópot, az asztrológiát, a haladásimádást. Hiszen a természet bár alapvetően jó, de nem önszerveződő, ehelyett az okság és az értelem a mozgatója. De az ellenfelvilágosodás támasztotta fel korunknak majdnem mérhetetlennek mondható vallásos igényét is. Említettem, hogy a felvilágosodás fogyatékossága, hogy nem voltak dómjai, bazilikái, körmönetei. A kommunista vallás tanult a felvilágosodás hibáiból, és kézzelfogható látványosságot keresett, és kiküszöbölte az említett fogyatékosságot. A kommunista vallás a legtöbb látható elemét a kereszténységtől vett át. Templomaik, a nagy kultúrházak voltak, házasságkötőtermek, a pártházak. Zsinagógáik meg az egyszerű falusi népművelődési összejövetelek. Voltak szentségeik, csak éppen az elnevezést változtatták meg, mint például a névadásnak a keresztség helyét, habár a házasságkötésnél még a név is megmaradt, csak a szertartások lettek mások, no meg a képek sem voltak ugyanazok a falon. Helyettesítették a keresztény temetést a búcsúztatással. A gyónási bűnbevallás is kötelező volt, külön intézményt alapítottak és ávónak keresztelték. A bűnös ritkán részesült a felmentés kegyelmébe. A vallásnak megvoltak ünnepei, az októberi revolúció, a felszabadulás napja, stb. Május 1-én történő nagy felvonulás énekekkel, zászlókkal, prédikációkkal a katolikus körmönetek helyettesei voltak. Igaz, a felvonulásokon nem Máriás zászlókat vitték, hanem vöröscsillagos lobogókat. A felvilágosodás nem tudott olyan katonai parádékot létrehozni, mint ami Moszkvában vagy a szocialista fővárosokban léteztek. A kommunista szentszövetségeket még jelmondatba is foglalták, világ proletáriai egyesüljetek. A szentszövetséghez tartoztak az európai szociális államok épp úgy, mint Kúba vagy Kína. A keresztes háborúkat meg Afganisztánban, Angolában, Vietnámban, Koreában vívták, ha nem is így nevezték őket, hanem felszabadító háborúnak hívták. Magyarországon a történelem folyamán az inkvizíció csak a felszabadulás után létezett, mikor éberséggel őrködtek, hogy a kommunista dogmáktól ne térjenek el se az intézmények, se a médiák, se az egyes emberek. Meghatározták, mit szabad hirdetni, mit szabad leírni, mit szabad tanítani, mit szabad hinni. A gyanús elemeket összegyűjtötték Recskre, Hortobágyra. Mennyi ember vesztette a egzisztenciáját, felfogása és hite miatt? Könyvtárunkban itt Kőszegen van egy sokoldalas könyv a listával 1946-ból, hogy milyen könyveknek a tartása és olvasása volt megtiltva. A beszolgáltatott könyveket elégették. Marx okos ember volt, és a jövőbe látott, mikor megállapította, hogy a vallás ópium a népnek, és a vallás vezetői kizsákmányolják alattvalóikat. Ez a látomása beteljesedett a kommunizmus által hirdetett szocializmus vallásában. Akik még ismerik a múltat, emlékeznek, mikor az emberek még vallásos világban éltek. Ha valaki más világrészeken járt, csodálkozva látta, hogy ott a vallástalanság ismeretlen. A vallás nélküliség nem a világ problémája, hanem csak Európa bizonyos területeinek a nehézsége. Európa egy része felszabadult Istentől. Ez ugyan nem jár Európa javára, csak éppen az Isten malmai lassan őrülnek. Nemrég került kezembe egy angol cikk, amely szerint Európa mai országai három nemzedék után már csak a földhivatalok tulajdonlapjain szerepelnek, mint a régi dülők, de nemzeti tartalom nélkül. Hamarabb elfogynak a gyerekek, mint a kőolaj. Ezt én is utána számítottam, hogyan alakul Magyarország népessége három emberöltővel később. Ezek szerint a század végén a magyarság gyakorlatilag még pár százezer. Számításaim alapjául vettem a jelenlegi átlagéletkort és a születések számát ezer lakosra számítva. Amit nem tudtam kiszámítani, hogy ezen emberek közül 90 év múlva még mennyi beszéli a magyar. Lehet, hogy egyes szociológusok nem látnak összefüggést az Isten és a jövő elvesztése között. Nekik ajánlanám kikutatni a gyerekek arányát a hívő és a nem hívő családokban. A nem hívő családok némelyikénél a gyerek egy drága áru, amelynek beszerzését nem mindig engedhetjük meg magunknak. A keresztény felfogás pedig Jézus így határozta meg, aki befogad egy kisgyereket az én nevemben, engem fogad be. De ne a népesség fogyatkozás miatt sopánkodjuk, hanem ennek az okán. Jogos az aggodalmunk, hogy a mi világunk elkereszténytelenedett. A megváltott magyar nemzet visszaváltalanította magát. A struktúrák átalakulnak, az eszmék forronganak. Mindez ellentmond a keresztény életnek. Ehhez jön egyházi téren, hogy a papok előregettek, mindig több plébánia maradt pap nélkül. Van-e jövője az egyháznak, illetőleg a vallásnak? Az új utak keresése érthető módon veszélyeket rejt. Új világ születik körülöttünk. Minden szülés fájdalommal, vajúdással és kockázattal jár. Sok kezdeményezés, gondolat és tett születik. Ezeknél nem mindig tudjuk, hogy mennyire biztos a jövőnk. Elvárások is vannak, amelyek részben teljesíthetetlenek. Például azt várjuk el a papságtól, hogy ne csak Isten emberei legyenek, hanem a világé is. Az a buzgalom, amelyet kifejtenek az ige hirdetésbe, legyen jelen az élet minden területén és foglalkozzanak minden probléma gyógyításával. Mint a papságnak szakembernek kellene lenni a politikában, a gazdaságban, a tudományban és a társadalom minden területén. Nagy veszély, hogy túl sokat várnak el tőlünk. Ha nekik, vagy nekünk minden világi dologban szakembernek kell lenni, akkor ítéleteinkben hiányozni fog a bölcsesség, és magatartásunkban az elővigyázatosság. Ha azt akarjuk, hogy korunk embere újra Isten embere és vallásos legyen, új utakra kell térni. Minden emberi kezdeményezés kockázatot rejt magában. Sokan, hogy a kockázatot elkerüljék, a tétlenség bölcsességét választják. Aki soha nem tett semmit, az valóban soha nem tévedett. Megkérdezik, mit tudok én egyáltalán tenni? Érdemes-e bevetni magunkat a gonosz világgal szemben? Meddő panaszokkal és könnyű kritikával helyettesítjük a tetteket. A gonosz világot nézzük, emiatt kesergünk, és nem látjuk, hogy körülöttünk lévő gonosz világ csak azért van, hogy azt Krisztushoz vezessük. Lehetetlen nem érezni, mennyi lélek forog veszélyben. El kell kerülni a szélsőségeket. Vannak makacs emberek, akik minden régit azért utasítanak el, már régi. Makacság az is, ha közömbösséggel, gyanúval vagy nyílt visszautasítással viselkedünk minden újdonság iránt. Akkor nem indokolt az újdonságok iránti lelkesedés, ha magával hozza a régi lekicsinylését, mint a régi már nem rendelkezne elegendő erővel befolyásolni jelenünket. Akik ebbe a hibába esnek, nekik írt a Szent Pál, a lelkát ki ne oltsátok.
1: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbit atya elmélkedését hallották.
0: Hírpercek.
3: Több mint 400 jubiláns házaspár adott hálát Győrben. 30 éve járt Szent II. János pápápa Pannonhalmán. Nemzetközi sikerekkel kezdődött a szület az érseki pincészetben, Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Rekordszámú, összesen 405 jubiláló házaspár adott hálát szentségi házasságáért szeptember 5-én a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházban. A párok az 5-től egészen a 70. házassági évfordulóig érkeztek, hogy közösen adjanak hálát az együtt megtett útért, megújítsák házassági fogadalmukat, és Isten áldását kérjék további életükre. A Szentmisét Beres András győri megyés püspök mutatta be, aki a kánai mennyegző történetéből kiindulva hangsúlyozta, Isten ma is jelent van a házasságokban, és a nehézségek közepette is képes megújítani az ember életét. mint fogalmazott, ahol szeretetben és irgalmasságban meg tudunk bocsátani, ott Isten szeretete csodát tud tenni. A főpásztor arra is emlékeztetett, hogy Mária ma is közben jár értünk, látja gondjainkat, és segítségünkre siet. A szentmise végén a házaspárok megújították egymásnak tett ígéreteiket, majd jubileumi emléklapot vehettek át. 30 évvel ezelőtt, 1996. szeptember 6-án látogatott Pannonhalmára Szent II. János Pál pápa. A történelmi látogatás évfordulóján Várszegi Asztrik emeritus főapát és Hortobágyi Cirill főapát idézte fel a Szentatya pannonhalmi találkozásának emlékeit. A pápa egy éjszakát töltött a monostorban, felkereste az idős és beteg szerzeteseket, együtt imádkozott a bencés közösséggel, és külön áldást adott a bazilikából kiszorult diákokra is. A vesperáson arra buzdította a szerzeteseket, hogy Pannonhalma továbbra is legyen fényforrás az egész nemzet számára, szolgálja a keresztények egységét, és legyen nyitott a párbeszédre és a közeledésre. A főapátság 30 év elteltével is ezt tekinti a pápa látogatás egyik legfontosabb örökségének. Várszegi Asztrik szavaiban az emlékezet frissítés, feladat frissítés is. A jubileumi évfordulón szeptember 6-án a szerzetes közösség diákokkal és hívekkel együtt ünnepel szentmisét Pannonhalmán. Mint Szentkálán és Felsőrsön is megkezdődött a szüret a veszprémi érseki pincészet birtokain, miközben újabb nemzetközi elismerések érkeztek a pincészet borai számára. Az eredmény egy egész éven áttartó sikersorozat újabb állomása, a pincészet tételeit 2026-ban Horvátországtól New Yorkon és Budapesten át Bécsig több rangos borversenyen díjazták, kiemelkedő eredményt ért el a 2024-es 1277 Sauvignon Blanc, amely Horvátországban nagy aranyérmet szerzett, első magyar borászként elérve ezt a minősítést az ottani világversenyen. A több mint 750 éves hagyományt ma Benes Antal főborász és csapata viszi tovább, miközben pedig a korábbi évjáratok sorra nyerik az érmeket, a pincében már a 2026-os évjárat története kezdődik. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A szabadság is a morálon alapszik. Dicsőítjük Istent, áldjuk nevét a szabadságunkért. Hozzáfordulunk, hozzá kiáltunk. Áldás, áldás a világ teremtőjének, hogy visszaadta a magyarok szabadságát. De jól élünk-e ezzel a szabadsággal? Jól használjuk-e fel azt a lehetőséget, amit az Isten kegyelme megadott nekünk? Hogyan rendezzük be a szabadság új világát? Figyelembe vesszük-e Isten minden törvényét, amikor az új világunk alakul? Mert ahogy egy egyén, ha nem áll morális alapon, úgy az élete nagy zsákutcákba kerül, vagy egy család, ha a moralitása megkérdőjelezhető, akkor annak a családnak a hosszú távú sorsa majdnem megpecsételődött. Ugyanígy van a nemzetekkel is. Ha nem morális alapon építjük fel a rendünket és a szabadságunkat, akkor annak nem lehet jó vége. Történelmünk nagyjai, a szabadságokért küzdők is erre figyelmeztetnek bennünket, hogy az életet morális alapra kell helyezni, hogyha a szabadság rendjét szeretnénk. Hallgassuk erről Kossuth Lajost. Rend csak mi vélünk lehet, kik a szabadság hívei vagyunk. Szabadnak lenni annyit tesz, mint joggal bírni mindenre, aminek gyakorlata minden másoknak hasonló joggyakorlatával összefér. És ez a valódi rend. Szabadság nélkül rend nem lehet. A haza népének mindnyájan tagjai vagyunk, s ha nem a nép véget van a státus, én nem értem, mi véget van. Bizony-bizony mondom, minden jó szándékú törekvésünk hazánk jövendőjének biztosítására pengő, érc és zengő cimbalom, ha a néppeli egyesülés morális alapjára nincs fektetve. Mondja nekünk Kossuth Lajos.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi Stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanú bizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyet értenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium ígéim.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus olyan tanítást ad, amely minden keresztény közösség alapja. Ez egy útmutatás arra, hogyan éljünk egymással. A családban, a plébániai közösségben, a munkahelyen, az utcán, de tudjuk, hogy minden emberi kapcsolatban előfordulnak sértések, félreértések, nézeteltérések. Jézus nem azt mondja, hogy ilyenek nem lesznek, hanem megmutatja, hogyan gyógyítsuk meg a megsebzett kapcsolatokat. Ha vétkezik ellened testvéred, menj és figyelmeztesd négy szem közt. Milyen egyszerűnek hangzik, mégis milyen nehéz. Sokkal könnyebb másoknak elmondani a sérelmünket, mint annak, aki megbántott. Sokkal könnyebb panaszkodni, pletykálni vagy haragot hordozni, mint szeretettel odalépni a másikhoz. Jézus azonban nem a bosszú útját választja, hanem a szeretet útját. Nem az a cél, hogy legyőzzük a másikat, hanem hogy visszanyerjük a testvérünket. Ezért mondja, ha hallgat rád, megnyerte testvéredet. Figyeljük meg ezt a kifejezést. Nem azt mondja, hogy megnyerted a vitát, hanem hogy megnyerted a testvéredet. A kereszténységben nem a vita megnyerése a cél, hanem a szeretet helyreállítása. Milyen sok család szenved azért, mert senki sem teszi meg az első lépést. Évekig nem beszélnek egymással testvérek, szülők és gyermekek, házastársak. Egyetlen szó, egy bocsánatkérés vagy egy őszinte beszélgetés képes lenne hídakat építeni, de a büszkeség ezt megakadályozza. Jézus ma arra hív bennünket, hogy legyünk a kiengesztelődés emberei. Az egyház nem lehet a harag közössége, hanem az irgalom otthona. Ez a tanítás azért is fontos, mert maga Krisztus is ezt tette velünk. Mi is eltávolodtunk Istentől bűneink által, de ő nem mondott le rólunk. Eljött közénk, magára vette bűneinket, meghalt értünk a kereszten, hogy visszavezessen az atyához. Ha Krisztus így bánt velünk testvérek, hogyan tagadhatnánk meg mi is a megbocsájtást embertársainktól? Jézus ezután a közösség felelősségéről beszél. Ha valaki nem hallgat az első figyelmeztetésre, vigyünk magunkkal még egy-két embert. Ez sem megszégyenítés, hanem újabb szeretetteljes kísérlet arra, hogy a testvér visszatérjen. A végső cél mindig ugyanaz, megmenteni az embert, nem pedig elítélni. Drága jó testvérek, a mai evangélium alapján annyi ima szándékunk lehetne, gyönyörű az evangélium, de egyet válasszunk ki, hogy gyűjjünk össze, ketten-hárman, imádságban is egymásért tudjunk imádkozni, mert ahol ketten-hárman összegyűlünk, Krisztus ott van közöttünk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kútassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja.

0: Végidő. Avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim, Dér Katalint hallják. Isten az egész Bibliában nagy súlyt helyez arra, hogy az emberek megismerjék a történelem mélyén rejtőző mozgatórugókat és az ő Isten cselekvésének elveit ebben a történelemben. És ezért ad annyi történeti proféciát. Erről szól nagyon hangsúlyosan a teljes jelenések könyve, amelynek elején Jézus, a kinyilatkoztató, többször is a látnok, az író János lelkére köti, hogy amit most látni fog, a történelem és annak végén a végidő titkát, azt hiánytalanul adja tovább a gyülekezet angyalainak, azaz vezetőinek, és rajtuk keresztül az egész egyháznak. Ezt tudnunk kell. A történelem titka. Hát mi az? Az, hogy a történelem a maga teljességében üdvtörténet, amelyben Isten erői és a gonosz erői küzdenek szakadatlan. És Isten nem máshol, hanem éppen a történelemben a történelmi erők felhasználásával hajtja végre jó tervét, hogy mindenki üdvözüljön, aki ezt akarja, aki hajlandó őt elfogadni, aki őt választja. Mindezt a jelenések könyvében található látomások sorozata tartalmazza. Az első ilyen sorozat az egyház útját mutatja be a földi történelem során. A második sorozat, azaz ötödik fejezetben kezdődik, a hétpecsétes könyvtekercs sorozata. Erről lesz ma szó. Az előzmény a következő. A helyszín a menny. Isten égi tróntermében ül a trónján, kezében van ez a bizonyos hétpecséttel lezárt könyv, tekercs, és ezt kellene felnyitni, megismerni. Csak hogy kiderül, hogy nincs senki, aki méltó és képes lenne feltörni a pecséteket, megnyitni a titkok könyvét,

0: Senki, sem emberi lény a földön, sem angyal a mennyben, és János, a látnok, a jelenések írója, itt a mennyben tartózkodik ebben a részben, mert ide ragadtatott fel szellemében. Lát egy erős angyalt, aki hangosan hirdette, most idézem, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje annak pecséteit. De senki sem volt képes, hogy felnyissa a könyvet, vagy abba akár beletekintsen, sem az égen, sem a földön, sem a föld alatt. Ahogy Pilinszky János írja az Introitus című versében, így ír, kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt, lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni, kimerészel közülünk, és kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, kimer kutatni, s hogy mer puszta kézzel. És ki nem fél közülünk? Ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunyta, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. Így a vers. És tényleg a jelenésekben nem jelentkezik senki, mert senkinek nincs olyan érdeme vagy erkölcsi nagysága, képessége, hogy méltó lenne a feladatra kinyitni a tekercseket, de még megérinteni, átvenni sem a magasságos kezéből, vagy akár csak rájuk pillantani senki nem képes. Az élet egyetlen szférájában sincs ilyen emberi lény, mondja a jelenések írója, sem az égben, sem a földön, sem a föld alatt az alvilágban. Végül kiderül, hogy egyedül a megölt, de most a mennyben mégis élő bárány képes és méltó feltárni a tekercseket, a történelem, a megváltás terv titkát, mert ő az, aki azt a maga részéről már megvalósította, amikor megváltotta az embert a kereszten. Úgyhogy Pilinszky verse is így végződik, ez a vége. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő, a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet. Hát így kezdődik ez a látomás sorozata jelenésekben is, ahogy a bárány egymás után feltöri az első négy pecsétet, a következőket látjuk. Ez már a hatodik fejezet első versétől olvasható. A látnok János beszél. Láttam, mondja, amint a bárány felnyitott egyet a hét pecsét közül, és hallottam az egyiket a négy élőlény közül, amint mennydörgésszerű hangon így szólt, jöjj! És láttam egy fehér lovat, a lovon ülőnek kezében íj volt, és megkoronázták, ő pedig diadalmasan kivonult, hogy győzzön. Amikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam a második élőlényt, amint így szól, jöjj és lásd. Kijött egy másik tűzvörös ló, és a rajta ülőnek megengedték, hogy elvegye a békét a földről, és hogy egymást öldössék. Egy nagy kardot adtak neki. Amikor a harmadik pecsétet fölnyitotta, hallottam a harmadik élőlényt, amint így szól, jöjj és lásd. Íme egy fekete ló, és a rajta ülőnek kezében mérleg. A négy élőlény között egy hang hallatszott, amely így szólt. Két mérő gabona egy tízesért, és háromszor két mérő árpa egy tízesért. De a bort és az olajat ne bántsd. Amikor a negyedik pecsétet fölnyitotta, hallottam a negyedik élőlény szavát, amint így szólt. jöjj és lásd. És íme egy hullaszínű ló, és a rajta ülő neve Halál, és az alvilág követte őt. Hatalom adatott neki a föld negyed része fölött, hogy öljön karddal, éhínséggel, halállal és a föld vadállataival. Eddig a jelenések szövege. Mit látunk tehát? A négy pecsét feltörésekor négy apokaliptikus lovas jön elő, négy különböző színű lovon, különféle eszközök vannak náluk, kard, íj, mérleg, különböző feladatokat teljesítenek. Ezek képek, mélységes szimbólumok. Amikről beszélnek, háborúk, éhínségek, elemi csapások, koronként újra és újra előfordultak a történelemben, más körülmények között, más formákban ismétlődnek, és a látnok nem egyiket vagy másikat, hanem mindet együtt ábrázolja. Minden ilyen történelmi tragédia előjel, előre jelzi a végső dolgokat. Azt az időt, amikor hasonlók fognak bekövetkezni, még pusztítóbban, mint addig. Amit a tekercsek tartalmaznak, a történelem titka, az emberiség történetét mozgató, részint látható, részint láthatatlan erők harca. Az első három lovassal jelképezett dolgok, látjuk, társadalmi szintéren mozognak. Olyan bajokat szimbolizálnak, melyeket maguk az emberek okoznak együttélésük során a társadalomban, nem ekkor vagy akkor, hanem mindig, mindenkorban. Az első a fehér lovas íjjal, harcos. Koszorúja a diadalmenetet vezető római hadvezér ékessége. A kép egésze pedig a katonai erő általános szimbóluma. Amikor az író itt háborúkról beszél, azok nem csak harctéri, hanem társadalmi harcok is. A második ló vörös színe, lovasának kardja, állami hivatalnokot szimbolizál, mert Rómában ők viseltek vörös szegélyű tógát és kardot, ebben a korban hivatali hatalmuk jelképeit. Ez a lovas szimbolizálja a politikai hatalmat, megint csak általánosságban, nem egyik vagy másik konkrét történelmi időben. A harmadik lovasnál mérleg van, megszabja az árakat. Ő a kereskedelem, a pénz és a bankárvilág, a karvajtőke, a mindenkori nyereségvágy jelképe. Beárazza az életet, a gabonát méregdrágán adja, de alacsonyan tartja a bor és az olaj árát, mert a szőlő, a bor és az olaj, ezek a mediterrán térség vezető mezőgazdasági terményei voltak, eléggé olcsók, míg gabonából Róma mindenkor importra szorult. És a gabona ellátásról gondoskodni legfőbb feladata volt az államnak, amely a szegények szükségletét gyakran ingyen gabonaosztással fedezte. De politikai és katonai válságok idején a beszállítás sokszor leállt, gabonahiány, drágaság, éhínség lépett föl. Ez történik most világméretekben, mikor a harmadik lovas, a mérleg lovasa, fölveri a gabona árát. Tehát a három jelenség háromféle visszaélés. Az első lovas a katonai erővel él vissza, a második a hatalommal, a harmadik a pénzzel. Együtt pedig azon társadalmi bűnök összességét képviselik, melyek folyton folyvást történnek, végig vonulnak a világtörténelmen. és tévesek az olyan elterjedt vélekedések, hogy a társadalmakat, melyekben az ember földi élete zajlik, egy különösen tragikus esemény, katasztrófa, csapás rombolja le, ami váratlanul előzmény nélkül zúdul az emberiségre. Nem. Mindezt az emberi bűnök okozzák, és indítják útjára. Ezt akarja mondani a látomás sorozat. Ez a lényege. A hétpecsétes könyv látomását továbbiak követik. A hét harsona megfúvása, majd a harag hét kelyhének lezúdítása a földre. Na most, ezek is ugyanarról szólnak, mint a hétpecsétes tekercs látomás, amiről ma beszéltem, csak éppen más-más oldalról mutatják be, de ugyanazt a folyamatot. Összetettebben, vagy kiemelve, kinagyítva egy-egy részletét. De a lényeg mindegyik látomásban az, hogy a vég nem előzmény nélkül jön el, nem is Isten vagy a bárány Krisztus okozza. Ez tévedés, ez hazugság, ez illúzió. Ezek nem büntetések, ezek következmények. És az író leszámol e hazugsággal, hogy az ember vegye tudomásul, hogy pontosan a lovasok, akikről ugye beszéltünk, a lovasok által szimbolizált örök bűnök az erőszak, első lovas, a hatalomvágy, második lovas, meg a nyerészkedés, harmadik lovas, ezek rongálják folyamatosan az embert és életterét, a társadalmat. Nem Isten szemére vethető látványos katasztrófák ezek, amelyek valahonnan kívülről fenyegetnek, nem, hanem közönséges, mindig jelenvaló bűnök. Az ember vétkei vezetnek a halálhoz. A halál. Na, ő a negyedik lovas. A negyedik lovas más minőség, mint az előbbiek. Ennek a látomása az eddigi három bűn végső következménye. Az erőszak, a hatalomvágy, a nyerészkedés, első három ló, ezek emberi jelenségek, emberi bűnök. De a halál, a negyedik lovas, bár ezek eredménye, bár az ember okozza, de túl is lép az emberen. A halál nem emberi valóság, hanem ember feletti démoni valóság. A bűn az emberi, az ember követi el, de következményét, a halált, azt már nem képes kontrollálni, mert az túlnő rajta. Ennek jele, hogy az első három lovasnak vannak közönséges földi eszközei, nyíl, kard, mérleg, vannak cselekedetei, győz, egymásra uszít embereket, igazságtalanul osztja el a javakat, stb., de a negyedik lovasnak se eszköze, se cselekvése. Ő nem győz, nem uszít, nem mér gabonát. Van viszont valamije, ami a többinek nincsen. Van neve. Az, hogy halál. Márpedig, hogy van neve, ez a bibliai gondolkodásban azt fejezi ki, hogy a halál az egy önálló létező, öntörvényű valóság, ellentétben a három előbbi bűnnel. És a bűnös ember önerejéből nem tehet semmit azért, hogy a halál az ne létezzék. És van ennek a negyedik lovasnak kísérete is, az alvilág serege. Ez a nem földi, sátáni világ, az ő népe, ez az ő népe. Az első három lovas az nem áll az ember felett. Az ember megtehetné, hogy az általuk képviselt bűnöket ne tegye meg, hogy azok ne létezzenek. Megtehetné, hogy nem él vissza a katonai erőfölénnyel, a hatalommal, vagy az anyagi javakkal. Ezt megtehetné, de ha nem teszi meg, ha teret enged ezeknek a bűnöknek, akkor azok következményükben, a halálban már túlnőnek az emberen. és megsemmisítik őt. A jelenések második látomás sorozatának és az egész jelenések könyvének lényege, tehát a történelem értelmezése, hogy hogyan jutottunk idáig. És a Szentíró ilyen szempontból foglalja össze a történelmet az ítéletig. Kiderül, hogy a pecsétek a történelmet végig kísérő bűn titkát őrizték. Arról hull le a hét pecsét. A mindenkorban jelenlevő három társadalmi főbűn az első három pecsétben a halálba vezet. Ezt mondja ki a negyedik pecsét titka. A következőkben van a hatodik pecsét, ez azt tárja fel, hogy az erkölcsi törvény semmibe vételéből, lényegében az élet és a halál fölcseréléséből, aminek tudjuk, az lett a végeredménye, hogy az ember az élet szerzőjét, Krisztust halálba küldte, tehát ebből a felcserélésből egy másik felcserélés, a természet törvényeinek felfordulása következik, a természet elemeinek tulajdonságai önön ellentétükre változnak, és katasztrófák következnek be. Még előtte van az ötödik pecsét, ennek föltörése pedig arról szól, hogy a mártírok siettetnék, sürgetnék a végítéletet, de Isten közli, hogy annak föltétele az ő népének a tökéletessé válása. Miközben ő, Isten, ebben a felfordult világban igenis számon tartja, védelmezi az övéit. Magát az ítéletet, a végső isteni ítéletet az utolsó, hetedik pecsét felnyitásakor jelzi egy titokzatos, fenyegető mennyei csönd. Baljóslatúan. Jelzi, csönd van. Ezt jelzi, de most még nem mondja ki. Hanem ez a második látomás sorozat, a hét pecsét, szinte észrevétlenül folyik át a következőbe, a hét harsona szó látomásába, amelyben ugyanazt a folyamatot látjuk, mint itt, a történelmet, a történelemnek a titkát, egy másik, egy új szempontból. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallották.

Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.

Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad sorozat szerkesztője. Az, hogy magunkat jól ismerjük, ez különösen magyarázatra nem szól, mert valóban szükség van arra, hogy pontosan tudjuk, mit miért teszünk, mik azok a belső motivációk, belső erők, amik lehet, hogy öntudatlanul vezetnek bennünket. Az Enneagram, mint most már nagyon sok részben foglalkoztunk vele, 9 személyiségtípust különböztet meg. Ebben a részben, amit most indítunk, egy eddig nem vizsgált dologgal foglalkozunk méghozzá azzal, hogy hogyan függ össze Jézus személyisége, meg a 9 típus. A 9 típus arra épül, hogy az embernek vannak nagyon erős belső késztetései, olyanok, amik meghatározzák, hogy mit csinál, amikből következnek a rossz dolgai is. A keresztény hagyomány a sivatagi atyák óta tudja, hogy ezek a belső motivációk tulajdonképpen olyan gyökérbűnök, amelyekből aztán további bűneink következnek. Mi is a bűn ebből a szempontból? Az a bűn, ami önmagunktól elzár bennünket, és Istentől is elzár bennünket, ami megrontja a kapcsolatot a Teremtővel, és megrontja a kapcsolatot magunkkal. Ki is fogalmazta meg először a 7 főbűn kategóriáit? Ki ismerte fel, hogy ilyen bűnök vannak? Ez elég nem nagyon ismert, de egy Evagrius Ponticus nevű sivatagi atyáról van szó. Evagrius Ponticus, aki a hagyomány szerint 345 és 399 között élt, tehát olyan 50 évet élt, ő fogalmazta meg a gondolati bűnökről, tehát motivációs bűnökről írt. Egyébként ő 8-at fogalmazott meg, és aztán ezt Nagy Szent Gergely pápa, aki 1540 és 1604 között élt, ő mindegy standardizálta ezeket a bűnöket. A 9 típusnak a belső motiváció, úgy is mondhatom, a gyökérbűne, a 7 főbűn, és amit még 2-vel egészített ki maga a Enneagram kutatása, felismerte, hogy még vannak ilyen eredendő bűnök. A 7 főbűn, mint ismerjük, a büszkeség, az irigység, a harag, a lustaság, a fösvénység, a falánság és a bujaság, és ehhez még 2 dolgot tett hozzá az Enneagram a 9 típus kapcsán. A félelem, ami megint meghatározó a életünkben és a cselekedeteinkben, ha belül nem is tudjuk, és a családság, vagy mondhatnám azt is, hogy a hamisság, a látszatra való törekvés. Még egyszer a 7 főbűn. Harag, büszkeség, kevénység, így is fogalmatnám. A családság, ami nem hamisság, a látszat kifejezése, ami nem volt ott a 7 főbűn között, még nem volt felismerve. Aztán ott van az irigység, a fösvénység, a félelem, ami új felismerés a gyökérbűnök szempontjából, a falánkság, az élmények keresése, így is fogalmazhatok, a bujaság, amit úgy is mondhatnék, hogy a túlzásoknak a bűne, és hát a jól a való restség. Ugye, amikor az Enneagramról beszélünk, amikor fölismertük, hogy minden típust egy ilyen domináló belső késztetés irányít, ez lehet, hogy azzal jár, hogy úgy képzeljük, vagy úgy érezzük, hogy ezek sematikusak, ezek a típus leírások, sablonosak, és szinte karikatúrának tűnhetnek, de valójában egy vakon érvényesülő magatartásról van szó. És úgy érezhetjük, hogy a bűntípus, a gyökérbűn típus fókuszba állítása megakadályozhatja a fejlődési szándékot és magát a fejlődés azzal, táplálja az embernek az önmagáról alkotott negatív képét, mint egy ilyen
nem áldást érzékel, hanem átkot érzékel. Éppen azért, hogy ez ne legyen ilyen érzés, fogjuk ebben a fejezetben Jézus személyiségét tanulmányozni. Jézus, ugye azt tudjuk a Bibliából, hogy kettő személyisége van. Isteni és emberi személyisége. Ő tökéletes ember. Pont egy ember, mint mi egyébként, egy fontos dolgot kivéve, a bűnt. Ő egy tökéletes ember, akinek nincs bűne. Ugyanakkor tökéletes Isten is. És most azért nézzük meg az eneagramnak a módszerét, hogy Jézus milyen, hogyha ezt a módszert rávetítenénk. Mert ugye az összes személyiségtípust egy bűn határoz meg, ezek a harag, a büszkeség, a családság, az irigység, a fösvénység, a félelem, a falánkság, a túlzások beesés, a bujaság és a jóra való resség. Jézusnak még nincs bűne. Ebből következően ő tökéletes személyiség a Enneagram módszere szerint is. Miért is gondolhatjuk Jézusról, hogy a személyiségtípusokat, amiket elemzünk, azokat magába hordozza? Ugye mi úgy gondolkodunk keresztények Jézusról, és a teológia úgy mutatja be őt, mint aki személyében egyesít minden emberit, a személyes bűn kivéve. Mindent, ami megváltásra szorul, ezt mind magában hordozza.

mindegyik más. Egy-egy hiba, bűn, gyökérbűn, így fogalmazhatunk, abból a szempontból, hogy az emberi természet jó tulajdonságait, lényegét akadályozza, azt a lényeget, amit az Isten alkotott. És az ember személyisége alakulásának döntő meghatározójává pont ez a hiba, ez az akadály lett. Ezért csak korlátozott mértékben tudja betölteni azt a csodát, amit az Isten alkotott neki. Tulajdonképpen ezért nem lehet, és nem valósul meg egy teljesen integrált személyiség. Ez a belső késztetés, ez bűn a teljesség ellen. Mert kiemeli a személyiség egyik alkotó elemét, és abban véli felfedezni a kiteljesedést a személy. És ebből már jön, hogy Jézusban miért lehetett meg, és miért van meg mind a 9 típus. Mivel ő bűn nélkül van, ezek a belső kényszerek, a gyökérbűnök is hiányoztak belőle. Ha pedig ezek hiányoztak volna belőle, akkor minden típus tökéletességét is magába hordozza. Mert így a belső késztetésnek a tulajdonságot kiélező hatását elkerüli, és teljes emberségét tudta élni. Az eneagram típusok mindegyike autentikus személyének a részévét vált, vagy a részét képezi. Az ő személyisége, a mind a 9 típus magában foglalja, méghozzá a legjobb minőségében. Így aztán Jézus modelljévé válhat az egyes típusok fejlődésének. Ő mindegyikben a tökéletességet képviseli, tehát minden típus végig gondolhatja, hogy Jézus hogy is viselkedik. Jézus mit is csinál? Jézus milyen lépéseket tesz? Jézusnak milyen a magatartása? Milyen Jézus tökéletes személyisége? És hogyha mi valamelyik típushoz tartozunk, akkor érdemes ebből a szempontból nézni Jézust, mert ő tökéletes ember. Minden személyiség típusnak a tökéletességét mutatja meg. Hát 3 kérdést fogunk vizsgálni ezekben a részekben. Az egyik az, hogy hogyan vannak jelen Jézusban az egyes típusok jó tulajdonságai. Hogyan vannak jelen Jézusban az egyes típusok tökéletes tulajdonságai. Ugye emlékeztetek arra, hogy az eneagram nem csak 9 típust határoz meg, nem csak azt mutatja meg, hogy mik a belső késztetéseink, mik a gyökérbűneink, hanem azt a és megmutatták a kutatások, hogy minden személyiségtípusnak van egy fejlettségi szintje. Most leegyszerűsítve, 9 fejlettségi szint van. Amikor megváltva van a személyiség, amikor nem rabja a gyökér bűnéből következő késztetéseknek, amikor nem fogja ezeknek, akkor a legjobbat tudja hozni abból, ami Isten neki adott. Ugyanakkor, amikor az Istentől és az emberektől és önmagától való elszakítás helyzetében van, végzetes elszakításban, akkor pedig szinte beteges állapotban van a személyiség. És árt nem csak önmagának, hanem a környezetének, mindenkinek is veszélyes tulajdonképpen szociálisan. És ezt a 9 fejlettségi szintet is mutatja az eneagram kutatása. És ugye ebből az következik, hogy mivel Jézus bűn nélkül való, nincsenek ilyen kényszerítő belső késztetései, minden típusnak a legtökéletesebb változatát tudja magában hordozni. És ebből a szempontból, amikor mi fejlődésre gondolunk, hogyan és milyen irányba kell mennünk, akkor Jézust úgy kell néznünk, hogy ő az adott típusnak is a legjavát nyújtja nekünk, és a legjavát mutatja nekünk. 3 kérdést teszünk fel majd az egyes típusoknál. Még egyszer ismétlem, amit az előbb mondtam, az elsőt, hogy hogyan vannak jelen Jézusban az egyes típusok jó tulajdonságai? Hogyan vannak Jézusban a legjobb tulajdonságai? Az egyesnek a

0: ötösnek, stb. Ötösnek, hetesnek, kilencesnek. Ezt fogjuk megvizsgálni másodszor. Hogy mi a belső késztetésben megtalálható buktató, vagy csapda, amely a személyiségtípusban fenyegeti azokat az értékeket, amiket Jézus magába hordoz. Azokat a kincseket, azokat a tökéletességet. Mi fenyegeti? Hogyan fenyegeti? Ezt a kérdést teszik fel, és harmadszor pedig azt, hogy Jézus hogyan került el ezeket a csapdákat? Hogyan tudott szabad maradni? Hogyan volt szabad mindenféle ilyen belső késztetéstől? Ez a három kérdés megvizsgálása azt hozza magával, hogy egy felfedező útra indulunk Jézus belső világába. Jobban meg fogjuk ismerni Jézust is, és jobban fel fogjuk ismerni a mi követendő utunkat. Hogyha hasonlítani akarunk az adott típus legjavához, akkor Jézust kell néznünk. Jézus magatartásának a magyarázataira fogunk rájönni. És ez pontosan az, amit az evangélium róla leír. Nekem ezért tetszik egyébként az Ellen módszere, mert a alapja is az evangélium tanításából jönnek, az alapjai a keresztény hagyományokból jönnek, és a kiútja, hogy az embert fejlődésre segíti, az pedig abba az irányba mutat, hogy előtted van Jézus, mint az adott típus legtökéletesebbje. És ezért a te fejlődésed iránya Jézus. És a következő részben az adott most tanulmányozott típusnak a három kérdéses elemzését fogjuk elvégezni. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja hallgatói családot, Szabó Tamást hallottátok az Ismert meg magad műsorban.
1: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Hírpercek.
1: Az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján kezdődött meg az új tanév az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatói számára. Daganatos beteg gyerekek alkotásaiból nyílt kiállítása Nemzeti Múzeumban. Orvosokkal vitatták meg az élet kezdetének kérdéseit. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Jeles napon kezdődött meg az új tanév az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatói számára, az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján tölthettek el együtt egy napot a királyok városában. A szentmisét Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa mutatta be, aki homiliájában Szent Adalbert és Szent Gellért alakján keresztül beszélt a nevelői hivatás erejéről, a hitoktatók szolgálatáról és arról a sokszor láthatatlan munkáról, amely évekkel később hozhat gyümölcsöt egy gyermek életében. A szentmisén koncelebrált Kelemen László a főegyházmegye hitoktatási felügyelője, és Sankó László Újpest kertvárosi plébános számolt be az egyházmegye Facebook oldalán. Török Csaba azt kívánta a hitoktatóknak, hogy higgyenek a kimondott szóban, Isten szavában és abban a szolgálatban, amelyet saját életükön keresztül végeznek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás, Lélekrajzok a fényben címmel csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás 195 gyerek alkotásán keresztül beszél az életről, reményről, emberi méltóságról és arról a közelségről, amelynek akkor is felelőssége van egymás iránt, amikor az élet a legnehezebb arcát mutatja, mondta a tárlatot megnyitó köszöntőjében Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, adta hírül az MTI. Ez a kiállítás nem a betegségekről szól, hanem arról az életről, amely a betegség közepette is jelen van. Nem azt szeretné megmutatni, hogy mit vett el a betegség, hanem azt, hogy mennyi minden marad meg közben. A szeretet, a család, a barátság, a kíváncsiság, az alkotás öröme, a kreativitás, emelte ki az igazgató. A tárlat október 4-ig látogatható. Szeptember 1-én Legyen mindenkinek születésnapja címmel életvédő estet szerveztek, melynek második kerekasztal beszélgetésében orvosok járták körül az abortusszal kapcsolatban felmerült aktuális kérdéseket, a szívhangrendelet, az esemény utáni tabletta és az abortusz tabletta vény nélküli elérhetővé tételének bevezetését, tájékoztatott a Magyar Kurír. Az estet keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke moderálta. Bálint Balázs, szülésznőgyógyász, a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság elnöke, Gulyás Ádám, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának főtitkára, és Rojkovics Bernadette, főorvos, a Magyar Biotetikai Társaság elnöke fogalmazták meg szakmai véleményüket az adott témákban. A beszélgetés végén a szeptember 12-én megrendezendő mindenki születésnapja sétára invitáltak.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerre járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Almási Tamás atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
6: Istenem, add, hogy mindannyian rá tudjunk fókuszálni. Azok az emberek, akik egy picikét a lelkük mélyén te feléd tekintenek, hallják meg a te szavadat. És nem biztos, hogy egy emberi hallható szóra kell itt gondolni, hanem bármilyen jelzésre, amelyet a lelkük mélyén megkapnak. Erre kérlek, Istenem, hogy a Szentlélek sugallata, lelkületek is szellő fuvallata, lángnyelve érintse ezeknek a fiataloknak a lelkét, hogy bátran induljanak el te feléd, hiszen a döntetlen állapotok nem jók. Döntést kell hoznunk minden pillanatban, hát az életünk legfontosabb pillanatai a pár, vagy választás, vagy a hivatás választás, ebben légy velük, Istenem. Amen.
5: Almási Tamás atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
0: Mária Rádió.

0: Az élet forrása, táplálékunk és barátunk az oltári szentség.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Osztia Zoltán vagyok, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánosa. Mária Rádió hallgatói, közösségünk 96. adását hallgathatják a mai napon. Különlegesen fontos témához érkeztünk az életvédelem körében, az Élet forrása című sorozatunkban. Tisztelettel köszöntöm dr. Szegedi Andreát, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány kutató szakemberét. Személyes bemutatkozást kérek szépen először, hiszen egy kutatótól mindig az ember egy kicsit megijed.
2: Először is köszönöm a lehetőséget, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Szerintem egy kutatóban annyi ijesztő van talán, hogy mi nagyon szeretjük az adatokat. De azt gondolom, hogy igazából akkor csináljuk jól a dolgunkat, hogyha az adatok mögött mindig látjuk az embert, és mindig látjuk az egyéni sorsokat és a történeteket. Attól leszünk jó kutatók és jó elemzők, hogyha mindezt látjuk. Az adat az önmagában csak egy szám. A mi dolgunk az, hogy meglássuk, hogy mi van ezek mögött, a számok mögött.
1: Viszont azért olyan nagyon fontos, mert nem érzelmi alapokból formálunk véleményt, illetve nem ideológiai előfőtevésekből gondolkodunk, hanem valóban tények számunkra számít a valóság. Fogunk beszélgetni ma sok mindenről, de először az 50 pluszos korosztályról legyen szó, és aztán ezzel kapcsolatban pedig a generációk egymáshoz való viszonyáról. Na nézzük akkor először az adatokat, jó?
2: Nézzük akkor az adatokat. Az, hogy miért fontos ez a téma, mert ugye itt látjuk hátul is, hogy Életvédők Szövetsége az életvédelmet nagyon sokszor, szerintem az esetek többségében az élet kezdetével azonosítják.
1: Jaj, de jó, hogy ezt tetszett mondani. Nem, ezt újra és újra hangoztatjuk a szövetség kapcsán is, hogy az életvédelem nem azonos az abortusszal, hanem igenis a fogantatástól kezdve az e világból való távozásunkig minden korosztály minden témája ide tartozik, és hát akkor most nézzük, és nem is csak az eutanázia, mert az életvégi kérdések között is mindig a negatívumok kerülnek elő, de nem, most pozitív irányból fogunk közelíteni ehhez a korosztályhoz.
2: Én azért örülök ennek, mert ugye nagyon sokat beszélünk a fiatalokról, ami a gyerekvárolásról, a fiatalokról, az e-generációról, ami egy nagyon fontos dolog. Mindeközben, és itt jönnek az adatok, nem nagyon szembesülünk még azzal, hogy több 64 év feletti van, ezt akár nézhetjük Európai Uniós szinten, akár Magyarországon, mint 14 év alatti. Ugye előregedő társadalmakban élünk, ami azt jelenti, hogy kevés gyerek születik, és hát ami a jobbik hír, hogy jóval tovább élünk, tehát nő az időseknek a száma. Szoktam mondani itt adatokat, hogy úgy nagyjából érzékeltessem, hogy milyen ütemben növekszik az idősek száma, és akkor most egy picit tekintsünk el Magyarországtól, hanem most egy kicsit globális módon gondolkodva a világviszonylatban. Ugye 1950-ben 200 millió 65 év feletti élt a világon. Ez azért nem egy olyan borzasztóan nagy szám, hogyha előre tekintünk, akkor 2050-re, tehát nem is olyan beláthatatlan időn belül, 2 milliárd 65 év feletti lesz a Földön. De nem csak nem elég, hogy a 65 év felettiek száma nő, hanem ahogy említettem, egyre tovább élünk. Nagyon dinamikusan nő például a 80 év felettieknek a száma. Ezt nagyjából úgy szoktam érzékeltetni, hogy 1950-ben az egész Földön élt 15 millió 80 év feletti, akiket most gondoljuk kell, hogy mondjuk itt mindenki elköltözik a Kárpát-medencéből, beköltözött volna akkor az összes 80 év feletti, és nagyon kényelmesen elfértek volna a Kárpát-medencében, mert nagyon sokkal többen, kevesebben nem lettek volna, mint az akkori lakosság. De ha előre tekintünk egy kicsit 2050-re, akkor 400 millió 80 év feletti lesz a Földön, ami azt jelenti, hogyha egy kicsit előre tekintünk, gyakorlatilag mindenkit kiköltöztetünk az Európai Unióból, meghagyunk körülbelül 30 millió főt, akkor az ő helyükre pont be tudjuk költöztetni a világ összes 80 év felettiét. Tehát nagyjából azt képzeljük el, mint hogyha összegyűjtenénk az összes 80 év felettit, és az mind mondjuk az Európai Unió lakosságát tenné ki. 30 milliót meghagynánk, aki fiatalabb 80 évnél. És ez egy nagyon komoly kihívás elé állít minket, mert nem nagyon volt még rá példa a világon, hogy ilyen hosszú ideig ennyien éltünk. Persze éltünk hosszú ideig, azért nagyon sok példát tudunk mondani, amikor évszázadokkal ezelőtt is voltak matuzsálemek. De ha a születéskor várható átlag élettartamot nézzük, akkor soha nem volt még ilyen magas. És ha megengedi, mondok erre megint egy példát, hogy mondjuk nagyjából az 1900-as években mondjuk olyan 40 év körül volt a születéskor várható átlagos élettartam, mondjuk 1950-ben meghaladta a 60 évet, és most azért nálunk is már 77 évhez közelít. Ha az uniós átlagot nézzük, akkor ott már meghaladja a 81 évet, de hát vannak ennél sokkal öregebb társadalmak is, mint például Japán.
1: De hát látjuk a mi közösségeinkben, vagy családjainkban is, hogy hányan élik meg most már a 90 éves kort, és hogy ez milyen gondot jelent a családtagok számára, hogy megfelelő az emberi méltósághoz igazodó gondoskodással vegyék körül a családtagot.
2: Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy nagyon sok szempontból kiragadhatjuk, hogy ez hol jelent lehetőséget, hol jelent kihívást. Egy biztos, hogyha kezelni szeretnénk ezt a kialakult helyzetet, akkor egy nagyon komplex gondolkodásmódra van szükségünk, és akkor biztos, hogy nem fogok mindent felsorolni arra, hogy kinek kéne ebben gondolkodnia, de igen, ott van például az egészségügy, a megelőzésben, az ápolásban, ott van a szociális szféra, az idős gondozásban. Ott van például az oktatás, mert hogy nézzük meg, hogy hány szenior tanfolyam van, ahol megjelennek a 60 év felettiek, mert frissen tartja őket. Ott van az, hogy egyre többen maradnak bent a munkaerőpiacon. Van, aki kényszerből, mert hogy szüksége van arra a pénzre, van, aki azért, mert szereti a munkáját, és örömet okoz neki. Ott van az akadálymentesítés például, ott van az egyházak felelőssége, ott van a családok felelőssége. Tehát, és nem fogom folytatni a sort, mert akkor lejár a munkaidőnk, vagy a műsoridőnk, bocsánat, de gondoljunk bele, hogy mennyi helyet kell átgondolnunk, ahhoz is megváltoztatnunk, hogy ebben az újonnan kialakult rendszerben mindenki jól érezze magát.
1: Mi tudunk mondani arról, hogy vajon mik az okok, amelyek ilyen módon tolják ki a, talán nevezzük azért néven ezeket, hogy mi az, ami ennyire kitolja az átlag életkort határát?
2: Az életminőségünk, tehát nyilvánvalóan ugye ott van az, hogy nagyon sokat javult az egészségügyi ellátás, hogy jobban hozzáférünk.
1: Nem csak a gyógyszerekről van szó.
2: Nem, általában véve az egészségügyi ellátás, és ebben benne van például a megelőzés is. Hogy egészségtudatosabbak lettünk, ami nem azt jelenti, hogy nincs megoldandó problémánk, azért itt szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy bizony azért mondjuk a magyar lakosságnak az egészségügyi mutatói még messze nem jók, tehát hogy van hova fejlődnünk, de nagyon sokat fejlődtünk. Ott van az, hogy jobban hozzáférünk tiszta ivóvízhez, megfelelő élelemhez, élelmiszerhez. De hát mindez közrejátszik abban, hogy tovább élünk. És akkor itt nem csak az alakul át, hogy mondjuk mennyi ideig élhetünk, hanem például az idősödésről, vagy az öregségről alkotott fogalmunk is átalakulóban van.
1: Vagy éppenséggel a halál és azzal való szembesülés. Hogyan kell elkísérni odáig, a nagykapuig a szeretteinket, családtagjainkat.
2: Pontosan. És ez nagyon sok kihívást rejt megint magában.
1: Szociális szféra számára ez mit jelent, milyen fajta tehertétel, vagy akár a nyugdíjrendszert illetően?
2: Kezdem a szociális szférával. Jelen pillanatban, hogyha valaki szeretne bekerülni mondjuk egy idősek otthonába, akkor egy olyan 30-40 ezres várólista van.
1: Bizony.
2: És hogyha most vadul elkezdünk idős otthonokat építeni, és bár így lenne, akkor sem fog ugrásszerűen javulni a helyzet, mert az idősek száma is nő.
1: Bár itt azért, viszont csökken azoknak a száma, akik a gondozásban szakemberként vesznek részt.
2: Ez nagyon komoly kihívás, és ez egy nagyon fontos szempont az idős gondozásban. Talán még annyit hadd mondjak, hogy azért az idős gondozásban azt látjuk, és mindenféle tanulmány ezt igazolja, hogy ameddig lehet, az időseket a saját otthonukban, családban kell ellátni.
1: Hát persze, az a szeretet, amit a családtag

0: kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionárisok megérkeztek a 16. században. A spanyol katolikus misszionárisok. Míg a déli szigeteket ugye késő fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek, és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba. Tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszáma és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne szó, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Tehát ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
1: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
0: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, hogy én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek. A nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras. Tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, trópusi. Maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyása van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül 4-5-szer megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
1: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
0: Nagyon köszönöm!
1: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
3: Ki tudja hány éve már, 20 vagy 30, az 50-es évek elején, amikor a kis újpesti templomunkat építgettük, akkor egy virág vasárnap, egy ilyen adakozó vasárnap volt, borítékokat tettünk le, amíg félig kész templom kis székeire, hogy mindenki tehet bele ajándékot, előre már meghirdettük, hogy befejezhessük a kis templomunkat, és tényleg valóban szépen jött az összeg, be is fejeztük. Az egyik borítékban azonban pénz helyett egy kis cédula volt, arra rá volt írva, hogy kedves tiszteletes úr, nekem pénzem nincs. De időm van, és tudom, hogy 32 körzetre osztotta a gyülekezetet, és mind a 32 körzetet látogatja valaki, és tudom, hogy múltkor hirdette, hogy egy körzetnek, a legnehezebbnek nincs gazdája. Én szívesen elvállalom annak a körzetnek a látogatását, és azt a családokat abban a körzetben meg fogom látogatni. Megvallom itt most már utólag, hogy olyan riadtan olvastam, hiszen ismertem. Hát én bizony magamtól nem bíztam volna rá körzetet. Azt is tudtam, hogy egy bizony egy kicsit zűrös, zavaros a család élete, de hála Isten a gyávaságomnak,

0: Nem mertem azt mondani, hogy nem. Gondoltam, hát ha már ő felajánlkozik, és odaadtam a körzeti névsort, és most is meghatva számolok be, testvérek, hogy 10 év múlva olyan 18-20 családból állt egy körzet. Abból a körzetből, a 18-20 családból szinte mindenki elkezdett templomba járni, voltak, akik nagyon komolyan megtértek, szolgálók lettek, maguk is körzet látogattuk. És akkor egy nagyon súlyos és gyors betegség ezt az asszonytestvérünket elvitte. Én még olyan temetésen ritkán vettem részt. Olyan sokan a gyülekezetből egy egyszerű munkásasszony temetésén még nemigen láttam, hogy részt vettek volna. És nem csak úgy, hanem könnyes szemmel és virággal. És mikor vége volt a temetésnek, és magam is meghatva jöttem ki a temetőből, valaki megállt mellettem, és azt mondotta, hogy tiszteltes úr, köszönjük, hogy Katókára bízta ezt a körzetet. Nem tudom, hogy tudja-e ön, hogy megmentette a házasságunkat. Addig járt hozzánk, hol a férjemmel beszélt, hol velem. Megmentette, áldja meg az Isten, hogy elküldte hozzánk, és én úgy szégyen. Mert bizony, én csak nem mertem nem küldeni. Mert én arra néztem, akinek láttam, és az én gazdám azt látta benne, akivé lett. Ez a különbség. Mi mindig azt nézzük, hogy ki kicsoda, ami gazdánk azt nézi, hogy kiből mi lehet. A lehetőséget látja bennünk mindjárt. Milyen jó, hogy ő választotta a Katókát arra a körzetre, nem én. És nem kért ez a Katókától többet, mint amit tőle telt, sok telt, és Katóka nem ajánlott fel talán 1000 pengőt, akkor az nagy pénz volt, hanem csak az idejét áldja meg az Isten, sokkal több dolog történt körülötte. Ettől az asszonytól, mikor egy kis vizet kér, a víz akkor keleten élet volt, egy kicsit az életét kéri ennek az asszonynak, az életét is kéri, és hagyd tegyem hozzá, testvérek, hogy nem csak, hogy nem kér többet Jézus Krisztus tőlünk, mint amennyi tőlünk telik, hanem ő se ad kevesebbet cserébe, mint amennyi tőle telik, azaz a víz helyett élővizet, egy kis emberi élet helyett, az ő áradó lényét, élet helyett életet, majdnem így fogalmazhatnám meg, hogy itt életet életért kíván, ad ide az életed, és én életet adok az örök élet vizével, és őt örök életed, te neked, asszony. Életcsere. Az Ótestamentumban így hangzik, szemet szemért, fogad fogért, és itt pedig valami nagy misztérium történik. Életet életért, a szó valós, átvitt, és misztikus értelmében is. Ad ide a vizedet, én adok élő vizet, ad ide az életedet, és én új életet adok neki. Persze szegény asszony nem érti. A testvérek azt tetszene neki, hogy ma olyan nagyon megérteni valaki, aki mennék a Böszörmény út sarkára, és egy nagyon jó öltözött nőnek, férfinek azt mondanám, hogy testvér, ne menjen be a presszóba, én élő vizet adok magának. Lehet, hogy a mentőket. Hát ne csodálkozzunk, hogy ez a szegény asszony azt hiszi, hogy majd valami csodakorsót kap, neki nem kell kútra járni, azután, hogy egy kicsit sarokba szorítva érzi magát egy pillanatra, és elkezd mai szóval teológizálni, teológiai bölcsességbe keveredni, hogy itt imádjuk az Isten, ti ott imádjátok, ti Jeruzsálembe, mint Garizim hegyén. Csak azt nem mondjuk, hogy ez most nincs 2000 év után. Ugye itt kereszt, ott csillag, ide mehetsz, oda nem menj. mert ott letérdenek, oda nem menj, mert csatérdik. Ki hol imádja, testvérek? Mi történt? Hát csodálkozunk, hogy ez az asszony kérdezgeti át, hogy hát hol is kell az Istent imádni. Nem érti tüstént. És ő egy kis vizecskét szeretne, csak egy kis utat megspórolni. Ő egy kis segítséget szeretne csupán, és Jézus pedig életcserét ajánl fel. Merhetem így fogalmazni, testvéreim, hogy nem ez a mi bajunk, hogy mi is egy kis segítséget szeretnénk csak Jézustól, egy kis kisegítést. Életcsere, ó, kérem, nem kell azt túlzásba vinni, az már kicsit sok. Valaki elmondta, hogy a Balaton mellett lekéste a buszát, és ment gyalog az egyik faluból, a másikba az volt az utolsó autóbusz, és még vagy 6-8 kilométert nyári rekkenő melegre porosan kutyagolt, ment előre, és elhúzott mellette egy kis autó, aztán 20 méter előtte lerobbant, leállt. Rosszul adagolta a benzint, vagy mi, és azt mondja, kiszólt belőle egy férfi, egy másik férfi, azt mondja, hogy atyafi, nem tolnál meg egy kicsit a biciklit, ide megyek csak a faluba, vagy az autót, ide megyek a faluba. Azt mondja, megtolatta veletem, aztán visszaintegetett és el. Ugyanoda ment az is az autóval, egyedül egy négyüléses autóba, ahova én mentem volna. Megkért, hogy toljam meg, de az ajtót nem nyitotta ki, hogy üljön már be, maga nem odatta. Bocsánat a hasonlatért, testvérek, nem úgy egy kis pótbenzinnek kérjük mi Jézust. Uram, told meg már az elakadt életemet, látod, bajba kerültem, aztán mikor úgy kizökkenünk a bajból, akkor hátraintegetünk, mint a dél-amerikai indiánok, akik egy évben egyszer jönnek le a hegyről, és elmennek a templomba gyónni, áldozni. Egy évben egyszer, és úgy, ha mondja a fáma, úgy olvastam valahol, hogy a hegytetőn visszanéznek a templomra, és integetnek, hogy adios Krisztus, adios Krisztus, Isten veled Krisztus, Isten veled. Évre ott hagyják. Élik tovább az életüket ott, ahol benne. Testvérek, egy kicsit félve fogalmazom, hogy nem így integetünk, mikor úgy minden rendjén van. Ha baj van, akkor ja Istenem, ja Istenem. Egy körzeti orvos barátom megrendülve mondta el, hogy megy a körzetébe egy ilyen nagy bér, újpesti bérházba, és ott az egyik kukára ráborulva talál egy asszonyt, és rögtön hát az orvosi etika és lelkiismeret, meg az emberség odaállítja mellé, és megkérdezi, asszonyom, csak nincs rosszul, asszonyom, ő nem ismerte meg, hogy orvos, valami táskáját nem látta. Azt mondja, nem uram, segítsen el a liftig, egy kicsit szédülök, rosszul érzem magamat, de mondja az orvos, hát nézze, nagyon rossz a színeim, én fölkísérem magát az emeletre, és akkor megmondta, én orvos vagyok, megvizsgálom, nézze, itt van egy EKG kis készülékem, egy kicsi, nem tetszik ma a színe, nem, csak tessék a liftig engem segíteni, és azt az ötödik gombot nyomja meg, mert az nekem nehezemre esik. Végeimben nem erőszakoskodtam, mondja az orvosbarátom, odáig vittem, megnyomtam az ötödik gombot, másnap kihívtak, mint halott kéne. Szívinfarktus kapott, még aznap délután. Igen, testvérek, egy ilyen fehérhajú öreg bojtárnak tessenek már elhinni. Hogy mi nekünk sokszor az kell, hogy uram, csak odáig az ajtóig segítsen, nyom meg nekünk, mi én az ötödikre fölfelé, igen, mindig, mi fölfelé szeretnénk menni. Az ötödiket nyom meg, aztán hagyd magamra, ne vizsgálj engem, nem kell engem kutatni, ne nézd te a szívembe, ne nézd meg a szívedet, nem kell nekem ékág is, én csak tegyél be a lépbe, hagyd menjek fölfelé. Igen, az áldott orvossal is körülbelül így bánunk el. Kisegítőnek jó, megmentőnek nem kell, de ennek az asszonynak felajánlja ez a csodálatos valaki, ami gazdán önmagát életcserét ajánl fel. És tulajdonképpen az is történik, egy életcsere, hiszen tudjuk, majd olvassuk el otthon a történet végét még. A környék misszionáriusa is lesz ez az asszony. Viszi a hírt, és ott tulajdonképpen egy sikári vagy samáriai ébredés félekhez történik. De maradjunk itt még a történet elejénél, és akkor befejezem. Itt Jézus még ráadásul, hogy elkéri az asszony vizét, és örök életvizét adja neki. Az, hogy életcsere történik, ráadásul még rendbe hozza ennek az asszonynak a házasságát is. Úgy ráadásul. Úgy mellékesen megkérdezi, hogy hol a férjed, és akkor az asszony ott hebeg, habog, és akkor azt mondja, igen, hát öt is volt, ez se igazán az. Én mindig meghatódok, mint lelki gondozó ettől a beszélgetéstől, hogy itt milyen kemény lehetne Jézus ez az idézőjelben mondom, olyan asszonyhoz, és olyan tapinta, olyan kedves. Igen, tudom, ez se az. De azért tovább beszélget vele, nem zavarja. Sőt, egy igaz gyöngyöt nyújt át neki. A tanításainak egyik legszebbik. Ennek, egy úgynevezett ilyen asszonynak mondja el, beszéd közben, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell az Isten imádni. Nem a Garizim hegye a lényeg, nem jeruzsálemi nagy templom a lényeg, hanem az, hogy az Isten lélek, igazságban és lélekben kell imádni őt. Így imádja. Vagy mi mindig azon vitatkozunk, hogy Garizim hegye vagy Jeruzsálem. Értjük ugye, hogy mit szeretnék mondani, és mit nem mondok ki. Lélekben és igazság. Bárhol. Még itt is. Lélekben és igazság. Azt az Isten, aki az ő fiát, a Jézus Krisztus küldte, ezért az asszonyért, és még ilyen öreg emberkékért, és olyanokért, amilyenek mi vagyunk, mindenki magát ismeri, hogy milyen. Milyen minkért, akik magunkat rosszul érezzük, akik betegek vagyunk, akik sokszor úgy érezzük, hogy valahol elvesztettük önmagunkat, érettük. És még egyet mond Jézus, és ez a legmegrendítőbb, és itt be is fejezem. Bemutatkozik ennek az asszonynak. Testvérek, igen. Jézus Krisztus bemutatkozik a samáriai asszonynak, mikor az kezdik gyanítani, hogy itt a messiás, csak nem a messiással találkoztam. Akkor azt mondja, hogy én vagyok az. Leleplezi magát. Bemutatkozik. És utána azt mondja ennek az asszonynak, hogy ez a lélekben és igazságban való imádásnak most kell megkezdődni a te életedben. Nem holnap után. Van itt egy csodálatos szó. Most. Így van, testvérek. Így van. Eljön az óra, és az most van. Nem is kell nekem ámen. Ez az óra, testvérek, most. Ez az óra még a milyen? Biztos, hogy lesz holnap. Még egy óra. Én mindenkit szeretettel hívok, hogy jöjjön el holnap is. De biztos, hogy mindenki el tud jönni holnap. Én magam felül egyáltalán nem vagyok biztos. Ez, hogy őt lélekben, igazságban imádjuk. Imádjuk. Ne csak kérincseim, imádjuk azt, aki most is jelen való, aki dicséretre méltó, áldassék az ő szent neve, aki érettünk is jött, aki hajlandó volt ma is velünk szóba szívünkhoz szólni. Nem kér többet tőlünk, mint amennyit telik. Ezt a ilyen-olyan megrugdalt, megkarcolt, megtördelt, omló-bomló kis nyomorult életünket kéri, és cserébe adja az övét, az élővizet, az örök életet, mert nekünk ilyen gazdánk van. Most is, ma is. Imádjuk őt lélekben és igazságban, csöndesedjünk.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján kezdődött meg az új tanév az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatói számára. Daganatos beteg gyerekek alkotásaiból nyílt kiállítása Nemzeti Múzeumban. Orvosokkal vitatták meg az élet kezdetének kérdéseit. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Jeles napon kezdődött meg az új tanév az Esztergom budapesti főegyházmegye hitoktatói számára, az esztergomi bazilika felszentelésének 170. évfordulóján tölthettek el együtt egy napot a királyok városában. A Szentmisét Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa mutatta be, aki homiliájában Szent Adalbert és Szent Gellért alakján keresztül beszélt a nevelői hivatás erejéről, a hitoktatók szolgálatáról és arról a sokszor láthatatlan munkáról, amely évekkel később hozhat gyümölcsöt egy gyermek életében. A Szentmisén koncelebrált Kelemen László a főegyházmegye hitoktatási felügyelője, és Sankó László Újpest kertvárosi plébános számolt be az egyházmegye Facebook oldalán. Török Csaba azt kívánta a hitoktatóknak, hogy higgyenek a kimondott szóban, Isten szavában és abban a szolgálatban, amelyet saját életükön keresztül végeznek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás, Lélekrajzok a fényben címmel csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás 195 gyerek alkotásán keresztül beszél az életről, reményről, emberi méltóságról és arról a közelségről, amelynek akkor is felelőssége van egymás iránt, amikor az élet a legnehezebb arcát mutatja, mondta a tárlatot megnyitó köszöntőjében Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, adta hírül az MTI. Ez a kiállítás nem a betegségekről szól, hanem arról az életről, amely a betegség közepette is jelen van. Nem azt szeretné megmutatni, hogy mit vett el a betegség, hanem azt, hogy mennyi minden marad meg közben. A szeretet, a család, a barátság, a kíváncsiság, az alkotás öröme, a kreativitás, emelte ki az igazgató. A tárlat október 4-ig látogatható. Szeptember 1-én Legyen mindenkinek születésnapja címmel életvédő estet szerveztek, melynek második kerekasztal beszélgetésében orvosok járták körül az abortusszal kapcsolatban felmerült aktuális kérdéseket, a szívhangrendelet, az esemény utáni tabletta és az abortusz tabletta vény nélküli elérhetővé tételének bevezetését, tájékoztatott a Magyar Kurír. Az estet Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke moderálta. Bálint Balázs, szülésznőgyógyász, a Magyar Pre és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság elnöke, Gulyás Ádám, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának főtitkára, és Rojkovics Bernadette, főorvosa, Magyar Biotetikai Társaság elnöke fogalmazták meg szakmai véleményüket az adott témákban. A beszélgetés végén a szeptember 12-én megrendezendő mindenki születésnapja sétára invitáltak.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki!
1: Amen! Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádióból. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászárt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérrel étkezett. Nincs olyan emberi szenvedés, melyet Jézus meg nem ismert volna ebben az iszonyatos órában. Átéri a legsúlyosabb lelki betegségben szenvedők szorongását, minden ördögi hallucináció megkísérti, vérrel étkezik. Adj meg nekünk, Jézus, hogy gyöngéden szeressük azokat a betegeket, akik a leginkább hasonlítanak rád a szenvedésben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az útban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki édettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Mi atya, bocsánat, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelvelítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka. akit érettünk, megostoroztam.
2: Az.
4: Mennyei atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat, és Jézus ostorozásakor folyt drágalátos vérét, engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért, ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián, a környezetemben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, és

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk,

0: halálán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka. Akit érettük, tövissel koronáztak. A katonák levetköztették, és vörös köppenyt adtak rá. Tövisből koronát fontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megaláztatásból, meggyalázásból szőtt bíbor köppenye soha se felejtesse el velünk léma hallgatását. Akkor is, örökre, értette szem ember, hogy tanuld meg a földig meghajló, megbocsájtó, mindvégig szerető alázatot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, akit éretünk a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te ne ismertél volna, és ne szenteltél volna meg a kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóborlók vizéről, s vigy a bennébe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak vizsgálatra.
3: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Csak Szűz Mária állt erős lélekkel a kereszt alatt, mert hitte, hogy a szenvedést követi a boldogság, a halált a feltámadás. Aki Istenbe kapaszkodik, annak nem kell félnie semmitől, nehezebb időkben sem. Igyekszem el lépésről lépésre egyre erősebben Istenre hagyatkozni, a szenvedéseket is vállalva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.
3: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Borbás Mária televíziós műsorvezetővel Patkoló Éva beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Borbás Marcsi televíziós műsorvezetőt, és arra kérem, hogy egy kicsit beszéljen magáról. Milyen út vezetett a műsorvezetői pályáig?
2: Hú, nagyon régen volt. Hát,
1: kezdjük
2: véletlen
1: a
2: volt.
1: Családtól, milyen család?
2: Én a Bácskában, Madarason, a szerb határon, akkor még jugoszláv határ volt, amikor ott gyerekeskedtem, ott nőttem fel. Ez egy sváb-magyar település. A környékben az összes többi település délszláv, sváb és magyar, tehát hármas, nálunk Madarason csak svábok és magyarok élnek. Fele-fele körülbelül, az én őseim ugyanezt a képet mutatják, egy picit több a sváb, mint amennyi a magyar gyökér. A magyar gyökér viszont nagyon erős, tehát Bácska és Bánáti őseim vannak, ami ugye nagyon meghatározó. Ezt kollégáim már szokták is mondani, lehet, hogy túlzottan is. Tehát valószínű, hogy az egész mai személyiségemet még mindig azt határozza meg, hogy Bánáti és Bácskai gazdálkodók voltak az őseim. Ezért nagyon erőteljes, de azért arra is büszke vagyok a sváb felmenőkre, mert nagyon dolgosak, nagyon áhítatosak, nagyon családközpontúak, nagyon tiszták, tehát a rendszeretet, a szorgalom, az gondolom, hogy onnan jön. De van egy tótága is a családnak, ami azért fontos nekem, mert ugye ez ma a Kárpát-medence, és én magam is érzem, hogy mi a jellemző az egész Kárpát-medencére, hogy olyan szépen együtt tudtak élni, és tudunk élni a különböző nemzetiségek. Úgyhogy ott jártam iskolába, egy nagyon-nagyon nagy általános iskola volt, és nagyon jó tanárok. Az én osztályfőnököm is az édesanyám osztályfőnöke volt, ami szintén ilyen nagyon meghatározó, mert nagyon, nagyon fontos szerintem a nevelésben az, hogy ismerjék egymást az emberek, az egész családot, ami ma nagyon nehéz, azt látom, ez még mindig a falu kiváltsága. Tehát édesapám még tanyasi iskolába járt, és hát voltak még tanyasi iskolák, vagy volt tanyasi iskola is az én gyerekkoromban. Tehát nem lehetett eltitkolni semmit, és ez a falu lényege, hogy őszintévé nevelte az embereket, hogy ott nagyon gyorsan kiderült minden, ott nem lehetett eltitkolni dolgokat, nem lehetett gazemberkedni, mert akkor azt kivetette magából, először az iskolában kiderült, tehát mindjárt az iskolában elkezdődött ez az őszinteségre nevelés. Hát de az időszakot nézve ugye azért azt tudni kell, hogy mondjuk templomban nem volt szabad járni, úgyhogy én úgy mentem vasárnapi misére, emlékszem, hogy elmentem ilyen mindennapos ruhába a sarokig, ott levetettem azt a kabátot, vagy azt a pulóvert, és alatta volt az ünneplő ruha. Tehát alattunk lakott a pártitkár, és akkor ezt így meg kellett oldani. De aztán megoldottuk ezt, tehát ez is úgy hozzátartozott, hogy erről nem beszélünk, meg ez nem is kellett kérdést feltenni, mert mindent tudtunk picikorunktól. Tehát ez olyan természetesen folyt. Úgyhogy ez egy ilyen, én nagyon-nagyon szeretem azt a falut a mai napig.
1: Azok az értékek, amit most értéknek tart, ezeket mind Madarasról hozta még gyermekkorából?
2: Hát egyrészt hoztam a genetikával, mert olyan családomban, ahonnan ezt lehetett örökölni is, és hát az első pillanattól kezdve a példamutatás, igen, a szüleim példáját, tehát soha, mindig azt szoktam mondani, hogy minket nagyon szabadon neveltek a szüleink. Tehát én nem emlékszem olyanra, hogy úgy szigorúan belén kellett volna verni valamit, vagy állandóan kötekedni kellett volna velünk, vagy fegyelmezni, mert ők is úgy éltek, amit elvártak tőlünk. Tehát ez egy a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy az egész környezetünk olyan volt, amilyennek lettünk mi. Tehát ez olyan szépen észrevétlenül kialakult. Tehát azt gondolom, hogy az erős alapok, igen, azok onnan származnak. Tehát ez kétségtelen. Édesapám, önmat elvesztettük tavasszal, és az első könyvem, ami még tavaly karácsonykor jelent meg, csak annyit tudtam neki beleírni, hogy köszönöm, hogy megtanítottatok az épp eszű életre. És az ember akkor még nem is tudja, hogy mi miért van, és minek mi lesz a következménye, és én nem tudom azt mondani, hogy milyen sok pénzt, meg időt öltek abba, hogy én nyelveket tanuljak, és mit tudom, hogy milyen zenei képzettséget legyen, hanem egyszerűen csak egy épeszű embert neveltek. Megtanítják élni az emberek, ma is a gyerekeiket, meg mindenhol megtanítják, csak az én értékrendem persze az az enyém. Tudom, hogy az ember azt gondolja, mindenki szerintem, hogy ő egy jó értékrend szerint ér, mert a maga értékrendje. De hogyha így megpróbáljuk felülről nézni a helyzetet, akkor nem véletlen, hogy én nem vágyom ékszerekre, és nincsenek is, nem véletlen, hogy nem vágyom különösebb luxustárgyakra, amik nincsenek is, hogy én nekem az úgy jó, ahogy van. Tehát én nem akarok halmozni, nem szeretek megbántani embereket, nem szeretek átgázolni embereken.
1: És lehet így is?
2: Hát, mint látszik, lehet. Igen, ez abszolút működik. Igen, ez egy nagyon nagy közhely, ez a tükör dolog, hogy azt kapod vissza, meg azt látod, de ez így van. Tehát az ember olyan embereket vonz maga köré, amilyenek között jól érzi magát, tehát én körülöttem, én nem tudok rossz embert mondani. De az egy nagy szerencse, hogy én nem gyűlölök senkit, tehát hogy ez annyi fölösleges energiát vehet el, hogyha valaki azzal van elfoglalva, hogy gyűlölködjön. Ez tényleg egy ilyen óriási nagy szerencse. És ezek nem akarok itt nagy pátoszos lenni egyáltalán. De én örülök, hogy erre nem megy el energiám.
1: A gasztroangyallal járja az országot, bemutatva a hazánk tájait, embereit, ízeit. Mit ad önnek ez a műsor? Most arra gondolok, hogy ugye ön Madarasról származik, tehát a vidéki életet ismeri. Ennek ellenére előfordul, hogy rácsodálkozik még mindig a körülöttünk levő világra?
2: Hát a sokszínűsége miatt csodálkozom rá. Nagyon-nagyon fontosak a hagyományok, de csak az a legfontosabb, ami alapot ad ahhoz, hogy ma egy szép életünk legyen, vagy a lehetőségekhez képest a legszebb. Meg kell őrizni, és ismerni kell a történelmünket, hogy fejezem ki magam, hogy ne legyen furcsa vagy bántó. De nem biztos, hogy mindent ma használni kell. Az ismeret fontos, de használni, a Gál Levente szavaival élve, csak a parazsat hozzuk el a múltból, a hamutot kell hagyni. A parázssal még tudunk mit kezdeni, a hamuval már nem. Tehát azokat a dolgokat kell elhozni, és azokkal kell komolyabban foglalkozni, vagy beépíteni az életünkbe, amikre újból építeni lehet, amik a gyerekeinknek, az unokáinknak a hasznára válik majd, és nem fölöslegesen veszel energiákat. Tehát akkor örülök nagyon, amikor olyan közösségeket találok, vagy olyan fantasztikus embereket, akik e szerint élnek. És akkor csodálkozom rá, hogy mennyi új dolog van még, amit nem láttam. Mindig azt gondolom, hogy hát már nem tudnak újat mutatni. És aztán minden egyes héten kiderül, hogy ó, dehogy is nem. Mert minden ember külön egy csoda. Egyébként az egész műsornak ez a lényege, hogyha találunk olyan embert, aki egy kis csoda, akkor repül a műsor tőle. Úgyhogy az embereken múlik minden. És ezt észre is vettem, hogy egy-egy település akkor kezd el nagyon fejlődni, hogyha van egy mozgatórugó. És egy ember elég, ez olyan érdekes, hogy igenis tud egy fecske nyarat csinálni. Igenis tud. Tehát mindig azt mondom, hogy ahol úgy megrekednek a dolgok, vagy még nem indult el, az, ami a legtöbb helyen elindult, hogy újból gazdálkodnak, hogy újból közösségek vannak, mert ugye ez most ennek az időszakát éljük, hogy újra közösségeket kell teremteni, mert valamiért ezek megszűntek. Mindig mondom, hogy csak egy ember találjatok, és minden egy-két év alatt helyreáll. Olyan érdekes.
1: Rohanó zajos világban élünk, most ez azért jutott eszembe, mert említette a hagyományainkat. Ugyanakkor az ember lelke csendre vágyik, és nagyon sokan fordulnak más kultúrák felé, meditáció felé például, ami mondjuk nem rossz, de hát régen hogy csinálták ezt a paraszt emberek? Hát, hogy találtak megnyugvást?
2: A következő kép, amitől egyszerűen én meghatódom. Azt a képet mindenki képzelje maga elé, amikor a paraszt ember egy nagy szénás szekérrel, ami úgy omlik le a szekérről minden irányba,
1: látjuk, előttünk
2: baktat van. A lemenő napban hazafelé, fönnül a széna tetején, és a kutyája szalad utána. De ezek az emberek egész nap kimentek hajnalba a kaszálóra, lekaszálták a szénát, rendre rakták, a másik oldalon, ami már le volt kaszálva, megforgatták, a harmadik oldalon pedig, ami már megszáradt, fölpakolták és vitték haza, és a gyerekek vitték utánuk az ennivalót. Egész nap magukban dolgoztak. Csendben voltak. De dolgozott. Majd fölült a szénás szekérre, és minimum egy óra még hazabaktatott. Hát vajon mit csinált? Meditált. És nekik ez mindennapos volt. De mondok másikat, az én gyerekkoromat is. Amikor elmentünk kikapálni a földekre, ugye nagyon sokat kellett dolgozni. Akkor mentünk egymás mellett egész nap, naphosszakat. Egyik oldalamon a nagymamám, a másikon édesanyám, vagy apukám, vagy a nagypapám. És folyamatosan beszélgettünk. Tulajdonképpen az összes bajunkat, problémánkat kibeszéltük. Ma mit tanítanak? Találd meg a gyökerét, beszélt ki. Ezt csinálták. Ez is nagyon hiányzik. De például a nagymamám, aki egy ilyen gyönyörű vályokházban lakott, náttetős vályokházban, és nagyon sokat voltam nála, Borbás nagymama, és akkor szaladtam ide-oda, hát nem mondom, hogy egyszerű gyerek voltam, szerintem gyerekkoromban fiúként viselkedtem, borzasztó voltam, és jöttem, mentem, szaladtam, és ment le, korán sötétedett tél volt, és ahogy szaladtam, csak fölkapcsoltam a villanyt, szaradtam tovább, és ő ült az asztalnál. És oda ment a villanyhoz, ilyen nagy nyugodtan, lekapcsolta, és azt mondta, kisunokám, most egy kicsit maradjunk csöndbe.
1: És egy gyerek megértette ezt?
2: Annyira olyan erős volt ez a hatás, hogy emlékszem, hogy leültem, és volt egy ilyen olyan tinta ceruzája, amit így nyálazni kellett. Nem tudom, emlékeznek erre. És akkor azzal elkezdtem rajzolgatni, és ő meg csak morzsolta a kezében a rózsafűzért. Teljesen csöndben. És ezeket észrevétlenül tanították meg. Tehát ez nem újdonság, hogy meditálni kell, az imádság, a meditáció.
1: És ezt a városi ember is meg tudja tenni, tehát nem kell el szénás szekér, meg paraszti munka.
2: Persze, csak én ugye ebben nőttem fel, ebből tudok igazán példákat mondani. De ez megvolt, ez ugyanúgy, mint ahogy a családi, meg a baráti összejövetelek megszűntek, ezek a dolgok is megszűntek. Nagyon zajos világban élünk, tehát nem mondom azt, hogy ez ma ugyanolyan kézenfekvő vagy egyszerű lenne, mint néhány tíz évvel ezelőtt. Tehát most hirtelen egy teljesen új világban kell megtanulni élni. De egyszerűen muszáj megtanulnunk, mert különben bele fogunk bolondulni. Megbetegítjük magunkat, hát egy olyan vibrációban élünk, nincsenek nyugvópontok. Tehát addig, amíg az én őseim dolgoztak március elejétől november közepéig, még mindent be nem maradtak, majd utána jött 4-5 hónap teljes nyugalom, amikor csak összejártak, együtt maximum tollat fosztottak, vagy kukoricát morzsoltak, a nappal a tyúkok, így nem is véletlen van a mondás, elmentek a tyúkokkal aludni. Hát egy olyan hihetetlen, ma mit nem adnánk, nem 3-4-5 hónap pihenőért, egy hónap pihenőért. És ez most történt, tehát ez egy generáció alatt történt meg, jó, mondjuk másfél. Ez nem lehet.
1: Említette, hogy van a mondás, hogy elment a tyúkokkal aludni. Hogy vannak-e egyáltalán tyúkok, mert pár évvel ezelőtt egy ismerős idős nénit egy vidéki asszony gondozott, és meglepetéssel hallottuk, hogy hevesben él, kertesházban, de zöldségeket, csirkét a Tesco-ban veszi. Na most nem tudom, ön járja az országot, hogy mit tapasztal, változik-e ez esetleg?
2: 5 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a Gasztroangyalt forgatni, akkor hát nagyon nagy bajban voltunk az első évad végén, hogy mit fogunk bemutatni a következő évben, mert nagyon nagy baj volt. Hát elvétve találtunk Konyhakertet, elvétve találtunk Baromfi udvart, nagy állatokat egyáltalán nem, tehát az istállókat le is bontották. És 3 évvel ezelőtt, tehát 2 éve ment a műsor, és azt mondhatom, hogy ez folyamatosan évről évre így van, hogy minden évben könnyebb és könnyebb témát találni. 3 évvel ezelőtt elindultunk tavasszal, és egy csettintésre megváltozott minden. Nagyon, mai napig nem tudom értelmezni, de hát nekem azért nagyon sok budapesti, városi kollégám, operatőrök, rendezők, technikusok vannak, akik nem ennyire a vidékben élnek, mint én, és még ők is ledöbbentek. Annyira szembetűnő volt, hogy egyszer csak így a semmiből újból kinőttek a konyhakertek. Most kezdődik az, hogy jönnek vissza a Baromfi udvarok, és hát én abban reménykedem, hogy ahogy a konyhakerteket követték a szárnyasok, mert azokkal könnyebb bánni, majd visszajönnek a nagyobb állatok is apránként. A kárpáti borzderes az egy szarvasmarha féle, amelyet megmentettek nagyon kedves, ügyes magyar emberek, és az egy nagyon könnyen tartható, kistermetű szarvasmarha, nagyon értékes teje van, sokkal zsírosabb, fehérjedúsabb, mint a többi, és olyan szelíd, mint egy kutya, és nagyon könnyűve, nem rúgja fel a gazdát, tehát nagyon jól vissza lehet tanulni vele a nagyállatos gazdálkodást, és ők nagyon-nagyon álhatatos munkát végeznek, és rengeteg helyre helyeznek most már ki, de az Őrségi Nemzeti Parknak is van már egy programja, hogy kihelyez, így pont ezért, hogy visszajöjjön a nagyállatos állattartás, kihelyez családokhoz 1-2 szarvasmarhát, hogy tanulják az emberek, segítenek. Tehát nagyon sokan most már foglalkoznak azzal, hogy ez visszajöjjön, és nagyon gyorsan jön vissza, tehát nagyon-nagyon pozitív a képem erről.
1: Tehát elindult egy visszafordulás az alapértékeink
2: felé. És nagyon nagy vágtában. Tehát látszik, hogy mi egy mezőgazdasági ország vagyunk. Akárkivel beszélek, szinte mindenki talál egy vidéki nagymamát, vagy dédnagymamát, aki ott van a családban. Tehát ez benne van a genetikánkban. Ezt, hogyha valaki neki kezd, persze sok mindent meg kell tanulni, mert a gazdálkodás az egy nagyon-nagyon komoly összetett dolog, nagyon sok mindenhez kell érteni. De azért sikerül ez ilyen gyorsan a fiataloknak, mert ott a tudatalattiban még ott van, a sejtjeinkben benne van ez a tudás.
1: Említette, hogy gyerekkorában már járt templomba. Uh-huh. Van-e olyan szentírási rész, amire azt gondolja, hogy a vezető igéje? És melyik lenne az?
2: Persze vannak, és el is hoztam. Itt most az egészet olvassam fel?
1: Hát csak egy mondatot, elég egy
2: Egy mondatot, jó. Először is ugye van, tehát az embernek vannak olyan idézetei Bibliából is, szépíróktól is, okos emberektől, amik úgy inspirációt adnak az élethez, vagy segítenek megérteni élethelyzeteket, vagy segítenek megérteni embereket, vagy jelenségeket. És most én egy bibliai idézetet hoztam, ami hosszú, én most ezt nem olvasom fel, de talán az egyik mondata az egy kulcsmondat. A többi jó földbe hullott, s termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik meg 30-szorosat. Tehát ez ugye Jézus egyik példabeszéde a magvetőről.
1: Saját életében ez...
2: Nekem ez az egyik, ami ugye nagyon sok emberrel találkozom. Nagyon sok emberrel kell úgy beszélgetnem, hogy viszonylag rövid idő alatt meg kell ismernem, és el kell érnem azt, hogy ő nyitott legyen felém, és fontos dolgokat mondjon. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. A portrékészítés, az szerintem már picit pszichológusnak is kell lenni. És nekem nagyon sok gondot okozott az, hogy van az, hogy jó szándékú emberekkel körülvéve tényleg jó emberek, és mégis ennyire mások, hogy szándékuk ellenére az egyik sokkal kevesebbre képes, mint a másik. Az egyik sokkal könnyebben adja fel, mint a másik, az egyik sokkal sikertelenebb, mint a másik, és nekem ez erre egy megoldás. Tehát ezt Jézus is látta már, hogy ha szétszórjuk a magot, az egyik a kőre esik, nem fog tudni kihajtani, a másik egy köves talajra kihajt, de nincs elég táplálék ahhoz, hogy életben is maradjon, kiszárad. A harmadik ráesik egy termékeny talajra, de annyi dudva van körülötte, hogy egyszerűen elveszi az életerőt előle, és akkor a negyediknek mondjuk szerencséje van, egy jó termőföldre esik, vagyis egy újabb kupac, és ott is lesznek olyanok, akik egy jó termőföldön csak 30-szoros, van, aki 60-szoros, és van, aki 100-szoros teljesítményt tud nyújtani. És ez nekem az nagyon segített az elfogadásban, meg a megértésben, hogy ez az élet ilyen. Ez a rendje. Tehát ez így van jól.
0: Borbás Mária televíziós műsorvezetővel Patkoló Éva beszélgetett.

Vonj magadhoz, Uram. Szeretnék melletted lenni. Hozzád közel kerülni. Formáld a szívemet, ahogy te szeretnéd, hogy napról napra jobban szeretnéd.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Üdvözlöm Önöket, Riddel Lórend vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Köszöntöm hallgatókat! Mai műsorban egy picit eltérünk a arisztokrácia és nemesség sorsának boncolgatásától, hiszen a mai vendégem egy különleges művész, aki egyszerre kutató, zeneszerző és a tárogató egyik elhivatottabb megszólaltatója. Olyan ember, aki a magyar zenei örökség legmélyebb rétegeit tárja fel. Vendégem Terik József, tárogató művész és népzenekutató. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Hogyan mutatnád be magadat pár mondatban azoknak, akik most hallanak rólad?
2: Tárogató művész vagyok, népzenekutató, zeneszerző, zenei rendező, három gyermekes családapa, lokálpatrióta, és úgy gondolom, hogy egy erős nemzeti identitástudattal megáldott magyar művész.
1: Egy művésznek a pályáját gyakran a gyökerei határozzák meg. Beszéljünk egy kicsit erről, arról a világról, ahonnan elindultál. Tápiószere és tápiómente fontos része az életednek. Milyen volt ott fölnőni, és milyen zenei indítatás határozta meg a gyerekkorodat?
2: Hát én még a múlt évezredben születtem, 1980. november 29-én. Nálunk én voltam a első zenész a családban, tehát nem lehet azt mondani, hogy zenész dinasztia leszármazotta vagyok, viszont pedagógusok voltak többen is, illetve az 50-es években a népi színjátszás az ugye országos szinten is kedvelt volt, és nagyszüleim színjátszók voltak, így talán lehet mondani, hogy maga a zenei véna az talán innen indul. Számomra a legkedvesebb településről van szó, hiszen itt nőttem föl, gyermekkoromat itt töltöttem, igazából kamaszkoromat is, és egészen 20 éves koromig életvitelszerűen itt éltem Tápiószelén. Itt rengeteg muzsikus volt annak idején, de nekem sajnos már nem volt szerencsém azokkal az aktív zenészekkel találkozni, akik aztán a magyarországi zenei életben, meg a magyar zene nemzetközi népszerűsítésében részt vettek. Így hát gyermekkorom a zeneiskolába jártam, mint mindenki más, és a klasszikus tanulmányok alatt párhuzamosan kezdtem el a népi zenekaros közreműködésemet nagybátyám révén, aki néptánc koreográfus volt a vidéken, és igazából 12 éves voltam, amikor elkezdődhetett nekem a vidéken, illetve hát a Tápiómente és a szomszédos Galgamente tánc együtteseinél az a zenei munka, amit aztán azóta is végzek.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy majdnem az anyatejjel együtt szívtad magadba a zenének a szeretetét. Mit találkoztál először a tárogatóval, és mi volt az a pont, amikor eldőlt, hogy ez lesz a te hangszeres világod?
2: Én már gyermekkoromban hallottam a tárogatót, de hát nem volt a környékünkön csak egy bácsinak tárogatója. Minden falunak van egy ilyen története, hogy amikor délután volt és végeztek a munkával az emberek, akkor valaki kiült a háztövébe és tárogatózott. Ez a történet megvolt Tápiószelén is, de hát én gyerekkoromban ki sem tudtam próbálni a hangszert, és igazából én furulya és klarinét hangszer után szaxofonnal folytattam, tehát tárogatót nem is tanultam, a mai napig nem tanultam zeneiskolában egyébként, már csak azért sem, mert nem volt tárogató tanár, és nem volt tárogatóm. 2009-ben kaptam NASA ajándékba a tárogatómat egy 56-os kanadai magyartól, aki annak idején a Soproni Erdészeti Egyetem, amikor egész évfolyam kivonult, ő volt az egyik tagja, és a feleségét és ezt a tárogatót menekítette ki a határon, és aztán nekem adta. Hát ennek 17. esztendeje most már, és igazából az én tárogatós pályafutásom innentől kezdve számítható.
1: Akkor egy komoly történelmi múlttal rendelkező hangszert kaptál. Az indulás tehát erősen kötődik a szülőföldhöz, de az út innen messzire vezetett. Koncertekre, színpadokra és a világ számos pontjára vezetett el téged a Jóisten. Nézzük meg azt az utat egy kicsit közelebbről. Több száz saját tárogató művet írtál. Hogyan születnek ezek a kompozíciók?
2: Hát soha nem úgy, hogy leülök, és én most írok egyet, hanem mindig kell hozzá ihlet. Én nagyon hiszek abba, hogy egyrészt tárogató művészként, meg alapvetően a művészek a Jóistentől kapják ezt a tehetséget, amit mi ugyan ihletnek hívunk, de az, hogy valami érkezik felénk, és valamit mi átadunk a közönségnek, akár egy zenedarab, akár egy zenemű, amit mi írunk, ez a Jóistennek köszönhető, és mi egy közvetítő közeg vagyunk, és én ezért nagyon hálás vagyok, mert ez egy hálás feladat, hogy adni az embereknek. Valóban már több mint 100 művet írtam tárogatóra, és az volt a cél, hogy mindenféle zenei műfajban, amiben egyébként is képviselem a tárogatót, tehát a klasszikus zenétől a cigányzenéig, a népzenétől a jazzig, a latinzenétől a kortárs zenéig, keletkezzenek új számok, de teljesen ugyanabban a elgondolásban kerüljenek megszerkesztésre, és így írok verbunkosokat 19. századi verbunkos sémák mintájára, így írok kortárs műveket 20. századi kortárs műveknek a mintájára, és nagyon fontos, hogy populáris számokat írok, tehát hogy a nem zeneértő közönség számára is könnyen fogyasztható művek legyenek, mert az a meglátásom, hogy ezeket határainkon innen és túl sokkal jobban tudják fogyasztani azok a hallgatók, akik nem szakavatott művészek, akik nem zenetudósok, mert ugye mi jóval kevesebben vagyunk, mint azok, akik hallgatják igazából a zenét, és amikor koncertembe beemelem az ismert magyar, meg nemzetközi számok mellé a saját szerzeményeket, akkor az kell, hogy mondjam, hogy pontosan ugyanolyan sikerrel fogadják, és lehet azt mondani most már, hogy minden kontinensen kipróbáltam a saját szerzeményeket, ügyesen beillesztve a koncertekbe, és pontosan ugyanolyan szeretettel hallgatják, és hát óriási sikerként élem meg azt, hogy az, amit én komponálok, vagy szerzek, illetve Kodály Zoltán Kállai kettőse például ugyanolyan sikerrel szerepel a koncertrepertoáron.
1: Ha jól tudom, akkor 42 országban játszottál már, és akkor ezzel összefüggésben szeretném megkérdezni, hogy egy külföldi koncertélmény volt a meghatározóbb, és miért?
2: Minden külföldi út egyedi, és megismételhetetlen, és mindegyikre nagyon-nagyon szívesen emlékszek vissza, de talán azok a fellépések maradtak meg leginkább nekem, ahol első tárogatósként, sőt volt olyan, ahol első magyar művészként szerepeltem két ország történetében. Ilyen volt például a mikronéziai szigetvilágban található Palaui Köztársaság, ahol korábban soha nem lépett föl magyar művész előttem, és 2020-ban például, amikor utaztam januárban, akkor maszkot kellett fölvennem, hogy a Fülöp-szigeteken, a távvulkán, amikor kitört, hogy ne menjen vulkáni hamu a tüdőmbe. Amikor utaztam haza, addigra ott már kitört a Covid, és akkor azért kellett maszkot fölvennem, hogy élve haza tudjak jönni, hát akkor ott azt így fogtuk föl. Ugyanakkor a Palaui Köztársaságban úgy fogadták a hangszert is, és engem is, mint valami teljesen idegen és soha nem hallott, látott. Tehát az összes újságban benne volt.

0: fogtak az emberek, elragadó minden országnak az egyedisége, és tényleg akár egy afrikai ország, akár egy európai ország, én mindegyikben a szépet, a jót látom, és én azt hozom magammal.
1: Tudjuk, vagy sejthetjük, hogy a magyar emberek lelkére hogyan hat, amikor megszólal a tárogató, mit tapasztalsz egy külföldi számára, sőt, ahogy mondta, teljesen más kultúrkörben élő ember, hogyan fogadja a tárogatót?
0: Először mindig nagy fenntartással, hiszen nem tudja hova tenni, korábban nem látott ilyen hangszert a legtöbb országban lévő közönség, és ugye azt tudni kell, hogy ahogy távolodunk a Kárpát-medencétől, azért ezt a hangszert nem ismerik. És ezt ki lehet jelenteni. Ugyanakkor vannak a mai értelembe vett reformtárogatónak, ami éppen idén 130 éves, és ugye a millenniumra, a világkiállításra született meg Stovaszer János, illetve őt megelőzően Sunda Vence József által. Ennek a hangszernek van, gyakorlatilag ez a hangszer hasonló, mint a szoprán szaxofon, kicsit hasonlít a klarinéthoz, kicsit hasonlít az oboához, és ennek a három hangszernek a valahol ott a harmadútján található ez a tárogató, de a testet figyelembe véve, a hangszertestet figyelembe véve, Spanyolországba, Portugáliába, de még Sri Lankán is megtalálható az általunk reformtárogatónak nevezett hangszer. És ezekben az országokban nagyon érdekes, hogy ők úgy kezelik, mint testvérhangszer. Ahol viszont nem ismerik, ott olyan koncertrepertoárra kell odaállni a színpadra, amiben garantáltan van egy olyan szám, legalább egy, de inkább kettő, amit ők ismernek. És azonnal megvan a kapcsolódás, vagy egy nemzetközi szám, ez általában könnyű zenei szerzemény, vagy pedig a fogadó országnak az egyik közismert számán keresztül, és abban a pillanatban ez a híd ez leképződik, és akkor már tudják kapcsolni a hangszert. És ugye én a koncerten beszélek a hangszernek a lehetőségeiről, hogy hogyan lehet rajta játszani, hogy régen egy jóval egyszerűbb hangszer volt, ugye a török sípból fakadó hangszer, az gyakorlatilag a 19. századig egy teljesen egyedülálló hangszer volt, billentyűk nélkül, jóval kisebb hangterjedelemmel, és mint az oboán is látható, ilyen duplanádas megszólaltatási lehetőség volt. Itt pedig már ugyanúgy szólaltatjuk meg egy náddal, mint a szaxofonnál, illetve a klarinétnál, a hangterjedelem megnőtt, tehát sokkal több mindent tudunk rajta játszani, és azért, amikor látják, hogy ez egy kicsit olyan, mint a klarinét, kicsit olyan, mint a szaxofon, de közben azért becsempészem a magyar zenetörténeti hátteret és a nemzetközi kapcsolódást, abban a pillanatban győztünk, és abban a pillanatban a fogadó ország elfogadja ezt a hangszert, és hát valahová például rövidesen Vietnámban már 8. alkalommal fogok most visszautazni, ahová kifejezetten engem kérnek és a tárogatómat.
1: Az életednek van egy kicsit csöndesebb, talán kevésbé látványos vonulata is, hiszen nem csak előadó művész vagy, hanem rendkívül fontos része is van az életednek, a kutatás. Forduljunk most egy kicsit erre a területre. A doktori disszertációdat a Tápió Mente 20. századi népdalait foglalja össze. Hogyan kezdődött ez a kutatás?
0: Nagyon érdekes, ugyanis az egész kutatás úgy kezdődött, hogy amikor én a Dűvő Népzenei Együttesnek voltam népzenésze 2008-ig, és amikor eldöntöttem, hogy én szeretnék olyan számomra fontos nemes ügyekkel foglalkozni, ami az én szülőföldemmel kapcsolatos, akkor megfogalmazódott bennem, hogy beszeretném fejezni Bartók Bélának azt a kutatását, amit ő is megkezdett, éppen 120 évvel ezelőtt egyébként 1906-ban. Ő több településen járt a Tápió mentén, és kicsivel több mint fél száz helyi népdalt rögzített 4 településen, és akkor én szerettem volna megtudni, hogy vajon most a 21. században még ott vannak-e azok az adatközlők, akik ismerik a helyi népdalokat, és természetesen megnéztem, hogy azért az elmúlt egy évszázadban, vagy bő évszázadban milyen kutatásokat végeztek, kik végezték a kutatásokat, és hát itt a 21 tápiómenti településen végigjártam az akkori legidősebbeket, megkerestem az akkori még élő zenészeket, népzenészeket, cigányzenészeket, és több mint 1500 tápiómenti népdalt sikerült találni, ez persze 15 év távlatában jelenthetem ki, és meg kellett, hogy állapítsam, hogy semmivel sem értéktelenebb, vagy értékesebb a tápiómentének a népdalkincse, mint a Kárpát-medencei magyar dialektus területek, vagy falvak népdalkincse, tehát pontosan ugyanilyen értéket képvisel. Ezt egyrészt mondom, mint lokálpatrióta, mint a tápiómente szülötte, másrészt szerintem minden vidéknek a szülöttének a saját kincse, a saját népdalkincse a legkedvesebb, és aztán a Tápió mentéről tovább menve Pestvár megyének a népzene kutatását folytathattam 8 éven keresztül. Sorra jelentek meg a kulturális örökségvédelmi kiadványok, népdalos könyvek elsősorban, de népzenei CD-ket is szép számmal készítettünk zenekarommal, és most már vármegyén túli munkák is vannak, nem kevés, hiszen most már lehet mondani, hogy országos jelentőségűre nőtte ki magát ez a kutató

0: munka, hiszen ha jók az információim, akkor a 60 éven aluliak között azt a népzenekutató munkát, ahogy én szisztematikusan ezt végzem, sajnos én vagyok az egyetlen.
1: Hát reméljük, hogy többen is lesznek.
0: Úgy legyen.
1: Hallgatók szerintem tudják, hogy a tárogató az egy hungarikum. Amikor régi dallamok és hagyományok kerülnek elő, mindig felmerül a kérdés, mi az, amit érdemes megőrizni, és hogyan lehet ezt továbbadni. Innen adódna a következő témánk is. Mitől válik valami nemzeti értékké túl a szakmai dokumentációkon?
0: Számos magyar értékünk van, amelyek helyi szinten, regionális szinten, vagy akár országos szinten is kimondható, hogy értéket képviselnek, és a helyi érték ugyanolyan fontos, mint az országos jelentőségű érték, hiszen a helyi embereknek az, hogy mondjuk ott van egy árpádkori templom a településen, az nagyon-nagyon fontos, évszázados kötődésük van hozzá, generációról generációra kapcsolódnak a helyi értékhez. De vannak azok az értékek, amelyek teljes mértékben egyedülállók, és országos szinten is a legnemesebb magyar értékek közé illik, illetve kell sorolni. Ezt ma Magyarországon a Hungarikum Bizottság végzi, hiszen kiváló szakemberek döntik el, hogy mi kerülhet be a Hungarikum értéktárnak a legfelsőbb szintjére. És hát óriási megtiszteltetés az, hogy itt több hangszer is található, és hát nekem nagy büszkeség, hogy a tárogató az 2014. decemberre óta bekerült a legnemesebb magyar hangszerek gyűjteményébe, és rá két évre, ha jól emlékszem, a cimbalom is bekerült, és természetesen rengeteg érték, hiszen a táncházmódszer, a kodálymódszer, tehát nagyon sok a száztagú cigányzenekar munkássága, a magyar nóta, az operett, tehát rengeteg olyan zenei értékünk került bele, és nem teljes a sor természetesen, amit most felsoroltam, de ezekre büszkék vagyunk, ezek egyedülálló magyar értékeink, lehet azt mondani, hogy a Kárpát-medencei magyarságnak a legnemesebb értékei közé sorolhatjuk, számos egyéb értékkel együtt, és ezek méltán képviselik ezek az értékek hazánkat kiállításokon, színpadokon és bármilyen nemzetközi lehetőségek alkalmával. Azért, hogyha megjelennek ezek a legnemesebb magyar értékek, a hungarikumok, akkor azért büszkék lehetünk, hogy magyarok vagyunk, mert ezzel csak mi rendelkezünk.
1: Egyfajta küldetést is teljesítesz akkor, amikor a tárogatót a világ különböző pontjain megszólaltatod.
0: Hát előbb már utaltam rá, hogy ez egy óriási kegye jó Istentől, és ez egy hatalmas nagy adomány, amit kaptam ettől az egyébként nem gazdag 56-os magyar barátomtól, aki már az égi tárogatósok közt fújja a hangszert. Amit előadunk, ahogyan előadunk, és amit az összekötő szövegekben mondunk. Ezt mondhatnám, hogy az én munkámat képviseli, de onnantól kezdve, hogy egy nagykövetség felkér engem, Magyarországot képviselem, a magyar kultúrát, a magyar embereket és a magyar kultúrdiplomáciát. Tehát óriási felelősség van rajtunk művészeken, akik, és ezen a ponton szeretném azért megjegyezni, hogy több művész van Magyarországon, aki magas szinten képviseli az adott területen a műfajt. Én a tárogatósok között vagyok az egyik, de azért szeretném megemlíteni Nagy Csabát, aki egyrészt lisztdíjas tárogatóművész, másrészt egész életét a tárogató hazai nemzetközi népszerűsítésének szentelte. A Rákóczi Tárogató Egyesületnek ő az elnöke, és minden évben megrendezik egyébként szerencsén az országos tárogatós találkozót, 5 évente pedig a tárogatós világ találkozót. Ugyanilyen munkát végez Kis Gyé László, lisztdíjas tárogató művész, illetve a könnyű zene, jazz, kortály zene műfaj tekintetében például Borbé Mihály, aki lisztdíjas, szintén klarinét művész, tárogató művész. Én ebbe a sorba állhattam be, mondhatni hozzájuk képest jóval fiatalabb korban, és amikor a klasszikus zenei koncerteket valósítom meg, amikor a könnyű zenei koncerteket, vagy pedig ennek a keverékét, akkor nagyon csinyán kell bánni azzal, hogy mit, milyen stílusban adunk elő, ugyanis az én koncertemen ugye mindenféle zenei stílus megtalálható, de nagyon vigyázni kell arra, hogy a klasszikus zenei darab az klasszikus legyen, a jazz darab az jazz legyen, a latin zenei az latin, a kortárs az pedig ugye vagy az én szerzeményem, vagy pedig egy 20.-21. századi alkotói, az pontosan ugyanúgy szólaljon meg. Nem keverem össze a stílusokat, ezáltal egy sokkal színesebb koncertet tudok bemutatni a közönségnek. Ugye én úgy szoktam mondani, hogy a tárogató sokoldalú és virtuóz megszólaltatását próbálom képviselni, és ebben benne van az is, hogy a Rákóczi kornak a dalait szólóban előadom, de az is benne van, hogy a könnyű zenei számokat úgy kell előadni, mint ahogy azt egy jazzzenész előadja.
1: Számos díjat kaptál, köztük magyar állami kitüntetést is, nemzetközi elismeréseket is. Lehet ilyet kérdezni, hogy melyik kell legközelebb a szívedhez?
0: Igen, az összes. Nem tudok sorrendet rakni, mert nem lehet. Egyszerűen, amikor egy településtől kapok egy településért emléklapot, azt a közösség, a polgármester, a képviselőtestület szívből adja megtiszteltetés. Hatalmas dolog. Amikor átvettem a Sino-Phil-Asia International Peace Awards elismerést, ami szokták mondani, hogy a Nobel-díj alatt van 6 világbéke díj, és ez az egyik, és ott álltam a színpadon, George állam szenátora, a ruandai király, és még jó pár prominens személy mellett mögött, akkor azt éreztem, hogy ennél föntebb már nem lehet. És aztán hazamegy az ember a szülőfalujába, és megfogja a kezét a 80 éves nénike, és mondja, hogy gratulálok. Talán ez a legnagyobb elismerés.
1: Talán ez a legnagyobb, igen.
0: Igen, de mondhatnám azt is, hogy tavaly lovaggá ütöttek a Fülöp-szigeteken, és a már említett afrikai király ott ült 2 órán keresztül, és a legnagyobb tisztelettel végigülte a kitüntetési ceremóniát, és az első magyar emberként én ezt a díjat megkaphattam a Fülöp-szigeteken. Ezt nem lehet szavakba önteni. Ugyanakkor én még mindig azt mondom, hogy az embereknek az elismerése, amit az ember évtizedek alatt visszakap abból, amit úgy belefektet a művészet képviselésébe, talán ha lehet rangsorolni, akkor ez van az első helyen, mert én a művészetemmel az embereket szolgálom, és sose felejtettem el, hogy kinek mit köszönhetek, és honnan indultam. És amikor ez visszaköszön otthon, tápjószelén, vagy a tápjó mentén, vagy azoknál az embereknél, akik tudom, hogy megfogták a kezem akkor, amikor szükség volt rá, ez talán egy fokkal nagyobb elismerés, mint bármi kézzel fogható tárgyi elismerés.
1: Milyen projekteken dolgozol jelenleg, akár zenei, akár kutatási területen?
0: A zeneivel kezdeném. Nem azért, mert az egyszerűbb, hanem ez most éppen folyamatban van. Sorra írom a tárogató szerzeményeket, és hát nem titkolt szándékom, hogy elkezdődjön a tárogatónak a klasszikus zenei értelemben vett oktatása alap- és középfokon. Ehhez jelenleg még nem nagyon vannak kották, nincsen zeneiskolai kotta kiadvány az alapfokú tárogató oktatásra, a középfokú oktatásra. Ezt nagyon szeretném elindítani, és attól függetlenül, hogy a kiadásra lesz-e lehetőség, én már folyamatosan írom a szerzeményeket. Ugye, mint kulturális innováció, én a tárogatóra egyéb zenei stílusokban is írom a szerzeményeket. Idén 2 új lemezzel is készülök, egy kortárs és egy könnyű zenei lemezzel, ami szintén a populáris hangzás célozza meg, és hát szeretném ezt is eljutatni minél szélesebb körben. A tudományos írások tekintetében pedig nagyon szeretném kiadni saját doktori értekezésemet, de hát jönnek hozzá folyamatosan az információk, és ugye bővül az a tár, amit azért szeretnék hozzá fölhasználni, de egyszer le kell zárni, és természetesen települési népdalos könyvek, ami nekem az egyik fő profil, körülbelül 10 településnek van jelenleg folyamatban a saját kulturális kiadványa, a saját közel 100 éves intervallumban fölgyűjtött népdalkincsének az összegzése, és ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni egyébként, mert a végeredménye az pedig az, hogy a gyerekek saját népdalaikat tudják visszatanulni iskolában, és aztán az ünnepségeken ezek a dalok szólnak, vagy pedig a közösségek tanulják vissza, és akkor a közösségek tudják akár az ünnepségeken, akár minősítő versenyeken népszerűsíteni, az egyébként szinte mára már teljes feledésben merült helyi népdalkincsüket előadni.
1: Említetted többször a fiatalokat az interjú során. Mit üzennél a fiataloknak, akik a népzene felé fordulnak, vagy épp most keresik a saját útjukat a művészetben?
0: Higgyék el, hogy rengeteg értékük van a településen, és még ha nem is néztek szét korábban, a saját népdalkincs, a saját népzenei érték, amivel rendelkezik a település, az érdemes arra mindig és minden időben, hogy felkutassák, hogy beemeljék a repertoárba, de hogyha nem akarnak művészek lenni, akkor csak ismerjék meg, dalolják őket, mert én hiszem azt, hogy ez a települési népdal kincs, és van egy mottóm a kutató munkához, hogy adjuk vissza a falvaknak, ami a falvaké. A gyerekek pedig dalolják azt, ami az ő falvuké, és legalább ismerjék meg, a lehetőséget adjanak annak, hogy ez a népdalkincs fönnmaradhasson a jövő generációja számára, és hogyha egy ilyen könyvvel találkoznak, akkor azt nyissák ki és nézzenek bele, mert volt rá példa, hogy egy településen a nagymamának a kezébe került a könyv, és elsírta magát, mert annak a nagymamának még a nagymamája szerepel a könyvben, és a hangfelvételei pedig elérhetők a Zenetudományi Intézetben. Tehát ez egy óriási családi örökség is, de mindenféleképpen egy jó iránymutatás a helyi, illetve a nemzeti identitás tudat erősítésére, akár 50-100 évre előre. Szerintem jó az, hogyha tudjuk, hogy magyarok vagyunk, és hogy micsoda értékeink vannak, és ezt lehet mondani települési szinten is, és országos szinten is, és a fiatalok kezébe van a jövő kulcsa.
1: Kedves hallgatóink, a mai beszélgetésben Terék József művészi és kutatói világába tekinthettünk bele, abba az elkötelezett munkában, amely egyszerre őrzi és újra álmodja a magyar zenei hagyományokat. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, és köszönöm szépen, József, hogy elfogadtad a mai meghívásomat.
0: Köszönöm szépen a meghívást!

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Lukács evangéliumából idézett gondolattal köszöntöm az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 629. adásának valamennyi hallgatóit. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai műsorunk tartalmáról. Az 1526-os Mohácsi csata hőseiről emlékeztek meg az ütközet 500. évfordulója Mohácson 2006. augusztus 29-én, ahol ünnepi szentmisét mutattak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelenlévő tagjai, Székely János, a konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök vezetésével, majd pedig Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök végezte el a kegyeleti szertartást, amelynek keretében elhelyezték a tömegsírokból feltárt csontmaradvány tartalmazó urnát a főtéren álló fogadalmi templomban. A délutáni Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen az állami és katonai megemlékezésen az újonnan megépített emlékkápolnát és altemplomot Berta Tibor tábori püspök áldotta meg. Erről szólunk a mai adásban.
1: Ez a kápolna, amelyet nevet tiszteletére megáldunk, legyen a kegyelem és az üdvösség háza, ahol megemlékezünk ezentúl mindazokról, akik 1526-ban a Mohácsi csatában életüket áldozták hazánkért.

0: Az ünnepi állami megemlékezés délelőtt a Mohácsi Fogadalmi Templom, Magyarok Nagyasszonya plébánia templom melletti Széchenyi téren kezdődött el, amelyen Magyar Péter miniszterelnök mondott beszédet. Többek között kiemelte, amíg képesek vagyunk egymásban magyart, honfitársat, embert látni, addig meg is fogunk maradni. Hajtsunk fejet a Mohácsi ütközet, a Mohácsi csata valamennyi áldozata előtt. Az ismert és az ismeretlen halottak előtt. Azok előtt, akiknek a nevét megőrizte a történelem, és azok előtt is, akikét csak ez a föld őrzi. A miniszterelnöki beszédet követően ünnepi szentmisét mutattak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelenlévő tagjai, Székely János a konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök vezetésével. A szentmise után Berta Tibor a fogadalmi templomban megtartott kegyeleti gyászszertartáson, amelyen elejezték a tömegsírokból feltárt csontmaradványokat tartalmazó urnát, beszédében többek között kiemelte. Bátor hőseink és hazánkat önfeláldozóan védelmező elődeinknek adjuk meg most az ünnepélyes végtisztességet, arra az 500 évvel ezelőtti napra emlékezve, amely a becsület és a hazaszeretet nagy napja volt, az önzés nélküli közös erő felmutatása. Mohács öröksége kudarcok és pusztulások századain keresztül hirdeti a mai napig, hogy az isteni gondviselésbe vetett hit az ország és a közösség javának keresése szolgálja az életet, mert a jövőbe, sőt az örök életbe mutat. A Mohácsi csata őseinek emléke előtt népünk öröksége a hit fényében pedig arra a felelősségre tanít, hogy azzal a szeretettel szolgáljuk az életet és egymást, amely reménnyel vallja, egyikünk sem él önmagának, és egyikünk sem hal meg önmagának, amíg élünk. Az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, fogalmazott Berta Tibor beszédében. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen az állami és katonai megemlékezésen Ruszén Szendi Romulus honvédelmi miniszter mondott beszédet, amelyben többek között hangsúlyozta, Mohács a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás jelképe.
1: 500 év választ el bennünket attól a naptól, amikor a mezőn néhány óra alatt olyan események sora bontakozott ki, amelyek nem csak egy hadsereg sorsát, hanem Magyarország történelmének egész menetét megváltoztatták. Mohács több, mint egy hely a térképen. Mohács a magyar történelem egyik legmélyebb emlékezete. A veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, de egyben a bátorságé, az önfeláldozási és a helytállási is. Egyetlen szóban benne van az ország tragédiája. Benne van egy király halála, egy hadsereg pusztulása, a politikai bizonytalanság és a hosszú történelmi korszak, amelyben Magyarország területének jelentős része idegen uralom alá került. De Mohács nem csak arról szól, amit elveszítettünk. Arról is szól, hogy voltak emberek, akik a veszély nagyságát látva sem hátráltak meg. Voltak katonák, akik tudták, hogy túlerővel állnak szemben, mégis elfoglalták helyüket a csatasorban. Tudták, hogy a győzelem esélye csekély, de azt is tudták, hogy vannak pillanatok, amikor a kötelesség fontosabb a félelemnél. Ma II. Lajos királyra, Tomoripára, a főurakra, a főpapokra, valamint a magyar és szövetséges katonákra emlékezünk, akik ezen a mezőn harcoltak és haltak meg. Emlékezünk azokra, akik parancsot adtak, és azokra, akik végrehajtották azt. Emlékezzünk a tapasztalt vezetőkre és a fiatal katonákra, akik talán életükben először kerültek olyan helyzetbe, ahol minden döntésnek végzetes körülménye lehetett. Nem tudhatták, hogyan emlékezik majd rájuk az utókor. Nem tudhatták, hogy nevük fennmarad-e, hogy történetüket megőrzi-e a nemzet, vagy hogy áldozatuk jelentőségét megértik-e majd az utánuk következő nemzedékek. Egyet azonban tudtak. Amikor eljött az idő, ott kellett állniuk. Ez a katonai szolgálat egyik legmélyebb igazsága.
0: A megemlékezés végén az újonnan megépített emlékkápolnát és altemplomot Berta Tibor tábori püspök áldotta meg, amelyet a gyászszertartás követett.
2: Imádkozzunk testvéreim a meghalt hívekért, akik az Úrban hunytak el, hogy bűneiket megbocsásd, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy büntetésüket elengedd, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a meghalt híveknek örök nyugodalmat adjál, kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk valamennyi élő hívőért, és mindnyájunk számára a végső álhatatosság és felkészült halál kegyelméért, hogy minket szent szolgálatodban megtarts és megerősíts. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy szívünk vágyát a mennyek országa felé irányítsd. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy minket a hirtelen és készületlen haláltól megőrizz. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy minket a te békédben hazahívj. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mi is mindnyájan találkozhassunk föltámadt Urunkkal, hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy egyházad pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a föltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható Istenünk, te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak kereszthalála által megtörted a halál uralmát, és fiadnak sírban nyugvása, valamint dicsőséges feltámadása által megszenteltett híveit sírját, nekünk pedig csodálatos módon ismét megadtad a halhatatlan életet. Hallgasd meg könyörgésünket azokért, akik meghaltak és eltemetkeztek Jézus Krisztussal, és reménykedve várják a boldog feltámadást. Add meg kegyesen, élők és holtak Istene, hogy akik hitük által Uruknak ismertek el téged a földön, egykor majd szüntelenül dicsőítsenek téged a mennyben. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. A magyar hadifoglyok tömegsírjaiból előkerült és azonosított földi maradványok kapták meg a végtisztességet. A 10 koporsóba zárt és II. Lajos király rekonstruált zászlóival borított koporsókat, melyek nevesítetlen hősök maradványait őrzik, a kápolna altemplomában helyezték végső nyugalomra. Berta Tibor tábori püspök a gyászszertartáson elmondott imáját ismertetem.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk Istenünk, hallgass meg könyörgésünket, a boldogságos Szűz Mária is az összeszentek közbenjárására. Ez a kápolna, amelyet neved tiszteletére megáldunk, legyen a kegyelem és az üdvösség háza, ahol megemlékezünk ezentúl mindazokról, akik 1526-ban a Mohácsi csatában életüket áldozták hazánkért. Kérünk, Urunk, az ég minden áldásával árazd el ezt a kápolnát és annak oltárát, hogy szent hely maradjon mindenkor, és Krisztus áldozatára állandóan készen álljon. Az itt egybegyűltek, hősi halottainkra emlékezve, itt ünnepeljék a húsvét szent titkát, táplálja őket a halottaiból föltámadott Krisztus igéje és testének vétele, hogy együtt tudjanak járni a jóság, a szolidaritás és a béke útján. Minden vigasztalás, Istenem, te azt akartad, hogy egyszülött fiad Jézus Krisztus egy új sírba temettessék, hogy abból támadjon föl, mint a halál legyőzője, és felajánlja nekünk a föltámadás ajándékát. Kérünk, Urunk, hogy ez az elhunyt hőseink nyughelyéről készített altemplom a te áldásod erejéből a nyugalom és a remény helye legyen. Itt nyugodjék az elhunyt hősök porladó teste békében, amíg fiad dicsőséges eljövetelekor majd föltámadnak. Itt ébredjen örök remény az élők lelkében. Itt szálljanak föl a neked kedves imák és könyörgések a Krisztusban nyugvókért, és azok is, amelyek vég nélkül dicsérik a te irgalmasságodat. Erre kérünk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki legyőzte a bűnt és a halált, és aki él és uralkodik mind örökkön örökké.

0: Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását folytatjuk, a tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja önöknek.
1: Március 12-e. 8 órakor nálunk miséztem. Már 6 órakor itt volt egy kocsi Valinkáról, pedig tegnap elintéztem, hogy ne reggel, hanem délután 2-re jöjjenek értem. De úgy látszik, hogy a főnök ismét be volt rúgva, és nem vette tudomásul a második üzenetet. 9-kor az Elmóban miséztem, ide szeretek a legjobban járni, mert Vajdai Artúr hadnagy olyan imponáló hitvallással szervezi meg mindig a misét, hogy messze kimagaslik a többi közül. Pedig az első benyomásom elég rossz volt róla, félreérthető, meggondolatlan viselkedése miatt, de hála Istennek már teljesen megcáfolta. Vezek 10-kor a páncélosoknál semmit sem tudtak rólam. Már második eset, hogy így bánnak velem. Ha nem rágom a tisztjük szájába a parancsomat, baj van. Uraim, uraim, hát hol hordják az eszüket? Délután 2-re itt volt egy kocsi Valinkáról. 5 perc múlva ideáll egy második Vulkáról. A két község 2 kilométerre van egymástól. Erre elhívtam Kálmánt és a két ápoló nővért, Júliát és Boriskát. Az első kocsinők 3-an, a másodikon a kísérők, Józsi legényem és én. Valamennyien fegyverrel, mert ezen a tájon mostanában olyan partizánok is felbukkannak, akik nem ismernek bennünket. Kinn a réten, esős, havas időben mondtam misét. Sátrat építettek ugyan, de a nagy szél erejéből nem sokat vett el, sőt, ártott a mise éneklésnél, mert folyton tartani kellett a sátorrudat. Az oltárra a kazányi szűzképét tették. Az az orosz család, amelyik ideadta, szintén végighallgatta a misét. Utána bementem hozzájuk, hogy megköszönjem a kedves figyelmüket. Nagy tisztelettel vettek körül, feltűnően tiszta verandájukon. Ennyi virágot télen, benne a szobában és verandán még nem is láttam sehol. Finom lelkű családnak látszik. Nagyon meghatódtak, amikor lengyel-orosz német keverékbeszédben elmondtam jövetelem célját. Mise közben nem beszéltem, látva a didergésüket, de buzdítottam őket a bátor éneklésre. Mise végére egészen elkékült a kezem. Úrfelmutatásig minden csupa hó lett, aztán olvadt, és a végén szortyogott a csizmám. Megdicsértem őket, mert mindenki hősiesen a helyén maradt, énekelt és közösen felelt. Imakönyveket adtam.

0: Köszönöm a figyelmüket, az Interárma Caritas 15. évfolyamának 629. adását hallották. Műsorunk ismétlésben hallható lesz majd szombaton délután és hétfőn éjszaka. Akkor is várom Önöket a készülékek elé, mint ahogyan egy hét múlva, amikor friss tartalommal jelentkezünk. A honvédelmi hírek tekintetében figyelmükbe ajánlom honvédelem.hu oldalt, a katolikus tábori püspökség honlapját szintúgy, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Búcsúzom, és megköszönöm az Önök figyelmét, kívánok további kellemes rádiózást valamennyüknek, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Lukács evangéliumából vett gondolattal búcsúzom. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű, aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Mária Rádió.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
4: Szeptember 7-e. 9. Pius pápa emléke. Boldog emlékezetű elődöm, 9. Pius avatta egykor a Róma és a Veletri közötti vasúti vonalat. A Velletri városában tett pápai látogatása és ennek a figyelemre méltó technikai és társadalmi jelentőséggel bíró eseménynek volt köszönhető. Örülök, hogy úgy idézhetem fel ennek a nagy pápának a látogatását ezen a helyen, mint az akkori körülmények közt jelentős hitvallást, amellett a magatartás mellett, amelyet az egyház, az emberi értelem minden jelentős felfedezésével és találmányával, minden igazi haladást hozó eredményével szemben tanúsít. Az egyház nagy gondot fordít arra, hogy fenntartsa és bátorítsa az embernek azt a kötelezettségét, hogy meg akarja hódítani a világot. És ezt annak a küldetésnek az erejénél fogva teszi, hogy egyes esetekben az egyedül helyen való, nevezetesen, hogy az evangélium fényével világítsa meg a mulandó földi világ tényeit. Így volt ez a múltban, a pillanatnyi félreértések ellenére is, és így van ez ma is.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsiszentgyörgyi stúdióval.
5: Görgényi Tünde.
4: És Tibor atya a Szent Péter téren most már, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándokok és hívek csoportjával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! A Szent Atya tovább folytatja a II. Vatikáni zsinat dokumentumáról, a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról a katekézis sorozatát, szentírási alapként János evangéliumából a 3. fejezet 16-17-es versorát vette, ez pedig így szól.
5: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak.
6: Buongiorno e benvenuti.
4: Kedves testvérek, Isten hozott, jó napot kívánok.
6: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
4: A mai találkozással megkezdjük a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról szóló elmélkedésünket. A II. Vatikáni zsinat egy alapvető kérdés elmélyítését kéri az egyház és a mai világ kapcsolatát. Szent 23. János pápa 1962. október 11-ei beszédében szembe akar helyezkedni a szerencsétlenséget jövendelő profétákkal, akik bár vallási buzgalomtól fűtve azt mondogatják, hogy korunk a múlthoz képest teljesen rosszabb, és odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha a történelemből semmit sem kellene tanulniuk. Innen ered a zsinati atyákra bízott feladat, vagyis az emberi történelem jelenlegi helyzetében, amikor az emberiség mintha egy új rend felé tartana, inkább az isteni gondviselés terveit kellene felismerni, amelyek egymást követő időkben az emberek munkája által valósul meg, sokszor várakozásaink túl, és amelyek bölcsen mindent az egyház.